0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portré műsora. Jó napot kívánok, Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint Essenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyin, Bakos Maxim és Jómagam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk, Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit-szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jól hangzik, ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget kör futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani, de az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, azt szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalát. Úgyhogy hát csak ideig szoktam kijönni.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végül is.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymást.
1: Voltál annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában?
2: Nában. Hát szerintem még így gyerekkoromban talán előfordult egyszer-kétszer, de nem sokszor, az biztos. A Duna ez nem egy ilyen nagy barátság vagy nagy szerelem. Tehát ide a szigethez szívesen járok, de sajnos interjútok szempontjából különösebb érdekességet emiatt nem tudok mondani róla.
1: Még egy nagyon fontos kérdésünk van. Képzeljük el, hogy filmet kell forgatnod. És a Dunán bele kéne benned valahogyan. Milyennek képzelnéd el? Mondjál egy-két szereplőt.

0: Magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
1: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
0: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
2: Hát nem vágjuk meg úgy.
1: Ja, mint hogyha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsolból nagyon jól tudnék passzintani
0: három. De egy sztorit mondasz?
1: Ja, hogy egy sztorit, tehát egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodási időt most vágjátok ki, ami most következik.
2: Ezt sem vágjuk ki.
1: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
0: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy... Lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
2: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
1: Én mondjuk annyira ezt nem tartom furcsának. Mármint, hogy így persze így is lehet gondolkodni, hogy furcsa, de nem hiszem, hogy mondjuk így akár a párizsieknek a Szajnáról, akár a berlinieknek a Spreeről kifejezetten ilyen nagyon közeli, belső, intim viszonyuk lenne így a saját folyójukhoz. Azon kívül, hogy mondjuk így szeretnek itt a parton lenni, vagy mondjuk én itt lejövök futni, de lehet, hogy igazad van, hogy kéne valami belsőségesebb, mint a tiszai embereknek a Tiszával, hogy nem tudom. De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
2: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e, de a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
0: Margit-szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemenozó játékost.
2: Sebestyén Ákos, ő beszél majd többet, sőt szinte végig, és Vajda Kristóf.
0: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünkhöz. Szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtő levegő.
0: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-től 10-esig terjedő skálán?
0: Mondjuk.
3: 3?
0: Eléggé gyatlára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Dunaparton, ami úgy ki lenne igazán használva.
4: Sehát nem lehet kihasználni.
0: Nem lehet? Miért nem lehet?
3: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rakportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
5: De ez így van. Szoktam és néha az... látni a turistákat ott a parlamentnél, igen, ahol bénáznak,
3: és akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni, igen, a igen. Folyópartra.
5: Hát ott van,
3: és nem hiszi el, hogy rész. Itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen, most az olyan, amilyenek vagyunk, na, tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak, de nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett, tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunapartot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres Duna szakasz, ahol végig mind Budapesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezenni. Nekem ez a véleményem.
0: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
3: Na most én mennék. Én nemrég csináltam meg a kisgéphajó vezetői jogosítványomat. És sikerült.
5: Gratulálunk azóta is.
3: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigettel, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
0: És ember van tiltva, vagy hogy?
3: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted, a motorcsónakra. Nem is volt rá eddig lehetőtek nekem, nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz. De hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például. Hogyha ez jól ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki ilyen egy-két óránsén kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval. És 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
5: 40 ezer forintot?
3: Hát egy csapattól, vagy csapattól egy alkalomra, igen. Igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberrel, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ez erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomás. És
0: na, sok... emlékszem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát egy ilyen kvázi tömegközlekedés volt.
6: Igen, hogy hálandó járatok lennének.
3: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a hugommal, felszálltunk itt a... Milyen park van itt? A Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóval. És délután meg vissza. És volt, mit tudom, 10 forint a jegy. Mert az alapvető probléma, hogy van 3 zebra pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet-hídnál. Ez a 3 gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? Igen. És akkor 3 ponton tudsz kimenni oda, ahol meg várnak, hogy tudom én, 150 euros. Nem, ez nem a városi emberekről szól. Itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva. Szerintem Dunával kapcsolatban nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás, baromi drága, eszébe se jut az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki, arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és nem tudja.
2: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezet tudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Itt voltunk Budakalásznál evezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot?
2: Saját csónakkal dolgozunk. Kis családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killbótot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság a új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak ehelyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzszátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen faj épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak fel alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz, meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkre ment amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki ott pillanatok alatt a vad kutyáival tönkre vágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott az eredeti társaságnak a 90%-a az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos érintetlen táj. Egyrészt annak köszönhető, hogy a Szentendrei szigetre nem lehet belépni, illetve most már külön engedéllyel szabad, de mégse jönnek be, úgyhogy csak a csónakosok tudnak arra menni és kikötni, úgyhogy igen, ez egy fantasztikus adottság. Hát most ez az északi autópályahíd, ez belerondít a közepébe, aminek nyilván vannak magasabb igények vagy okok, ami miatt ez indokolható, bár én igazából nem látom, hogy mi ez, mert a két végén az autópályahídnak nincs autópálya, úgyhogy az egyik bevásárlóközpontból a másikig lehet átkelni, vagy lehet majd átkelni.
3: De reméljük, hogy azért összekötik.
2: Hát előbb-utóbb mondjuk azt megnézem, hogy mikor fúrják végig a Budai hegységet alagutakkal, hogy ott át tudják vezetni az autópályát, azt szerintem nem holnap, meg nem holnap után lesz, de addig is oda egy jó nagy otromba műtárgyat betettek, aminek igazából nincsen funkciója. A rakpartokat egyértelmű, hogy meg kéne szüntetni az autóforgalmat. Aki már járt Frankfurtba, vagy ilyen boldogabb városokba, amiken folyó megy át, és látta, hogy ott ilyen zöld parti sétányokon esténként az emberek jól érzik magukat, és a folyót használják arra, hogy emberi környezetben éljenek, annak nem lehet kétsége a felől, hogy az, hogy egy kétsávos út visz mind a két oldalon, az a legnagyobb tévedés, amit a várossal lehet csinálni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit Bécsben csináltak ezekkel az úszómedencékkel, amik a Dunavízbe vannak belógatva, ilyen nagy tartályok. 100 évvel ezelőtt még itt is voltak ilyen közfürdők, amik tulajdonképpen egy ilyen U-alakú stégként kell elképzelni, és az U-alak belső részében ott védett körülmények között lehet úszni, és nem sodorja el az embert a víz.
3: Akkor még nem volt ennyire koszos?
2: Nem volt ennyire koszos. Hát most se koszos igazából, mert a nehézipar tönkrement, úgyhogy vegyi hulladékok már nem nagyon vannak benne, a kommunális hulladék, tehát a fekália az benne van, de hát azt végül is egy zuhanyzással az ember megoldja a végén, hanem annyira finnyes, de ezen kívül a vízi közlekedést, a vízen lakást, akár én a motorcsónakoknak se vagyok ellensége, hogyha észszerűen használja az ember, de hát azt nem nagyon lehet, mert nincsenek a vízen benzinkutak, nem lehet motorcsónakkal utazni, hát rengeteg ember meg tudná oldani úgy a munkába járást, én is meg tudnám oldani, hogyha lenne erre lehetőség, ki tudnék kötni, akkor nem a dugóba állnék én sem. Lehetne a vízen közlekedni, a BKV-nak vannak ilyen vízi járatai, de senki nem tud róla. Nem úgy működik, hogy a kapitány szeszélye szerint vagy kikötnek, vagy nem kötnek ki, aztán lehet integetni a partról, ha éppen az ember ott várja a hajót, de a kapitány úgy gondolja, hogy most ezt kihagyja, akkor... Szóval lehetne lakásokat a vízre tenni, de hát ebbe a városba csak a önkormányzat által barátilag kezelt vendéglátósok kapnak ilyen kikötési jogot az étteremhajóikkal, ahol aztán számla nélkül fogyaszthatnak a párt korifeusok. Úgyhogy itt a mindent elöntő korrupció az még a Dunánál is nagyobb fekália folyamként borítja el a közéletet. És ennek az eredménye a kis folyami életünkbe is meglátszik. Lehetne regattákat szervezni, hát ilyen hajós felvonulásokat mindenki kivonulna, versenyeket 8 merevezősökkel, vagy bármilyen hajókkal. Tulajdonképpen úgy élünk ebbe a városba, mintha nem is lenne folyó, nem is vesszük észre. Úgyhogy mindent meg lehetne csinálni, csak meg kell nézni, hogy akár Bécsben, akár Frankfurtban, Párizsban, folyóparti városokat végignézve az összes ötletet meg lehet itt valósítani, minden adottság megvan hozzá. De úgy láttam, egyébként elindult valami ebbe az irányba az utóbbi években, bár nagyon lassan, és a politika ellen küzdve mindig, mert itt a politika az nem azért van, hogy a közös ötletek megvalósuljanak, hanem hogy a kiváltságosok szűk köre az mindenről lehúzza a sápot. Van egy-két lakóhajó, ezek a vízen úszó éttermek is valamennyire azt jelentik, hogy az emberek felfedezték, hogy itt van valami, amit látni lehet, meg használni lehet. De van ezek a szupergrúpos szakemberek, nevezzük így, akik próbálják erre fölhívni a figyelmet, de hát nekik szerencsétleneknek csak egy ötletük van mindenre, úgyhogy már kicsit kezd el laposodni ez a híd így, híd úgy, ponton híd, hídfestés. De hát vannak emberek minden esetre, akiknek föltűnik ez, és egy idő után ez nagy erőt jelent, és ha valami összefogás alakulna itt, mint a biciklisek között alakult ki, akkor rá lehet erre irányítani a figyelmet, és néhány évtized, és talán a gyermekeink már egy olyan városban élnek, ahol nem csak egy szennyvíz csatorna folyik keresztül, hanem tényleg használják sportolásra, meg boldog életre.

0: A kibontakozó Dunakép egyre sötétebb. Az események viszont innentől maguk szerkesztik a műsort, és egyre mélyebbre csavarodunk a spontán Dunasztoriba. Pontosabban a sarkert egyik asztalánál előkerül Szántó Károly, fiatal magyar filmrendezést végzett dunai albérlő, aki előjáróban a következőket szögezi le.
1: Vízközeli ember vagyok, az apám az tengerész, én meg gyerekkoromtól vitorláztam, és nekem nagyon fontos a víz közelsége, és végülis mindig kerestem egy ilyen lehetőséget, csak nem gondoltam, hogy van ilyen Budapesten. Aztán találtam, irodát kerestem, és találtam ezt a hajót, és megtudtam, hogy van rajta két apartman. Pár hónappal később lehetőségem nyílt, hogy az egyiket kibéreljem. Úgyhogy a víz közelsége az, ami vonzott. Fejembe vettem, hogy majd jövőre vagy jövő utánra veszek egy hajót, és átalakítom lakóhajóvá, és akkor az lesz az otthonom. De hát mondjuk itt ahol most vagyok, a Szent István parkolatában, az a klassz, hogy tulajdonképpen a városközpontban vagy ahhoz nagyon közel vagyok, mégsem vagyok a városban. Biciklivel beérek 10 perc alatt, 8 perc a rekordom.
2: És vettél egy kajakot is, azzal mit csinálsz?
1: És vettem egy használt kajakot, mindig lenéztem a kajakosokat, mint vitorlázom, de itt a Dunán nem nagyon lehet vitorlázni, úgyhogy ezzel evezgetek így esténként, vagy kora este. Sötétedés után már nem szabad elvileg a vízen lenni, úgyhogy ilyen 5-től 7-ig, 8-ig.
2: Szóval a sarkert nem tudsz átjönni?
1: Átjönni még át tudok világosba, de részegen haza már egy kicsit veszélyes lenne. Bár lehet, hogy egyszer megkockáztatom, mert annyira közel van, hogy csábít a lehetőség.
0: Ezen felbuzdulva Károly azon melegében meginvitálja kis csapatunkat a Szent István park magasságában állomásozó állóhajóra, ahol is lakik. Innentől Kemény Vagyin vállalja a riporter szerepét.
3: Mesélj kérlek akkor a hajódról. Hogy kerültél ide? Mióta laksz itt?
1: 4 hónapja lakom itt, és úgy kerültem ide, hogy egy irodát kerestem, mert hogy ez egy irodahajó, és akkor tudtam meg, hogy itt van 2 apartman, és amikor költözni készültem, akkor felhívtam őket, hogy kivenném az egyiket, és szerencsém volt.
3: De akkor az irodát is itt van, meg itt is laksz? Vagy ez?
1: Nekem így egyben van a kettő, mert én otthonról dolgozom, tehát nincs külön irodahelység, hanem...
3: Mi dolgozol, ha szabad kérdezni?
1: Hát itt több mindennel foglalkozom, egyrészt egy szoftveres cégnek dolgozom, mint kereskedő, másrészt film ötletemmel foglalkozom, filmrendezőnek tanultam, meg mindenféle mást is. Egy alapítványt szeretném most indítani, ami pályaorientációval foglalkozna.
3: Mutasd be egy kicsit nekünk a hajót.
1: Hogy ez itt a nappali, meg a konyha. Ott az a kis helység, a konyha, akármilyen hihetetlen.
3: Ez elég is ide.
1: És hát igaziból minden itt volt, leszámítva ezt a komódot, ez az enyém, meg az ilyen apró tárgyakat.
3: Szép mazerást lehet ide hozni.
1: Igen, jó,
3: mondom,
1: jó
3: költöztetők, vagy magad hoztad itt?
1: Hát a barátokkal persze. Ja. Ha, igen.
3: Meglepődtem volna ilyen hivatalos költöztetők.
1: Nem. Itt van egy kis WC.
3: Hajóra felhozzak.
1: Itt van egy, nem tudom.
3: Igazán vízöblítéses.
1: Igen, és itt van egy kis fürdőszoba, ilyen
3: no, ez vonzóval. Ezt én magyarázd el, tehát a fürdőszobából milyen víz jön? Tehát, gondolom Duna víz, ez oké, na de hogy...
1: Kint, tehát hogy rendesen vezetékes víz, ha be van vezetve. Tulajdonképpen teljes infrastruktúra van, tehát áram, internet, amit akarsz, minden.
3: Wifi?
1: Az is van. Ez a hálószobám. És a szobának a másik oldala meg az irodám. Tehát így vagyok én. És akkor itt van egy kis erkélyem, ami az északi oldalra néz, tehát az Árpád híd felé. Ez itt mi? Ez így nyáron nagyon jó, mert árnyékos majdnem egész nap, úgyhogy ide ki lehet ülni, olvasgatni, vagy dolgozni.
3: És folyamatosan tudod számolgatni a Margit-szigeten futókat.
1: Igen, az egy kicsit frusztráló egyébként, így, tehát azt látni, hogy egész nap futnak emberek.
3: De meg egyszer sem.
1: De, én szoktam majdnem minden nap, de akkor is frusztráló, mert egy idő kellett, mire rájöttem, hogy ez nem mindig ugyanaz az ember, aki elfut, nem mindig ugyanazok, mindig mások. És itt lent alattunk, itt van a gépház, itt szoktam lemenni mosni, ezen a létrán.
3: A gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
3: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték, amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
3: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón, a Vókhajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 ezer forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
3: Nem tudtam, más... a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
0: Leszögezhetjük, mi sem.
3: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Uh-huh. Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad. Amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, huszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
3: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
3: Amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de az igen. Akkor még
1: az más,
3: csatlakozik más is igen. Hozzá, ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet. És amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajó tulajdonos, és akkor hát tovább...
3: Egyen lejjebb
1: megy, igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
3: ugyanazok felajánlják. Ugyanazok a vállalkozók, hogy még egy hajóval lejjebb.
1: Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
3: Szép vállalkozás.
4: Igen. Mennyit kérnek egy ilyen csákjázás?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
3: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
3: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végig gondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezetni. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy, mondjuk egy... partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az uszadékfákat és a szemeteket.
3: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén. És felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
3: Volt
1: is.
3: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vízen. Tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
3: De akkor hullával még nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vizen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
3: Ez egy dali álom volt, ami
1: ügy ment le, igen.
3: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az emberem saját ágyikójában otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az egy jót tesz neki.
1: Vízzel.
3: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
3: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetet?
1: Nem kellett, nem, mert én gyerekkorom óta hajózó, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahova, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajót, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen. És akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez úgy...
3: Akkor is tudod, hogy mi történt? Akkor,
1: hát igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül 4-szer csavarják föl a szőnyeget, és 5-ször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szotjan, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Tehát az meg jó.
3: Láttam kajak is van a hajóhoz, de azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
1: Szoktam kajakozni, amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot. És így szoktam, mondjuk így hetente 3-4-szer kajakozok.
3: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
1: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végül, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
3: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
1: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
3: Elmesélted, vagy az még csíra?
1: Hát, mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet. És mondjuk a fő témája az egy geometriai forma, a kör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most itt többet nem szeretnék.
3: Felcsigáztál, és persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
1: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
3: De azt nem mondod, hogy énekelnek.
1: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
3: Szoktál horgászni?
1: Nem.
3: Nem is tervezted még?
1: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. De a lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Akkor visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor jöttetek, most indulnak el a vacsora járatok. Tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni. Már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
3: Azt a szakaszt, ami itt van.
1: Azt a szakaszt, ami itt van, igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. És úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már így többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. 2, 3, 4, all together now. egészségedre. És ez így, ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egyfajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
3: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
1: Minden stabil vagy.
3: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
1: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
3: nagyobb hajóra költözöm.
1: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy gondolom addig laknék itt.
3: De az is a Dunán lenne?
1: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszereznie annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemeltet, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többen. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet mondjuk ki lehet kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel egykor megy egy kört a Margit sziget körül, belépő díj 60 000 forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a menetrend szerinti járatot.
3: Meg gondolom, hát, hogyha egy új hajót akarsz oda telepíteni, akkor az összes ilyen víz, meg áram, meg ilyesmit be kell vezetni.
1: Az a legkisebb probléma inkább az van, hogy az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy milyen hajó köt ki, és hogy azt milyen célra használják. Ő csak abba szólhat bele, hogy a parthasználati engedélyt megkapd, és azt a díjat fizesd. Tehát ő ezeket a bekötő hidakat engedélyezteti, hogy ezt a kis partszakaszt használd. A hajózási felügyelet meg azért felel, tehát az összes többért, hogy mondjuk milyen hajót üzemeltetsz, milyen célból, stb. Nyilván, hogyha mondjuk egy étteremhajó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk tehát építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
3: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajó, és hol nem. Gondolom a parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy na most akkor innentől kezdve te itt laksz.
1: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések. Van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsens, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
3: Aki hajós kapitány.
1: Aki hajós. Ja. Nem kapitány, de
3: Azt hittem viccelek.
1: Nem, tényleg.
3: Tengerész?
1: Tengerész, igen.
3: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tenger, tengerhajókon?
1: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
3: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a feje. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más, más partokon.
1: Hát ez apám titka, tehát hogy mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy gyerekei vannak-e, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában volt.
3: Más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreik laknának.
1: Igen.
3: Na jó,
1: nem biztos. Semmi gond.
2: Ünnellátó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt megint. Energiai ellátása.
3: Ja.
1: Igen, az a terve ennek a hajónak a tulajdonosának,
3: aki
1: hogy
3: kicsoda, egyébként mesél róla.
1: Úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy... Egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja, és ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott, hogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én ezt, így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már, és az a tervem, hogy csinál egy, tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, ugye a hajó mögött, amin hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt hogy hívják, nem vízimalom, csak annak az elvén működő. Van ennek egy nem vízi erőm, mondjuk
5: vízi.
1: Igen. Meg egy hőszivattyút is akarnak, ezt nem, hogy megkérdezt, hogy mi az, már nem tudom.
3: Ezek elég jó tervek. És nektek ebbe bele kell fizetni majd, mint bérlőknek, vagy
1: nem.
3: Élvezitek majd a...
1: Nem, csak élvezzük, hogy kevesebb lesz a rezsi, és...
3: És milyen szimpatikusak is jók vagytok a világban.
1: Egyébként szerintem a legtöbb hajón még a szennyvizet is simán belenyomják a Dunába. Konkrétan tudok ilyen hajókról, most nem fogom ezeket megnevezni.
3: Már hogy pottyantós vécében, vagy mire gondolsz?
1: Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát beleengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja, és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
3: Érzem a magyar viszonyok
1: én is érzem
3: lehetőségeit ebbe a dologban.
1: Igen.
3: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
1: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
3: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
1: Ha befagy a Duna, akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozással be egy rövid időre az itt lakóknál. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen járműnél.
5: Te mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcím? Duna Part 3?
1: Nem, Újpesti alsó rakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
3: És postások megtalálják?
1: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát ilyen... Fasz.
3: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy utca,
1: cím... Cégbíróság felületesebb, igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó, az egyik az, amikor egy stégre vagy úszájra ráépítenek egy házat, tehát egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani, nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
3: Ez ilyen, nem?
1: Hát ez szerintem a kettő ötvözete valahol.
3: Ahol laksz, az egy ilyen ráépítés?
1: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát mondjuk úgy is néz ki. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg hát egyáltalán az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
3: Itt nálad meg van oldva minden, tehát nem fogsz fázni.
1: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. De. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
5: Igen. Sajátodat milyenre tervezed?
1: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
5: És hol lehet ilyet kapni? Melyik barkácsáróhoz vállalnak?
1: Én a Duna-deltában tervezek vásárolni.
3: Fekete-tengerre, a jachtboltba?
1: Igen, a kikötőbe.
3: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
1: Igen.
3: Ez már maga megint
1: ez a terv, nagyon szép projekt. Édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
3: Egy hét alatt feljut?
1: Azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
6: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkus Bertalan.
1: Ez a helyzetjelző.
3: Ami jobban izgat, meg ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
1: Igen, igen.
3: Hát, de nem lehet akkor kijönni.
1: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberre. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakba, és akkor jönnek át a hajóra.
3: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
1: Nem.
3: Pedig biztos lenne hangulata.
1: Lenne a hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közegtől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom. Bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
3: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
1: Szép átvezetés.
3: Vágó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
1: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még
3: komoly
1: mielőtt...
3: Komoly feleséged van, bocsánat, akkor nem.
1: Komolytalan sincs, bár már volt egy, az inkább komolytalan volt, de... Olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprengett, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin, és két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriában sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe sem.
3: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
1: Ez kiderült, igen. Hát, ez valamennyire predesztinál, igen.
3: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó, az mintha nagyobb kanállal lette volna az életet?
1: Nem, egyébként nem. Tehát...
3: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt.
1: Ja, hát mégis igen, tehát én titkolózom, mert az előző lakó meg azért... Az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője. Amit az is bizonyít, hogy Nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mind egyformák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van. És ez megvalósult.
5: Ez a rapport nem zavaró? Autó zajszempontjából?
1: Hát engem nem zavar. Már itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. A másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom, már halláskárosult is valamennyire.
5: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
1: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István Park mögött lévő házakban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
3: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
1: Igen, biztos, aha, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek, tehát...
3: Itt a lépcsőn?
1: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát, tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van 2-3 nő, akik mindig ide járnak strandolni.
3: Nem merem megkérdezni,
1: nem.
3: Milyen lányok.
1: Nem. Tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok. Tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
3: Szóljál olyankor, jó?
1: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de... Szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam. Van egy 7 éves fiam, aki nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
3: Ezt is tudom képzelni.
1: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
3: Sziasztok, hello!
1: Hello!
0: Kis intermezzo, az élet tovább írja a műsort, vendégek érkeztek.
3: Hello!
1: Hello!
3: Hello. Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett, de ne tudjátok meg, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
1: Én azt hallottam, hogy kocog.
3: És néha. Néha kocogott, igen. És azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
1: Aha.
3: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon találkoztunk.
1: Szia, Szántó Károly!
3: Unalottól jövök.
7: Szervusz, Kámi vagyok.
3: Szia, unalottól jövök.
1: Barátaim,
3: kollégáim, tehát mi leszünk? Nem tudom, hogy meddig lesztek itt este, és sokáig nem tudom, ez mekkora fék.
8: Mert mi lesz ezután?
9: Jó.
10: Keltakaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapest, írnak majd Budapesten, és aki erre jár.
13: Ott a

0: nem félelmes, hogy az előbb Gorki dicsérted, most Molnár. Nem. Magyar írókkal milyen kapcsolatod van?
1: Sem. Van-e? Sajnos nincs. Sajnos a magyar darabban a Hubainak a Nérója volt talán az egyetlen, amit mondjuk a Hubai bennem gondolkodott, és nekem írta, de sajnos nincs igazán. Nem volt igazán új magyar darabban olyan szerepem és olyan sikerem, ami nem is volt talán.
0: Mondhatok valami föltételezést, utasíts vissza, ha nem igaz. No. Téged bár rengeteg drámai szerepet is játszottál, alapvetően egy nagy komikus géniusznak tartanak. Géniusz, ez olyan csúnya dolog szembe mondani, szóval egy nagy komikus természetnek tartanak, aki táncolni és énekelni tud, az nálunk mindig gyanús.
1: Sem szígy. Persze, de ez egy olyan hülyeségnek tartom, mert szerintem egy színésznek, egy igazi színésznek mindent tudni kell, mi az, hogy táncol, énekel, drámát játszik. Na, nem csak mondom, hogy aki ezt kép, hogy ez gyanús, ezt észrevettem a pályámon nagyon sokáig, hogy itt volt egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy Márkus László, egy ilyen molett fiatalember, akit a kamaravarietébe fölép, és ugyanakkor eljátszott a Claudiust és a Revizort, és akkor elment a Zeneakadémiára, és ott hülyéskedett, és mi ez? Szóval ez összeegyeztethető. Én szerintem összeegyeztethető. Miért ne?
0: Te kit tartasz a kortársaid között, vagy nem az élők között, kit tartasz igazán nagy színésznek, aki mindenkit tud? Ez egy vélemény, amire talán válaszolsz, aki olyan, még talán példaképen is.
1: Hát példakép az mondjuk az...
0: Az nehéz.
1: Az nehéz. Szóval példakép az nehéz mondani, de én nagyon sok jó színészt tartok, és nagyon szeretek színészeket. Most muszáj neveket mondani, mert akiket kiadjuk, akkor azok azt hiszik, hogy őket nem, és esetleg nem jut eszembe.
0: Van-e olyan álmod, hogy valakivel szeretnél játszani két személyes darabot? Ketten kiálltok és eljátszatok egy két
1: Van két színésznő,

0: akivel soha nem kerültem össze, no, és akiket nagyon szerettem volna mindig játszani, a Rutka Éva és a Törőcsik Mari. És ez soha nem jött össze. Soha nem jött össze, csak távolból csodáltam, és a Törőcsik nekem egy olyan élményt nyújtott ebbe, ez is furcsa. Miben nyújtott egy élményt nekem? A régi nyár, egy Bradley, egy operett, egy zenés darab, bejött a színpadra, és maga volt a csoda. És az, amíg élek, nem felejtem, mert ilyet, ezt megmondom őszintén, ezt nem hittem volna. És itt kezdődik nálam a színészet, és a színészet varázsa, és a hatalma, hogy valaki bejön a színpadra, nem csinál semmit, és ő van, ott van, és adja magát.
1: Azt mondtad, hogy Rutkai Évával és Törőcsik Marival még nem kerültél össze színpadon. Ennek ugye feltehetően az az oka, hogy itten meghatározott társulatokban játszunk, és te 1957 óta a Madách Színház tagja vagy. Milyen dolog az egy színházban, nem merem mondani ezt, hogy megöregedni, de egy pályát kiteljesíteni?
0: Nézd, nem tudok mondani mást, mert itt élek, ebben az országban, itt ez a színházi rendszer van. Most én ezen nem változtathatok, és hiába ugatok, vagy hiába ordítok, vagy hiába mondom, hogy ezt vagy, azt kell csinálni, el kell menni, szabadúszónak kell lenni, és vagy hívnak, vagy nem hívnak. Szóval én a Madách Színházba megkaptam mindent, amit a Madách Színház keretén belül meg lehetett kapni. Tényleg nem szólhatok semmit, úgy a rendezők részéről, igazgatóság részéről, mindig minden. Az hiányzott sokszor, és sajnos az én vendég fellépéseim, ezt így idézőjelben mondom, egyszer a József Attila Színházba, hát az penetráns volt, botrányosan sikerült, ez az Ugó Betty Özönvíz című darabja nagyon rossz előadásban, és a másik a Radnóti színpadon egy lengyel darab, ami szintén nem az előadás nem sikerült, hanem az egész olyan nem jött igazán ki a dolog. Szóval az én vendég fellépéseim nem sültek el jól. És lehet, hogy mondjuk a Víg Színházba meghívtak volna, vagy a Rutkait meghívták volna a Madásba, akkor más körülmények között jobb lett volna.
1: Kérlek szépen, de te nem csak színpadi színész vagy, mondom, a színészettel vagy szinte azonos a televíziózás hőskorában, rögtön képernyőn voltál, gondolom. A filmekkel talán nem barátkoztál meg annyira, illetve...
0: Nem én barátkoztam, ők nem barátkoztak meg velem.
1: Mi lehet ennek az oka, bár ez egy buta kérdés,
0: ezt talán meg kellene a rendezőket kérdezni.
1: Tudtam, hogy buta kérdés, szóval jogos.
0: Én nem tudom. De hogy ők miért nem foglalkoztattak engem, hát arról fogalmam nincs. Lehet, hogy nem voltam szimpatikus nekik, vagy az én játékstílusom, vagy azt féltek tőlem, hogy esetleg, hogy én egy ilyen túl tempátumos valaki vagyok, aki mondjuk a filmen egy kicsit sok, vagy valami, de tehát ez is rendező kérdés.
1: Jogos volt a vissza. Te egy nagy filmrajongó vagy, azt hiszem, te folyton moziba jársz, ugye?
0: Jártam, most már nem járok annyit, de viszont minden. Én egy 1932 és 1950 között én merem állítani, hogy egy lexikon vagyok, mindent tudok.
1: Mondd, miből tanul egy színész? Most már elmondtad azt, hogy a színpadon mit tanulsz. Az élet azonban nem kizárólag színpadban, nálad nagyon azonos. Mik a te tanítómestereid, hanglemezek, mozik, olvasás? Meséld el, hogy tulajdonképpen hogy élsz?
0: Én hogy élek? Én egyedül élek, és nagyon szeretek egyedül élni, és rengeteget olvasok, lemezt hallgatok, televíziót nézek, és visszatérek arra, hogy mit lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Én ez mindig azt mondom, hogy főskel, hogy tanítják. Ez nem lehet tanulni. A mesterségnek a fogásait, mondjuk beszélni, mozogni, ezt meg lehet tanulni, de ami innen jön, és amit az előbb a Törőcsik példával mondtam, hogy valaki bejön a színpadra, és egyszer csak mindenki úgy odanél, azt nem lehet megtanítani. Az valakiben benne van, az az egyéniség kérdése. Ez megmagyarázhatatlan, és titok.
1: Persze, hogy titok, de azért mondjuk embereket szoktál megfigyelni. Mégis színpadokon, akárhonnan nézzük, embereket kell ábrázolni.
0: Lehet, én tudatosan nem.
1: Tudatosan. Nyitott szemmel élsz.
0: Lehet, nem tudom. Én megkapok egy szerepet, én mindig, hogy a darabot látom, a szituációt látom, és megpróbálom az írót közvetíteni. Én alázatos vagyok, még ha a darab rossz is, meg vagyok győződve, hogy rossz a darab, én addig elhitetem magamról, hogy az a darab jó, mert hazudni nem tudok. Se életben, se színpadon. Tehát kénytelen vagyok addig magamat meggyőzni, hogy ez a darab jó, amíg mondjuk elhihetően el tudom játszani.
1: Mondd, híreket szoktál nézni a televízióban?
0: Sajnos igen.
1: Ez a sajnos annyit jelent, hogy a világhelyzettel Borzalmas. Is folyton foglalkozom.
0: Igen, hát folyton bejön a lakásom.
1: Bejön a lakás.
0: Egy színész
1: ez
0: nem
1: is
0: él.
1: Egy tanítómester.
0: Borzalmas tanítómester, és ezért még vadabbul kell játszani, és a közönséget még vadabbul kell fölrázni és szórakoztatni. Én nekem ez az álmom, hogy az embereknek elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Ez most nem egy strucc politika, hogy de tényleg annyi borzalom van a világban, hogy egy színésznek szerintem az a kötelessége, hogy azon fel, hát avval politizálok, hogy ebben az országban élek, és hogy ebben az országban színpadra lépek, ez már egy állásfoglalás. És, de azon felül még pluszt adok magamból, igyekszem a magam derűjéből állítólag, ami van, nem tudom, én magamat nem ismerem olyan jól, vagy nem foglalkozom annyira magammal, a magam tehetségével, a magam derűjével és a magam eszközeivel, mint esetleg más. Ez most kiderült, hogy mások foglalkoznak velem, a betegségem alatt ez fantasztikus méreteket öltött ez a szeretet és foglalkozás az én személyemmel. De hát ez nem az én dolgom, hogy én foglalkozzam vele. Én igyekszem mindig a színpadon a maximumot nyújtani, és mindig ez a cél, hogy én jól érezzem magam. És ha én jól érzem magam, hát akkor a közönség az jön utánam.
1: Laci, mégis egy hosszú pálya áll most már mögötted. Voltak keserű korszakok, keserű pillanatok, voltak megtorpanások, voltak, amikor azt mondod, hogy odavágom az egészet, nem csinálom.
0: Olyan nem
1: szóval,
0: volt.
1: Olyan nem volt.
0: Olyan nem volt.
1: De volt olyan, hogy...
0: Olyan volt, de... Igyekszem gyorsan megrázni magamat és tovább menni, szóval nem hagyom magam.
1: Laci, mi a színész státusza ma Magyarországon? Valamikor egy színész óriási előkelő, talán a társadalom egyik vezető személyisége volt. Hogy érzette magad, mint színészt a társadalmon belül?
0: Én magamat vezető személyiségnek érzem. Hogy aztán mások minek tekintenek engem, azt nem tudom. Én tartom magam ehhez. Én azt tartom, hogy egy színész öltözködjön elegánsan, öltözködjön divatosan, legyen tiszta, legyen rendes, legyen művelt, legyen okos, nem árt, ha intelligens is. A többi nem az én dolgom. Ahogy a többiek, hogy mit gondolnak a színészekről, és hová helyezik, az már nem az én dolgom.
1: Az anyagi elismerése a színésznek, ahogy te látod, megfelelő, elegendő, kevés.
0: Nem szeretek erről beszélni, mert változtatni nem tudok rajta. Ha nem tetszene a dolog, és tarthatatlanak tartanám, akkor elmennék ebből az országból, de én itt élek. Tehát azt kell tudomásul vennem, ami itt van. És ezért nem szeretek zúgolódni, ezért nem hallanak engem soha panaszkodni.
1: Nagyon meglep, amit mondasz. Nálunk a panaszkodás a divat, és nem az elégedettség. A status quo-t vagy a helyzetet borzasztó kevés ember fogadja el, és úgy fest, mintha neked minden olyan könnyű lenne. A szerepek megvalósítása könnyű, elegánsan öltözködni könnyű. Így van ez?
0: Hát azért ez nem könnyű, arról szó sincs, hogy könnyű, mert először is vett tudomásul, hogy én egyedül élek. Tehát nekem nem kell családomról gondoskodnom. Én nem azt mondtam, csak minden esetre ezt a... Amit látok az embereknél, az a elkeseredettség a művészeknél, és elég nagy művészeknél, és az én barátaimnál is, ez a, hogy feladnak dolgokat. Én ezt nem szeretem. Ez a pálya, ez nem arra való, hogy az ember feladja, pláne ha valaki tehetséges. Itt köröm szakadtáig kell. Majornak volt egy nyilatkozata, azt hiszem pont egy ilyen műsorban, hogy szakadatlanul dolgozni kell. Szóval nem szabad, nincs gát, ha valaki tehetséges, akkor nem is lehet gát, mert akkor azt az illetőt hajtja az alkotni vágyás, és a szerepformálás, és az szerepformálás, és az, hogy adjon magából. Ez lehet, hogy exhibicionizmus, nem hiszem. Egy komolyabb művésznél ez már több. Szóval ez nem csak exhibicionizmus, hát ez a pályázat, ezzel kell exhibicionizmus, anélkül nem lehet élni, de itt feltétlenül mondani akarás kell. Én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, nem megy, nem bírom, megy, kell, de nagyon nehéz, nem olyan könnyű itt, mint nyugaton, ahol mit tudom én, egy millió dollárt kap.
1: Ahol talán még nehezebb.
0: Hát mondjuk az elhelyezkedés.
1: Hányan kapnak millió dollárt? Hát nem igen, akarok elkeseríteni. Hogy mondjuk Nyugat-Németországban az állástalan színészek száma 4000 közül van.
0: Én csak nem akarom azt, hogy a kollégáim, akik tehetségesek, hogy azok ebbe a elkeseredett testpetségbe éljenek, mert annál sokkal többet érnek.
1: Így igaz. Te egy olyan vidám aszkéta vagy, ha szabad így mondanom, ami annyit jelent, hogy tele vagy életörömmel, derűvel, akarással, és közben persze az életformád. Azért rendkívül szigorú életformád. Szokták késni például a színházból?
0: Volt már? Lehet késni?
1: Na én csak kérdezem, hogy lehet. Én tudom, hogy nem lehet.
0: Nem szabadna késni. Én azt soha nem felejtem el, mert a Kismanyi és a Pécsi Sanyi mellett állandóan Steckenferden, folyton mondom, a Darvas Lilia a harmadik.
1: Darvas Lilia az ugye a nagy magyar színésznő, Molnár Ferenc felesége. Reinhardtnál színésznő, később emigrációba kényszerül Amerikába.
0: És Amerikában Gertrúdot játszott a Broadway-n, ami nagy dolog, magyar színésznőként. Visszajött ide, Magyarországra, mert azt mondta, mondja Laci, normális vagyok én, pénzem van, mindenem van, és a madácsba vágy. Jó, mondta, és mert imádott itt lenni, és imádott itt játszani. Szóval ő fantasztikus volt az első próbán, amikor megérkeztünk, ezt soha nem felejtem el.
1: Ez az olimpiába.
0: Első nap, hát én olyan izgatott voltam, hogy már alig bírtam éjszaka aludni, hogy most a Darvas Tilivel megyek egy próbára. Én nem ismertem, nem akkor még semmit, és 3-10-kor fölmentem az irodába, és a akkori titkárnőnk rettentő izgatottan szaladgált jobbra-balra, azt mondja, hogy itt van a Darvas Lili, és még senki nincs itt. Hogy senki nincs itt? Azért benne ül a tanásterembe, a olvasópróba lett volna. Hát azért bemegyek, bementem, benne ült a Lili, egy kicsit morcosan. Tűnik, 10 után 10 percet még senki nem volt ott rajtam kívül a színészek közül. És akkor az nagyon liberálisan mennek itt a dolgok, ez az Amerikában ilyen nincs, és mi aztán később már megszokta, hogy ha egyiket elvitték filmezni, a másikat elvitték a rádió, minden, de azt mondja, hát ilyen nincs, hát ez nem lehet. Hát azt mondja, hát mögöttem, hogyha én elkésem, vagy nem csinálom úgy, ahogy kell, hát 30 színésznő vár arra a szerepre, amit én játszok, hát engem úgy rúgnak ki, mint a sicc, és már jön a második jelölt. Szóval ez is összefügg egy kicsit. Ebben, amit mondtam, ez a testpetség elhagyása a dolgoknak. Én tudom, hogy nem könnyű. Tényleg nem könnyű, amire úgy visszatérek az előbbi témára. De azért, ha valaki csinálja ezt a hivatást, hát akkor valamiért csinálja. Hát legyen benne öröme.
1: Laci, eddig beszéltünk színészekről, pályáról. Nem beszélünk még rendezőkről. Volt-e rendező, aki téged fanatizálni tudott? Vagy te már olyan fanatikusan érkezel, hogy téged nem kell fanatizálni?
0: Nem tudom, mit értesz pontosan ez alatt a szó alatt, hogy fanatizálni.
1: Hát aki neked egy külön lelkesedést ad, aki olyan ötleteket, eszméket, darabelemzést ad, a szerepekbe úgy irányít, hogy te magad egészen átváltozol, és még boldogabbnak érzed magad.
0: Hát ilyen extatikus mértékben ez nem volt, viszont 3 rendező van az életem, nem is dolgoztam olyan sok rendezővel, most jut eszembe, akikkel nagyon jól dolgozom, nagyon kellemesen. Az Ádám Otto, Vámos és a Lengyel Gyuri. Na mostan egy nagyon érdekes dolog volt, amikor én a Jancsóval összekerültem. Hát mindenki dermed. Hogy kerülök én a Jancsóhoz? Hát meg kell mondanom, hogy életem egyik legmulatságosabb nyarát töltöttem.
1: Gyulán.
0: És az a bizalom és az a szeretet irántam, ami áradt a Jancsóból felém, az olyan erőt adott nekem, és valami olyan boldogságot, hogy én mindent megcsináltam volna.
1: Tehát tulajdonképpen neked a magányban azért nagyon nagy szükséged van arra, hogy Bizzanak benned az emberek?
0: Hát az, rettenetesen félek az emberektől, közben úgy nézek ki, mintha Isten tudja, milyen magabiztos lennék, de hát úgy nem lehet én. Ha magabiztos lennék, akkor talán nem félnék annyira minden premier előtt és minden szerepemtől.
1: Hogy jut el hozzád a közönség véleménye? A Tapsban, vagy az utcán?
0: Hát az utcán... Hát a Tapsban az, hát az mondjuk az természetes, de hát... Hát az utca, azt nem lehet elmondani.
1: Civilben, privátim is, és mi a reakciók?
0: Hát a reakciók azok általában csodálatosak, és itt kell vigyázni egy színésznek, mert hogyha a közönség megszereti, akkor a csapdába tudja ejteni, mert akkor minden tetszik a közönségnek. Szóval erre fiatal színész koromban már figyelmeztettek, hogyha esetleg népszerű színész leszek, vigyázzak arra, hogy azért a közönség az olyan, hogy aztán valakit szeret, mindent elfogad tőle. Hát én szerencsére azért elég jó önkontrollom van.
1: Azt mondtad, hogy a közönség talán nem tudja, hogy egy színészből sugárzó jelenlét mögött mennyi munka van. Hát mérjük le ezt a munka mennyiséget.
0: Jaj!
1: Hát például van egy szerep, megkapod a szerepet, azzal, hogy ugye szereposztó artiszt hozta ki, most gondolom, neked kell bemenni érte.
0: Nem, ki van írva.
1: Ki van
0: a szereposztás, írva. És akkor kezdődik a kínlódás, amikor már ki van írva. Jézus Mária, na. Hát szóval én nekem az a módszerem, ami sajnos... Talán azért, mert rossz tanuló volt a világ életemben, én megkapok egy szerepet, és rögtön megtanulom. Szituáció, gondolkodás minden nélkül. Na most ez azért gát, megmondom, mert aztán kialakul egy próba folyamat. Én tudom a szerepet, mert nem tudok így kézbe a szerepet próbálni. Nekem a szituációra kell gondolnom, nekem a partner kell. Na de viszont hát hogy le kell a párt, hogyha én előre tudom a szerepet, hát nem tudom, hogy ő hogy fog reagálni. Itt van az én gátam mindig. És ezért a premier előtt 10 nappal mindig pánikba esem, és visszaesem a szerepbe. Akkor kezdődik a tantaluszi kínok. Szóval az valami olyan borzalmas, amikor az ember, hát én nem egyedül játszom, hát partnerek vannak, és azok élnek. És mondjuk én remek vagyok a próbákon 3 hétig. Na és egyszerre csak a partnernőm mondjuk előrelép a szerepbe, mert ő később került bele ebbe azt, hogy tudja a szerepet, és később került, mert ő előbb a gondolatokat, a szituációkat, azokat fejtette, meg azok áll, és akkor én ott maradok úgy, hogy teljesen független vagyok tőle, most akkor kell nekem hozzáidomulni, vagy, szóval ezek borzalmas dolgok, ezek... Én például tudom, hogy a Tolnai Klári például, emlékszem, hogy úgy próbált mindig, nagyon sokáig mindig a kezébe volt a szöveg, és mindig úgy csodálkoztam, és mondtam, hogy meri, hogy nem tudja még a szöveget, és mindig nem, nagyon okosan próbál, mert ő mindig felméri a helyzetet. Felméri a helyzetet, a gondolatokat, a szituációkat, a partnereket, minden, és amikor már avval kész van, akkor már jóval nem is kell tanulni, mert addigra már a szituáció által a szöveg, nem is lehet mást mondani. De ezek rettentőnek.
1: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szöveget?
0: Hát amennyi idő alatt akarsz. Az gyorsan megy, de nagyon nehéz. Ez is borzalmas nehéz. Képzeld meg egy 1-2-3-at megtanulni. Hát én elkezdtem, volt a premierje novemberben, májusban kezdtem el tanulni, és... Borzalom. Hát nehezebb az iskola. Ezért mondom, hogy iskolában soha nem tanultam, és akkor egész életemre arra lettem, mit ér, hogy tanulhassak.
1: Amikor repertoár darabokban játszol, tehát annyit jelent a repertoár, hogy mondjuk egyszerre 5 darabban játszol, és minden este mást. Hát át kell alakulnod előtte? Vagy hogy történik ez? Ez egy misztérium, én is kíváncsi vagyok.
0: Ez én nem tudom, akkor attól függ, hogy mennyiszer megy egy darab. Mert például volt az, hogy játszottam egy időben. A Nérót, a Bolondlányt, a Nagy Romulust, a Waterloo-i csatát, és a... Mit volt az ötödik, nem emlékszem, azért a Lila Akácot.
1: Tehát Dürrenmattól kezdve szóval Lengyel Mennyhértig szinte mindenki.
0: A Bolondlány az már olyan volt, hogy az szétesett. Az már akkor szétesett. Megmondom őszintén, ezt már többször le is nyilatkoztam, nem lehet 444-szer valamit eljátszani.
1: Az előbb a külföldi színészek szóba kerültek. Tudod, hogy egy külföldi színész
0: ezerszer. Tudom.
1: Nem de jártál tudom sokat érteni. Külföldön.
0: Láttam is előadásokat. Olyanok, mint a premier lenne.
1: Mi ennek a titka?
0: Nem tudom. Én belehalnék. történik. Szóval én egyszerűen beleőrülök abba, pláne, mert mondjuk egy fösvényt, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy Molière darabot, azt mondjuk az ember mindig talál valami izgalmasat, hogy kipróbálja. De azok is tantaruszi kínok, hogy így próbálom, meg úgy próbálom, úgy, hogy ne verjem szét az előadást. Partnert ne zavarjam meg. Mert hát amivel le van fektetve, ott nem lehet már más csinálni. Csak legfeljebb én magamban, gondolataimban tudok más csinálni.
1: Laci.
0: De egy silány, még hadd fejezzek, egy silányabb darab, mondjuk egy, én nem, most ez silány, és rosszul mondom, egy bulvár darab, amit én nagyra értékelek, azt eljátszani 444-szer, vagy sokszor minden nap, úgyhogy abban valamit újat találjak, ahhoz már olyan fantáziának kell lenni, hogy abban már az ember már beleölekszik.
1: Laci, előbb szóba került, mi ugrálunk egy kicsit ebben a beszélgetésben, nem de hát muszáj ugrálnunk, mert gondolkodni is akarunk közben. Meg kell kérdeznem, mert mindenkit érdekel. Hogy van a színész és a pénz? Vagyis nálunk úgy tudják, hogy a színész nagyon sokat dolgozik, szalad ide-oda a szinkronból, rádióba, rádióból, televízióba, televízió színpadra. Miért csinálja? Azért csinál, mert szüksége van a pénzre, azért csinál, mert szeretne mindenütt jelen lenni, azért, mert hát meg nem haragszol érte, de egy színész mindig egy kicsit gyerek marad. Közöttünk, felnőttek között.
0: Nézd, én megmondom őszintén, most én a saját személyek.
1: Hát, csak rólad van.
0: Én amikor szaladgáltam jobbra, balra, előre, hátra, én nem csak a pénzért csináltam, egyszerűen kíváncsiságból. Egyszer egy sportot üztem abban, hogy egy este 8 helyen léptem föl, abban benne volt a színház, a kamaravarieté 3 előadása, Madách Színház 2 előadás, 3 előadása, mert pendíztem, és 2 zeneakadémia. Na azt mondtam, ez többet. Mi kipróbáltam, tudomásul vettem, összeestem haza, ment kész, vége. Na mostan én ezt kíváncsiságból sem. Most van sajnos, akik erre rá vannak szorulva. Általában, amikor még in floribus rohangáztam egyik helyről a másikra, akkor úgy 3 héttel a premierről azért leálltam. Tudod, mert azért az volt a font. Sajnos akkor mindig a másik itta meg a levét, a másik produkció, mert azért ott egy kicsit úgy belecsempésztem egy kis rutint és ízét, szóval tudod, ott most elárulom a közönségnek, itt leleplezem magam, de azért a színház a font, az a legfontosabb.
1: Azért milyen szerepe van az életkornak egy színész pályáján?
0: De én nem figyelek oda. Nem vettem észre, és nem is érdekel. Én világéletemben karakter színész voltam, én fiatalkorban öreg szerepel. Szóval ez a kor kérdés, ez nálam... Van, akinél nagyon sokat számít, és megtorpannak a pályán, és megállnak, és nagyon rossz periódusok vannak az életükben. Szerencsére nekem ilyen nem volt. Én nem vagyok hiú már ilyen szempontból, se korra, se küllemre.
1: Van egy félelmetes bizalmat. Tehát tényleg azt képzeled, és ezt jó hiszeműen kérdezem, hogy az mindentől megment, minden keserűség.
0: A tehetség? Csaló,
1: igen.
0: Hát én szerintem igen. Előbb-utóbb igen. Hát nem lehet, nem létezik, hogy a tehetség az valakit megcsaljon, ami az övé. Ez nem lehet.
1: És fordítva elképzeled, hogy ő megcsalja a tehetségét?
0: Hát én... Nem tudom elképzelni, de azt talán lehet, hogy valaki visszaél vele, vagy rosszul használja föl, az nagyon szomorú, az borzasztó.
1: Te egy nagyon általános kérdés, és talán nem is biztos, hogy hozzátartozik a beszélgetésünkhöz. Milyen állapotban van a mai magyar színház szerint? Jóba, rosszba, olyanban, amiben lennie kell, szeretnél mást?
0: Én szerintem dühös. Mindenki dühös a másikra. De nem tudom, hogy miért. Pedig ezt nem dühel kell csinálni. Ezt lehet versenyezve, izgalmasan, de dühösen semmiképpen nem lehet színházal. Ért? Szóval a rossz értelembe vett dűszol a agresszivitással. Én nem tartom olyan. Én ez a színházi válság, amiről mindig beszéltek, én mindig nevettem ezen. Jó darabokat kell játszani, jó előadást, jó színészekkel, és akkor nincs színházi válság.
1: Ez megint nagyon egyszerűen hangzik, hogy a jó darab is nehezen születik.
0: Hát bizony.
1: A jó előadás is nehezen születik, még a jó színészi alakítás is nagyon nehezen
0: nagyon,
1: születik.
0: Nagyon.
1: Laci, muszáj föltennem ebben a számomra is élményszerű beszélgetésben egy kellemetlen kérdés.
0: Na.
1: Nem kevés az, hogyha valaki színész, vagy csak színész. Te mindig valamit kapsz, amit el kell játszanod.
0: Hát, hogy én Molière, meg Gorki, Csehov, Shakespeare gondolatait közvetíthetem, mert ez kevés. Én az ő gondolataikat próbálom közvetíteni a Márkus László által. Az ő gondolatai keresztül szűrve.
1: Ez nem rossz szerepet.
0: És ez a színész feladata. És ez már nem kevés. És nagyon nehéz.
1: Mondd, ha neked korlátlan anyagi lehetőségei lennének. Tehát korlátlan. Egy open check, egy szabad check, amelyet te töltesz ki. Mit vennél magadnak rajta?
0: Egy színházat.
1: Épületet, rendezővel, mindennel berendezve?
0: Mindennel berendezve, és egy mozit is, mert azt, ott én ülnék, folyton nézném a jó filmeket, de egy színházat, és isteni dolguk lenne a színészeknek. Isteni dolguk lenne. Szóval én lehet, hogy lenne konfliktusaim, nem tudom, de én a színészekért csinálnék egy színházat. Nem a rendezőkért. Mert nem a rendezőért mennek be soha, lehet, hogy megharagszanak rám, a színészért mennek be, ha bemennek a színházba, nem a rendezőért.
1: Az első pillanatban az ember nem haragszol már, megrémült tőled, hogy valaki ennyire a színészettel azonos. Kiderül, hogy az a színész eléggé nyitott a világra. Optimista is vagy, hála Istennek, mert hiszen tele vagy hittel a tehetségben, a színészet küldetésében, a napi munkában. Ezt az optimizmust sose törte meg olyasmi, hogy megbuktál. Hát az ilyen is van.
0: Hát persze, hogy van. Hát ez elkerülhetetlen egy színész életében. Hát jó is néznék ki, hogyha minden... Hát az, ne, az egyszerűen lehetetlen. Hát az borzasztó.
1: Borzasztó?
0: Az
1: nagyon fáj?
0: Több. Nem fáj. Ez egy összeomlás. Nekem volt egy olyan, amikor azt hittem, hogy belehalok. Hát volt több, ami mondjuk nem volt sikeres. Azt...
1: Mikor jöttél rá? Rögtön? Vagy utána? Vagy?
0: Ott speciál ennél a nagy összeomlásnál anyám jelzése. Anyám jelezte a főpróbán, hogy aztán nem is nézte meg az előadás sem, mert gondolta jobb a békesség. Már az ő jelzéséből látom, hogy valami nem stimmel.
1: Csúnya dolog lenne megkérdezni, melyik darab volt?
0: Szent Johanna Bábik grófja. Ilyen szereposztást még azt hiszem Magyarországon kevesen csináltak, mint a Vámos Laci ebbe az előadásba. Az Ajtai Andortól kezdve a Gregus Zoltánig, a Tordi Gézától a Garas Dezsőig, a Szénási Ernő Márkus László és a Psotta Irén, mint Szent Johanna. Hát szóval, de még mondhatnék, mert még volt a Zente, a Mensáros Laci. Szóval olyan szereposztás volt, és az egész így volt kiosztva, és ettől bukott meg az egész. Szóval nem voltak összehangolva a szereplők, gondolom, hogy ettől, mert én az hát persze az ember nem úgy próbál egy szerepet, hogy én most meg akarok bukni. Az ember mindig a legjobbat akarja. Borzalmas dolog, és az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy ő maga érezze, hogy rossz, mert az a legrémesebb. Mert ha én mondjuk azt írják, hogy én rossz vagyok, és megbuktam, és én meg vagyok győződve, hogy én jó vagyok, akkor bosszan. De ha én tudom, hogy nem tudom megoldani a dolgot, az embertelen. Embertelen kínszenvedés, hogy nem tudtam úrrá lenni ezen a Várvi grófon. Hát mi ebben olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudtam megoldani? A mai napig szétrobbanok a dűtől. Ezért vagyok bűvös nagyon a kritikusokra, tudod, amikor olyan így írnak ember, hát mindenki az életét teszi föl egy-egy szerepre, egy-egy produkció.
1: Mi is?
0: Arra az egy cikkre, ami egy napig szól, mert azóta már rájöttem, felvilágosítottak, hogy miért vagyok én oda az kritikát. Hát az egy napra szól, megjelenik csütörtökön, pénteken már egy új lap jelenik meg, amiben már nincs benne a kritika. Kicsit túl komolyan veszi az ember a kritikákat. Meg kell nézni, hogy ki írja, az is fontos, tudod? Van olyan, akinek a kritikára adok, van olyan, aki rólam rosszat írt éveken át, és nem tudtam rá megharagudni, mert pontosan le volt írva mindig, hogy miért nem tetszett neki az ügy. Akkor én nem haragszom. Hát Istenem, ez a véleményem.
1: Szóval, Laci, egyre jobban kiderül, hogy te rajongsz ezért a pályáért, de ez a pálya nem nagyon könnyű.
0: Ja, könnyű. Hát itt naponta sértegetik az embert 80-szor, annélkül, hogy tudná. A hiúságában, a önbizalmában, csak az ember ezt már... Hát én azt mondtam, ha én színész lehetek, akkor én mindent eltűrök. És mindent elviselek, ez történt.
2: Már kétszer bátorkodtam itt jelentkezni.
3: Igen. Kicsit a levegőre mentem, és a lányom felszaladt az ékszereket megnézni.
2: Remélem, semmi hiány?
3: Nem hiányzik semmi. Csak az életünk boldogságát vitte el. Hát kérem, nem hallanak itt bennünket?
2: A bálnak vége. És a parkban egy lélek sincs. Csend és sötétség.
3: Hát kérem. Tiszta fejjel és okosan. Először is, mi a tényállás? A tényállás lányomnál flört, nálam bridge. Ön értelmetlenül néz rám. Talán nem tudja, mi az flört?
2: Már hogy ne tudnám, főméltóságú asszonyom, 4 gyermekem van.
3: Annak ahhoz semmi köze. Ön téved. Flörtnek nevezzük azt az ártatlan ébődést.
2: Oh, persze, hogy ne tudom már. Flört az a szelíd, kis finom kokettéria, ártatlan kacérkodás.
3: Úgy van.
2: Persze, ezer bocsánat, én ostoba. Összetévesztettem a bridge-el.
4: Ő a mesterséget hallatlanul magas színvonalon tudta. Tehát ő megcsinált minden szerepet, nem volt egy spontán színész. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő sohasem elemzett. Ő mindig önmagát adta. Mindig önmagából alakította ki a szerepet, és sohasem a szerepekbe bújt bele. Ő pontosan ki tudta számítani, hogy annak, amit ő csinál, mi a hatása. Tehát tökéletesen ismerte a szakmát, és tökéletesen ismerte a közönséget. És ő volt az, aki a közönségnek játszott. Végül is minden színész a közönségnek játszik, de ő azt hiszem, hogy 2 részre osztotta az emberiséget, színészekre és közönségre, és aki nem színész, az közönség. Ő mindenkinek egyformán játszott, és mindenkinél egyforma sikert akart elérni, és ő volt az, aki ezt a sikert mindig ellenőrizte is. Márkust Molnár színésznek is neveztük, amin hát azt értettük, amit ez jelent, hogy Molnárban volt a legjobb. És ez is egy furcsa dolog, mert tulajdonképpen nem úgy volt Molnár színész, ahogy mondjuk Páger Antal, aki egy teljesen természetes, hétköznapi stílus, mint hogyha a beszélgetést folytatná a színpadon, tudott létezni. Márkus soha egyetlen szerepében nem volt ilyen értelemben naturalista. Nem volt egy társalgási színész, bármennyire is sokan azt gondolják. És a Molnár darabok sem társalgási darabok, én úgy érzem ilyen értelemben, hanem egy színpadilag, vagy egy színpadra áttett társalgási darabok, ahol tulajdonképpen semmi sem úgy igaz, mint az életben, hanem poentírozva és kiélezve. És ezt Márkus fantasztikusan jól tudta csinálni, pontosan azért, mert technikából csinálta, és a hatást pontosan ki tudta számítani. Tehát például az 1-2-3 Norrison szerepében, aminek ugye az a lényege, hogy egy bankár vagy egy nagy kapitalista egy óra alatt átszerel egy sofőrt arisztokratává és intellektuellé. Tehát egy óriási, hatalmas vungból építette fel ezt a szerepet. Jóformán lélegzet nélkül vagy levegővétel nélkül kellett beszélnie percekig vagy egy fél óráig. És ez hatalmas, elsöprő tempóban és óriási nagy technikával sikerült neki.
5: Halló, kérem, kössön össze a Majestic Hotellel, Steve Miss igazgató úrral.
6: Hivatott, elnök úr.
5: Kérem, kúró kisasszony, gyors intézkedéseket. Azonnal, tehát 10 percen belül legyen itt a borbély, hátul a mellékajtó menjen át be a mosdószobába, és az első embert, aki oda belém, azonnal borotválja meg tovább. Azonnal autó, jöjjön ide és jelentkezzék nálam az angol főszabáz az Old England cégtől. Tovább. 15 perc múlva jelentkezzék nálam kolléganője, Lind kisasszony, tovább. Ön azonnal érdeklődjék, és nekem rögtön jelentse az ide legközelebb eső jobbfajta férfi ruha kézáru üzletet. Tovább. Azonnal rendeljen ide egy gyönyörű virágcsokrot, csupa orhidea, kerülhet 150-be. Tovább, azonnal kérek ezek kívül egy üveg vörösbort, mégpedig Chambertin 1924-es, nem a Rouvier félét, hanem a Rambo félét, nem hidegen, hanem langyosan, azonnal. Tudja, Lidia, ez volt Napóleon kedvenc bor, a Chambertin, ezt itt a mindig a nagy csaták előtt. Ön még nem mehet, kúró kisasszony, a kapott megbízásokon kívül, e pillanattól kezdve most 3 óra, ő minden 10 percben belép ide, bárki van is itt, és jelenti nekem a pontos időt. Mit csinál a kedves mamája? Középfülgyulladása?
6: Köszönöm, jobban van, az orvos felszúrt.
5: Lázmentes?
6: Igen.
5: Köszönöm, most mehet, kúró kisasszony.
6: Igen, is.
1: Mikor arról beszélünk, hogy Molnár egy sajátos drámaíró, sokan ezt alábecsülik, sokan fölé, akkor én azt hiszem, az ő jelentősége elsősorban abban van, hogy a színészek számára tud helyzeteket, szerepeket, dialógusokat teremteni. Ebben utolérhetetlen. És ezeket a dialógusokat el kell játszani, viselkedni kell tudni annak a kornak megfelelően, amikor a darab játszódik. A színésznek pallérozott stílusának kell lenni. Egy szóval olyan univerzális színésznek, amilyenné a Márkus Laci érett. Ezt Molnár szerepek egész során bizonyította, de talán legpompásabban az Ibolyában. Ebben a kiváló kamaradarabban, ahol Gábor Miklós és Domján Edith partnereként életem egyik legnagyobb színházi élményét nyújtotta. Vígjátékról volt szó, de ilyen felszabadultan, ilyen szélesen komédiázni és nevettetni, hogy ők tudtak, és itt Márkus Laci volt, azt hiszem, az elsőbség, hát erre máig is kevés példa van csak.
5: Halló? Halló, tessék, igen, én vagyok, tessék. Szerintem jó nagysága a mája? Szerintem jó nagysága haldoklik, igen? Hogy meg fog halni? Rettentően sajnálom, kezi csókolok. Tessék, az ön módszere. Hát ez szép, ez igazán nagy.
7: Ne haragudjon már, édes drága direktor.
5: Hogyan? Maga engedett a direktornak, és mégis az ő nyakába volt.
7: Hogyan? Hogy magát tartom a direktornak? Nem maga a direktor?
5: Nem, kedves nagyság, a direktor ott áll a maga hátra mögött.
7: A Skultéti?
5: Nem a Skultéti az édes gyermekem, hanem a direktor, akivel megbeszéltük ezt a tréfát. El akart menekülni a nők elől, hát most sikerült neki.
7: Igaz ez?
5: Igaz.
7: Hát az a jó Isten nagyszerű! Apáról eljöttem a direktor miatt, sermetembe leestem. Onnan is eljöttem a direktor miatt, itt megint beleestem. Kiugrottam belőle, most megint. Hát az a jó Isten, hogy nem szeret engem.
5: És az ilyen nagy baj?
7: Amikor én nem akarok híres színésznő lenni.
5: Ezen a nagy bajon mi most segíteni fogunk, ha szépen letörli a könnyeit, és elmegy ajánlkozni más színházhoz. Ho-ho, csak hogy ebben én nem megyek bele, nem jegyeztünk, mert nekem jobban van őt szerződtetni. Gyermekem, maga mától fog ennek a szint társulatnak a tagja.
7: Ó, köszönöm, kezdj csak.
5: Most már miért sír?
7: Azért, mert most már hiába tetszik akármit mondani. Én éreztem, amikor megtetszett ölelni, hogy jó szívvel súrlódik hozzá.
5: Fiam maga olyan hevesen ostromolt. Na, ne sírjon, kedvesem, semmi oka rá. Sőt!
7: Sőt?
5: Igenis, sőt. Vagy mit tudod? Én hagyjanak engem, kérem, végén. Ugyanis mit bámulít, kérem? Egy színés akar a világon, aki undorodik az igazgatóktól, és az is. Most mit bámulít, édes fiam? Menjen szépen haza, aztán reggel jöjjön vissza, majd a titkár úr megcsinálja a szerződését.
7: Nagyon köszönöm. Addig is, édes drága. Szabad megcsókolnom a kezét.
5: Azt nem fiacskám, hanem majd én a maga homlokkám. Most menjen, fiam, de mindjárt.
7: Hogy milyen pek. Alá szolgáljuk!
5: Viszontlátásra!
1: Életének egyik legnagyobb, merem azt állítani, legsúlyosabb válságát és élményét, ha ezt idézőjelben mondom, persze jelentette a filmhez való kapcsolata. A film az ő számára, akik a 30-as évek elején, tehát a hangos filmen együtt nőttek fel, hát valami extra dolgot jelentett. Szóval Laci volt az, aki ismert minden budapesti mozit, és minden mozinak minden műsorát visszamenőleg 30 évre fel tudta sorolni. Milyen filmekben kik játszottak, rajongott a filmjét, mozibolond volt. A magyar filmgyártás ezt az oldalát, Lacinak ezt a rajongását, filmszeretetét nem használta ki, sőt. Rimánkodott, pont tudom pontosan, rendezőkhöz, hogy szerepeket kapjon. A rendezők ezt nem tudom milyen oknál fogva, talán azt hitték, hogy a Laci rajongása az nem eléggé spontán, nem eléggé mélyről fakadó, vagy azt hitték, hogy ő nem az a színész, akire a közönség beül a mozikban, ez 60-as évekről van szó, valami oknál fogva mellőzték. Kapott itt-ott kis szerepeket, de éppen csak, hogy feltűnhetett a mozivásznon. Ez olyan űrt, ez olyan fájdalmat okozott neki, ami ez leírhatatlan. Betege lett. Én nem azt mondom, hogy ez végső, sajnos a végső betegségének ez volt a kiváltó oka, de valósággal kedély beteggé vált egy-egy filmszereposztás akkor, amikor kiderült, hogy nem ő kapja meg az őt megillető főszerepet, mert ő azt hitte, és most már utólag mondjuk meg őszintén, ez így is lett volna illendő, hogy ő olyan abszolút főszerepeket játszik, őrá olyan szerepeket írnak, amilyenek ezt az olasz, francia, amerikai filmekben szokás, hogy szeretett volna zenés szerepeket játszani, énekelni, komédiázni, de ez nem sikerült. A magyar filmgyártásnak egy olyan periódusát fogta ki, amikor még az előtte járó nemzedékek voltak a nagy sztárok, és ő neki bizony be kellett érni a másodhegedűs szerepével.
4: Az ember azt gondolná, hogy nem volt Brecht színész, ugyanis sohasem szerette a didaktikus színházat, vagy nem volt egy oktató színész. De éppen azért, mert Brecht sohasem kívánt beleélést, hanem mindig játszani kellett Brechtben is, és a jó előadások azok mindig olyanok, amelyben Brecht szórakoztat is, nem csak didaktikusan oktat. Végül is remek szerepeire emlékszem Brecht darabokban, akár a Koldus operára természetesen, akár a Svejk a II. Világháborúban című darab egyik szerepére. A Koldus operában Tigris Brown-t játszotta, és ott se hagyta ki azokat a fantasztikus gag lehetőségeket, amikkel mindig élt, hogyha módja volt rá. Azt emlékszem, hogy amikor ez a rendőrfőnök Tigris Brown, aki hát Bicska Maxinak a fő védnöke, és tulajdonképpen azt szeretné, hogyha nem fognák el, és megmenekülne, egy pillanatban megkapja azt a hírt, hogy Bicska Maxit elfogták, akkor egy ilyen álfelháborodással azt mondta, hogy magamon kívül vagyok, és lépett egyet jobbra, hogy valóban magán kívül legyen, nem ott, ahol az előző pillanatban állt. Tehát ő ilyen tulajdonképpen nagyon finom gegekkel élt gyakran, amik, hogyha egy olyan színész csinálja meg, akinek nincs finom technikája vagy érzéke ez a fajta trivialitáshoz, akkor nagyon bántó is tudna lenni. De ő ezt hallatlan finomsággal és eleganciával csinálta, mint legtöbb szerepét.
8: Márkus Lászlóról azt hiszem egy kicsit kevesebb objektivitással tudok beszélni, vagy bármit mondani, mint más színészekről, aminek az az egyszerű oka, hogy azt hiszem, ő az egyetlen magyar színész, akihez bizonyos magán kapcsolatok is fűztek, családi jó ismerős, jó barát volt, és teljesen függetlenül a szakmai, hogy mondjam, közösségünktől ismertük egymást már korábbról, pontosabban hát ő ismert engem gyerekkorom óta. Ez némiképpen megváltoztatta hozzá a viszonyomat, ami azt hiszem, hogy kritikusként azt jelentette, hogy egy kicsit talán szigorúbb voltam vele, mint mások. Persze ebben nem lehetek biztos, de éreztem időnként magamban egy ilyen furcsa érzést, hogy nekem valahogy vigyáznom kell arra, hogy én ne legyek pozitív értelemben elfogult Laci iránt, hogy nevezem így. Ebből aztán adódtak időnként konfliktusaink. Egyik legnevezetesebb volt, amikor valamelyik alakításával kapcsolatban egyébként egy rossz magyar darab, nagyon rossz kis epizód szerepében valami olyasmit írtam róla, hogy ribacsérje, amit csinál. Ezek után 2 évig nem volt hajlandó szóba állni velem, a köszönésemet nem fogadta, még a színházban nézőtéren találkoztunk, akkor sem. Ott mondom, hát jó barátságban voltunk egyébként. Majd aztán egyszer a rá jellemző nem éppen konzekvens váltások egyikével úgy döntött, hogy akkor most feloldja a szilenciumot, és ettől kezdve aztán újra nagyon jó kapcsolatban voltunk. Na most ezt csak azért említem, mert jellemző volt, ahogy aztán később egyszer, jóval később egy beszélgetésben visszatért erre az afférre, és azt mondta, hogy nézd, neked teljesen igazad volt, én borzalmas dolgokat műveltem abban a szerepben, de én rám megy fel a függöny. És azt hiszem, ez volt az ő színészetének az igazi arszpoétikája, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a néző unatkozzon, ha őt látja a színpadon. Most ezzel aztán azt hiszem a színház is, és tulajdonképpen a film és a televízió is visszaért. Tehát nem okvetlenül jól használták föl Márkus László tehetségét, hanem kihasználták azt a rendkívüli népszerűséget, amit az ő személyes imázsa jelentett a néző számára. És nem elég gyakran, és nem elég következetességgel látták el, hogy jó szerepekkel. Gondolok itt a jó szerepek közül például olyan szerepre, mint a Tartu Forgonya, ami egy reveláció volt, legalábbis az én számomra, de azt hiszem, hogy más kritikusok, szakmabeliek, és nem utolsó sorban, hanem elsősorban a közönség számára is, ahol nem az a elsősorban magát mutogató, most hogy mondjam így, nem pejoratív élel, nem elsősorban magát mutogató Márkus László jelent meg a színpadon, aki önmagát játszotta, és azt akarta, hogy ő ráfigyeljenek arra, hogy ő Márkus László, hogy milyen kedves, jópofa valaki, akit szeretnek, és ez egy kölcsönös áramkörbe foglalja a nézőteret a színpaddal, hanem nagyon elmélyülten, tragikus figurát játszott Orgonból. Számomra ennek a Lengyel György rendezte Madács Kamara színházbeli előadásnak néhány évvel ezelőtt, a legnagyobb értéke az ő alakítása volt. Majd ezt követően a Fösvény cím szerepe, ugyancsak lengyel rendezésében. Azt lehet átmondani, ő úgy tűnik, hogy Lengyel György volt az, aki a Madách Színházban a leginkább felismerte, hogy Márkus nem csak a komikus szerepkörben, a jópofa szerepkörben, az aranyos szerepkörben kell alkalmazni, és egy nagyon figyelemre méltó, ugyancsak elmélyült és tragikusan felfogott fösvényt játszott, amiről aztán sokat beszéltünk is a bemutató után már. Nagyon lelkiismeretesen foglalkozott ezzel a szerepével, úgy, mint az Orgonnal is. Vagy például a Három nővérben, Ádám Ottó három nővérjében, Kuliginnel. Amit mint előadást kevésbé tudtam szeretni, de az ő alakítását nagyon. Ebben tudta megmutatni, hogy ő egy nagy jellemszínész, aki nem csak arra alkalmas, hogy Márkus Lászlót mutogassa a színpadon, amire egyébként vállaltan nagy hajlandóságot mutatott, tehát ő végül is a szónak olyan értelmében örömszínész volt, nem a dilettáns értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ő élvezettel, örömmel, habzsolva lépett színpadra. De amikor érezte, hogy egy olyan szerepet kap, amiben nem az a fontos, hogy ez a fajta közmegegyezéses figura, amit már elfogadtak tőle annyi éven át létrejöjjön, hanem létrehozzon egy drámai értéket, egy egészen más embert, mint ami ő, akkor elmélyülten és nagyon keményen tudott dolgozni, és legapróbb gesztusokig kitalálni szerepeket, és végig gondolni dolgokat, és vajudni olyan mértékben, ami a legnagyobb komikusokra jellemző egyébként, például Latabár Kálmánra, aki egy szakmai legenda ugye ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kis vicceit, gegjeit napokon, heteken át volt képes gyakorolni, nőbbeknek bemutatni, ellenőriztetni, stb. Tehát ez nem mond ellent, ez a kétfajta Márkus, de én tulajdonképpen ezt a kevésbé csillogó, kevésbé népszerű és talán kevésbé is elismert Márkus Lászlót szerettem igazán.
9: Márkus Laci is, mint minden művész, hallatlan érzékeny volt, és természetesen hiú. Nem is lett volna színész, ha nem az. Valamikor 1968-ban a Filmszínház muzsikában írtam róla két teljes oldalt akkori szerepeiről. És ez természetesen egy sereg pozitívumot tartalmazott, sőt, szinte kizárólag jók voltak benne, egy kivételével. Azt írtam benne, hogy Gogoly revizorának, Resztakovjaként elegánsan megbukott. Nos, Márkus Lacival azután valahányszor találkoztunk, a debreceni Galagonya után mindig ez volt a másik, hogy te azt írtad, hogy megbuktam. Mondom, igen, Laci, megbuktál. Ezt nehezen hitt el, de később abban a könyvben, amelyet Harangozó Márta írt róla, ő, Laci, bevallja, elmondja, hogy miért nem sikerült ez a Resztakov. Ez különös valami volt, hiszen az egész szakma, mindenki, aki színházzal foglalkozott, kíváncsian várta, mert a papírforma szerint Márkus Lacinak jó Resztakovnak kellett volna lennie. És nem volt az. Görcsös volt, merev volt, humortalan volt, nem tudta eldönteni, hogy szatirát játszék-e, vagy komédiázzon-e. Szóval a komédiás az alapjában is, és minden porcikájában komédiás Márkus Laci, mint hogyha valami zubbonyba, vagy kényszer zubbonyba kényszerült volna. Persze ennek ellenére hallatlan érdekes ma már meghallgatni ezt a felvételt. Erről a Madách Színházbeli revizor előadásról, amelyben Pécsi Sándor játszotta a polgármestert, és Márkus Laci Resztakovot.
10: Alázatos tiszteletem!
11: Tiszteletem.
10: Bocsánatot kérek!
11: Kérem, semmi.
10: Mint a város fejének kötelességem gondoskodni, hogy az átutazó idegenek és nemes urak semmiféle alkalmatlansága...
11: Kérem, mit csináljak? Én nem tehetek róla, ha... Becsület szavamra ki fogom egyenlíteni, mihelyt otthonról megérkezik. A vendéglős az oka mindennek. Kérem, olyan marhahúst adott, mint a csizmatalk. És a leves, az ördög tudja, mit kogyhasztott össze. Ki kellett öntenem az ablakon, valósággal koplaltat. Na, a teáról ne is beszéljünk, halszaga van, nem te a szaga. Hát ki vagyok én? Miféle új szokás?
10: Bocsánatot kérek, én igazán nem tehetek róla. Piacunkon mindig elsőrendű marhahúst kapni. Holmogori kereskedők szállítják, csupa derék, talpig becsületes ember. El se tudom képzelni, honnan vette a vendéglős, de ha mégis így volna, engedelmével gondoskodni fogunk más szállásról.
11: Azt már nem. Nagyon jól tudom, mit ért maga más szálláson. A börtön? Mi? Hogy mer ilyet? Ki kérem magamnak? Én Pétervári tisztviselő vagyok, én...
10: Szent Isten, mindent tud, azok a nyavajás boltosok, azok súgtak be mindent.
11: Nem bánom, ha az egész rendőrséget kivezéli is, nem mozdulok innen. Egyenest a miniszternek teszek panaszt. Mit képzel? Mit? Képzel!
10: Irgalom, kegyelem! Ne tegyen tönkre, feleségem van, apró gyermekeim, ne tegyen szerencsét lenni egy életre!
11: Elég volt! Még ilyet, semmi közöm hozzá. Tám börtönbe csukassa magam el magának. Felesége meg gyereke van? Még csak azt kérek, köszönöm szépen, ebből nem kérek.
10: Isten látja a lelkemet, tapasztalatlanságom, az oka mindennek. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés az még tejára, cukorra sem elég, ezt ön is beláthatja. Hát ha itt ott elfogadtam némi ajándékot, hát mi volt a semmiség, egy kis harapni haló, egy kis ruhára való. És hogy én megcsapattam azt a kofát, az altiszt özvegyét, becsület szavamra mondom, rágolom. Az ellenségeim találták ki, gazemberek, olyan nép, akik itt kérem, képesek ezek az életemre törni.
11: És mi közöm nekem ehhez? Igazán nem értem, mit zagyvál össze itt nekem a gazemberekről, meg az altiszt özvegyéről. Az altiszt özvegye az más. Engem nem fog megcsapatni, annyit mondhatok. Ahhoz maga kis ember, még ilyet. Szeretném én látni. Ismétlem önnek, én mindent megfizetek, csak most nincs pénzem. Azért ülök itt, mert nincs egy árva kopejkám sem.
10: Tekeri a szót. Tessék, igazodj el rajta, azt se tudom, hogy fogjak neki. Ha mindegy lesz, ami lesz. Ha esetleg pénzre volna szüksége, vagy bármi másra, én készséggel állok rendelkezésére, akár most rögtön kötelességem mindenben segíteni az átutazó vendégeket.
11: Kérem, adjon kölcsön. Rögtön kifizetem a vendéglőst. 200 rubel elég lenne, de az se baj, ha kevesebb. De
10: pontosan 200 rubel, akár ne is tessék megolvasni.
11: Nagyon köszönöm. Mihelyt hazaérek, megküldöm. Az ilyen hirtelen pénzavar van, ugye? Na de ön igazán nagy lelkű, így már egészen más.
10: Ah, Istennek elvette a pénzt.
12: Most már fog ez menni. 200 helyet 400-at nyomtam a markába.
13: De miért áll? Foglaljon helyet! Foglaljon helyet, kérem!
14: Ó, kérem, hát jó én nékem áll vagy.
13: De csak foglaljon helyet az én kedvemért. Most látom csak milyen derék, jó lelkű emberre van dolgom. Bevallom az előbb, azt hittem azért jött, hogy... De foglaljon helyet!
12: Merészebbnek kell lenni. Minden áron inkognitóban akar maradni. No jó, majd úgy teszünk, mintha nem tudnánk, mi áradban van.
14: Hát kérem, én csak azért néztem be ide a fogadóba, hogy megtudjam, nincs-e valami panasza az átutazóknak, mert én kérem, nem olyan vagyok, mint más polgármester.
15: Egyszer premier után beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem voltál elég őszinte, nem adtál magadból eleget. És azt válaszolta, hogy hát fogyóeszköz a személyiség, nem lehet minden titkot kifecsegni. És elég takarékosan élt a színpadon és szerepeiben. Ami majdnem úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy nem volt elég őszinte. De az is őszintesség tulajdonképpen, amikor egy színész olyanná alakítja magát, ami az ő elképzelése a színházról és a színjátszásról.

0: bevette a fogai közé a zsebkendőjét, és nyűgösen rágta, mint egy csecsemő, durcásan viselkedett, közben zajlott körülött a háború, a borzalmas világ, emberi sorsok omlottak össze, és miközben a mamája, aki akkor Lázár Mária volt fenségesen, a mamája nagy drámai kitörésben rótta meg, oda sem figyelve a lépcső szélén, a színpadi lépcső szélén egyensúlyozott, mint egy 3 éves gyerek. Na most ez a furcsa világtól elzárkózó infantilitás, ez a gyermeki álmokba és gyermeki kényszertevékenységekbe bezáruló felnőtt, ez tulajdonképpen az ő nagyon hódító, smokingos szerepeiben is ott zajlott, és ott démonkodott a hódító Márkus, a fölényes Márkus, és a nagyon szavakész Márkus szerepei mögött is. Ő egyre jobban eltakarta ezt a gyermekit, de azt hiszem, hogy azért szerették, mert egy kopaszodó kamaszt láttak benne.
1: Ismeri ön Anderson Antal, helybéli presbitériánus lelkész?
2: Már hogy ne ismerném.
1: Itt van!
2: Nem tudom.
1: Nem látja itt?
2: Nem.
1: Úgy tetszik, ismeri a fogot.
2: Ricsi?
1: Ez a Ricsi.
2: Az Nicsi.
1: Higgyák?
2: Ricsi! Elejt tisztességesen, te bamba borjú. Hát mit tudják ők, hogy ki az a Ricsi?
3: Hát te vagy a Ricsi, nem? Hát mit mondjak mi?
1: Hozzám beszéljen, uram. Fogolj pedig, hallgasson! Mondja meg nekünk, ki ez az ember?
3: Ricsi! A bátya! Dárcsin Riha!
1: Bátya!
3: Az!
1: Biztos, hogy nem Anderson!
3: Kicsoda!
2: Én!
1: Hallgasson!
2: Ide figyelj te! Ő azt kérdi, hogy én vagyok-e Anderson lelkész. Mondd meg nekik, és ne vigyorogj, mint a majom. Hogy te Anderson lelkész?
3: Anderson az a tiszteletes, nagyon jó ember, Ricsi meg rossz ember, rendes népek szóba se állnak vele. Ő a rossz fiú, én meg a jó fiú.
4: Van egy kedvenc novellám, Anatole France írta, és az a cím, hogy Mi asszonyunk bohóca. Ebben egy szerzetes rend befogad egy bohócot, egy jokulátort, akit meghat ez az egész rend, meghat az egész életforma, és megragadja őt is a hit. Igen ám, de ő egész életében valami máshoz szokott, a vásárterekhez szokott, nevettetni tud. De szeretne valamit Istennek felajánlani. Keresi, hogy mit tudna ő tenni, míg végül is, mikor azt hiszi, hogy senki nem látja, bemegy a templomba, és az oltár előtt. Néhány viccet mond, bukfencet hány, és utána azt mondja, hogy Istenem, én csak ezt tudom neked felajánlani. Két pap kilesi, és azt mondják, hogy találtunk egy embert, akinek igazi hite van. Nekem Márkus László ilyen ember volt. Pontosan tudta, hogy az oltár elé mit lehet oda tenni, és az oltáron mit lehet felajánlani. Ő a gyerekségét, a naivitását, a szó legszebb értelemben vett bohótságát, a közönségben, a megválthatóságban, meg a mosolyban való hitét szokta volt felajánlani. Amikor mindez végképp nyilvánvalóvá vált számomra, az a betegsége után vagy közben, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt fogalmazni, de amikor visszatért a színpadra a Játék a kastélyban premierjén, Márkus belépett a színpadra mosolyogva. Mosolyogva, mert tudta, hogy várják.

0: vártuk. Óriási taps fogadta. És ő mosolygott, mosolygott, és lassan a mosolyában, úgy, ahogy annak a bohócnak abban az Anatole France novellában, azt hiszem, hogy kicsordult a könnye. Nem csak neki, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert visszajött megváltani minket. Meg tudta tenni egy habkönnyű darabba, ami az ő kezében ezen az estén. És azt is mondhatom, hogy végig ebben az előadás sorozatban én kb. 6-szor voltam ott a Játék a kastélyban előadásán. Nem egyszerűen az volt a tétje, hogy a két fiatal szerelmest össze lehet-e hozni, mint ahogy ez Molnár Ferencnél van. Márkus számára az volt a tét, hogy lehet-e az életben jót tenni. Meg lehet-e oldani az elrontott helyzeteket. Lehet-e hinni abban, hogy az életünk megjavulhat. És Márkus hitt benne. És mi lent ültünk a nézőtéren, mondhatom így, hogy hitetlenek. És ő bukfencezett az oltár előtt. És mi pontosan ugyanúgy jártunk, mint az a két pap Anatole France-nál, hogy mi is elkezdtünk hinni. Elkezdtünk hinni az ő hitében, elkezdtük azt érezni, hogy ha valakiben ekkora hit van, az nem mutatvány. Az nagyon belülről jön. Úgyhogy az én számomra a Játék a kastélyban ez az nyitó mosolya és az a fantasztikus életigellése, amivel végigjátszotta ezt a szerepet, az nem Molnár Ferenc volt. Ott Márkus László állt az oltár előtt, bukfencezett, és elhitette velünk, hogy ha merünk mi is bukfencezni, ha mi is azt mutatjuk fel, ami bennünk a legjobb, amit a legjobban tudunk, akkor először megválthatjuk önmagunkat, és ha magunkat meg tudtuk váltani, akkor lehet esélyünk arra, hogy másokat is megváltsunk. Én szerintem egy színész számára ennél nagyobb szerep, és a szerepet most életszerepre értem, nem lehet. Talán nem is mindenkinek adatik meg. Neki megadatott iszonyatos körülmények között. Tehát valahonnan túlról visszajött, és hozott magával egy tudást, ami nincs meg bennünk. Talán azért, mert nem merjük a magunk poklait megjárni, vagy ha megjártuk, akkor nem merjük kimutatni.
1: Mind gondolkodol olyan nagyon mélyen?
2: Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor a darab elkezdődik, bemutatni a szereplőket.
3: Az nehéz is lehet.
2: Ha, de még milyen nehéz. Az előadás elkezdődik, a nézőtér elcsendesedik, színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóság, sőt, néha egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
1: Ez érdekes, hogy te agyvelő, de egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
2: Azt nem is lehet.
1: Nem telik bele egy fél óra, hogy ne beszélj egy színházó, színészekről, darabról. Más is van a világon.
2: Nincs más, drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alphonse Daudet megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, milyen hatásos jelent volna ez a színpad.
1: Na jó, hát azért az ember mégse lett annyira rabszolgája mesterségére.
2: Aki nem ura, az rabszolgája, középút nincs. De hidd el, ez nem tréfa dolog egy színdarabot jól elkezdeni, gyorsan mutatni be a szereplőket. Ez egyik a legnehezebb színpad technikai problémának. De vegyük például a mi esetünket, mi hárman. Három smokingos úr. Ha nem ennek a kastélynak ebbe a nagyúri szalonjába lépnénk be, hanem a színpadra, amikor az előadás elkezdődik. Egy csomó érdektelen dolgot kellene össze-vissza fecseknünk, amikor a közönség megtudná, hogy kik vagyunk. Hát nem lenne legegyszerűbb, ha fölállnánk és bemutatkoznánk? Bár valahogy így. Jó estét kívánok! Mi hárman vendégek vagyunk ebben a kastélyban, az ebédlőből jöttünk fel, remekül vacsoráztunk, két üveg pezsgőt ittunk. A nevem Turay Sándor, színműíró vagyok. 30 éve írok színdarabokat. Ebből élek.
0: Márkus gesztusa számomra felejthetetlen marad. Eljutott arra a végső pontra, ahova nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni. Én nekem az volt az érzésem Márkussal kapcsolatban mindig, hogy ő így született, ilyennek született, hogy ezt a bukfencet végre tudja hajtani, megmerje csinálni. Az már az élet fintora, hogy amikor az első bukfenceit csinálta, talán nem vettük mindig észre. Az utolsó bukfence, ami itt a Játékakastélyban premierjén és előadásorozatán történt, azt hiszem mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez az a bukfenc.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Rövidesen nyílik az ajtó, és belép a szobába Vanekú egy kosárral. Szemeinek a szoba félhomája még sötét, de nem gyújt villanyt. Leguggol az állathoz. És mit tesz Vanekú? Előhúz a kosárból fém tálcát, egy csörgő kígyót. Lehetséges. Egy szakállas törpe varázslatát nem is említeném. Mi lehet az, amit ebben a szituációban egy oroszlán előtt kizárólag Vanek úr vehet elő az egész világon soha és senki más? Megfogóckodtak? Egy úgynevezett komplett kávéházi reggelit. Na, becsület szavamra. Szédültem. Ilyen nem létezhet. Szép, fényes fémtálcán kávé, dzsem, vaj, tojás, sonka és apró nikkeltartályban néhány kockacukor. Ez volt a kosárban. Nem állom. Kitölti a kávét egy tálra, megkavarja kávéskanállal, leteszi Vendrinen úrnak a dzsemmet, a habot és felkeni a vajat két zsöblére. Szabályszerű szendvicset készít. Aztán letesz az oroszlán elé egy csomag cigarettát. Látom, hogy mellettem a horpat homlogú, aki közben magához tért, keresztet vet az asztal alatt. Lehet, hogy Vendrinen úr mégiscsak Franciaországban nyomorgó artista, aki állatbőrben lakik. Úgy nyomban kidobja a kezét a száján keresztül, behúzza a cigarettát, a gyufát és rágyújt. Amely esetben a horpat homlokú itt mellettem meghal. Szerencsére ettől a látványtól megkímért a sors. Vendrinen úr megszagolja a cigarettákat, és azzal a kérdő, unatkozó pillantással néz Vanek úrra, amelytől olykor az ember azt hiszi, hogy a bestia azonnal vállat von. Nézze, magyarázza a ragadozónak Vanek úr, és lelögdösi a cigarettáról. Magának nem kell ezt elszívni, de azért széttiporni is felesleges. Nekem kötelességem ezt idehozni, nem magának nem kell elszívni. Ha sétálni akar, ott van magának a perzsa szőnyeg. És tessék, itt a 100 frankja. Ez nem vicc. Letesz az állatnak 100 frankot. Most látom csak, hogy Vendrinen úrnak még szépecskén van megtakarított pénze. Legalább 3000 franknyi bankjegy tornyosul a sarokban egy nehezék alatt. Ebből már kezdhet valamit a bestia öreg napjaira. Ezután a házfelügyelő távozik, becsukja az ablakot, és én kissé kinyitom a másikat. Vendrinen úr a komplettjét hapsolja. Az ügy misztikus, de végre is apróságom a titokzatos eseményekhez képest, amelyeket nem értek. A mater is az övé. Kész kávéház. Nem volnék meglepve, ha váratlanul kopognának az ajtón, hogy Vendrinen úr a telefonhoz kérik. Közben a horpat homlokú rángatja fél vállát, mint aki gránátnyomást kapott. Most rettek csak igazán, amióta Vanek urat látta. Ha a nagy férfiú valamilyen véletlen folytán bajuszkötőben jön a komplett reggelivel, akkor ez a betörő már nem él. A helyzetnek minden esetre megvannak a maga előnyei. Ezeket használjuk ki. Hát beszél vagy nem? Mi van azzal a gránátjelzésű holmival? Fölvettem rá zordonon. Nyelt és nagy nehezen megszólalt. Fél éve szabadultam. A kisasszony jött és egy munkát ajánlott. Sokszor jött, de kevés pénzt ajánlott. Egyszer a kapuig kísértem, és így megjegyeztem a házszámot. Mondja meg, milyen munkát kellett volna elvégeznie? Betörésről volt szó. Egy tárgyat kellett volna ellopni, amiben 7 lángú gránát van bepréselve. Kihez kellett volna betörnie? Egy Almási Péter nevű íróhoz. Mint a fejbe vágtak volna. Ott állt a megtermetten. A horpat homlokúnak bőségesen volt ideje ezt kihasználni és menekülni. Az oroszlán felé is vedeztem. Vendrinen úrra nézek. ő rám. Talán tudja, hogy most milyen nagyon fáj a szívem. Hát ezért volt a barátság, a plátói mese. Valamit szeretne megszerezni, ami a birtokomban van. Kábán néztem körül a szobában. A falon egy kép, hatalmas, tiszta portré. Idősebb ember, okos homlokú, roppant bajusszal, mely vastagon jön le a száj mentén, két oldalt maroknyi elágazással. Különös, hogy a két bozontos szemöldök egyike ferdén felível, amíg a másik, mint a lehúgyná, szinte rálapul a szemre. Jobb arcán hosszú forradás. Ügyvédben, katonatisztben, általában intellektuális vagy polgári egyénnél csak Oroszországban láttam ilyen bajuszt, bozontos szemöldököt. Az arc különben városias, okos, intelligens, magas homlokú, nyílt szemű. Érdekes, okos öreg úr arca volt, aki egyszer látta, nem felejtette el. A kereten ez áll. Alekszander Gorcsevnek barátai. Alatta ugyanennek az arcnak a halotti maszkja. Azután egy kisebb kép. Orosz stílusú síremlék, amelyen előbb Cyril, majd francia betűkkel olvasható. Alek Shermin Gorcsev élt 58 évet. Ez volt az egyik rejtélyes szereplője az évtizedes kísérteties póker tragédiának, amit utánam lopódzik Párizsban, és állandóan ijeszget, ösztökél, mintha valami tennivalom volna az ügyben, amit nem ismerek. Sorra járom a szobákat. Tanástalanul bolyongok a porlepte házban. Két szobán látszik, hogy laknak benne. Az egyik az a bizonyos erkélyes. Itt láttam kinézni Emin pasát. Tovább. Minden lépéstől olyan recsent a szúette falépcső, mint egy-egy puskalövés. A tágas ebédlő belső karzatára vezet. Itt úgy látszik, évek óta nem járt senki. Bizonyára vendégszobák nyílnak innen. Felérek. Úgy van, ahogy hittem. Sorban vendégszobák egymás mellett. A falon festmény, amely madár távlatból, a tenger habjaiból kiemelkedő szigetet ábrázol, előtérben fehér kastély, gyönyörű pálmákkal, és az alján, rézlapon odaírva, Kalahad. Ennek a kicsinyített mását Nedda szobájában már láttam. A karzat közepéről egy széles szárnyú ajtó nyílik. Egy szerencsétlen idegen család legbelsőbb szentélye előtt álltam. Az ajtón keretben felirat. Ember, ismerős vagy betörő? Ha van lelked, ne nyisd ki ezt az ajtót. Itt dr. Alekszander Gorcsev megölte magát. Ő volt a legjobb, a legkellemesebb ember a világon. Az igazságot olykor eltemetik, de a hazugság mindig kiderül. Addig maradjon zárva a legszörnyűbb hazugság ajtaja. Visszatérek. Gorcsev Iván. Itt volt talán a barokk villa titkának a megoldása. Mellettem. Csak a kezemet kellett volna kinyújtani. De ez a tábla, mintha őrt állt volna mellette az idegen családfő. Elrohantam. Galahadi kaszinó. Gyors léptekkel mentem Párizs utcáin, mint akinek rendkívül sürgős dolga van. Még mindig lázas lehettem. Emin pasa, Gorcsev, a hordágyas menet, a horpat homlokú csavargó, Banek úr, az oroszlán váltakozva ugrándoztak lüktető agyamban, és mindig újra Nedda. Nedda! Ki ez a csodálatos nő, aki egyszer angyal, egyszer szélhámos nő, és akit annyira szeretek? Meg kell mutatnom neki, hogy én nem vagyok egy szánalomra méltó álmok futója a Párizsi utcának. Meg kell mutatni a bennem tomboló élni vágyást, akaratot és tehetséget. A Café de la Paix-hez érkeztem. Akkoriban a legendák, ha ilyesmi előfordult a világon, a Café de la Paix-ben kezdődtek. Mi ez a kávéház Párizsnak, Európának, sőt egy kicsit az egész világnak? Talán még akad alkalmas szerző, aki sok kötetben megírja, hogy milyen emberek, milyen idők és hangulatok örök bányája az öreg Café de la Paix. Teraszával a Place de l'Opéra felé, és hogy mellékesen a Boulevard des Capucines-re is kiraknak egy teraszt, esténként meg egy-két kokszkáját is. A tarka összevisszaságban, zsibongó vendégek között hajléktalan koldusok ülnek kifogástalan ruhában, lakcipőben, olykor enyhén púderezett arccal. Ágról szakadt egyének, ragyogóan tapadó hajviselettel, hótiszta gallérban. Utolsó filléreikért itt drága kliszma cigarettát vásárolnak, mert talán éppen ma lesz szerencséjük. És ilyesmihez kliszma kell. Párizsban soha semmit nem lehet tudni. Ez az egy biztos. Itt vagyok például én. Nem is például. Itt vagyok én. Kizárólag és egyedül a világ tengelye, mely körül az egész föld forog. Ha a szerénységem nem tiltaná, azt is mondanám, hogy a naprendszer. Innen belülről nézve, ez határozott és rideg tény. Egy bizonyos korban csalhatatlan optikai csalódás. Szóval én véletlenül ellenőrizhettem a megdöbbentő és véletlen közjáték fontosságát. A nagy véletlen így történt. Bemegyek a Café de la Paix-be. Először Ribáriba ütközöm. Nagyképűen meséli, hogy megismerkedett egy brazíliai özvegyel, Madame Tortellével. Vanek úrnak is bemutatta. Sír Lajosnak éjszakára szállása volt. A hölgy igen humánus. Ekkor érkezik Réz Jenő. Réz Jenő, aki nagyon szeplős és mindig vigyorog, mint egy amerikai cigaretta reklám. Réz Jenő, aki azon felül harsány volt. Továbbá túl gyengéd jelzőkkel illette embertársait, nemre, korra való tekintet nélkül édesnek, cukrosnak, harmatcseppnek és gyöngyvirágomnak nevezte őket. Sajnos súlyt helyezett arra, hogy mindenféle találkozása az életben szenzáció legyen, az se baj, ha mindenki oda néz, amikor ő éppen felordít, vagy egy rossz viccen sikoltozva és ájulásig kacag. Ilyenkor az is lehet, hogy a viccet nem hallotta. Vigyázz! Ne vedd észre, jön a Réz! Súgja Ribári és elhúzódik, de közben még azt is hozzáteszi gyorsan, nem láttál engem még Párizsban. Egy perc és a kávéház egy vad indián csatakiáltása lesz figyelmes, néhány ideges járókelő besiet az utcáról. Mi van? Réz Jenő fotóriporter, és már kora ifjúságunkban, amikor még hittünk ösztöndíjainkban, okleveleinkben és a művészetben, ő már akkor is minden vidámsága ellenére rideg materialista volt. A fényképész majdnem kivétel nélkül tárgyilagos egyéniség. Réz Jenőnek külön fényképész filozófiája volt. Például, egy fotográfus materialista, mert hinnie kell abban, amit lát, mivel folyton megörökíti. Továbbá egy nagyítólencse szűk látókörén átnézi a világot. És megfigyelhetjük, hogy akik mindent felnagyítanak, azok általában szűk látókörű emberek. A szűk látókörű emberek nagyon keveset tudnak, de azt alaposan. Ezt megfigyelhetjük a kompurzárnál. Mennél szűkebbre állítjuk a függönyzár nyílását, annál élesebben mutat az objektív. Bizonyos fokig alacsonyabb rendű embernek tartottuk Réz Jenőt, ám bár rokon szenves volt, ha kisé parlag is, amit elsősorban az okozott, hogy sűrűn nevezte az embereket gyöngyvirágomnak. Ide figyeljen, gyöngyvirágom, felmegyek a várba fényképezni. Ha arra van dolga, elviszem kocsin. Útközben aztán fecseget, össze-vissza beszélt, esetleg énekelt is, közben a fényképezőgépet dobálta, vagy ismét elkapta, miközben állandó rettegésben élt, hogy leejti. Csúf neve is volt. Mivel a fotóriportjai mellé ő írta a szöveget is, ami bizonyos megvetést jelentett nála az írás mesterségével szemben, mivel tudta, hogy gyatrán ír. De végre is a kép a fontos. Kit érdekel manapság, amit írnak? A kornyelve a fotó. Ezután írókép. A nagyfőnök volt a neve. Sőt, már úgy is nevezték, hogy nagykép az írófőnök. Alacsony, köpcös és vidám fiú létére, felsőbséges magatartásunk ellenére kedvelt bennünket. Most is, ahogy meglátott, ezt rikkantotta. Cukros almási, háló gyöngyvirágszál! Hát maga itt van? Még nem, de az esti gyorsan érkezem. Maga mikorra várható? Mit gondolt, hogy csak látszom? Isteni! És akkor át röhögött, hogy a pincérek idegesen forgolódtak. Tudja, hogy maga hallatlanul jó pofa? A kávéház Boulevard de Capucine felé néző frontján hosszú, keskeny asztal állt süteménnyel, bélszínnel, sonkával, tartárral és szendvicssel megrakva. Ide vonszolt nyomban, miközben lesodorták a kalapját, de nem törődött vele. Rettentő gyűrött, csúnya kalapjai voltak, és azt állította, hogy foglalkozása révén rendkívül rongálja a kalapokat. Itt a magyar válogatott Párizsban? Kérdeztem. Igen, megérkeztek a válogatott jópofák Párizsban. És evett, és belém is tömött néhány süteményt. Szokatlan eleganciával, életvidáman és jól tápláltan álltott, ami érthetően idegesített. Maja Viola száll? Kérdezte. Baka mit csinál? Dőbe jöttem. Ne kezdjen ez itt mindjárt sajnálni. Én igazán nem panaszkodhatom. Fotóriporter vagyok. Jól megy. Igazán, feleli tisztelettel, csodálattal, kíváncsian, kérdezve és buzgón. Magám már otthon látszott? Ribári, aki eddig egy páholyra támaszkodva állt és figyelt minket, most könnyedén elhaladt előttünk a gőgös arccal, ráncolt homlokkal maga elé bámulva. A Ribári! Süvölti rész, mint egy sziréna. A nagyember megfordul, fehér kesztyűs kezében lógatja az aktatáskát, szélénél fogva és bizonytalan arccal nézi részt. Várjon! Ne mondja meg! Gondolkozik kissé. Tudom, hogy ki. Jegyszedő volt a gőzfürdőben. De Ribári úr, hebegi, én Rész Jenő vagyok. A fotóriporter. Most azonban az előkelő úr felfedez engem. Nézd csak, Almási! Mintha évek óta nem látott volna. Hát te mit csinálsz itt Párizsban? Miért nem láttalak eddig? Ribári! Kiáltottam nyomban, megértéssel és a nyakába borultam. Ha sejtettem volna, hogy Párizsban vagy. Nem szoktál lapokat olvasni? Na nem baj. Gyere fel holnap a Klericsbe hozzám. Ha nem vagyok otthon, nézzel a külügybe. Hát maga, Rész, mit szándékozik itt csinálni? És megveregette a vállát jó akaratulak. Hát, Ribári úr, tudja, riporter vagyok és fotografálok. Eljöttem szerencsét próbálni. Hol lehet itt jól ebédelni? Nálam van pénz? Az nem fontos. Kiültünk az étterembe, és Ribári nagy szakértelemmel rendelt. Elő ételnek rákmeridont. És sokáig veszekedett a pincérrel, mert a szerinte legjobb évjáratú 1920-as olasz Chianti pillanatnyilag nem volt felszolgálható. Ribári úr mit csinál Párizsban? Ha mondja, gyöngyvirág, hol él maga? 2 éve vagyok a francia külügyminiszter mellé beosztva, mint a magyar kereskedelmi kabinettiroda sajtóattasé helyettese. Te pedig, Almási, holnap elmész a szabomhoz, és csináltatsz egy smokingot. Az igaz, hogy volt egy szabója Párizsban, de ezt valamennyien elkerültük, mert egyszer Kárpát Renét odahurcolta egy rendőrhöz, hogy Ribári címét szedje ki belőle. Nagyon megdöbbent volna, ha beállítok hozzá, hogy Ribári számlájára csináljon egy smokingot nekem. Mondja, nem tud véletlenül egy ügyes fotóriportert? Kérdezte blazírtan. De kérem, hebegte Rész Jenő, itt vagyok én. Tudj Isten. Na jó, hát majd hívjon fel egy fél óra múlva a Klericsben. Van smokingja? Hogyne? Ekkor megjelent Frederik, Ribári idomított telefonistája, és cinkosan, halkan a fülébe súgott valamit a nagyembernek. Mondja, hogy nem vagyok itt, felelte idegesen Ribári. Azonban a telefonos, akiben egy nagy színész veszett el, 14 éves fiú létére halkan, de hisztérikusan könyörgött, hogy mégis jöjjön, mert azt üzeni a gróf úr, hogy fontos távirat érkezett a stockholmi magyar konzulátusról. Ribári az ajkába harapott, és komoran felemelkedett. Bocsánat, mondta, nekem mennem kell. Kérem Rész, hívjon fel holnap a Klericsben. Maga pedig adjon fel egy sürgönyt, fiam, Budapestre, 100 szó. Átadott egy blankettát. Keresgélt a zsebében. Tud ezrest váltani? Nem tudok, monsieur. Ennyi. Adjál Almási 300 frankot. Köszönöm, Rész, nem fogadom el magától. Hagyjon maga ehhez. Végülis a fiú elvitte a 300 frankot, és tudtam, hogy 30-at kap ő belőle, 270 Ribárié. Nagy fiú ez a Ribári, mondta kisé sápadt a Rész. De elfelejtette kifizetni az ebédet. Látom, hogy maguk már itt jól gyökeret vertek. Nem mondaná meg, hol kezdjem. Nézd csak, talán lesz valami haszna az ugratásnak. Szívesen átsegítem magát a kezdet nehézségein, feleltem elgondolkozva. Ahogy a ribáritól eltanulja ezt idővel az ember. Van gépe? Van egy gépem, 5 nyelven beszél. Gondoltam, keresek valami riport témát, amit együtt megcsinálunk. És azt a még meglévő utolsó ajánló levelemmel elviszi Réza laphoz. Nem volt célhámosság. Mert senki sem kapott egyetlen fillért, amit nem érdemelt volna meg, és mindenki segített a másikon. És mégsem lehet mondani, hogy nem volt célhámosság. Most nem beszélek arról, hogy Ribári később kölcsönkérte egy életre Réz Jenő aranykeretes monokliát. Réz Jenő ezt úgysem merte viselni. Ilyesmit a legnagyobb kockázat nélkül csak Ribári tehet fel. Az ajánlólevél átnyújtás babonájának ugyanis már régen nem voltam híve. Volt azonban egy ajánlólevelem Burenhez, a Paris főszerkesztőjéhez, gondoltam, az megfelelőbb lesz Réznek, mint nekem. Kinéztem az újságból egy érdekesnek látszó hírt. Aha! Öngyilkos lett a Bank of Mediterranean-nek egy kereskedelmi kiküldöttje. Ide menjen el fényképezni, mondtam nagy köhögéssel, és elolvastam neki a cikket. Gondolja, hogy ez jó? Kérdezte buzgón. Nézze, elmegyünk a családhoz. Én kérek egy pár adatot, fényképet. Maga lefényképezi a gyerekeket és az özvegyet. Réz nem tudta, hogy én nemrég Emin pasával és egy riadó készültséggel voltam együtt, és vonzott ez a hír, mert a kereskedelmi kiküldött valahol Galahad szigetén lett öngyilkos. Oda mentünk tehát, és rettentő idegfogadtatásban részesültünk. Minek felkavarni a szerencsétlenséget? Miért kell megírni és beszélni erről, és távozzanak az urak? Mondom én legalább 38 fokos lázzal, hogy jobb az ilyesmit szellőztetni a lapokban, hiszen bankembereknél eléjét veszi a suttogásnak. Ebben a pillanatban láttam, hogy itt van valami. Az öreg asszony rémülten nézett a fiatalra. A fiatal tiltón az öregre. Közben Réz Jenő 5 felvételt csinált. Én még elmentem a bankba. Felvilágosítás. A banknak nincs követelése az elhunyt tisztviselővel szemben. De mi ez a rideg arca, hogy beszélnek? Odaadtam az ajánlólevelet, és Réz elment a képekkel. Az ajánlólevél nem volt hamis. Csak Réz hitte azt, hogy én írtam. Sajnos a képek nem érdekelnek. Nem is várom meg. Visszamegyek az özvegyhez. Asszonyom, a bankban voltam. A bankban? És elhűltem, mondja. Azt mondták, a bankban mindent elintéznek. Nézze, monsieur. Magának nem áll érdekében engem tönkretenni. Én magam sem tudom, miről van szó. De jöttek, hogy ne beszéljek a férjemről, sem arról, amit írt. Akkor elintézik azt a hiányt a banknál. És én a gyermekeimmel járadékot kapok, mintha a vállalatnál lennék. És sírva könyörgött. Maga talál más hírt is, mint újságíró. De mi lesz belőlem? Mennyit kap havonta azoktól? 600 frankot. Rendben van, ne mondja semmit. De ha én szerzek magának havi 1000 frankot, akkor megmond mindent? Monsieur, akkor én boldogan elmondok mindent, amit tudok, de nem tudok semmit. Szóval minden titok itt. Felhívom telefonon Burent. Miért? Hatalmas ember, és akarja, megadja az 1000 frankot. Monsieur Buren? Igen. Egy rendkívül fontos közérdekű ügyben beszélnem kell önnel 4 szem közt. Én Almási vagyok. Gratulálok! Megvették a képeit, nagyon jók. Uram, atyám! Hát persze, hogy a levélben engem ajánlottak, és nem Réz Jenőt. Most elrontsam az ügyét? Szeretnék monsieurvel mégis beszélni. Kizárja ez az ügy, hogy aperitív mellett beszéljük meg a dómban? Ahol parancsolja? Mit tesz Isten? Réz Jenő lejön a dómba. Oda jönni nem mert, de tátott szájjal hajolt meg, amikor megtudta a pincértől, hogy Burennen ülök egy távoli sarokban. Te jó Isten, mikor viszi neki így fel a dolgát Párizsban a szerencse? Köhögtem, lázas voltam és hajléktalan, de Burennen ültem, ez tagadhatatlan. Elmondtam neki, hogy a banknál gyanúsan ridegek voltak. Az özvegynek tartásdíjat ígértek, és bizonyára megtérítették a sikkasztást a bankban. Érdemes foglalkozni ezzel. Megkére havi 1000 frankot Buren lapjának, ha ez a nő beszél. Buren elgondolkozott. Mióta szaladgál az ügyben? 3,5 órája. Magát én le fogom szerződtetni. Az ügyre nézve beszélnem kell a Bank Döbeditelen igazgatójával, aki nagyon jó barátom. Ettől függetlenül jelentkezzék nálam. Egyrészt, mert átadta barátjának az ajánló levelét, másrészt, mert nagyon gyorsan csinálta ezt, és szenzációs dolog pattanhat ki belőle. Talán én is megtudok valamit, amíg felkeres. Hol lakik? Boulevard Saint-Honoré 27, mondtam habozás nélkül, mivel a mosókonyha ebben a házban volt, és én ott laktam. Mikor elváltunk, még mindig köhögtem, de Réz Jenőt már nem láttam, pedig bizonyára pénzt tartogatott számomra. Mikor befordultam a Boulevard Saint-Honoré felé, valaki megállt előttem, szétterpesztett lábbal. Hatalmas, szélesvállú alak volt. Ha még egyszer meglátom, hogy a bankba is az özvegyhez szaladgál, így vágom el a nyakát. Könnyed mozdulattal hátra kapta a fejemet, és előhúzott egy kést. Iszonyú ereje volt. Könnyedén a kocsi útra lökött, és intett. Au revoir, ha kívánja. Másnap reggel már úgy ébredtem a mosókonyhában, hogy dolgom, célom van. Éreztem, hogy a Burennel való beszélgetés fordulópontot jelent életemben. Vanek úr már elment. Vendrénel úr külön lakosztályban lakik, és Nedda ablakai is zárva voltak. Tehát nincs otthon. Szeretem. Szeretem. Bármit is rejt a múltja. Biztos voltam, hogy az ő szemeivel, szájával és egész lényével nem lehet valaki gonosz, nem lehet szélhámos. Itt is valami titok van. Mindenütt titok. Elindultam Réz Jenőhöz, aki előző napon odaadta névkártyáját, melyet még Pesten nyomtattatott, mert egy barátja már előre műtermet bérelt részére az opera mögötti kis utcában, és azt mondta, hogy ma reggel oda is költözik. Réz Jenő, aki éppen töménytelen fénykép szortírozásával és polcokon való elhelyezésével foglalkozott, úgy fogadott, hogy nem tudta, mit szóljon. Almási, hogy én éppen magába ütköztem, tudja, hogy a maga levelére mennyit utalt ki Burén a képekért? Ribári szerint, aki pedig igazán tud mindent, ennyit még fotóriporter nem kapott Párizsban. 600 frankot. És átnyújtott 300-at. Ide hallgasson, Réz. Ribári egy szélhámos, akit nap mint nap lent láthat a Globban, az úgynevezett kozákok között. Nekem nincs lakásom. Az egész tegnapi ügy ugratás volt. Maga adjon ide 50 frankot, és hagyjon békében. Ne vicceljen, cicabogár. A maga ajánló levelére azt nem én írtam, hanem én is kaptam. Állt és gondolkozott. Aztán nevetett. Hát ide hallgasson, Almási. Ha tegyük fel, valaki megérkezik Párizsba. Becsapják. És jól keres. Miért kell annak mindjárt másnap szegénynek lenni? Azáltal, hogy nem csapják be. Maga kell magyarázzon. Maga kereste ki a riportot. Maga tud franciául, és kérem, hogy legyen a társa. Nem lehet, Réz. De szívesen fordítok magának francia lapokból fotóriport ötletet. Elvettem tőle 50 frankot, amit jogában áll minden pesti írónak minden fotóriportertől kölcsön kérni. Hát engem maguk nem fognak ugratni. Nekem a Ribári megígérte, hogy amikor a diszszemlére megérkezik a külföldi bizottság, szerez egy engedélyt az Elizébe, ahol nem szabad fényképezni. Ide figyeljen! Én elmegyek magával az Elizébe, és ha ott fényképezhet, akkor beismerem, hogy ez mindig az. És hogy beszélt maga Burennel? Egy Burennel! Aznap beszéltem vele először, hogy ott bemutatkoztunk az utcán. Ha-ha-ha, ezt mesélje másnak! Maga azt hiszi, először vagyok külföldön? Egy évig voltam Németországban, egy évig Törökországban. Mikor? 6 év előtt. Kimentem a válogatottal, és ott maradtam. Ha Törökországról kell valami, csak nyugodtan szóljon. Cukros Almás, én ott mindent lefényképeztem. Van 300 különböző kemálom. Mondja? Kérdeztem hirtelen. Ismert ott valami Emin pasát? Micsoda? Hogy ne ismertem volna? Kis héján miniszterelnök lett. 50-szer is fotografáltam, cicabogán. Adja ezeket a hülye kiszólásokat. Tudja, hogy a pasa itt van Párizsban, és beszéltem vele? Igen, beszélt vele. Hát várjon, hogy... Semmi. Csak azt mondtam, várjon. Lájkálni kezd a polcok tömkelegében. Fürgén jobbra-balra, közben egy valcert fütyül. Végre megtalálja a képet, és odadja. Ő az. A bolond, aki miatt a rendőrséget hívtam. A fez, a bajusz. És ahogy mosolyog, még a két platinafog is látszik. Igen, tegnap előtt ebben beszéltem, mondtam. Na, fordítsa meg a képet. A kép hátán ez áll. A török távirati iroda mai jelentése szerint Emin Pasa vasárnap este ankarai házában főbelőtte magát. Egy pókerpartival kapcsolatban mindenféle suttogás középpontjába került, és állítólag ez adott okot tettére.
2: Ezek ez olyan, 8.27.
1: Megdöbbentem. Mi ez? Újabb megoldhatatlan rejtély. Talán bennem a hiba. Hát ide figyelje, Rézjenő. Én most adok magának egy kitűnő ötletet. Várjon meg engem a Café de la P-be, és ott lefordítok magának néhány párizsi újságból fényképezni valót. Nehogy Ribári tanácsát kövesse, mert az vagy a közvágóhídra küldi, vagy a hóérhoz. Burenhez mentem a válaszért. Ma sem tudom, hogy mit beszélt Buren a bank vezérigazgatójával. Amikor beléptem hozzá, így fogadott. Monsieur Almási, én magát alkalmazom havi 1000 frank a riporternek. Nem sok. De ígérem magának, hogyha azt az ügyet, amiben belefogott, végigcsinálja, maga ennél alapnál nagy ember lesz. Itt van önnek egy okmány, amely Madame Pollard, ha ön is úgy akarja, élete végéig havi 1000 frank életi járadékra biztosítja. A Credit Lyonnaise adta ki az okmányt az én folyószámlámra. És jöjjön, erre iszunk egy aperitifet. Már nem tudom, hogy köszöntem meg, Buren se sokat törődött vele, de lefelé menet figyelmeztetett, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Ő szabát adta a bank vezérigazgatójának, hogy nem piszkálja lapjában az özvegy ügyét, de a riportere tovább fog dolgozni. Kiutalta az első havi fizetésemet. Erre én elmondtam az esetet Emin Pasával. Gondolkozott. Nézze, fiam, egy lap nem foghatja meg itt az ügyet, de egy riporter igen. És nagy dolgot csinál belőle, vagy semmit. Maga havonta 1000 frankot felvehet itt, hogy utána járjon. És 2 hónapot kap. És én felvettem 1000 frankot. Elsősorban elmentem egyetlen nagylelkű támogatómhoz, a kapitányságra. Véletlenül ott volt ügyeletben a kapitány, aki 20 frankot adott, mikor lázas voltam. Megismer még, monsieur kapitány? Az író, kiáltott a rövid gondolkodás után. Aki barátjánál lakik és hajléktalan, továbbá török lázálmai vannak. Úgy van. Megkérhetem, hogy segítségemre legyen? Micsoda beszéd? Egy író? Hát nem szoktam ugyan olvasgatni, de ama nemzet tagjai közé tartozom, akik az írókat mindig nagyra becsülték. Lelkesen mondta, igaz, hogy már az aperitív idején túl, de azért őszintén. Kapitány úr, én újságíró lettem, és életveszélyesen megfenyegettek. Feljelentést teszek. Roven, a nyilvántartót? Vagy egy órát lapozgattam? Miféle alakok léteznek a világon? Forradásokkal és torz arcokkal is. És itt az óriás. A hosszú pól. Ezt én behozom délután. Ez a nőjénél van. Ezután elmentem a kapitánytól az özvegyhez. Megmutattam neki az 1000 frankról szóló életjáradékot. Hát kérem, nem tudom, megérje. Az én férjem csak néhány szót írt búcsú levelében, és azt írta mellé, hogy hozzuk nyilvánosságra. A többi levelet nem említette, megmutathatom. Egy szó sincs róla. Az utolsót mutassa. Elvették, de tudom a lényegét. Azt írta, Galahad miatt halok meg. Rosszul van, monsieur? A barokk villában 2-szer láttam ezt a szót. Először Netta szobájában. Ki vitte el a lapot? Valami fiatalember. Többet nem tudok mondani. Kitámolyogtam az utcára, és fejemben rajzottak a gondolatok. Az öngyilkos banktisztviselő és Galahad. A barokk villa és Galahad. A kártyabotrányat öngyilkos, tehát halott Emin Pasa és a barokk villa. Az éjjeli gyászos menet és Netta. Netta és újra Netta. Észre se vettem, és ott álltam a villánál. Netta ablaka nyitva volt. Felmentem hozzá. Nagyon barátságosan fogadott. Aggódva nézett rám, lázas vagyok-e még, és igazán jobban vagyok-e már. Netta, állásom van egy nagy újságnál, és előttem az érvényesülés útja. De megszegtem a megállapodásunkat. Én szeretem magát, Nedda. Legyen a feleségem. Búsan nézett rám, de úgy láttam, nem volt meglepve. Szeretném, ha az igazi nevem megtudná. Nedda Gorcsev vagyok, és ez a ház a fivéremé. Az apámé volt. Az apám öngyilkos lett, valami kártyahistória. Az ajkába harapott, csak nehezen tudta folytatni. És aztán 2 év előtt a fivérem, amikor már azt hittem, hogy végre révbe ért, hogy minden rendben lesz, akkor ő is belekeveredett valamibe, és kártya, hamis kártyázás. Alig bírt beszélni, és el kellett hagyni a családot, feleséget, mindenkit, beállt a légióba. Amikor apámmal ez történt, még kisgyerek voltam, és egy londoni rokonunk magához vett. De sokkal többet én sem tudok. A fivérem időnként megkért valamire, amíg betegen feküdt Afrikában. És mikor hazajött, szóval segítségére voltam. De úgy szólván nem is tudtam, hogy miben. Azt mondta, nem akar belekeverni. Vlasta gróf az egyetlen támaszom. És ki ez a Vlasta gróf? Kérdeztem. Az apám legjobb barátja volt, aki mellénk állt a szerencsétlenség után. Bennünket mindenki elhagyott. Csak ez az ember maradt meg mellettünk. A fivéremhez is jó volt Vlasta gróf, de nem használja a címét. Előkelő úr, és mégis kitart mellettem. És ez jól esik. És ha megkérné a kezemet, hozzámennék, és elpirult. Lehet, hogy meg fogja kérni. Homlokával az üvegnek támaszkodott. Nagyon nehezen jött a hang a torkából. Megkérte a kezemet. Mennyi minden omlott össze ezen a csökönyös kis pontján a rossznak. Az igazi harcon túl voltam, mert nem a végső siker a diadal, hanem az első. Az első komoly áttörés a nincstelenség frontján. A lehetetlen. Ez a nagyszerű. A többi szürke koldus elé ugrani, csak egy orhosszal. Csak egy kis igazolásul, hogy nem vagyok átlag. A következő 100 vagy 1000 kilométer már világhír, vagyon, rang, mind semmisége diadalhoz. De most minek? Illetve kinek? Homlokomat az asztalhoz szorítottam. Oda jött hozzám és átkarolt. Arcát a fejemhez támasztotta, és ideges ujjai rángva kétségbe esetten kúztak a hajamba, a vállamon. Nem tehetek róla, de hosszan, szenvedélyesen megcsókoltam. Könnyes szemekkel kibontakozott karjaimból. Ne kínozzuk egymást, Péter. Én is szeretem magát, de nem lehetek a felesége. A kártya, a hamis játék, ez úgy látszik, öröklődik, a véremben van. Vlastához megyek, mert ő jó. És mindenki komisz volt hozzánk, mindenki pálcát tört, és én úgysem lennék boldog senkivel, magával sem. És a szabad gondolkodó sírva panaszolt el a szabad gondolatok mögött raboskodó, tehetetlen asszony búját, aki saját sorsáért döngeti az élet zárt kapuit. Nekem nem lehet gyermekem, mert én nem akarok bűnöző hamis kártyás fajtát szülni. Én nem akarom, hogy gyermekem legyen, pedig úgy szeretném. Zokogva az asztalra borult, mit felelhettem. Durva árnyakká hasadozott a szoba sötétje, és egy távoli autókült különös sikoltással figyelmeztetett valamire. Azt mondja meg, kérdeztem hirtelen, mit keresett maga a Rue Forbin 18 szám alatt? Van egy titkom, mondta gyorsan és beismerően. Londoni rokonaimtól alig kapok pénzt, és hogy tanulhassak, ide járok hivatalba. Ő nyelt és kijavította, manekken vagyok, rajta mutatják be az új kreációkat. Este vagy éjszaka, finom szórakozó helyeken kell megjelennem a vállalat új modelljeiben. És gróf Vlasta elkísér ilyenkor. És miért akar maga egy belvili apacsal engem meglopatni? És mi van, amit én nem adtam volna oda magának? Az arca ijedt lett és bizalmatlan. Vizsgálódó kifejezéssel ámult rám. Hátralép, és gyanakvóan riadtan rám pillant. Maga tudja ezt? Kérdezi nehéz légzéssel. Tehát leskelődött utána. Feleljen! Maga feleljen! Hát megmondom, zokogta. Sába mielőtt ide érkezett, valahol találkozott Afrikában a fivéremmel, és hozott tőle valamit. Esküszöm, én sem tudom, hogy mit. Csak benne van a hétlángú gránát vastag aranyozással. Akkor magánál volt Sába holmia is. Hát persze, hogy a maga nevét mondtam. De Sába holmiáról volt szó. A fivérem írt erről. Sába miatt jártam maguk közé, de később megszerettem a fiúkat. Emlékszik? A macska lábba. És nem lehetett szólni sem Sábának, sem magának, mert a fivérem azt írta, hogy akkor jobban megnézik azt a tárgyat, rájönnek a titkára, és annak nem szabad megtörténnie. Miféle tárgya lehetett Sábának, ami fontos? Nézzen, Edda, mondta nagyon határozottan. Én nem mondok le magáról, és úgy érzem, hogy itt még vannak olyan dolgok, amelyek nem egészen világosak. Én mindent ki fogok deríteni. Péter, az ég szerelmére kérem, mondta Edda ijetten. Ne avatkozzon bele semmibe. Ebből csak baj lehet. Ígérje meg, hogy nem tesz semmit. Nem ígérhetek semmit, mert az életemről, boldogságomról van szó. Holnap újra itt leszek, és búcsú nélkül elrohantam tőle. Köhögve igyekeztem a Globe-ba, Ribárival akartam beszélni. Ott áll a szuterén számos asztalainak egyikénél, nyugodt, kissé púderes, előkelő arccal biliárdozik. Nyers sejem ing van rajta, ezt naponta mossa és vasalja, amíg elszakad. És Vanek úr legszebb pöttyös nyakkendőjét viseli. Ezt véletlenül ismerem, mert patrónusunk szívből megsiratta, amikor elveszett. Megvártam, amíg befejezte a játszmát, és leültünk egy távoli asztalnál. Mi van a fiúkkal? Kérdeztem. Én Zomborival egy kényelmes, különbejáratú, világító udvarban lakom, a Szent-Szülpisz tér 14 alatt. Bükk Ivánt egy afrikai csapat jobb szélsőnek szerződtette, és tegnap elutazott. Kárpát René orosz zenekart alakított, és a Plasz Pigálon játszik. Apropó, Sábával ma reggel találkoztam. Keresett nagyon bennünket, és részedre a következő üzenetet hagyta. Kis papírlapot vett elő az elmaradhatatlan aktatáskából, és átgyújtotta. Elolvastam. Ezt írja. Péter, ne aggódjatok miattam, jól vagyok, de rövid ideig még nem lesz alkalmam veletek lenni. Szeretném, ha elküldenéd a piros füzetet egy barátomhoz, aki a Boulevard de la Vie 9 szám házban lakik. Monsieur Alfred Pierrett. Pista. Sír Lajossal mi van? Kérdeztem. Jó, hogy kérded. Ismét belenyúlt az aktatáskába, és átadott egy kézirat csomót. Itt a légiós regény néhány folytatása, és kéri, hogy sürgősen helyezd el valamilyen lapnál, és táviratilag értesítsd az eredményről. Hol lakik most? Látod, ezt elfelejtette megmondani. De lehet, hogy ő sem tudja pontosan, válaszolta Ribári. A piros füzetet nem adta vissza? Kérdeztem. Nem. Egyre kérlek még, mondtam Ribárinak. Rézjen őt, ne ugrasd ezen túl. Lehet, hogy együtt dolgozom vele. Buren szerződtetett, mint riportert. Gratulálok, öregem, de Réz miatt sietned kell, mert egy óra múlva a tetemnézőben van találkám vele. Azonnal leültem és írtam egy lapot, amelyben értesítettem Alfred Pierrett urat, miszerint közölje Sábával, ha találkoznak, hogy a piros füzet Sír Lajosnál van, aki regényünkön dolgozik. Sír Lajos pillanatnyi tartózkodási helyét természetesen nem ismerem. De miért pont én lennék a világon azon kevesek egyike, aki ismeri? Bedobtam nyomban a lapot. Aztán sürgősen Réz Jenőt kerestem fel, és még utolsó percben sikerült elcsípni őt, amint éppen smokingosan útra készült a halottas házba. Réz boldogan, de zajosan üdvözölt.
3: Gyöngyvirág, minden a miénk, megnyertük Párizst!
1: Önre hivatkozva az összes lapot felkerestem. Ribári tolmácsolt, de nem kellett sokkal többet mondanunk, mint a maga nevét, és ha keveset ígértek, kisé ordítozni franciául.
3: Almási, Almási!
1: És vették a képeket, vették, mint a pinty, és fizettek. A maga része
2: Az én részem semmi. És egyszer és mindenkorra hagyja abba ezt a pénzkínálgatást. Tegnap óta rendes állásom van, és nincs szükségem a maga pénzére. Nem is hinné az ember, szólt Réz. Ilyen urak! Lett egy ötletem. Vad, különös idea. Réz, most rendkívüli tettemért viszonzásul össze-vissza dobálja a dobozait, és kiszedi belőlük azoknak a fényképét, akik 10 éven belül öngyilkosok lettek kártya miatt. De nagyon alapos munkát végezzem. Ribári lemondta a mai találkozót, és ő is arra kéri, hogy ezt a munkát nagyon sürgősen végezze el. Drágaságom, nálam a halottak képei csak időrendben vannak elfektetve. Temetői rendszerrel. De átöltözöm és megcsinálom. Mentem tovább. Még Burennel is beszélnem kell. Nyomban fogadott. Elmeséltem a bankerbel búcsú levelét, a barokk villa titkát, Gorcsev öngyilkosságát. Elővettem Emin pasa képét. Elmondtam, hogy kétségtelen az azonosság. Elvihették valahová, míg a riadó készültség ott járt. Nézze, fiam, magából még lehet elsőrangú riporter. Csak tudnia kell, hogy éppen az jelenti a szenzációt, ami most még hiányzik magának. Hová rejtették Emin pasát? Kik és miért? Milyen összefüggés van az öngyilkosságok között? Van-e? A hírlapi anyag nem kérdés, hanem felelet. A szenzáció az, ami összeköt látszólag egymástól távol álló eseményeket. Ezt jegyezze meg. Nem az esemény, az összefüggés kell itt is. De ez érdekes, amit maga itt elmesélt és mutatott. Nekem külön érdekes, mert Gorcsev jó barátom volt, és sohasem hittem, hogy hamisan játszott. Az eset egyre jobban érdekel. Azt megígérem, ha az ügyet kibogozza és hozzuk, vezércik lesz. Véletlenül nekem is ügyem. És azt is megígérem, hogy maga akkor egy igen jól fizetett újságíró lesz Párizsban. Mikor kijöttem Burentől, szinte rajzottak bennem a gondolatok. Hogyan tovább? De hirtelen rátöbbentem, hogy egész nap egy falatot sem ettem, és hogy vár rám a mosókonyha. És ekkor soha se felejtem el az ünnepi eseményt. Olyan volt, hogy szinte belebetegedtem. Olyan nagyszerű, megrázó és fenséges. Párizsban történt. Délután 7 órakor. Egy taxinak intettem, de ez még semmi. Beültem, és odabetettem a címet, Hotel Aragon. Amikor egy rándulástól hátra zökkentem a bőrülésen, és elindult az autó, úgy éreztem, mintha diadalmenetben haladnék a hömpölygő nép élén. Meghódítottam Párizst. Lakom.
4: Tessék?
2: Igen. 2 év óta vagyok Párizsban, és először lakom. Közben kallódtam. Most itt saját szobám lesz. Hajkefém és kölném a tükörállványon. Megvacsoráztam, és kimerülten lefeküdtem. Aludni. Mélyen aludni. És holnap újult erővel hozzáfogni a megoldhatatlannak látszó rejtély kibogozásához. Nedda szeret. És ez határtalan erőt kölcsönzött nekem. Mély álomba merültem. Reggel 10 óra volt, amikor egészen különösen kipihent módon ébredtem. Egyedül aludtam egy igazi, komplett ágyneműs fekhelyen. Éreztem, hogy rengeteg dolgom van, hogy különös feladatok várnak megoldásra. Hol kezdjem? Először is menjünk el Rézhez.
3: Itt vannak almásikám a fényképei, fogadott büszkén Réz.
2: A földön egy csomóban feküdtek azoknak a képei, akik kártya miatt öngyilkosok lettek. Ezt a Labovicot én is ismertem. Mutat egy képre, míg én lázasan dobálom szét a többit. Gorcsevet sehol nem találom, de egyszerre egy ismerős kép tűnik elém. Igen, ez Vanek úr. A kép alatt ez áll. Gray egyiptomi főparancsnok, aki váratlanul felderítetlen okból főbelőtte magát. A dátum 7 év előtti.
3: Ne, mégsem egészen a Vanek úr. Soványabb, és
2: hát igen, sokkal értelmesebb az arca. Talán itt is van valami összefüggés. Ezt is megnézzük. Ezt is megnézzük.
3: Kis csibém, mondtam Réz Jenőnek, hagyja külön ezeket a kártya

Letámolyogtam az utcára. Itt van újra az összefüggés. Ez volt a gyászos éjjeli menet. De mit keresett Emin pasa és Gré ezredes öccse a barokkvillában? Gyerünk a könyvtárba! Keressük a régi újságokban a részleteket. Könyvtárban beülök az olvasóba. Igen, most keressük azt, amit Buren így nevezett a szenzáció, ami összeköti az eseményeket. 15 féle újság, ugyanannyi évfolyam, és semmi, csak a szokványos jelentés az őrnagy fényképével. De áldja meg az Isten a képes folyóiratokat! Ott van Gré! De ez semmi! Gré Vanek urat megtalálta az a kedves Rézis. Azonban itt, most az illusztrált labban, a kapitány képe mellett, sőt esetével egy időben, a Galahad kaszinó. És alatta rövid szöveg. Az elhunyt parancsnok tilalmat akart kibocsátani, mely szerint az Egyiptom felől közeledő hajók nem érinthetik Galahad sziget kikötőjét. A tilalmat azért tervezte, mert igen sok angol tiszt, átutazó gazdag kereskedő és diplomata pénzét ott hagyta a sziget kaszinójának zöld asztalain. Micsoda győzelem lenne, ha ki lehetne deríteni! És mégpedig úgy, hogy egyetlen cikkben megírni, hogy Gré, Gorcsev és Emin pasa, mielőtt még egy kártyabotrányba keverednek, valamilyen módon a Galahad kaszinó létét veszélyeztetik. Vezércikknek. Egy kérdés, ami felelet is. Ez a Galahad távol az áldozatoktól, mégis az egyetlen bűnös. És ha ezt a nyilvánosság követeli és mondja, akkor megoldódik magától. Addig nem. Burennek ez az elve nagyon jó. Na de hát ehhez két emberről kellene bebizonyítani, hogy összefüggésben állnak Galahaddal. Mi összefüggés lehet Emin pasa, az öreg Gorcsev és a Galahad kaszinója között? Egy távol Törökországban élő diplomatának és egy párizsi úriembernek, aki sohasem járt azon a vidéken. Hát nézzük meg először a Gorcsev ügyet. Nedda szerint 13 éves volt, amikor a tragédia történt. Újság után gyorsan, automatikusan lapozok és nézek. Az ördög vigyel. Az ördög? Ebben a pillanatban, mint egy hívásra, ott áll előttem a barokk ház fényképe. Nem kerül eladásra a szerencsétlen körülmények között elhalt dr. Alex Gorcsev lakóháza a Bulvázen Honorén. Gorcsev. Lapozok. Az előző szám első oldalán óriási betűkkel áll. Dr. Alex Gorcsev tegnap este főbelőtte magát. Alatt a kisebb szedéssel az ismert emigrációban élő orosz ügyvéd öngyilkos lett. És itt a neve. Leánya Nedda és fia Iván. Továbbá megtudtam, hogy mindenféle suttogások kényszerítették e tettére. Az igaz, hogy előzőleg mesés összeget nyert kártyán, de halála után kiderült, hogy ezt utolsó fillérig jótékony célra adta. Annál különösebb az ügy, mert a köztiszteletben álló dr. Alex Gorcsev nem volt gazdag ember. Kiszédelektem a folyosóra. Mi ez? Hogyan találkozik a barokk villa vonzásával, amely először Vanek úrral, majd Sábával, majd Neddával kényszerít, hogy tegyek valamit, amit csak én tehetek? Ostoba babona! De hát így van. Itt az én életem valahol belekeveredett a légiós regény és a Gorcsev család tragédiája közé, összegyúrva egy különös masszába. És most már nem akadályozhatom meg, hogy elmenjek a barokkházzal a világ végéig, mert én most már azt is tudom, hogy a mosókonyhában függő kabátból egy régi újságot húztam ki, és Vanek úr figyelmeztetett, hogy az a gazdájáé. Abban azt írják, hogy Gorcsev Iván Nizzában kártyabotrányból kifolyólag eltűnt. Visszamegyek és tovább olvasok. Itt ez áll. Az elhunyt Gorcsev legjobb barátja, Flasztagróf, jelen volt a kártya csatánál, és azt állítja, hogy dr. Alex Gorcsev a legjellemesebb és legkitűnőbb ember, akihez a vád semmiféle formában sem ér fel.
Ez a Vlasta gróf

Ilyen első számú hős lehet ebben a misztériumban. Hol itt a bűn? És a szörnyű összefüggés? Illetve, hogy hol a riport? Na, nézzük meg Emin pasa esetét, hiszen a dátumot kívülről tudom. 1928. 27-én főbelőtte magát Ankarai házában. A Parisoir a második oldalon parentája. A nagy államférfiú erős kezű és hatalmi vágytól áthatott, már-már magához ragadta a hatalmat, mint hadügyminiszter, amivel hódító terveit érvényesíthette volna. Nálad ez azonban kevés. Talán a török újságból többet meg lehet tudni. Megyek a török újsághoz. 4-5 szoba, a szerkesztőség. Nagy felfordulás, és csak hihetetlen veszekedés útján sikerül rávenni őket, hogy hagyjanak kotorászni a régi évfolyamok között, mert nevet most már nem említek, csak dátumot. Na, ez más. Itt Emin pasáról és váratlan öngyilkosságáról szól az egész lap úgy szólván. És 8 féle térkép. Arábia, Szíria, Perzsia, akikkel a pasa bizonyos politikai tárgyalásokat folytatott. Végül egy csomó sziget, és ezek között, igen, egy csöpnyi folt. Galahad. Egy óvatlan pillanatban kitéptem a lapot, és megyek a Globe kávéházba. Ehhez ribári kell. Kártyázik. Szeretnék veled beszélni egy percre. Akkor vedd át a lapomat, és játssz el helyettem. Nagyon fontos ügyről van szó. A partnerek egy percre megbocsátanak. Ribári elegánsan rájuk néz, mogorván bólintanak, ribári int, mint egy főherceg, és eljön velem. Parancsolsz, kérlek, alássam. Szükségem volna valakire, aki törökül tud. Hát van itt egy török a Rom kávéházban. Gyere, elvezetlek. Úgyis vesztésben vagyok. A Rom kávéházban egy hosszú szakállas ősz úr a bizonyos török. Mikor meglátja ribárit, két ujjával jelzi a pénzt. Ribári legyint, rám mutat és távozik. 3 frankért a török lefordítja a cikket. De Galahadról nincs szó. Forgatja, nézi a lapot, végül megállapítja, hogy Galahad egyike Amaki szigeteknek, amelyek Emin pasa elgondolása szerint okkupálandók. Megszállta volna, ha ő lesz a hadügyminiszter, de közben valami kártya ügybe keveredett. Hihetetlen sok pénzt nyert, és főbelőtte magát. Kezdenek az összefüggések alakulni. A banktisztviselő kártyaveszteség miatt öngyilkos lett. A részleteket és a kártyaklub nevét el akarják titkolni. Emin pasa megszállást tervezett. Mielőtt ezt megtehette, kártyabotrány. Öngyilkosság. Gray tartományi főnök rendeletet akart kibocsátani egyenesen a kaszinó ellen. Kártyanyereség, suttogás, öngyilkosság. De Gorcsevnél csak az öngyilkosság azonos előzményeit ismerem. De tudnom kell mást is. Mi köze volt Gorcsevnek Galahadhoz? Volt, hiszen ott vannak a képek. És Gray ezredes öccse Gorcsev házában halt meg. Emin pasával is ott beszéltem. Mit kerestek ezek a barokk villában? Visszamentem a könyvtárba. Nézzük át újra a cikkeket. Lapozom. Lapozom az újságok most már ismert számait. És íme a 8 féle gyászjelentés között megtalálom. A Galahadi játékkaszinó őszinte részvétel tudatja, hogy köztiszteletben álló szeretett elnöke tragikus körülmények között elhunyt. Na, most mi ez? A kaszinó elnöke is főbelövi magát, és főbelövi magát valaki, akinek a ténykedése nyilván veszélyes volt a kaszinóra nézve. Ez még nem összefüggés, azt éreztem. Emin pasa, Gray ezredes szemben álltak a kaszinóval. De ezek szerint Gorcsev éppen a kaszinó oldalán állt. De miért lett öngyilkos? Na, hát itt még hiányzik egy láncszem. De a cikk megírásához már elegendők az eddigi adatok is. Előbb még beszélek Burennel. Megmutattam az eddigi adatokat, és elmondtam, mit szeretnék kihozni. Nézze, fiatal barátom, először is kiegészítem a maga adatait, mert én is találtam valamit. Átnyújtotta az újság egy sárguló példányát. Csodálkozva olvastam az aláhúzott sorokat. Jazmirovics Gorcsev elhunytával dr. Alex Gorcsev örökölte Galahad szigetét.
már az örökség átvételének napján felmondott a szigeten működő ismert kaszinónak is. A szerződés szerint tehát 3 éven belül megszűnik a Galádi játék kaszinó. Á, világos! Amikor Gorcsev öngyilkos lett, az új örökös visszavonta a felmondást. Itt az összefüggés. Ez már nagy dolog. Ha nem is sejti az ember, hogy távol a kaszinótól, hogyan kever valakit hamis játékos hírébe Galád. Már én is hallottam erről a kaszinóról, folytatta nyugodtan Burian. A gyarmati tisztviselők magasrangú emberek. Átmennek a gyönyörű szigetre, ahol rulett és egyéb játék folyik. Én néhány hónappal ezelőtt egy cikk sorozatban támadtam a földközi tengeri játékkaszinókat. És a maga cikke fogja most a döntő csapást megadni. A cikkben minden legyen benne. De remélem tisztában van azzal, hogy itt nem egy rongyos csavargóval állunk szemben, akit a maga rendőrkapitánya bevisz. Most ugyan kicsit elhallgatnak majd, de úgy látszik, mindenféle eszköz rendelkezésükre áll. Kötelességévé teszem, hogy ne hagyja elaludni, nézzen utána, de például, igen, ez remek ötlet, kutasson, hogy az elmúlt években a mi gyarmati tisztjeink vagy tisztviselőink közül kik lettek öngyilkosak ezen a vidéken. Egy hónap múlva itt a választás? Remélem akkor hatalmamban áll majd megtiltani a franciáknak. Megírtam a cikkekben, hogy egy angol, francia, török, görög és a többi környező nemzetiségből álló bojkottot kellene megszervezni Galahad szigete és a többi hasonló játékkaszinó ellen. Az urak tudják, hogy rólam van szó, de próbáljanak csak leteríteni engem itt Párizsban. Azt hiszem, túl kebénydió leszek. Valósága lázba hozta az ügy. Ahányféle módon megvilágította előttem a továbbiakat, az mind mutatta, hogy miért olyan nagy szerkesztő ez a Burian. Amikor a pénztárnál elhaladtam, ott állt egy szemüveges ember, és mosolyogva megszólított. Gratulálok, Monsieur Almási. Visszamenőleg duplájára emelték a fizetését. Napokig nem mozdultam ki a szobámból. Minden erőmet összpontosítanom kell a feladat megoldására. És írok, írok, írok. És itt van mellettem minden fotó, valamennyi egykori hír, és a felvetett kérdés. Miféle pokali tragédia ölte meg a ma 3 embert, akik a Galahad kaszinó megsemmisülését jelentették volna? Cím? Galahad az erkölcsi halál szigete. Elkészültem. Újra meg újra elolvasom. Még néhány helyen belejavítok. Meg vagyok elégedve. Éles, kihívó, és mégis tárgyilagos. Vádirat és védőbeszéd egyszerre. Felveti a kérdéseket, és választ is ad rájuk. A többi már a rendőri nyomozás dolga, amely majd a még hiányzó láncszemet könnyedén tisztázni fogja. Nagy nap volt. Beléptem Burianhez, és mélyen megemeltem a kalapomat. Ő bólintott, szivarfüstje mögött kissé összehúzta a bal szemét, és körülbelül sejtette a kipirult, spanyol grandezzával köszönő ifjúról, hogy csodálatos eredményeket fog közölni vele. Kissé fensőbséges orrhangján, amely sohasem volt barátságtalan, szólt hozzá megszokott nyugalmával, ami inkább emberi méltóság volt. Hozott valamit? Pedig tudta jól, hogy mit hoztam, de mennyire. Egy cikket hoztam, főszerkesztő úr. Ma vettem fel a 2. hóra járó fizetésemet, és kérem a kiutalását ezért az írásért külön a főszerkesztő úrtól. Nyugodtan szivarozva olvasgatta a paksamétát, és végül változatlanul udvarias fejhangon megszólalt. A cikkért 10 000 frank nem sok, és a havi 2 000 is jár. Az új havi fixet később megbeszéljük, mert van sürgősebb is. Kérem, feleltem lehangoltan. Meg kell innunk erre a cikkre néhány aperitívet, mondta. A domból, ahol Burannel hosszasan beszélgettünk, Neddához siettem. Otthon találtam. Nedda, jöjjön velem, kérem, mondtam, és már húztam ki kezénél fogva magam után. Mi van magával, Péter? Majd mindjárt megtudja. És egy taxinak intettem. Beszálltunk, és én magamhoz vontam. Jól tudja, Péter, és búsan lehajtja a fejét. Ezt nem szabadna, én... Jó, feleltem, hogy vigyázok, hogy ne kompromitáljam.
pedig most már nem kellene. Mi történt? A Pari az én vezércikkemet hozza holnap, és a cikk olyan szenzáció. Mit írt? Mondjam, hogy az apjáról is szó van? Mondjam, hogy félig meddig rehabilitálja? Nekem megmondja, hogy mit írt, ugye? Nem tehetem, Nedda. Egy vezércikk anyaga az előző nap délutánján a legnagyobb titok. Mondja, mesélje. Lihegve kapaszkodott belém. Felbújt a karom mentén a nyakamig. Ilyesmi ellen az ember védtelen. Arról lesz szó benne, hogy a maga apja tisztességes ember, nem hamiskártyás, hanem úr. Igazi úr. Szerencsére az autó megállt a szerkesztőségnél. Erről nem szabad egy szót sem beszélni. A reggeli lapban az első oldalon úgy is olvassa majd. Most várjon egy percig, jó? Bementem a pénzért, részbe ütköztem. Kedvesen vállon veregetett. Maga nagyszerű fiú, Almási. Ma megtudtam, hogy ökör voltam. Maga meg a ribári ugrattak. A többi véletlen volt. Na látja, és nem fogadtam el a pénzt. Nézze, Almásikám, nekem jól megy most. Mégiscsak elfogadhatná. Vegyen el 200 frankot. Kis hiány rám erőszakolta. Most pillanatnyilag nem kell. Itt is van némi kiutalásom. A Pari pénztáránál már rendelkezésemre állt a 10.000 frank. Mintha nem is tudnám, hogy Réz mellettem áll, leszámolom, köszönök a pénztáros nőnek, és megyek. Na nézd csak! Egy pillanatra elfeledkeztem magáról. Hát, Rézkém, holnap várom. Eddig még nem tudott szólni. Viszontlátásra. Az autóból még visszafordultam, és sohasem fogom elfelejteni Réz Jenő arcát. Teljesen tátott szájjal, két kezével egy-egy halántékát szorítva, néz az autó felé. Botrány a kaszinóban. Most kivárni a reggelt. Elsősorban együtt uzsonnáztunk Neddával, fák és virágok között, Párizs egy gyönyörű cukrászdájában. De semmi sem akadályozhatott meg bennünket abban, különösen egy ilyen pompás délutánon, hogy veszekedjünk, ha éppen kedvünk van. Nem mondhatok többet. Amit eddig tettem, az is szinte újságírói büntény, hogy egy vezércikk, amely másnap megjelenik, előző délután szóbeszéd tárgya itt. Péter, és simogatta a kezemet. Ezek után sírt egy kissé, de helyes ösztönével érezte, hogy minden további kísérlet hiába való. Tehát azt ajánlotta, hogy sétáljunk a Luxemburg kertben. A Luxemburg kertben, mivel Neddának valamilyen sürgős dolga volt, hamar búcsúzkodnunk kellett. Magamhoz mondtam, megcsókoltam, és ő elsietett. Aztán egyedül álltam ott, és arra gondoltam, hogy mit csináljak reggelig, illetve hajnalig, amíg az első rikkancs, a diadal első heroldja a győzelem voltaképpeni eredményét hozza. A vezércikkemet azon a helyen, ahol Buren 20 éve ír. Az én vezércikkemet. De mit tegyen az ember ezzel a nyomorult, leküzdhetetlen egy éjszakányi idővel? 10.000 frankon van, holott 100.000 vagy 100 millió frank is hiába való volna. Az idő pénz? De a pénz nem idő. Az idő legyőzhetetlen. Megvásárolhatatlan, elmulaszthatatlan. Múlását az egész világ összefoglaló eleje sem tudná befolyásolni. A 23 esztendős Almási diákos félelemmel ment egy bárba. A bár az a hely, ahol a magamfajta emberen a legkirívóbban meglátszik a gyakorlatlan, félszeg vendég. Na jó, itt van a lapull. Nézzük! Volt körülöttem minden. 23 éves voltam. Vezércikket írtam. Újabb ünnepi pillanat volt, amikor először életemben minden különösebb anyagi megfontolás nélkül nyilvános helyen kezembe vettem egy étlapot. És természetesen nyomban peskőt rendeltem. A vacsorára azután már kellemesebb környezetbe kerültem ez szokatlan helyen, mert jöttek a bátorítók, a segítőtársak, akik többet tudtak rólam, mint magam már amikor beléptem. A kedves kis párizsi nők körülfogtak, és ittunk, és aztán színesen forgott a fény,
Sok volt a pezsgő, azon felül a pálinkát jobban szeretem, tehát az egész mulatság, mezítelen vállak, ékszerek, halak zene, itt ott egy hangos nevetés, ez mind-mind összekavarodott valami zavaros, szédült állapotba. És egyetlen pillanatra sem éreztem, hogy megszabadultam a diadalmas hajnal sürgető nyomásától. Aztán eszembe jutottak a fiúk. Fizettem és beszálltam egy taxiba. Hösszia boá a pigálon! Kiáltom szédülten. A sofőr nekivágott, nem árt, ha meglátogatom Kárpát Rönét. Ha szükséges, most segíteni is tudok nekik, és ők talán tudnak valami Sábáról. Sába szereplése Párizsban titokzatos. Állandóan eltűnik. Továbbá van egy kincstári tárgya, a légió hétlángú jelzésével, ami annyi komplikációt okozott. Kiszállok a pigálon. Megnyugtat a jó öreg Place Pigalle, ahol az igazi Párizs szórakozik. Az igazi Párizs. Aki csak napközben fordul meg a Champs-Élysées vagy az opera idegenektől nyüzsgő vidékén, szívből nem szereti ezt a környéket, és az idegeneket dettó. Itt a Pigalle az más. Olcsó variettékben jó ízűen nevet és szívből rémüldözik vaskosan borzalmas gránginyolokon. Ide evakuálták a külföldiektől megszállott városrészekből magánéletük számára tartogatott vidámságukat. Mert a turistákat tisztelni kell, a fene egye meg őket. Azok hozzák a pénzt, és ez mindennél fontosabb. Hát legyen övék a méregdrága belváros. Itt a jó, egyszerű pigálon, itt vannak ők otthon. A járókelők nem rongyosak és nem elegánsak, csak amolyan párizsiasan kopottak, mivel okos ember csak a nőjét öltözteti. Itt aztán sört iszik, vicceket ordít, hencegés nélkül bemegy a munka után bármelyik lokálba az utcai ruhájában. És a legnagyobb hetsz, hogy fütyül, ha tetszik valami, és minden hamis hangra visszaköveteli a pénzét. Megtalálom a Frissier Bois helységet. Előtte tábla, amely Kárpát kolonelt hirdeti a volt cári gárda kapitányát, aki eredeti orosz és kaukázusi népdalokat énekel. Hol tanult Kárpát eredeti orosz népdalokat? Nem szólva a kaukázusiakról. A helyiségbe lépve döbbenten meg kellett állnom. Ijesztően idegen és mégis jól ismert alak közeledett felém. Nem is alak, hanem jelenés. Szőke nagy szakállal, tarkóigérő hosszú hajjal, egy szent vagy őrült, furcsa orosz ingben, amelynek derekán lazára kötött zsinórzat lógott le bojtos véggel. Te jó Isten! Kárpát René! De hogy nézett ki? Mint Tolstoj Leó gróf, a Jasznaja Poljánai remete. Vagy még inkább, mint Rip Van Winkle az opera harmadik felvonásában. Kért, hogy ne csináljak feltűnést, az orosz zenekar vezetője és a szerződése szerint így kell járnia. Tangó énekes és ukulelén játszik, ibolya színű fényszóró hatás mellett refréneket ad elő, tölcséren keresztül, de azért operát komponál. Hallotta, hogy nekem is állásom van. Üljek le és hallgassam meg a műsort. Kérlek, szólt zavartan a füle tövéig elvörösödve. Pataki Mária is itt van. Egy duettet szoktunk esténként énekelni. De ha téged ez bánt, csak szólj, és én mindent visszacsinálok. Ugyan öregem. És nevetve ütögettem a vállát. Már régen vége mindennek. Csak örülni tudok ennek. A füstös lármás állott borszagú helységben lögdösünk és lögdösnek bennünket. Békés, jókedvű áradatban sodródtunk előre. Péter, Pataki Mária állított meg. Mint Kárpát René vendége szokott itt énekelni, azon megállapodás alapján, hogy esetleg vacsorázhat is. Ez egy cipésztől függött. És csak ugyan rövidesen belépett egy harcsabajszú, részint szvetterbe öltözött cipész, teljesen részegen. Hatalmas kézelők lógtak kabátja alól az ujjahegyéig, és barna művész nyakkendőt viselt. Mikor Kárpát megpillantotta, odaszólt Máriának. Itt a vacsorád! Mária megrendelte a vacsorát, és az illető az asztal csapkodva nyomban ordítozott, hogy Volga dalokat akar. Beszélgettünk Máriával, elfogulatlanul, barátian. Egyszerű rokonszem maradt csak a szerelemből.
Itt működött Zombor és Halk Rudolf is, mint gyors rajzoló. Tény, hogy rendkívül gyorsan rajzolt, viszont alig helyezett súlyt arra, hogy a kép hasonlítson is a modellhez. Ezt a csekélységet gyengéd udvariassággal helyettesítette, és mindenkit szépnek, fiatalnak örökített meg, olyan eredménnyel, amely valósággal forradalmat jelentett volna, ha a kozmetika terén produkálja. De ha engedett is művészi elveiből, monoklia most is dőfösen feszült a szemén. Mi van Sábával? Kérdeztem Zomborit. Amióta eltűnt, nem láttam. Pedig tudja jól, hogy szükségem van a sálamra. Könnyen meghülök. Nem lehetett tovább beszélgetni, mert eloltották a lámpákat. Taps hallatszott. A karmester a közönség felé fordult, övigérő szakállal, ünnepélyes arccal. Egyszerű jámból, Strass fütyével üdvözli a közönséget, és halkan bemondja a címet. Zarusnya, ú Zarusnya. Honnan tud ez oroszul? Úgy látszik, ezt az orosz dalt szerethetik, mert összesúgnak izgatottam. De már azon nyomban Kárpát René a legnagyobb meglepetésemre a következő dalt adta elő. Csak egy zarusnya van a világon, Volga, Volga, gyönyörű, szentatyám, súgom Zomborinak. Hisz ez a csak egy kislány van a világon. Psz, ez itt a Pigálon a zarusnya, súgja Zombori. És elhűlve hallottam, égnek állt a hajam tőle, amit folytattam. A jó Dnyeszter, jaj, de szeret engemet, a zarusnya nékem tégedet. És szomorúan nyekerek hozzá az ukulele, és síralmas orosz dalhoz illően tremolózik Kárpát kolonel hangja. Viharos taps! A kolonel ráadásnak, jobb kezének tenyerét a tarkóján elhelyezve, párhuzamosan lengedező térdekkel énekli, hogy Szevasztopolba kéne menni, pulykakakas kéne venni, lassan trojka lyukas, akas, kiesik a Volga kakas. És tapsol és toppant, azt mondja, hej! Karbafont kézzel körbefordul, és a jókedve maximumával két tenyerével a földet csapkodva befejezésül elrikkantja egy gyors dalban, hogy sej, haj, lina, Vlagyivosztokban olcsóbb lett a liba, hej! És ledobban. Ez különösen tetszett a közönségnek, bár volt egy, aki a hullámzó Volga tetejént többre tartotta. Kárpát kolonel szereplése eleinte igen meglepett. Azonban később megszoktam, mint ahogy Párizsban, de főleg a Pigálon, a legszokatlanabb körülményekhez is idővel hozzászokik az ember. Közben megérkezik a világhírű, magyar származású filmfőrendező törzskarával, és vele a mindenható vezérigazgató, egy kis kecske szakállas. Durrog a pezsgő, röpül a hólabda és a szerpentin. Fehér szakállas idős urak turbánt vagy 2 centiméteres szalmakalapokat viselnek. És a rendező az asztal csapkodva követeli, hogy Kárpát kolonel énekelje el a Szibéria fent az égen hazafelé száldogál című dalt, továbbá a főrendező kedvencét azt, orosz házán nincsen Volga csak kettő. Különösen ezért a dalért jár ide a főrendező, sokszor előkelő budapesti ismerőseivel. Mielőtt belépnek, apró tűket oszt ki a társaságának, és ezek kötelesek előadás közben szurkálni magukat, nehogy nevetésük Kárpát René karrierjét tönkretegye. Kárpát már holt fáradt, de végre az újabb szereplést is befejezi. Szokása szerint egy gyors kozák számmal, karbatett kézzel guggolva és kurjantva, hogy ritka gyeszte, ritka muzsik, ritka cár! A vadkaukázusi dal mozgalmas vége felé Ribári elismerőleg így szól Zomborinak a kolonelről. Szép teljesítmény a kapitánytól. Nálunk éjjel halhatna a francia, amíg a nagyapámat ilyesmire rávennénk, holott az öreg 2 évvel fiatalabb, mint Kárpát. És ekkor megáll valaki, és a vállamra teszi a kezét. Téged kereslek, Péter. Sába. Én is kereslek már régóta, mondta izgatottan. Hol beszélhetnénk? Nyugodtan itt maradhattok, mondta Ribári, mert nekem tárgyalnom kell segédeimmel a párbajról. Nyomban félrevonta Kárpát kolonelt és Zomborit. Másnap értesültem a párbaj kimeneteléről. Így történt. A felek egymással szemben álltak éles karddal. Panek úr elszántan és sápadtan. Ezután jött Ribári. Nagyon idegesen viselkedett. Egyik cigarettát a másik után szívta, és folyton húzta az időt,
hogy leért a kardja. Fertőtlenítsék, és állandóan nézegette Vanek urat, aki mereven állt, mint egy szobor. Egyik kezében a kardja, másikban a nadrágja. És amikor elhangzott a rajta kiáltás, és Vanek úr állásba toppant, Libári hátralépett, leeresztette a kardját, és mondta, hogy szívdobogása van. Várjanak egy kicsit. A házfelügyelő kara megvetően mosolygott. Adtak egy kis vizet Libárinak, leültették, aztán újra felálltak. De Libári eldobta a kardot, és azt kiáltotta, hogy a segédek az emberek. Ő özvegy édesanyját tartja el, fiatal még a halálra. Nem hagyja egy ilyen dúvattól lemészároltatni magát. B. Eduard, kiáltotta, a véremet akarod? Hát ölj meg, döfd belém a kardot, légy gyilkos a legjobb barátodnak. Vanek ura szemlátomás megrendítette Libári magatartása, és azt mondta, hajlandó beérni az ifjú bocsánat kérésével. Libári megköszönte ezt, és a kint várakozó Madame Tortelli én hősöm felkiáltással borult Vanek úr nyakába. Szóval kettesben maradtunk Sábával. Kérlek, én tudom, hogy te valami tárgyat hagytál nálam a podgyászodból, amit kerestek nálam. Erről akartam beszélni veled. Igen, de sajnos eltűnt. Egy sebesült barátomat illette. Ned Dabátját. Már tudod, annál jobb? Engem hivatott a fiú, amikor megérkezett és beköltözött a villa fölszintjére, sebesültem. Várj csak, én egyszer a riadó készültséget hívtam. Ott voltam fél lépésre tőled, mondta mosolyogva. Az a szegény elmeháborodott, akit Nedda bátyja magával cipelt. És segített is átkötözni Ivánt. Páratlanul nyakamra hozott téged. Az ajtó mögül láttam, amit elrohansz a rendőrségre. És erre gyorsan felvittem Ivánt, meg a bolondot Nedda szobájába. Akkor újra láttam a pasát az ablaknál. És a barátod meghalt? Nem, csak rosszul lett. Kórházba kellett vinni. És akkor éjjel halt meg ott Gray ezredes öccse. Nem bírtam tovább a füstös, zajos helyiség hangulatát. Elbúcsúztunk. Nedda és a vezércik járt az eszembe. Becsípve, szédelegve elhagytam a helyiséget, és elmentem megnézni a barokk villát. Az öreg barokk misztériumot. Nézem a mosókonyhát, Nedda ablakát és az emeleten az ablakokat. Egyszer csak látom, hogy villany világít az emeleten. Hát én már sohasem láthatom úgy ezt az épületet, hogy ne csillanjon fel valamelyik lakatlan szobájának ablaka mögött ez a furcsa fény. És ahogy a szomorú fák között ebben a szürke megvilágításban nézem az ablakot és a többi ablakot, valami újabb furcsa érzés fog el. Az ötödik ablak. Itt lett öngyilkos Alex Korcsev. Kezeimmel és homlokommal a rácshoz rakadva állok. És most a rikkancsokat várom, pedig én jól tudom. A barokk ház most azt mondja, önző vagyok. A magam pályáján elértem vele mindent, de a titok, amiért annyiszor húzott magához, a titok nincs sehol. Az én vezércikkem semmi abból, amit ő követelt. Most elsötétedik az ablak. Hűlő érzéssel múlik a részegség. Fejem lábam nehezül és zsibbad. És e pillanatban ez a zsibbadás a halál mozdulatlanságáig megmerevített. A középső ajtó hirtelen kinyílik, és valaki csikorgó, kemény, csizmás léptekkel úgy, hogy Neddának vélem, elindul a kapu felé. Amint kinyitja a rácsos kaput, az utcai lámpa fénye rávetül. Az öreg Alex Korcsev lép ki. A halott dr. Alex Korcsev. Igen. A prémes kabátja, robosztus alakja, vastag bajusza, ferde szemöldöke. Ezt én láttam, tisztán így, fényképen. Ez így most igaz, illetve nem igaz. A léptek elhalnak valamerre. Itt most az történt, hogy rájöttem a barokk ház titkára. Halottak járnak benne. Mozdulatra képtelen tapadok a rácshoz, amíg eldöngenek a hatalmas ember csizmás léptei. Hogy 10 percig, vagy fél óráig álltam-e ott,

0: 90.3 piros rádió. Nem hallom magam. A kontúrt halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
1: Sziasztok!
0: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
1: Már nem.
2: Ha-ho.
0: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
2: Most?
1: Halló? Halló, halló.
0: Sajnos csak nagyon.
1: Itt van, hal.
0: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
3: Tiszta és érthető vétel.
1: Oh, nagyon jó.
0: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogyha kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a sajtó Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban.
3: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a Gorbacsovi időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a Gorbacsovi reformok, glasnost és perestroika egyében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a Brezsnyevi vagy pláne a Hruscsovi-Sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média környezet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykora az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Tehát egy fantasztikus időszak. Most a probléma az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is ugye oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen médiakritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatív az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt egyiket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okokból lemond, az utódja Vlagyimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanez történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média, televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétele, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne a jelenlegi orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független, elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra, és ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik, tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehet ezt foglalni.
1: Na, utolsó mondat együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván minden csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez az volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, mintha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
3: Ebben teljesen egyetértek.
1: Oké.
3: Csak ugyanem, ez nem volt a kérdés.
1: Világos, csak ez szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-es évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik, amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítom, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz média piac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezébe a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kiskirálynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset érte. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál ha nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért fel egyet.
3: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűséget adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a pártaffiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetve hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a Politkovskaja gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőkedv, vagy hallgató kedvéért. Ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a Politkovskaja ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulóján jelölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
0: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
3: Ellenzéki sajtó természetesen létezik, mint ahogy ellenzéki vélemények is mindig léteznek. Ezeket meg lehet próbálni elnyomni, ettől még nem fognak megszűnni, a szovjet időszakban sem szintek meg egyébként. Ez a fajta újságírás, ez mostanra szinte kizárólag internetes újságokban történik. Részben egyébként olyan weblapokon, amelyek Oroszországban nem is elérhetőek, hanem csak külföldi szerverről tudnak működni. És hát ugyanakkor van még a Dozsgy, mint eső nevű televíziócsatorna, ami tulajdonképpen még függetlennek tekinthető. De hát ez, de hát egyszerűen a hatalom olyan mértékben centralizált és erőszakos tud lenni, ha akar, hogy ez nagyon erős, hogy is mondjam, ellenmotiváció arra, hogy valaki az igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek, most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek, részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak itt folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapott tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezető körül, de mondom továbbra is azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
1: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit tehát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek. És ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami gusztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett gusztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországban, vagy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van? Nem nagyon hozta őket lázba.
0: Hát kicsit... nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát tehát, hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
1: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik. Tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát ez az, igen, a tényfeltáró újságíróknak meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
0: András, ezt te is így látod?
3: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Skuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyen a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alul öltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagyságrendben nem történnek, és belefásult az orosz társadalmi abba, hogy tényleg amit az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség nem számít.
0: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
3: A Russia Today-nek most pontosabban ugye most már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket. Ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit média szabályozás, a média hatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Uh-huh. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejáratással, dezinformációval és számos más határterülettel is. Lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot lefedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépés első komoly látványos eleme. Lesz még folytatás, azt gondolom.
0: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
3: Nem az úgy, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
1: De azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de az igazság, hogy el nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Tehát, hogy tehát, hogyha van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy hát kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen, annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
0: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
3: Korrekt.
2: Hát röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát arra vannak viták, hogy ez az egész orosz információs hadviselés, ez mennyire hatékony. Tehát, hogy tényleg hat széles társadalmi körbe vagy sem, és hogy egyáltalán érdemes ezzel ilyen szinten foglalkozni. Ez a mai napig egy vita. Én azt gondolom, hogy azért több érv szól a mellett, hogy ez képes hatni. Az egyik az az, hogy erre azért vannak most már közönkutatások, amelyek például Kelet-Közép-Európában mérik azt, hogy mondjuk a korábbi nyugati orientáció az mennyire változott meg egy úgymond visszaforduló, tehát ugye korábban ezek az orosz érdekszférában, vagy szovjet érdekszférában lévő országok voltak, egy ilyen keleti irányú orientációval, és úgy néz ki, hogy egyébként van egy ilyen hatást. Sokan fogyasztják az ilyen típusú híreket, amelyek vagy direkt módon ilyen orosz propaganda oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, mondjuk az EU-nak, meg a NATO-nak, amit az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottság, amit mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják az országnak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálja.
1: Tehát most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer, ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Na, ugye, tehát nem egy sajtószabadság módszer ez.
2: Ugye az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat, abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
0: András?
3: Messzebbről indítanék egy picit reagálva, vagy imáltal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát... Nekem az a szaktam, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen.
1: Okay.
3: Abban kerekperec teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel. És ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszik ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vészfogyasztó méretű erőforrások vannak mögött egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát.

0: és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz médianyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januári a történet, komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak. Az AFD helyzete pedig, ugye Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom Vadim álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
1: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
0: Reagálni kell.
1: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
2: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit teljesen elferdítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket a nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát úgymond a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
3: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én, igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern strácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint főérték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
2: Hát ez csak annyit, hogy...
0: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárója bezárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselést folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagyim gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot miért tenni azok mögé az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én azt nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmire nincs szó, és belátható időn belül nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
1: Attila?
2: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt

0: fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatása, de hát látjuk, hogy mennyi. Hogy azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz van, hogy erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása, és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetésre, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy ezért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhető, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrin, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom építést, vagy területszerzés, mint a Krím annak találatása, vagy hasonlók, tehát hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni, és hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebből a szempontból, ezekkel a tényekkel nincsenek tisztában.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vagyim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
2: Köszönöm, sziasztok!
3: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadta a kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.

tiroscsádió. A kertakarót halljátok. Magyar Technikai Múzeumban, Óbudán, ahol Bíró György kalauzol minket a gyűjteményén.

Több kísérletünk volt ilyen olyan épület megszerzésre volt, és egy darabig épületünk oroszlányba, de a teljes önkormányzattal nem a legjobban jött össze a dolog, mert kiderült, hogy olyan épületet adtak el nekünk, ami állami tulajdonban volt. Nem lehetett volna eladni, mert függetlenül eladták, a Tatabányai Földhivatal Zokszonikra a nevünkre írtak. Visszaperelték, szóval macerás volt a dolog, úgyhogy most pillanatilag itt kényszerből a lakás pincéjében van a kis kiállítás, és hát ugye ez látszik, mert zsufolva vagyunk, hisz több mint 12.000 tárgy van, és itt kb. 2500 van kiállítva. Tehát kb. A negyede, egyszerűen a többi nem fér el, nem tudok elmi kezdeni. És hát igyekeztem azért úgy elhelyezni, hogy látszódjék, de hát zsufolt minden, úgyhogy itt nincs mese. Nem tudom, kezdjünk hangtechnikáról. Jó, nekem mondjuk a kedvencem a hangtechnika, mert én is kerültem ezzel az egésszel kapcsolatba, hogy annak idején hanglemezt gyűjtöttem, egyre régebbi hanglemezeket kellett gyűjtenem, mert ugye az a gyűjtés, hogy minél régebbi legyen. Aztán elérkeztem egy olyan ponthoz, hogy kellett hozzá lemezjátszó, mert már olyan régi volt a hanglemez, hogy a normál lemezjátszókkal nem lehetett lejátszani. És akkor jöttek az egyre régebbi lemezjátszók, és hát akkor ezek már gyönyörűek voltak. Úgyhogy aztán kikerültem az ecserére, láttam egy írógépet, gyönyörű, meg kell venni. Tehát egynek volt egy kis sztoria, hogy ez szép lassan összejött. És igazából, amikor egy pár ilyen tárgy az ember birtokába kerül, akkor már vagyon másként nézi a dolgokat. Tehát már egy nagy halom, csúnyán mondom, és nagyon idézőjelben szemét között, ami az ecserünk kint van, meglátja az ember azt az egyet, ami értékes, ami kell. És aztán, hogy szép lassan, ugye hát először csak próbáltam, hogy minél több gramofon legyen, aztán minél több telefon, hát ahogy éppen, hogy melyik tárgy volt éppen felfedezve. Na most egy-két dolgot azért elindítanék, mert ezek azért működnek, hál' Istennek. Ugye a hangtechnikáról annyit érdemes tudni, hogy Edison 1877-ben jegyezte. Igen, 1877-ben jegyeztette be a fonográfot. Itt látható egy nagyon korai fonográf. Ez egy 1880-82 között készült. Igazából annyit érdemes erről tudni, hogy egy hengerre történt még a felvétel, és úgynevezett mélyírással, tehát a forgásiránynak merőlegesen befelé írják a barázdákat, illetve a felvételt. Most Edison 17 pontban jegyezte be, hogy mire jó egy ilyen szerkezet. Ugye minden benne volt, hogy hangos levelet lehet vele küldeni, titkárnőnek le lehet diktálni levelet, minden benne volt. Az is benne volt, hogy persze a zenét fel lehet venni, de az eszébe nem jutott az öregnek, hogy ne adj Isten, ez egy akkor hatalmas üzlet lesz, mint ugye mi lett manapság a hang, és teljesen mindegy, hogy már CD-t veszünk, vagy MP3-at. Tehát ez messze állt őről, hogy ezt el tudja képzelni, pedig azért ő egy elég jó koponya volt. Na most az elején ugye rögtön, ezt megmutatom hogyszor, mert ez érdemes, ugye természetesen itt semmiféle elektronika ezekhez nincsen. Egy rugos szerkezet a meghajtás, és hát tulajdonképpen egy membrán mozgat meg a tű, és azt egy akusztikus töltsére erősítik ki. Na most ez egy fűtőrészletes

0: egy ilyen hengeres kb. 2 percet lehetett felvenni. Na most ugye, mint mondtam, hogy ez hangos levélnek készült, meg mindennek. Fontos volt az is, hogy ne adj Isten, ezt újra lehessen hasznosítani, ezt a hengert. És akkor azt találták ki, hogy készítettek hozzá egy kis esztergát, erre felhelyezik a hengert, és ugye egy gépi előtolás, esztergak, és egyszer ledarálták róla a elkészült felvételt, és akkor lehetett újra használni a kis hengert. Na most ugye hát ameddig el nem fogyott, mechanikusan, tehát összeroppant esetleg. De tulajdonképpen ez a szerkezet már képes volt arra is, hogy felvegyen, tehát két tű volt rajta, és át lehetett billenteni már. És abban a pillanatban úgymond levették a hangszóró részt, és akkor elővették a mikrofont, ami egy ilyen nagyon jó sikerült dolog, és hát ebbe keményen bele kellett ordítani, hogy megfigyelni felvételt lehessen csinálni. És ugye már rögtön az igény megvolt, hogy ha nem folyamatos a beszéd, vagy a titkárnő írja, akkor mondjuk talán kézzel, akkor meg lehessen néha állni, tehát nem tud olyan gyorsan írni, és ugye a kezet ne kelljen igénybe venni, kitalálták azt, hogy ennek volt egy kis átkapcsolója, elkapcsolja és megállította a hengert. És amikor folytatni akartak, akkor elindította újra, és akkor lehetett felvenni, vagy akár lejártani ezt a megfelelő kis írományt. Illetve az is hozzátartozott, hogy ez már úgy működött, hogy két sebességgel.
1: Jó, azt hiszem, az nem tudom, hogy nagy sebesség.
0: Ha többen tankolnak, hát 5-6 percet is fel lehetett venni a hengerre, csak tényleg is a rosszabb minőségben. És hát ugye ez már egy olyan szerkezet volt, ami már nagyon-nagyon elterjedt, mert nagyon sokat gyártottak belőle. Hát ez az aránynak sokat, az ilyen 1-2 ezer darab, hát azért ezt úgy kell gondolni, hogy ez más széria számok voltak. Illetve az a másik, ami nehezítette a zene elterjedését, ugye egy felvétel így történt. Egy iptudatos nagy akusztikus töltsérrel, és a másik meg a mikrofonnak is volt. Tehát ezért volt az, hogy a korabeli felvételeken csak ha lehet egy-két hangszer, illetve egy hangszer énekes volt, mert nem tudták akusztikusan másként megoldani. És akkor azt találták ki, hogy mivel ezt csak egyenként lehetett csinálni, hogyha volt egy jól sikerült darab és kellett 200 hangfelvétel, akkor az énekes bement a stúdióba és egész nap azt az egy számot énekelgette. Na most ugye ez elég macerás volt, és erre kitalálták, hogy netalántán körbe rakták az énekes 10-15 felvevő szerkezettel, és egyszerre felvettek. Na most mivel egy-egy technikus volt, az ott neki gyorsan indítgatni ezeket a szerkentjüket, lehet, hogy az egyiken nem volt eleje, vagy volt fél perc szünet, utána kezdődött, de abban az időben ez nem jelentett gondot, hisz, hogy mondjam, hát bejártak a Wurstiba, vagy nem is tudom hova, ezeket bemutatták, olyan csoda volt, hogy hangfelvétel. És hát ugye, amikor nekiálltak sokszorosítani, akkor tényleg az volt, hogy az énekes éjjel-nappal bent volt, és énekelte azt az egyszer, mi abban számolt, ami sláger volt. És hát kevés volt. Na most ennek az áldatlan állapotnak a megoldására találták ki a hanglemezt. Hát körülbelül már 85-ös év, tehát 1885-ös év környékén már így átértek a hanglemezre. És a hanglemez mind olyan, ugye azért volt praktikus, mert egy présgéppel lehetett ezt sokszorosítani. Ugye kitalálták ezt a negatív-pozitív megoldásokat, és tulajdonképpen egy, ott láthatni egy ilyen nikkelezett masterlemez, ott a Karádi Katalin kép alatt jobb oldalt, a falnál, egész a falnál. Azzal, tehát olyan hasonlóval lehetett nyomni ezeket a hangfelvételeket. Na most, hogy mennyire furcsa és meglepő a dolog, ugye abban az időben már magában az, hogy egy hanglemeznek két oldala van, az egy különleges dolog volt, mert hisz bármilyen hihetetlen, amikor kitalálták, akkor csak hanglemeznek egy oldala volt, a másik oldalon is angyalka, vagy valami volt rajta, és csak egy oldalt nyomtak meg, nem tudtak két oldalt nyomni, és aztán a Columbia cégnek volt a nagy találmány a kétoldalas hanglemez, és akkor onnan kezdve a double face, tehát a kétoldalú, kétarcú hanglemezt kitalálták, szakadalmaztatták is. Na most volt még egy másik óriási különbség, hogy a mélyírásba áttértek oldalírásba. Itt mutatnék egy Paté lemezjátszót, ami igaz ugyanúgy, mert egy későbbi darab, de érezhető, hogy mi a hang különbség egy mélyírású hanglemez, és egy hanem úgy, hogy egy mostani hanglemez között. Ennek még az az érdekesség, hogy belülről kifelé játszik. Tehát az, hogy már megszólalt, az csoda. én mondtam, ez egy későbbi, tehát ez volt az első rendszer, a mélyírású hanglemez, és ez körülbelül a 14-es év környékén készült ez a játszó. Ekkor már voltak oldalirányú lemezjátszók. Erre is mutatnék egy példát, ha oda egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott van egy olyan, ami igazán én azt mondom, hogy szépen szól. Itt egy ugyancsak 12-ből, tehát ez még egy kicsit korábbi szerkezet is, de tulajdonképpen ez már az úgynevezett modern oldalírású lemez, és már is meglátjuk a különbséget. Tehát óriási a minőség. Most még itt a kavar a piköpnek a hangja, és ez ilyen lehajtott állapotban szokták hallgatni. Már is eltűnt egy csomó zaj, és már csak az elején.

0: hangminőségi különbség. És hát én azt mondom, hogy ugye hát magában 1925-ig akusztikusan vettek fel, tehát egy ilyen akusztikus töltséllel, és utána tértek át az elektromos mikrofon használatára, holott ugye már régebben megvolt az elektromos mikrofon, hiszen a telefontechnikában már használták az 1870-es évek végétől a mikrofonokat, és mégis sok időnek kellett eltelni, hogy már magában a lemez felvételt megoldják elektromosan. Aztán majd megyünk egy kicsit tovább, mutatok, de itt még van egy-két dolog, ami talán érdekes. Ja igen, hát a legfontosabb. Ugye a 30-as évek közepétől már otthon szerették az emberek felvenni akár saját hangjukat, akár valamit rádióból. És hát a nyersanyag elég drága volt, és ezért kitalálták azt, hogy úgynevezett röntgenfilmre felvettek. Itt látható egy úgynevezett röntgenfilmes felvétel.
1: Röntgenfilmes felvétel.
0: Ugye ezt úgy szerezték be ezt a filmet, hogy bementek a kórházakba és elhasznált röntgenfilmet kértek, ugye olcsó anyag volt, mert ki szokták dobni, és akkor nekiálltak erre, ugyanúgy, mint a hanglemezre fel lehetett venni, és hát külön morbid dolog, hogy ezen éppen egy koponya van, kis ollóval körbevágták, és abban a pillanatban nagyszerű hanglemezet készítettek. De hát ez bármi, hát tüdőröngentől kezdett bármit, ugye hát napinnap használtak, tehát ezt meg lehetett kapni, hisz a röntgenezés már századforduló előtt már létezett. Aztán itt már egy kicsit sajnos beszorulunk ugye a csapdába, hogy itt már mások is vannak, nem csak hangtechnika.

talán egy korban egy nagyon-nagyon régi írógépet, ez is század volt, tehát 1800-as évek végéről való ez a egy írógép. Ez ilyen sikító gépírónőknek van, hisz egyetlen egy billentyűt kell csak lenyomni, és tulajdonképpen a betűket ezzel a kis mutatókkal keresték ki, és amikor a megfelelő helyre ért, akkor lehetett a megfelelő betű. Ha elrontotta, akkor bocsánat, ezzel lehetett vissza, ezzel meg egy szünetet lehet csinálni. A gömbfejes írógép egy az egyben ilyen, csak hát 100 évvel megedett az urakorát. Aztán itt az első sorban egy-két, én azt mondom, szép szerkezet van, egy gyönyörű, olyan kis távíró van, amit annak idején kék írónak neveztek, ez praktikusan azért volt, mert kék színű tintával írt. Ez volt a tintatartály, egy kis henger, illetve egy kis kerék állandóan belógott a tintába, ami forgott állandóan, és ha elindítjuk, akkor elkezdő a szallagot továbbítani, és amikor megállítom, mert aztán sok papír jön ki, és amikor a jel bejött, akkor felfelé, ugye mivel állandóan a henger benne volt a tintában, és úgy forgott, felfelé adta a kis jeleket a papírra, és aztán ott végén ezt el tudták olvasni. Ez természetesen ment már rádióhullámokkal is, de vezetékkel is, tehát ezt használták abban az időben. Aztán fent egy diavetítő van, aminek ugye a megvilágítása egy rendkívül komoly olajmécses, illetve az érdekessége az, hogy még abban az időben a úgymond a diákat ezt kézzel festették. Tehát fogták és ekkor festették itt a aktuális történetet, és akkor ezt akár mulatokban vagy bárhol elkezdték vetíteni. Egy lemezjátszó motor, ami talán szép. De ha itt a túloldalra nézünk, akkor ugye megjelennek a telefonok. Az 1880-as évek elejétől már volt telefon, és hát tulajdonképpen Magyarországon 1925. decemberben volt az első tárcsás telefon, tehát a telefonközpontnak a bemutatása, és onnan kezdve elterjedt a telefon. Tehát ezek a telefonok még központon keresztül mentek, tehát nem tárcsás volt. Ez egy nagyon korai, és egy jó csengő német, egy Ericsson névre hallgat ez a cég. Ez csak kívül lett felújítva, belül teljesen érintetlen állapotban van. De ez olyan szinten van, szerintem megcsinálva magában csoda, hogy a látványosan a vezetékezés szép egyenesre van téve, be van vájva a fában a vezeték helye, aztán a zsanérok adják az érintkezést tovább. A kis kunkori vezetéket tehát feltekerték, hogy ne legyen csak úgy szanaszéjjel, gyönyörű belül a réz meg minden, és még a patkó mágnes, ami a csengetést gerjesztette, még úgy működik, itt csak át van hidalva, hogy ne a központba szóljon, ugye hát most itt nincs központ, hanem helyben. Magyarul ezt megtekerjük, akkor gerjeszti az áramot, és szólnak szerint a telefon. Ugye hát ez még a telefonközpont, tehát a automata központ előttiek, tehát ilyenkor, amikor megtekerték, felvette a kisasszony, majd mutatok később egy telefonközpontot, megkérdezte, kit szeretne, név szerint kapcsolták, hisz még akkor nem volt száz, név szerint kapcsolták, hisz volt néhány, tíz-néhány száz előfizető, és onnan kezdve természetesen tudták kapcsolni. Hát aztán ugye itt egy nagyon szép, szintén 1886-ból egy nagyon szép Ericsson telefon, itt a mágnest magában meghajtották, és mind a kordban megfelelő csicsak mintákkal, mind a varrógépeket kifestették, és így azt mondom, hogy szép váltványos telefonon. Aztán van itt az úgynevezett első tárcsás telefon, ez egy 1924-es telefon, akkor már tárcsával, illetve ez már megjelent trafik telefonként, illetve utcai telefonként. Ez volt 24-ben, ez 25-ben, ez 26-ban, és hát onnan kezdve megállíthatatlan volt a dolog, és ha megtalálom, itt van egy tantusszal működött, ami még a 60-as évek közepén fizetői eszköz volt, és ugye lehetett telefonálni, ez először 60 fillért ért, aztán utána, amikor kicsit felment a forint, vagy lement a forint, akkor utána egy forintba került egy telefonálás, de a trafikban lehetett venni, illetve lehetett a közérben fizetni vele, tehát ugyanúgy pénznek számított. Különböző telefonok tömkelege, ha arra kicsit tovább megyünk, akkor itt talán az egyik legjobban sikerült magyar telefon láthatunk. Ez a 35-ös telefon, ez a CB35-ös. Ez a mai napig is számtalan olyan belvárosi lakásban van, ahol ugye
tulajdonosok nem cserélték le, ma is működnek még tovább. Pedig üdes tovább, most már 71 éves telefonok. Kapus telefon, ami hol van? Igen, itt van. Minden kapus filmben lehet látni egy ilyen telefon, tehát az a főnök titkári telefon, ez jellemző darabja a filmnek. De hát itt számtalan olyan van, ami talán ismerős már önöknek is, tehát 10 forintos, 2 forintos, talán gyerekkorúban ilyet láttak.

a march on the Bastille. Watch for a seal, a march on the Bastille. Get you, get then, get my phone call tall. Yeah, yeah. Hello. Hello. Not an amigus, you're in Kaznimek. A mixture of those many day Kelly's warning, me? Biztosan ebéd utáni pihenéjükre tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Megőszülök, kérem. Megfiadzok. Halló. Keszpont. Keszpont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Eszem mágába sincs, csak egy számot bátorkodom alázatosan kérni. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben und eins. József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tessék látni? Na, igen, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpás Dezső, és ott kicsoda? Bauer klinika? De ne, tehát én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominóztak? Ha nem vagyok indiszkrét, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem. Nem akar szélfész lenni. Kapszal hézni. Szélzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipót mezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na, igazán nem akartam kérteni. Ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istenek. Puszi. Krisztián. Na, hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldött magának egy kiló rizskátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló kávét, csak gomboljon engemet össze. Igen? Hát kérem, József 71. Nem 41. 71. Igen, kérem, nagyság. Elől a József, hátul a... Tessék? Maga már tudja, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság. 71. Einund Zibati. Einund Zibatiga. Nem Ibatiga. Ibatiga a fene a popáján. Ibatiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló. Halló. Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék csak megmondani, hogy a gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a pofáját, hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig

Aztán ha tovább megyünk, itt jön egy újabb nagy téma. A rádiózás. Még itt egy gyönyörű szép asztali gramofon tudok mutatni. Ez is egy rendkívül szép darab. Hát ugye abban az időben ezek bútorként működtek. Tehát szépnek kellett lenniük, és beleéleszkedni az akkori stílusnak megfelelő szobabútorba. Aztán itt egy pillanatra rátérünk egy fényképezőgépre. Ez 1868-as ez a fényképezőgép. Ez még üveglemezre készített a felvételt, még pedig egy ilyen nagy üveget lehetett belerakni, ami úgy történt, hogy ezt ugye ezen beállították a fényviszonyokat, tehát akár a fényedet, akár az élességet. Ugye azért volt a fekete ruha, hogy lássák, hogy mi van itt, fejjel lefelé lehet látni a képletet, amiben megjelent az objektíven. Ezt felállították, és ide beletett egy ilyen filmtartó, üvegtartóra ezt bele lehetett csúsztatni, és amikor bent volt, ugye ez így került be, akkor félrehúzták, lehetett rá exponálni, és utána esetleg visszacsúszták. Magyarul egy felvételhez egy ilyen is szerkezet kellett, utána ezt elő kellett. A nagyítás annak idején még nagyon primitíven történt, illetve a másolás, kontakt másolattal ebből belerakták az üvegnegatívot, alátették a fényérzékeny papírt, és megfogták, kirakták a napra, hisz 5-6 percet kellett exponálni, magyar 5-6 perces megvilágítás kellett, és akkor abban a pillanatban elkészült a felvétel, utána szokásos módon előhívták. Aztán következnek itt a rádiók, amiben előbb éppen belekezdtem. Magyarországon 1925. december 1-én volt az első nyilvános rádióadás, addig csak egy-két kísérleti rádiós adás volt, és tulajdonképpen az első rádiók ilyen kis detektoros kis dobozkák voltak egy fejhallgatóval, ezek külső áramforrás nem igényeltek, és gyakorlatilag a sugárzási energiát hasznosították. Ugye kellett hozzá egy jó földelés, praktikusan csapra rákötötték a drót egyik végét, kellett egy antenna, amit kifeszítettek valahol a tetőtérbe, és már is működött a szerkentyű. Először csak fejhallgatókkal működtek a készülékek, és ezt úgy oldották meg, hogy egy akusztikus töltsét ráhelyeztek, és akkor már tudták többen élvezni ezt a nagyszerű rádióadást. Ugye hát először csak egy adó volt, majd 1936-ban volt a Budapest 2-nek az átadása, úgymond a manapság Petőfi rádiónak nevezett, ugye ezek középkulámi adók voltak. És hát ugye először még külön volt a magában a rádió, és külön a hangszóró, tehát ott látható elsősorban, vagy középső sorban egy pár különböző hangszóró. És aztán a 30-as évektől megjelentek a egy dobozba zárt rádió és hangszóró, és onnan kezdve nagyon sok helyen kezdve divat volt. Bár az érdekes, és azért érdemes megnézni, hogy itt azért elég sok rádió van, és olyan nagyon egyforma nem nagyon van. Tehát igyekeztek mindig megtervezni, kitalálni, valami olyan dizájn kitalálni, ami a másnak nem volt. Még akkor is, ha valami azonos cég gyártotta, még akkor is igyekeztek egy kicsit más különakot adni. Gyakorlatilag ugye azt érdemes még esetleg tudni, hát ugye a varázsszemek is rádiók, tehát amik már több adók lehetett keresni, és akkor lehetett állítani az erősséget, azért volt szükség a varázsszemre, akkor onnan kezdve már több adót lehetett, és jobb minőségben lehetett hallgatni, mert hisz, hogy ennek ez volt a lényeg, hogy a varázsszemmel be tudják ezeket állítani.

0: elutazunk terénybe, az Orsós Magnó Múzeumba, ahol Nagy Vilmos mutatta be nekünk a masináit.
1: Fáradjanak be, jó?
2: Jó, jó, akkor én csinálom. Maguk megtegyék. Igen, maguk megtegyék, amit jól látom. Végül is a gramofonokra a 90-es évek elején jelentek meg, az Berliner-féle eljárás terjedt el, és most az a lényeg, hogy a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Berliner meg az oldalírásos. Tehát ez a kétféle variáció egy kicsit vitatkozott egymással, de aztán egyetemen eldőlt az oldalírás mellett, amikről ezek is ezt használják. Egészen a 60-as évekig használták a gramofonokat, és végül is meg kell mondjam, hogy ez a tekerős gramofon az én műszaki megítélésem szerint a világ egyik legcsodálatosabb technikai találmánya. Ha valaki ezzel vitatkozni tud, akkor essünk neki. Szóval essünk neki. Ehhez semmi elektromosság nem kell. Teljesen mechanikus szerkezet. Most tekintsünk el attól, hogy most elektromotor forgatja ezt a készüléket, mert végül is ugyanaz. De ez a hangleszedő szerkezet, ami hihetetlen egyszerű. A barázdákban lévő hangrezgéseket ez a tű egy membrán közepére viszi, bekerül innen egy töltsérrendszerbe, és egy folyamatosan növekvő töltsér formájába itt felerősítve kijön. És mindez minden elektromosság nélkül is csodálatosan szép hangot eredményez. Nem tudom, felismerték-e, Sárdi János és Gyurkovics Mária szórakoztatott bennünket. A felvétel a 40-es évek elejéről való, egy nagyon jó minőségű gramofonlemez. Végül is, amikor megjelent az acélhúzalos mágneses hangrögzítő, és akkor talán a történetéről egy villanásnyit, Pulzen 1898-ban nyújtotta be a szabadalmát, ő dán fizikus volt, dán mérnök, nyújtotta be a szabadalmát az acélhúzalos telefonhangrögzítőre, akkor a telefonhang volt a nagy téma, ebből lett aztán az acélhúzalos, hát nevezzük magnetofonnak, de igazán nem lehet magnetofonnak, tehát mágneses hangrögzítő, mert a telefonfogalom 1935-ben lépett be. Tehát amikor megjelent az első mágneses hangrögzítő, acélhúzalos, akkor verseny alakult ki a gramofon meg közte, és összegezve az egészet a versenyből a gramofon került ki győztesen. A acélhúzalos mágneses hangrögzítőről kiderült, hogy nem képes túlszárnyalni minőségben, dinamikában sem, minőségben sem a gramofont, ezért nyilván nem véletlen, hogy a gramofont és a gramofon lemezeket, tehát a 78-as fordulatú bakelit lemezeket még a 60-as években is használták. Jóval korábban viszont az acélhúzalos mágneses hangrögzítőt fölváltotta a magnetofon, mert igazán ez az acélhúzalos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hadd kapcsoljam be azt a masinát, amelyik professzionális készülékként működött és lett bemutatva az Egyesült Államokba. Végül is Pulzen egy kicsit megelőzte a korát, tehát amikor ő benyújtotta a szabadalmat, akkor még nem volt sem elektroncső, sem elektromos erősítés. Meg kellett várni, amíg 1906-ban egy Lee de Forest nevű úriember föltalálta az elektroncsövet, egy amerikai mérnök. Ez adott nagyon nagy lökést ennek az egész téma fejlődésének, illetve mire összejött minden az 1920-as években, na onnan indult aztán igazán nagy fejlődésnek a mágneses hangrögzítés. Akkor jelent meg az első lemezes magnetofon, a acélhúzalos magnó pedig több ember számára hallgathatóan tudott működni, és innentől van igazán története, lényeges története az egésznek. A dolognak az az érdekessége, hogy mindettől függetlenül 20-as években, 1921-ben megszületett az első lemezes magnetofon is, de mégis az acélhúzalos mágneses hangrögzítő a 30-as évek végétől a 40-es évek elejétől indult nagy fejlődésnek. Akkor a szalagos még nem volt ismert. Talán itt meg is állok egy pillanatra.

0: 1935-ben Németországban az AEG cég készítette el a képen látható K1-es, Koffer 1-es elnevezésű, minden tekintetben már komplet magnetofont. Na most az ő neve volt a magnetofon. Ezt a nagyvilág aztán átvette általában ezeknek a készülékeknek a megnevezésére. A dolognak az az érdekessége, hogy ugye védett szabadalom volt a magnetofon, valószínű ennek is tudható, de érzésem szerint a akkori világhelyzetnek, háborúra való készülődés világhelyzetének, hogy 1944-ig csak Németországban volt magnetofon, határokon valóban kisekerült, és a 44-ben a II. Világháborúból vitte haza a zsákmányolt német stúdió masinákat több ország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, Szovjetunió, valószínű más országok is, ez a négy biztos. Ezek közül az Egyesült Államok csinálta meg a leghamarabb a saját készülékét, 1947 őszén jelent meg, és ezt van szerencsém bemutatni, azonnal meg fogom tenni, csak még van egy kicsi előtörténet. A németek után a világ első készüléke a Sound Mirror nevű Brush Corporation gyártmány. No, ezt is kapcsoljuk, ne zavarjon már itt bennünket. Ez a masina, amikor megjelent, Chicago volt az egyik központja Egyesült Államokban a Magna gyártásnak, illetve már korábban az acélhúzalos készülékek gyártásának. Ő 47 tavaszán jelent meg ez a készülék. Ez a majdnem a legelső Egyesült Államokban gyártott masina. Ez a gyönyörű készülék egy katonai, a haditengerészet számára készült. 1940 és 44 között gyártották ezt a masinát. Tudomásom szerint a második Egyesült Államok béli gyártmány. Az első gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, csak egy kicsit ilyen trapézasított formájú. Ő közhasználatra készült, ez viszont katonai készülék, a hadsereg számára készült. Ezek után aztán több cégre állt és gyártott. Ő 47-ben, amikor megjelent, nem volt még szalagos készülék az Egyesült Államokban, ezt akkor mint professzionális masinát hozták forgalomba. Végül is joggal, úgy hirdette a műszaki leírása, teljes joggal úgy gondolom, hisz akkor még nem volt szalagos magnetofon. Na, hallgassunk rá! Glenn Miller zenekar játszik, gondolom azt önök is felismerték, 42-43-ból van a felvétel tudomásom szerint. Még bemutatnék talán az összes közül egy acélhúzalos masinát, ő a szovjet gyártmány. Most ezek, mint ahogy ebben a helyiségben lévő készülékeknek a 90 vagy több mint 90%-a elektroncsöves készülék, ő már tranzisztoros. 60-as években gyártódott. Az érdekesség az, hogy ilyen jellegű ős katonai készülék, ilyen jellegű katonai masinákat még a 80-as években is beépítettek katonai berendezésekbe. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy a ruszkik milyen elmaradottak voltak, nehogy félreértésessék. Mert nem tudom mennyire tudják, hogy a repülőgépeknél a úgynevezett fekete dobozban, ami nem is fekete, meg nem is doboz, mert gömb alakú és narancs vagy vörös színű, de abban máig is a nagyon sok repülőnél még acélhúzalos magnetofonok rögzítik a hangot. Na hát hallgassunk bele, ő persze nem zenei rögzítésre készült, de hát nekem zene van rajta. Elnézést, de attól tartok, itt vége van a felvételnek. Igen, volt már visszacsérve. Hát ennyit tud. Ez a csúcs minősége. Lehet, hogy egy jobb minőségű hangszóróval szebb lenne, de ez a készülék így komplett. De nem zenei rögzítésre készültek, ez a lényeg. Végül is a... De hát ez, gondolom, ez mindenkinek a fülébe egyértelműen szovjet állapotot jelent, úgyhogy igen, Szovjetuniót jelenti. Szóval a rádió és a telefon forgalmazás rögzítésére használták nagyon sokáig a késő időkig.
1: Hallottad, mit mondtak?
0: Illetve gyakorlatilag egy bizonyos szituációban máig is. Hadd mutassam be ezt a nagyon érdekes próbálkozást is, a lemezes magnetofont. Hát az ötlet nyilván a gramofon lemeztől eredt. Annyi a különbség, hogy itt a barázdák nem tartalmaznak hangrezgéseket. A barázda egy sima barázda, egy sima szögletes U alakú barázda, de ami arra fog szolgálni, hogy a magnetofon fejet megvezesse. Végül is a műanyag lemez vasoxiddal van bevonva, és mágneshezhető, Tehát ezzel a magnófejjel felvételállásba felvételt lehet rögzíteni rá elektromos úton, vagy pedig hát lejátszás állásban rajta lévő felvételt lejátsza. Most ez nem egy általánosan jó minőségű technikai eszköz, még rosszabb, mint minőségét tekintve, mint a szélhúzalos magnetofon, ez meg ráadásul ezen

és ezen volt egy felvétel, ami mindjárt belehallgatunk, és hiába olyan roncsolódottnak tűnik meg ez lemez, de akkor is úgy gondolom egy ideig, hogy meghagy. Nekem ez fontosabb, mint hogyha most én csinálnék rá valami akármilyen felvétel. Itt valahol van egy rész, ahol én kipróbáltam, de nem tud lényegesen többet ez a dolognak, igazán a lényege. No hát, hadd mutassam be ezt, aztán meggyorsítjuk egy kicsit.

0: titok volt.
1: És erre az átitatott vasoxidos lemezre lehet felvételt rögzíteni a mágnesúton, tehát a mágnesség alapján. Döbbenetes számomra, hogy a készülék Magyarországról került elő. Én tudtam erről a masináról, de úgy voltam vele, hogy ilyen a büdös életben nekem sose lesz a múzeumnak. És egy fóti fiatal srác, aki stúdiót hozott létre, volt nekem itt, megkeresett egy alkalommal, volt nekem itt néhány készülékem, amit ő kiszúrt magának, szerette volna a stúdió részére elvinni. Többek között egy ilyen csodálatos kis, nagyon hatalmas, nagy érzékenységű, pici kis mini erősítő, ami nekem egy a leghíresebb kémmagnumnak a lejátszására szolgál. De nem akartam megválni tőle semmiképpen, és kitolt velem az illető úriember, egyszer csak beállított ezzel a masinával, hát én azt hittem, megmondom maguknak, hogy a talaj kimegy a lábam alól. Akkor én úgy éreztem, hogy nem ezt, még akármit is odaadnék neki. Abban a szituációban megkérdezte, hogy na, akkor most cserélhetünk? Mondtam, apám, nem hiszem el, hogy megtaláltad, hogy mire odaadom a masinát. Hihetetlen. Ez nem működött mondjuk a készülék, de nem túl nagy munkával működőképessé tudtam tenni. Hoppá.
2: Hoppá.
1: Mi van? Lehet, hogy baj lesz. Ez az erősítőbe volt kapcsolva, észre sem vettem. Hát azért érzek, illatot érzek. Ez nem fog működni, itt valami füstöl is. Akkor ennek éreztem a szagát. Az, akkor ez nem fog működni, attól tartok, mert ezzel a 40-es évekből való amerikai erősítővel működik, de mindjárt meglátjuk. No, így egy... Hát meglátjuk, hát a szerencsénk van. Fantasztikus, működik. Meg fog kellene nézni. 1946-ban való tehát a készülék. Azt írja a Lula szakirodalom, hogy néhány száz darab készült belőle. Ettől pontosabb információhoz nem tudtam hozzájutni, de hát ebből a néhány százból nem sok futkározhat már a világon. Kimutathatóan, tehát interneten megjelenítve vagy prospektusokban, Európa egyetlen múzeumában nincs ilyen készülék. Tehát ez nem ez az egyetlen, ami úgy gondolom, hogy nekem egyedülálló, de köszönöm. A felvételt én készítettem egyébként. Egy Philips kiadású, 1954-ben megjelent hanglemez, Percy Faith zenekara játszik, a svéd rapszódia van rajta, de hát hihetetlen jó minőségben úgy gondolom hallgatható vissza. Rátérnénk az orsós masinákra, 35-ben tehát a németek megcsinálták, ő volt a K1-es, a Koffer 1-es elnevezésű masina. Egyébként annyit hadd mondjak el róla, hogy a átvitele 60 Hz-től 6 kHz-től volt a masinának, 1 méter per szekundum sebességgel, amikor ez megjelent, és akkor ez fantasztikus nagy dolog volt, mert igazán nem is az átvihető frekvencia sáv, hanem a rögzíthető dinamika 35 és 45 decibel között tudott a készülék, és ez akkor felülmúlt bármilyen más hangrögzítőnek a ilyen jellegű technikai adatát. No, a legöregebb masinám ez az orsós magnók között, és be is kapcsolnám azért. Szintén egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, egy 1940 és talán most a legújabb információim, vagy hát ilyen, hogy mondjam, rátekintésem a világra szerint olyan 48-ig még gyártották, később már nem. Ezek az információk azért változnak itt a múzeumban meglehetősen, ahogy bővül nekem is a informátságom, mert én nagyon-nagyon gyűjtöm orsós magnó témával, egyáltalán a mágnes hangrögzítéssel a műszaki információt, és mindig változik, valamilyen irányban mindig változik az addigi informátságom. Ez a masina egy Ferrofon 3C, egy tipikus német stúdiógép, három motoros, háromfejes. A készüléket egy úriember, ez az Alfred Austerlitz nevű mérnök úriember, szerencsére itt hagyta a névjegyét. Az 50-es évek elején valamikor átalakította, és utána került a Magyar Népművelési Intézethez, itt van még a címkéjük is. Én onnan jutottam hozzá egy idős úriemberen keresztül, meghalt már szegény öreg, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy 13. Ez volt a gyűjtésembe, a gyűjteményembe, szinte az első készülék. Alig néhány darabon volt, amikor ehhez hozzájutottam. Megmondom őszintén, akkor fogalmam nem volt, szóval nem tudtam, hogy mi az, ami a

0: Szembe került, csak később tudtam meg, hogy milyen kincsnek lettem a birtokosa. Eredetileg ő két ilyen bőrönből állt, a másodikban lenne a végerőstől hangszóló, de most én azt helyettesítettem ezzel az 50-es évekből való Sennheiser csöves erősítővel, és a 40-es évek elejéről egy amerikai erősítőszerű hangszóróval. Most ezen keresztül fogjuk meghallani a masinát. Igazán van egy nagyon nagy technikai különlegessége, hogy nincs gumigörgője a készüléknek. A hangtengelyen egy gumifelület biztosítja a tapadást, úgynevezett omega hulokba van megtörve a szalag, és ezzel együtt tökéletesen még némi dinamika is érződik a készülék hallatán. Hát nagyon nagy örömömre szolgál a masina, hogy ennyire klasszul működőképes állapotban van. Az eredeti állapothoz képest el kell áruljam, hogy egy változás van rajta. Feltételezem, hogy ő, ez a mérnök úriember, az eredeti német Eduard Schüller féle gyűrűs fejeket kicserélte az 50-es években korszerűnek számító három fejre, magnetofon fejre, de gondolom, hogy azért, mert az eredeti fejek nyilván lényegesen megfogtak. Most még annyit tudok, mint információt attól az úriembertől, aki a intézetnél használta a készüléket, ő mesélte el, hogy a Kodály és a Bartók által viaszhengeren gyűjtött népzenei felvételeket mentették át többek között a Magyar Rádió számára, hogy szalagon leforgatható legyen a rádióba. Erre szolgált a készülék, ez még egy nagyon fontos információ.
1: Keltakaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek. Életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él. S mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, de szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen, hogy koromba szó keményen.
1: Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a füty kendet.
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárú jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a füty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is.
1: ilyen ügyről, madárfütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
0: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
2: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Joe Harnell and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus van a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kis Kalbár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint azt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemét. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homlok üregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre! Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. De, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalusz van a Tiszál, Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalusz van?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkón, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocollusom van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honn az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. De erre a pipára gondoltunk, Damiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így áll, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Teréz barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de...
2: Jó. Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákban hordták annak idején a piacra az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.

0: hát akarsz hozzászólni, Gézám?
1: Gyere, jó, de szépen turbékoltó, gatyas kis gerlicé.
0: Hát így, így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma, azt hiszem joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
2: Markos és Nádas következik az állapotban.

0: még mennyire is te hozott, tiszteletem.
1: Hát meg kérem akkor.
0: Gabriel. Gabriel. Békesség. Tehát 5 percig van az interjúra. Belépés itt, könnyed meghajlás, arc erős, viselkedés fesztelen, de nem közvetlenkező. Parancsoljanak, itt van 2 példány, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát...
0: Békesség! Az Úr legyen veletek! Tiszteletem!
2: Hoztam önöket!
0: Mennyire?
2: Foglaljanak helyet, tessék!
0: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
2: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
0: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásnak ellenére is képtelenben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
2: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa pokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre.
0: Isten éltesse.
2: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa Magyarország ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védő kart. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
0: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
2: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása befejeződött. Most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
0: Bocsánat, ez kell, pontosabban mikorra várhatunk?
2: Mondom kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
0: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
2: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.

0: Ja, hát ugye az rendben van, de hát a 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni. Miért kell 5x5 milliárd év az édeni társadalomért?
1: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben. Elválasztani a szárazföldet és a tengert, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot. Ajaj.
0: De az Isten szerelmi.
1: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
0: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
1: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojó fát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
0: Ismerjük ez az új mechanizmus. Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
1: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség. Őt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyánk kölyke. Most ismét szélesre tártuk a mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
0: Hát, akkor hadd térjünk vissza a jelenbe talán.
1: Tessék.
0: Hol tartanak önök most? Mi a következő lépés?
1: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
0: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
1: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter valami... Mózes! Annak kőbe véstem mind a 10-et.
0: Volna egy kényes kérdés.
1: Tessék csak!
0: Mi istenséges véleménye az áremelkedésről?
1: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű belejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az árvárható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagált helyesen.
0: Ez érdekes információ.
1: Noé! Megépítette, kérem, a bárkáját, felül aztán emelkedhetett az ár. Nyugodtan várta, kérem, a galambot, a fehéret, soha nem a sült galambot.
0: Akkor talán térjünk át most a mennyország gazdasági helyzetére.
1: Hát kérem, csodát ésett, doktor.
0: Nem!
1: Na hát azt büszkén állíthatom, hogy az egyfőre eső bárányfelhőben és hókristályban a pokolnál is jobban állunk.
0: Igen. Hát akkor talán térjünk át a külpolitikára.
1: Kérem, külpolitikánk rugalmas, de következetes. Meg kell mondanom, hogy az idő nekünk dolgozik, kutya ugat, kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, tűzeresztékei recsegnek, ropognak, Kábán támoljuk a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
0: Jézus Mária!
1: Kérem, a családomnak ez semmi köze.
0: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
1: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűbbé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
0: És a másik fele?
1: Arabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, hogy Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
0: Bocsássa meg istenséget, de hát Lucifer a mennyországban?
1: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
0: Akkor Akkor még egy kérdés.
1: Tessék, csak nyugodtan.
0: Istenséged, bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
1: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
0: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
1: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
0: Televízió nézői nevében is hadd mondjuk köszönetet.
1: Örömömre szolgált, szóra sem érem. És tessék, fáradjanak át talán ide a...
0: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen. Minket várnak odalent a stúdióban. Hát nem megy most.
1: Uraim, aki egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
0: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
1: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalent, mint amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét, vagy ultizhatunk. Első piros oszt.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja ez a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, a Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatot maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szajusz 36 kutató űrhajósa.
1: Ez az, megtörtént az öntörését, elhangzott a döntő vezényítőt, nyitó kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozzanat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valeri Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonúri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valeri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kljucs, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási főst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben. Hiszen most egyszer 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most

0: Один год. Нашим вам.
1: Я пало на КСС без изменения. Есть небольшие
2: регрессии.
3: Jelenti, hogy minden rendben.
1: Mereg ruszka ne csináljuk. Pászke penno velicsvatta.
3: Bátorizpárkak jelenti, hogy egyre jobban érzi a túlterhelés. Ez a sebességgel járó megterhelés.
1: Принято, спасибо.
2: 30 секунд. Полет нормальный.
3: Repülés rendben. A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtómű fokozatot, és hajó tulajdonképpen a pályára tért, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km, egy másodperccel az 8000 méter.

A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és félelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az ég.

0: Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük, mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkoláboknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végig hallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, ad hallom azt a mesét.
1: Fogolj megrázta láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek.
0: Nem-e? Horkant föl, s kapott kardjához a király.
1: Nem én,
0: nézett szembe vele a költő költője.
1: A király dohogva lökte vissza kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat.
0: Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit?
1: Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt? Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek. Micsoda vakmerőség!
0: Hozzatok egy széket ő urasága alá!
1: Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb. Örökérték.
0: De te, a halál fia vagy!
1: Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja. Mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől. Sohasem fogod megismerni a mesék mesét. Soha. Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e.
0: Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom.
1: Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. De egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is.
0: Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja.
1: Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat. Sorra mind, amit csak ki nem ürült a pénz. Királyt pedig megölte a mesék meséje utáni szomorúság. Azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért él-hal, teszi rá életét, hát, ha sikerül neki találni.
0: elmondani a mesék meséjét, amit egyszerre jobbá, szebbé változna a világ.

0: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt, esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazulról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, stélidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Kuzsajt, orsót szerte haigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor? Mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. Nohát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Big Mac. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a barát. Van kennek kéznél egy fejszél? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né, a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogy ne volna. akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

0: leave your worries on the doorstep. Just direct your feet.
1: Keltakaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek. Életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.
7: Kelt a karó.

Coleman. Tavaly a 361 ezer emberből 22-t vittek el az egy hét alatt detoxikálni. Hogy erről mit kéne gondolni, jó-e vagy rossz arány, nincs odaírva. Különben meg kit érdekel. A cikkből az is kiderül, hogy a 7 nap alatt a sziget lakók 3,6 tonna főzőkolbászt és 1,4 tonna virslit zabáltak fel, hozzá 3,5 tonna savanyúságot, 3,2 tonna kenyeret, meg 73 ezer zsemlét tömtek a pofájukba. Koszban, porban, bűzben, zajban. Sárban hempergő, félig meddig már megsüketült részegek, kábítószeresek. Láttam pár bejátszást a tévében, köszönöm szépen. Abban különböznek csak az állatoktól, hogy két lábon járnak, de oda azt is csak az ötödik sörig. Annak miért nem járt utána a cikk írója, hogy a 361 ezer ember egy hét alatt hány tonna ürüléket nyomott ki magából? Ha pisztolyt szegeznének a halántékomhoz, hogy indulás tata irány a sziget, akár csak egy órára is, inkább a golyót kérném a fejembe. A hév megállóban átcsorgok. Megyek a szigetre, hogy hazahozzam a fiamat. Ne ott töltse az időt zülléssel, hanem nálam olvasással. Annyi jó könyvem van. Az én otthonom a kulturált művelődés minden elképzelhető feltételét biztosítja. De ha nem akar olvasni, szívesen beszélgetek vele. Mesélek a gyerekkoromról, vagy az anyai nagyapámról, aki izgalmas, regényszelő életet élt, végigharcolt két világháborút. Vagy játszhatunk is, van sakk, malom, térbeli amőba, meg más logikai társasjáték, fel vagyok készülve. Bármiben benne vagyok. Ha a zenét erőlteti, a sziget után nyilván, akkor sem állok ellen. Letöltünk egy kis Beethovent, vagy Schubert-től valamit, az Ave Mariát. Becsukjuk a szemünket, átadjuk magunkat az élvezetnek. Felbontunk egy 0,33-as sört, nagy gyerek már, megisszuk ketten. Főzök káposztás cvekedlit. Megbeszéljük a fogszabályzót, jó, végig gondoltam, üsse, kő, kifizetem. Ám bátor bevallom, még most se látom úgy, hogy előre állna a két szemfoga. Ki van kapcsolva a mobiltelefonja? Két haverjával ment ki a szigetre. Egyiknek sem tudom a telefonszámát, de a nevüket sem. Fel kellett hívnom a kollégámat, a körszakálas Bélát, hogy egyáltalán mi a menete annak, ha az ember ki és be akar jutni a szigetre. Közlekedés, jegyvásárlás, orientáció. A körszakálas Béla úgy tesz, mintha fiatal lenne. Minden évben kijár a szigetre, kinézi előre a koncerteket, szépen karban tartja az elméjét. Bárkivel bármiről tud beszélgetni, képbe van. Például tudja mi az, hogy blog, meg világzene, meg streaming. Az öltözőben azt szokta mondani, hogy junkie, meg hogy funky. A körszakálas Béla úgy tudja, hogy kíváncsiságból vágyom az állatok közé. Az igazi célomat, a fiam kimentését előtte nem merem vállalni, ő a fiatalok oldalán áll, nem támogatná a missziómat. 12 ezer forint a napi egy. A 10 000-esemet visszahúzom, amint a pénztáros nő érte nyúl, hadd legyen egy kis munkája vele, érezze, hogy tisztességesen megdolgoztam érte. A kép, amit a tévé mutatott, nem pontosan adja vissza a valóságot. Lődörgő fiatalokat látok, sárban hempergést egyelőre nem. Egyik helyről vándorolnak a másikra, onnan ide, két koncert közti időtöltés. Jó, azért felmenteni nem fogom őket, mindenkinek, akivel csak összenézek, látom a tekintetében a huncutságot, azt, hogy bármikor készek rá, hogy trágyában lapos, kusszanak, miközben üvöltve hánynak. Talán még

azt ígérte, hogy nem én leszek a legöregebb a szigeten. Hát, egyelőre én vagyok. A szövet nadrágom alja belelóg egy pocsolyába, amit kikerülni nem lehet, csak átkelni rajta. 10 percese vagyok itt, a fehér zoknim már is barna. A belebújós félcipő rossz választás volt. Félmeztelen fiúk összekapaszkodva énekelnek egy nem létező nyelven. 3 közülük tarkopasz, a negyediknek derékigérő haja van, mintha a barátait is ő viselné. Úgy érzem, ha szembe jönne a fiam, nem ismerném fel. A távoli színpadokon zajló koncertek hangfoszlányait elnyomja egy mély basszus, nyugtalanító, monoton döngése. Harabdálom az ajkamat. Egy tisztásra sodor a tömeg. Kempingsátrak és szárító kötélen lógó ruhák tarka egyvelege. Kapásból kiszúrok egy jellegzetes alakú lépcsős sátrat, zöld színűt. Pontosan ilyet néztem ki egy áruházi katalógusból körülbelül 15 évvel ezelőtt. Sokáig tipródtam, megvegyem-e vagy sem. Mire végül rászántam magam, az utolsót is elvitték raktárról. A márkájára is emlékszem, Coleman Coast Waterproof. 2 személyes. Akkor még együtt volt a család, a gyerek még kicsi, kényelmesen elfértünk volna benne 3-asban is. Kilépek a sodrásból, megközelítem a sátrat. Lássuk, csak élőben is olyan szépe, mint a katalógus fotóm. Viszonylag új példány. Ezek szerint azóta is gyártják, azaz a Coleman Coast Waterproof bevált sikeres modell. Amint megtapintom a vízhatlannak hirdetett anyagát, kilép belőle egy aszimmetrikus arcú 20 év körüli lány, és bemutatkozik Ivona néven. Közvetlen, mosolygós, tört angolsággal beszél. Wroclawból érkezett a fesztiválra. Kezet nyújt. Elárulja, hogy a tegnapi labelló csókversenyen 9. lett egy belga pánkkal, akivel utána meg sem állt az asztrológus sátorig, ott azonban kiábrándította őket az okleveles jövendőmondó, azt mondta, nincs jobb jövőjük, ezért a mai labelló fordulóban már nem együtt indulnak. Mára még nincs partnere, kacsint rám Ivona. Értem, bólintok, de mennyibe kerül a Coleman Coast Waterproof? Ne zlotyiba mondja, euróban. Rövid fejszámolás után meghökkentően alacsony számot nyök ki. Ennyiért most biztosan megvenném, egy percig sem haboznék. Tényleg csak ennyi, Ivona? Igen, nem téved. A zseppénzéből vette 2 éve. Fú, kéne egy sátor. Rászoktathatnám a fiamat a természet szeretetére. Az apás napokat nyáron vízparton töltjük sátorban, pecázunk. Este bográcsozunk és megfelezünk egy sört. Megnézném a Coleman Coast Waterproofot belülről is, ha lehet. Ivona bólint, lehet. Belépek. A lány felhívja rá a figyelmemet, hogy vonzódik az öreg pasikhoz. Most veszem először szemügyre Ivonát, bugyiban van és pólóban. Tágas a sátor. Na ezt például a katalógus fotóból nem derült ki. Lefekszem és megkérem Ivonát, nyúljon el mellettem, hadd lássam, 2 felnőtt hogyan fér el. Van magánál kondom? Kérdezi Ivona. Nincs, felelem, nem hordok magamnál. 25 éves múltam, mondja a lány, és te? Én 51 vagy 56. Öregnek érzem magam? Kérdi. Igen. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, amikor egyszer az autóbusz a végállomáshoz ért, és az utasoktól mikrofonba elbúcsúzó sofőrszavát magam elé mormolvattam, megismételtem, viszontlátásra. Jó 10 perce fekszünk egymás mellett, amikor Ivona hirtelen felpattan, és pánikszerűen a fejéhez kap, hajat kéne mosnia. Szerintem első lépésnek egy zuhany sem ártana, na, de nem adok hangot a gondolataimnak, ki vagyok én, hogy beleszóljak a külföldi fiatalság tisztálkodási szokásaiba. Nekem is mennem kell, mondom, a fiamat keresem. Személy leírást adok róla, hát ha találkozott vele. Magas, barna hajú fiú. Ivona azt tanácsolja, ne legyek hülye apa, hagyjam a fiamat szórakozni, és én is lazuljak el. Várjam meg, elmegy hajat mosni, visszafelé hoz füvet. Ajánlatot teszek a sátorra. Nem eladó, kell neki a fesztiválokra. Magasabb vételárat ajánlok, és hozzáteszem, hogy most épp igen erős a forint.

Szereti az idősebb férfiakat, mondja újra, és megjegyzi, nála van kondom a sátorban. Ivona elment. Hosszasan utána nézek. És amikor végleg elnyeli a tömeg, amikor meggyőződöm róla, hogy semmi esély rá, hogy visszanézzen, hozzálátok a sátor bontásához. Gyorsan dolgozom.

Sziasztok, én Maros András vagyok, és az előbb a Coleman című novellát olvastam föl. Most pedig épp egy készülő regényem, a 2-3 Dán című regényemből fogok felolvasni részletet. Ez a regény remélhetően idén elkészül még. Mivel nehéz egy regény részletet kontextusba helyezni, úgy gondoltam, hogy a elejéről kezdem. A vidéki Magyarországot is látni kell, mondta Magnus, és azt javasolta, utazzanak, nézzenek széjjel. Barátai, Mikkel és Sören vonakodva fogadták útitársuk ötletét, ám hogy elejét vegyék a koppenhágai felszállás óta egyre sűrűbben jelentkező hisztiknek, Magnus hisztieinek, rábólintottak. Menjünk, legyintettek, ha így akarja, legyen, bánjuk is mi, a lényeg, hogy ne húzza fel magát. Magnus az ország eldugott, feltáratlan zugába vágyott, egy házrészt akartott kivenni. Két éjszakára. Valami kihalt falura gondolt, ahová kalandos út vezet, ahol nincs turista látványosság. Bele akart süppedni a magyar életbe, nyakig, fejtetőig. De szempont volt az is, hogy a település ne legyen túl messze a Balatontól, legfeljebb fél órányira stoppal. Ennél konkrétabban Magnus nem tudta körülírni kívánságát, ezért ráhagyatkozott az angolul aránylag jól beszélő utazási ügynöklányra, aki az első útjukba eső irodában egy ablaktalan betonpláza negyedik emeleti kuckójában fogadta őket, készségesen mosolyogva. Miközben katicás hajgumival összefogott lófarkát dobálta egyik válláról a másikra, úgy szórta az ország településeinek neveit és az ottani látnivalókat, mintha a Google Street View fotóiról puskázna. Végül két ajánlást tett az asztalra, ezek közül az egyik egy frissen befutott cím volt, erre próbálta rábeszélni a fiúkat. Beismerte, hogy az ajánlott házban még egyetlen ügyfele sem szállt meg, sőt a községet sem kereste fel még senki a törzs listájáról, de ha fiúk valóban kalandra és felfedezésre vágynak, ez lehet a megfelelő úti cél. Az ország még ismeretlen lyuka, szinte szűz terület. Virgin Hole, mondta a lány, de amint a kifejezés kicsúszott a száján, elpirult, majd egész mondatban korrigált, szóval hebegte, izgalmasabb így, hogy a cím mellett még nincs csillagminősítés. A helyesbítő mondat idejére angol nyelvtudása bizonytalanabbá vált. A pult aloli polcról papír alapú térképet vett elő, strasszköves műkörmét Vöcskönd településhez koccintotta. Ez az. Magnus közelebb hajolt, szemügyre vette a gombos tűhegynyi foltot. Mikkel megállapította, hogy Vöcskönd egy apró község, egy átjárhatatlan zsákfalu, majd kétségbe esetten összenézett Sörennel Magnus háta mögött. Magnus kérésére a lány néhányszor elismételte a falu nevét, Magnus egy papírlapra felírta, hogy Vöcskönd, majd maga is megkísérelte a falu név magyar kiejtését. Érezvén, hogy a helyzet kezd komolyra fordulni, Mikkel enyhe remegéssel a hangjában bátorkodott megjegyezni, hogy tulajdonképpen még Budapestet sem fedezték fel rendesen. Úgy értve, hogy egyáltalán nem. Eddig csak az éjszakai élettel ismerkedtek egy legény búcsút tartó angol csapat társaságában. Mikkel azokra a királylány kakas és sörös doboz jelmezbe öltözött brit férfiakra utalt, akikkel jártukban keltükben összetalálkoztak. Mindhárom eddigi pesti éjszakájukon felbukkant egy 9 fős angol banda, mindhárom alkalommal ugyanaz a társaság, ugyanabban a szerelésben. Mintha valaki titkos parancsban Magnuszékra állította volna őket. Amikor a három dán a sörcsappal felszerelt 10 személyes városi biciklizést, beer bikingot szemelte ki esti programnak, amikor épp a sörhintót készültek kibérelni, a királylány kakas sörös doboz tím az orruk elől happolta el az utolsót. Amikor sorukat türelmesen kivárva végre a romkocsma pultjához tolultak, arcuk előtt becsapódott egy kakas szárny, utána egy királylány kesztyűs keze, megelőzte őket egy kakas meg egy királylány, hogy ők ketten vegyék fel a többi kakas, királylány és sörös doboz rendelését.
Sören egyetértett Mikellel, és ennek a maga esetlen okoskodó módján hangot is adott, valami olyasmi szavakat használva, hogy a nappali Budapest eddig csak a reptérről bevezető utat mutatta meg magából, és azt is gyorsított felvételben, a taxi ablakán keresztül. Vesézzük ki inkább Budapestet, és hanyagoljuk Vöcköndöt. Magnus szemöldöke ívbe görbült, ami vagy a meglepettségnek, vagy a dűnek, vagy még inkább a kettő kombinációjának volt a jele. Magnusnál mindhárom érzést a homlok emelkedés kíséri ideomotorikusan. A többiek jobbnak látták nem forszírozni a dolgot. Elfordultak, elhallgattak. Mikkel fejbúbjáról az orrára pöccintette a napszemüvegét, és az így ráboruló sötétségben próbálta elképzelni, milyen lehet egy magyar falu, ahol semmi sincs. Zalaegerszegen, a pályaudvaron taxit fogtak. Vöcskönt innen 15 kilométer. A göndörhajú 40-es sofőr a tenyerét dörzsölte örömében, élete fuvarja hullott az ölébe, erre várt, mióta először taxiba ült. Külföldiek euróban fizetnek. Úgy tartotta tisztességesnek, ha szerencsés fordulatért cserébe extra szolgáltatást nyújt, megmutat útközben ezt-azt. Alig mentek pár métert, már is kitérőt iktatott be, a Göcsei úton befordultak a Mártirok útjára. A sofőr félreállt, a taxiórát sportszerűen leállította, és körbe mutatott. Ez itt Ne keresd. Ez a hely neve, így hívják, Ne keresd. És most figyelem, moment! Mutatójával a magasba bökött, így intve türelemre a dánokat, kapkodva felhívta a bátyját, és megkérdezte tőle, hogy mondják angolul, hogy ne keresd. Don't look for, továbbította a választ büszkén utasainak, a mondat végi itt elkerülte a figyelmét, készfejével félkölt rajzolva ismét bemutatta a környéket, ez tehát itt, don't look for. A 40-es kilométer táblán elhagyták el Zalaegerszeget. Mikkel és Sören szerint a civilizációt is. Eltűntek a házak, baljós kietlenség lepte el a tájat. Ebbe a semmibe hasított bele egyszer csak a Zala-Szent Iván nevű település. A dánok megkönnyebbültek. Az út mentén hangulatos futballpályát láttak ápolt gyepszőnyeggel, a felezővonal magasságában háromsoros lelátóval. Észlelve három utasának érdeklődését, a sofőr odabökte, megye kettő, van túl. Magnus újabb tervet eszelt ki, és ezt azonnal közölte is a barátaival. Meg fognak tekinteni egy magyar falusi labdarúgó mérkőzést, már amennyiben augusztus közepén tart már, vagy még a szezon. Végre egy jó ötlet, gondolta Mikkel. A nagyívű jobb kanyarban, a letekert ablakokon át megnézték a Zala-Szent Iváni templomot, majd a kanyar után a kocsmát is. Utóbbi pontos elhelyezkedését jól az eszükbe vésték. Az újabb és újabb civilizáció nyomok jobb kedvre derítették Mikkelt és Sörent. Elhatározták, hogy végigjárnak majd pár kocsmát, isznak helyi sört helyi részegekkel. Sören a zsebéhez kapott, hogy mobiltelefonját előszedje és lefotózzon egy falu részletet, de így már sokadjára most is csalódottan és dühösen döbbent rá, hogy nincs nála mobilja. Otthon hagyta, de nem a budapesti szálláson, hanem Kopenhágában. Ez volt Magnus egyik fő kikötése. Senki sem hozhat mobiltelefont, mert akkor folyton azt bámulnák, interneteznének, SMS-eznének. Magnus azt vallotta, és még ha nem vallotta is be nyilvánosan, Mikkel egyetértett vele ebben, ha kéznél van a telefon, képtelenség kikapcsolódni, lehetetlenség egymásra hangolódni, a látnivalókra koncentrálni. Tehát mindhárman mobiltelefon nélkül jöttek. A készülék hiánya Sörent viselte meg a legjobban. Ő rettenetesen szenvedett, nem bírta megszokni. Bárhova mentek, szállodába, étterembe, kávézóba, az első kérdése mindig arra irányult, mi a wifi kód, csak utána esett le neki, hogy semmi szüksége le. A fényképezőgépek a hátizsákokban lapultak, a hátizsákok a taxi csomagtartójában. Nem tudott hát Sören fényképeket készíteni.
Zalaszent Ivánt elhagyva egymásba érő dombok rajzolódtak eléjük, ezek együttesen, mint egy pöffeszkedő, uralkodó család fennhéjazva tekintettek le az alattuk elterülő napraforgó mezőre. A taxis az egyik messzi domb felé bökött, mely egy előre nyúló teraszszerű nyúlványt növesztett ki magából. E különös geológiai képződményt borító tömött, zöld lombkoronákból fehér templom torony ágaskodott ki. Vöcskönd, mondta a taxis azzal a fokú büszkeséggel, amivel a Don't Look For fordítását adta tovább. Arrébb egy másik teraszos domb is felfedte magát, ehhez is tartozott egy terasz meg egy fehér templom torony. A kettőt együtt látva már nem is volt egyértelmű, melyik vöcskönd. De bármelyik volt is az, ezt meg tudták ítélni, hogy gyalog távolságra messze esett Zalaszent Ivántól, ahova már gondolatban berendezkedtek, ahol kocsmázással, sétával, a templom megtekintésével, a foci meccsel, újabb kocsmázással már is betáblázták a zalai kiruccanást. A következő falu, melyen áthaladtak, a Kemend és Ollár egyesülésével létrejött Kemend-Ollár. Az összeolvadás évében, 1895-ben úgy látszik nem okozott különösebben fennakadást az amerikai fizetőeszközzel való egybecsengés, pedig az időtájt már több mint 100 éve a dollár volt az Egyesült Államok hivatalos pénzneme. Elég lett volna a két kínálkozó lehetőséget egyszer hangosan kiolvasni. Ollár Kemend vagy Kemend Ollár. Utóbbi érdekében más érvet nehéz elképzelni, mint a kemendiek erőteljes lobbiát, miszerint az ő falujuk méltóbb rá, hogy a szó összetételben előbb szerepeljen. Magnus a rádióból szóló zeneritmusára mozgatta a fejét. Mikkel és Sören az atléta trikós sofőr válláról, csak nem szó szerint leugró tetoválást tanulmányozta, elrajzolt Kenta úr. Összemosolyogtak. Ahhoz képest mekkora belső ellenállást kellett elnyomnia, hogy rászánja magát a zalai kirándulásra, Mikkel most egész sikeresen adta át magát a pillanatnak. Úgy érezte, hogy ők is, mint kedvenc Dickens regényében a pikvikisták, felfedeznek, tapasztalatokat, benyomásokat gyűjtenek, idegen vidékeket ismernek meg. Milyen jó, milyen pontos és szellemes beszámolókat tudna ebből írni Magnus. Remekül fogalmaz, szikáran, érzékletesen, szórakoztatóan. A Fiat leengedett ablakain beömlő forróságot csak csekély mértékben ellenpontozta, hűsítette a látvány. Az élénk zöld dombok lágy hullámzása. Magnus egy adott pillanatban kibújt a papucsából, és már épp a lábát készült kilógatni, amikor Mikkel hátulról megbögdöste, jelezve, hogy az ellazultságnak e fokatán túlzó pimasság volna, nem feltétlenül jönne jól Dánia nemzetközi megítélése szempontjából. Egy szembejövő teherautó éppen csak a sávjában maradt, a taxisnak kellett lejjebb húzódnia, hogy elkerülje az ütközést. Magnus elmerengett az országúti közlekedés zavartalan fenntartásának fő mozgatórugóján, mindenki életben akar maradni. De miért veszi ezt mindenki készpénznek? Miért ne jöhetne szembe egy autós, aki az öngyilkosságnak azt a módját választja, hogy 80-nal belerohan a szembejövő kocsiba? Ha most frontálisan ütköznének és mindannyian odavesznének, vajon mennyi idő alatt érne el a halálhírük Dániába a hozzátartozókhoz? Egy óra, öt óra, egy nap? E kérdés felvetésének pillanatától Magnus minden szembejövő autósban egy öngyilkos jelöltet látott, aki az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és a közlekedési szabályokat betartva folytatja útját, éli tovább életét, és este, amint az elétolt vacsorát rágja, azon gondolkozik, hogy holnap újra megpróbálja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és két-három Dán című készülő regényemből olvastam fel az előbb egy részletet, melynek folytatása most következik. Tehát a három Dánunk, ez még nem a felolvasás, most csak szövegkörnyezetbe ágyazom az elkövetkező írást. Két, illetve három Dánunk útra kelt Zala megyei Vöcköndbe, hogy ott megismerje a vidéki Magyarországot is, hiszen egy országot csak így lehet megismerni, mondta Magnus. A taxi olykor méretes gödrökön gurult keresztül, ami egy idő után kimondottan szórakoztatta a három skandinávot. Ha egyen átzöttyentek, már várták a következőt, ami jött is. Tudnilik a vezető addig mérlegelte, fontolgatta, merről kerülje ki a lyukat, míg a végén mindig belement. Toldozott-foldozott út volt eleve. A dánok jókedve a kemendollári vasúti kereszteződésig tartott ki. Amint a taxi áthuppant a sineken, egy alattomosan megbúvó vascső csonk kiszúrta a bal hátsót néhány kilométerrel Vöcskönd előtt. Az 50 méterrel arrébb lévő busz megállóba tolták a defektes kocsit, ott zavartalanul lehetett kereket cserélni. A taxisofőr félreérthetetlen kézjelekkel kért segítséget a dánoktól, ám konkrét részfeladatot egyiküknek sem adott. Magnus karóráján 38 fokot mutatott a hőmérsékletjelző. A nap perzselő sugarai elől a felhők félve félre húzódtak. Szören, fehér vászon ingén verejték pacák jelentek meg és terjedtek, szinte percről percre, de izzadságszak helyett teste még mindig erős kölni illatot árasztott. Mikkel egy hosszú kort jéghideg Carlsberger cserébe odaadta volna egy új percét, két kortyér kettőt, stb. A hátuk mögött, a főút mentén vas és fakerítések váltogatták egymást, a földszintes házak lakói alig, hanem a leeresztett redőnyök mögé menekültek a hőség elől. Előttük már látszott a falu vége tábla. Az út jobb oldalán nyíló mező mélyén, az úttól jó 50 méterre elemeire szedett darús kocsi darabjai látszottak, mintha a száraz gyomok közül nőttek volna ki a rozsdás vas elemek. Tőlük nem messze egy félbehagyott kőszobor teteje is előbukkant, elégedetlen alkotója száműzhette ide elfaragott művét. Mivel meghatározott feladatot nem kaptak, a fiúk dologtalanul sürgülődtek, a kocsi csomagtartója körül totyogtak, nyakukon érezvén egymás leheletét. Kereket cserélni egyikük sem tudott. Hasznavehetetlenségüket fontoskodó hümmögésekkel igyekeztek észrevétlenné tenni. A taxis magyarul szitkozódott hosszasan, ami perlekedő locsogásnak hangzott a dánok fülében. Mikkel erősen koncentrált, hát ha sikerül elcsípni egy nemzetközi szót, amiből kiderül, ő rájuk vonatkozik-e az indulatos mondatfűzér, mondjuk egy Danish, vagy egy Denmark, vagy egy Viking. De nem, semmi fogódzót nem kapott. A dallamos káromkodás monoton morgássá alakult. Magnus szerint a sofőrjük valójában egy kóbor hegyi szellemhez imádkozó zarándok. A taxis mellesleg nem a teszetosza dánok miatt dühöngött, önmagát ócsárolta, amiért korábbi fogadalmait megszegve elvállalta az Egerszegen túli fuvart, amiért nem bírt ellenállni a hátizsákos külföldiek euróbankjegyeinek. Mikkel körbenézett. Fél órát vesztettek a kerék cserével. A taxis ugatásszerű nyögéssel a csomagtartóba lendítette a sérült gumit, ami összelapította és mocskolta Mikkel hátizsákját. Aztán a kocsiba terelte a fiatalokat. Mennyi. Mikkel szeretett olvasni a jelekből, úgy érezte, megvan hozzá a bölcsessége, hogy értse őket. A defektben is meglátta a szimbolikát. Nem csak az abroncson keletkezett lyuk, de ő bennük is.
Az illúzió kapott léket, az illúzió, melyet be kellett látnia eddig is csak erőfeszítésekkel mesterségesen tartott életben ő és Sören. Kocsmázása helyiekkel, falusi foci meccs, kevésbé rossz a rosszban. Mikkel biztosra vette, hogy Sören is hasonlóképpen vélekedik, legalábbis ezt vette ki szomszédja szomorú tekintetéből. Ha nem ismerné, persze azt is gondolhatná, hogy Sören éppen lételméleti kérdéseket boncolgat magába, de mivel ismeri, tudja, hogy ez az ő esetében teljességgel kizárható feltételezés. Rossz kedvű lett, ennyi. Megint rossz kedvű. Nyilván nem elemezte a körülményeket, nem bányászott saját lelkében, és még csak nem is kötötte konkrét helyszínhez, a kemendollári vasút átkelőhöz a dolgot. Egyszerűen csak elillant belőle az ábránt, hogy a magyar falusi életben elmerülni, két éjszakát eltölteni a világ végén tényleg olyan jó, ahogy ezt Magnus elképzeli. Már nem szólt a zene. A menetzajon kívül csak az akkumulátorról működtetett, műszerfalra cuppantott ventilátor lapátjainak duruzsolását lehetett hallani, valamint Magnus sóhajtozásait, fogcsikargatását. Már ő sem lelkes? Nem lehetett tudni. Miként minden grimassa, minden gesztusa, úgy a sóhajai is több jelentéssel bírtak. Valamit jelentettek. De hogy mit? Arra mindig csak később, a tetteiből lehetett következtetni visszamenőleg. Gyakran még akkor se. Mikkel becsukta a szemét, feje a mellkasára kókadt, ott pattogott az egymást követő kátyuk szabálytalan ritmusába. A kemendollári futballpályára már rá se hederítettek, pedig elmentek mellette, látták, és azt sem észlelték, hogy átkeltek az Alafolyón. Keskeny út vezetett Kemendollártól Vöcköndig. Hogy két szembejövő autó elhaladhasson egymás mellett, az egyiknek ki kellett térnie a füves patkára. Az út bal oldalán dombok emelkedtek, a jobb oldalon lankás, megsárgult, száraz szántóföld terült el. Egy körülbelül 400 méteres szakaszon alagutat formáztak a fejük fölött összeérő lombkoronák, pajsként óvva őket az égi hősugárzótól. A levelek közti réseken át betörő nap fénypöttyökkel mintázta az utat. Az alagútból előbújva ismét érezték a nap perzselő erejét. Egy tarka susogó melegítőt és drap kendőt viselő néni az útmenti füves sávban lépegetett, egyik kezében demizsont lóbált, a másikat görbe háta mögé szorította. Túlöltözöttségének puszta látványa hőgutát okoz. Vöcskönd. Egy meredek domb oldalába épített, zárt fekvésű kis falu. A helységtábla alá egy EU zászlóval ellátott feliratot függesztettek, de a hátsó ülésen utazó két dánt a hír, hogy Vöcskönd be van kötve az európai vérkeringésbe, cseppet sem vidította fel. Sejtéseik szerint az elől ülő Magnus sem, csak hogy Magnus sosem fogja belátni, hogy tévedett, holott a két barát gyanúja szerint már ő is tisztában van vele, hogy marhaságot eszelt ki. A defekt óta Magnus egyenes háttal ült, lábait szorosan összezárva feszített. Visszabújt a papucsába. Ennek ellenére Mikkel és Sören tudta, hogy visszahúzódása, feltételezhető csalódása nem hoz változást, marad az eredeti terv. Magnus ragaszkodik hozzá, hogy kitöltsék Vöcköndön a három napot, lealudják a két éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában a budapesti nevezetességeket, melyeknek csak a neveit tudta, illetve egyiknek másiknak az úti könyvben szereplő fényképével is találkozott már. Személyesen azonban még nem volt hozzájuk szerencséje. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. Anélkül, hogy ezeket láttad volna, haza se gyere, mondta fiának búcsúzóul Mikkel apja, félig viccből, félig komolyan. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. 1978-ban ő, az apa is látta őket. Elég, fiam, ha csak odaülsz a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjére, mondta az apa, és onnan fél órán át bámulod a hősök terét.
Ez már önmagában feltölt és erőt ad. Ha már elkeveredik a múzeumhoz, az Egon Schiele kiállítást is kötelező megtekintenie. Látta a hirdetményeket Budapest szerte. Schiele az apja egyik nagy kedvence, talán a harmadik. Második Schiele mestere Gustav Klimt. A képzeletbeli dobogó legtetején pedig örök elsőként letaszíthatatlanul a dán Christopher Wilhelm Eckersberg áll. A Rákóczi, a Jókai és a Kölcsei utcák találkozásánál egy picin téren a sofőr hirtelen megállt. Kipattintott a biztonsági öve nyelvét, kiugrott az autóból. A dánok kíváncsian, vagy ijetten figyelték minden mozdulatát. A motor járt. Mi az, elfut? Itt hagy minket? Nem futott el, nem hagyta ott őket. Az autó mellett állt. A zsebeiben kotorászott, keresett valamit. Ülőhelyzetben képtelen lett volna erre. Mit csinál? Kérdezte Mikkel. A revolvere után kutat, mondta Magnus. Semmi különös, lelő és kifoszt. Nem tudjuk, milyen a magyar vérmérséklet. A Lonely Planet erről mélyen hallgat. Mikkelt most rettenetesen zavarta, hogy ennyi év ismeretség után sem tudta, mi jár valójában Magnus fejében. Mire szolgál a vicc? Saját feszültségét oldja vele? Így ismeri be tévedését? Szemtanú nincs, folytatta Magnus. Üres falu, ráadásul zsákfalu. De amúgy se lakik itt senki. Hetek múlva fedezi fel a tetemeinket egy szúnyogírtó vegyszert szóró helikopter vezetője. Szerintem csak simán megérkeztünk, mondta Szörem. Mikkel elemzéseinek fókusza ezzel kitágult, immár az eddig vele egy oldalon álló Szörent is kezdte vizsgálni. Ez az ember most komolyan vette Magnus szavait? Szören szétnézett, mint egy állványon körbeforgatott kamera. Azt találgatta, hogy ha helyben vannak, melyik épületben fognak megszállni. Abban a foltozott tetejű, téglaszínűre vakolt tákolmányban, melynek homlokzata előtt áttekinthetetlen kábel hálózat lóg. A ház udvarán, az épület melletti száraz gazos területen felújított Krisztus szobor állt. Kívül a rozsdás vaskerítésen egy tábla EU zászlóval és egy összeggel 2611 euró 44 cent, ennyiből újították fel Krisztust. A szobor két oldalán egy-egy kuka őrködött. Vagy az a másik lesz az? Az az ikerház? Az egyik fele vakolatlan és elhanyagolt, a másik jó állapotú. Vagy az a mocskos betonalapú, melynek tövében épp galambok tartottak gyűlést? Nem szállunk ki? Kérdezte Szören. Nem kapott választ. Mikkel is körbe tekintett. Ekkor még nem sejtette, hogy ez a csomópont, ahol épp vesztegelnek, a centrum, a belváros, ahol a vöcköndi élet zajlik. Ahol most rajtuk kívül nincs senki, és mintha soha nem is lett volna, illetve semmi jele annak, hogy valaha lesz. A busz megálló fémvázas váróbódéjának hiányzott mindkét oldalsó üveglapja, az építmény tetejéből meg egy tenyérnyi darab tűnt el. A megálló mellett fa hirdető tábla állt, a hirdetményekkel teleírt papírfecnik magatehetetlenül kókadoztak, lifektek, rég elfolyt rajtuk a tinta. Ha Mikkel tisztába lett volna vele, hogy pillanatnyilag a település üzleti, kulturális és közigazgatási központjában tartózkodnak, amihez képest Vöcköndön csak a kíjebb létezik, talán előre szökken a vezetőülésre és beletapos a gázba, meg sem áll Zalaegerszegig. Jegyváltás, Intercity, Göcsej, Budapest, Halászbástya, Parlament, Lánchíd, Hősök tere, Schiele kiállítás. Nem szállunk ki? Ismételte Szören. Nem, felelte Magnus. A sofőr még mindig a zsebeiben turkált, szisztematikusan haladva zsebről zsebre, bal első, bal far, jobb első, több kört is leírt így, néha elfújdogálta arcába omló göndör hajzatát.
Menet, szél és kereszthúzat nélkül álló helyzetben mit sem ért az autó ventilátor lapátjainak erőtlen suhogása. Mindhárman izzadtak, már nem csak Szören. Magnus, ha izzad, rongyszagú. Egy szabadtéri használt ruha turkálónak lehet efféle állott bűze eső után. A taxis végül előkotorta, amit keresett, egy gyűrött nyugtát, erre írta fel magának az adatokat az egerszegi pályaudvaron, utca, házszám, tulajneve. Visszaült a kocsiba. Három dermet utas kényszeredett vigyora fogadta. Mentek tovább, kíjebb. Mikkel összenézett a sofőrrel a visszapillantó tükörben, és ugyan nem látta a magyar tekintetében az őrület szürkés-fehér fényét, mégis eszébe jutott egy jelenet a Pickwick klubból. Ebben a kocsis a földhöz vágta a kézhez kapott viteldíjat, majd arra szólította fel utasát, Samuel Pickwicket, verekedjenek meg a pénzért.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a 2-3 Dán című készülő regényemből olvasok éppen föl. Két részt már felolvastam, és most akkor egy harmadikat is fogok. Ott tartunk, hogy három dán hősünk megérkezett Vöcköndre, és megkeresik a Zimmer Freyjüket, hová befizettek. A ház tulajdonosa, nem, bocsánat, innen. Vöcskönd néptelen útjain gurult a taxi, a házat keresték. Most a sofőr kezdett dudorászni magabiztosan, mint akinek a tenyerében ott van Vöcskönd utca térképe, trillázott, mint egy beéneklést végző kontratenor. Eljutottak a falu végi katolikus templomig, mely mellett az út visszafordult önmagába, egy szabályos hurok volt, mögötte szakadék tátongott, nincs tovább. Ez tehát a zsákfalu utolsó zsákutcája, annak is a vége, sőt, Mikkel, aki szeret olvasgatni a jelekből, arra gondolt, hogy a templom egyúttal a kereszténység végét is jelöli. Illetve egy alig észrevehető, göröngyös, barátságtalan földút vezet még onnan lefelé, valószínűleg az is a szakadékba torkolik. Ha itt a kereszténység vége, akkor itt van mindennek a vége, Vöcskönd egyenlő világ vége. A sofőr tette egy teljes kört a hurokban, lassan, elegánsan, mint aki az operába hozta illusztris vendégeit. A templomtól számított ötödik háznál ismét megállt. Sárgára vakolt, jó állapotban lévő földszintes épület. Most már valóban megérkeztek. Innen egy kőhajításnyira volt a falu, a kereszténység és a világ vége. A ház tulajdonosa Mille Elemér, 64 éves, de jóval többnek néz ki. Bácsizzák is sokan, tulajdonképpen mindenki, aki ismeri, de nem a kora miatt. Bácsizták őt fiatalon is, a neve miatt. Valaki megneszelte, hogy a Mille bácsi 1000 csókot jelent olaszul. Azóta. Rajta ragadt. Mille bácsi. Egyesek tovább mentek, és Adriano Celentano híres slágeréhez illesztették. Pontosították a nevét. 24 Mille bácsi, ami komoly vitát gerjesztett a Bezerédi busz megállóban, mely vita a kemendollári kisboltban folytatódott. Ide az egyik résztvevő, aki magát nyugdíjas latin tanárnak vallotta, már szótárokkal felfegyverkezve érkezett, és váltig állította, hogy ha már 24, akkor nem Mille, hanem Mila. Aval a végén, különben is, és egyellel. Jó, legyen, ráhagyták. Úgy is nehéz volt megjegyezni, úgy sem esett jó kimondani. Maradt hát Mille bácsi. Mille bácsi az udvarán álló ősrégi lakókocsi árnyékában egy kemping széken ücsörögve várta dán vendégeit. Az budapesti utazási irodától kapott utolsó információ alapján déli érkezésre számított. Azóta ott ült, már vagy egy órája, csak egyszer hagyta el posztját, akkor is jó okkal. A hátsó kertbe ment megkavarni a bográcsban rotyogó welcome bablevest. Sajnálatára kicsit sűrűbb lett a kelleténél. A taxi leparkolt a kerítés előtt. Mille bácsi a térde fölé húzta lazán gumírozott barna cserkész zokniát, méretes pocakján meghúzta az elrongyolódott zöld bermuda övét, ne lógjon rajta semmi, amikor a fiúk előtt kinyitja a nyikorgó vaskaput. Széttárta a karját, mosolygott ősz szakálában, mint Benedek Elek. Örömében bolondos vakkantásokat hallatott. Íme élete első vendégei mindjárt dánok. Fiatalok, életerősek, egészségesek. Megfelelnek a bürós kisasszony leírásának. Ha minden a terve szerint alakul, több vendégre már nem is lesz szüksége. Nézzétek, lakókocsi, mutatott Sören az udvarra. Látták a lakókocsit a többiek is, de nem volt hozzáfűzni valójuk, Sörennel ellentétben ők vélhetően nem csak pozitív előjelűek emlékeket őriztek. A dánoknál nemzeti sportként tűzött családi lakókocsis nyaralások idejéből. Mikkel és Sören kezet nyújtott Mille Elemérnek, aki a rendszerváltás előtti időkből hozván a tudást, hogy a kézfogások erőssége alapozza meg a viszonyt, a mettől meddig hány métert,
jól megropogtatta a két skandináv fiú csontos ujjait. Hát mégiscsak ő volna itt a házigazda. Magnus körülményes előkészületek után szállt ki az autóból. Biztonsági övet ekkora műgonddal még sehol a világon nem oldottak ki. Ilyen elővigyázatossággal még senki sem helyezte vissza azt a helyére. Úgy tolta el magát az üléstől olyan lassú, koncentrált izomerő kifejtéssel, mint a gyűrű gyakorlatot végző szertornász, aki támasz ülőtartás után kézállásba emeli magát. Miután kiszállt, lassan lépegetett, szinte egy helyben, mint aki a holdon jár. Mintha soha nem akarná elérni Mille Elemér telkének bejáratát. A három dán közül Sören és Magnus világos bőrűnek számított, Sören családfájáról, annak főjebbi tartományaiból írek tekintettek le. Magnus parasz gyerek volt, gyakorlatilag a szabad ég alatt nőtt fel, bizonyos szögekből nézve mégis kórosan sápatnak tűnt, oka vérszegénység, az anyjától örökölte. Félt is a naptól meglehetősen. Ha viking király lett volna, a napfélő Magnus nevet kapja. Ezért volt különösen meglepő, hogy ő, aki óvta a bőrét, most lekapta

özvegy asszonyok szoktak harangszót halva. Mikkel nem várt sugallatokat, nem számított rá, hogy a templom tornya felől a megdicső ülés szellőjeli bennyen felé, mely aranyozott aurát von köré, egyszerűen csak elmélázott, és ebbe a bambaságba, ebbe a kiürített elmébe kúszott be váratlanul a nagy elhatározás. Hogy kész, hogy vége, nem tartja tovább magában. Ki mondja a mondatot, ami már évek óta kikívánkozott belőle, ami beköltözött a lelke egyik zugába, és ott ketyegett bombaként halkan, alattomosan. És most úgy döntött, működésbe hozza. A mondat, ez a kimondásra váró, a közös egyetemi évek alatt fogalmazódott meg Mikkelben. Azóta ketyeg bent. Mikkel, Sören és Magnus nem csak évfolyamtársak voltak, lakótársak is, egy háromszögás lakást béreltek közösen a dán főváros Österbro negyedében. Mikkel finom ráhatásokkal próbálta formálni Magnust, tapintatosan utalt bizonyos dolgokra, jelzéseket küldött felé, bízva benne, hogy diszkrét nevelési módszere burkolt intelmeinek sokszori ismétlése megteszi hatását. Elvégre Magnus értelmes gyerek. De Magnus nem értette, vagy nem akarta érteni a kódokat. Egy hét, egy hónap, egy év, két év után se történt változás. Élt tovább, ahogy a lakótársak elképzelései szerint otthon, a közép-jütlandi tanyán megszokta, ahogy az apjától, az anyjától és a két bátyjától látta. Magnus egyszer elszólta magát. Az olborgi nagyapa mondta régen, amikor a ribiszke termesztés mellett még állatokat is tartottunk. Az istállótok úgy néz ki, mint egy rendes lakóház, a házatok meg úgy, mint egy istálló. Ezt az idézetet emlegette Mikkel és Sören újra meg újra, amikor Magnus helyett vagy után pakoláztak, takarítottak vagy mentegetőztek a főbérlőnek. Két teljes évet húztak le hárman a Nordre Frihavensgade 3 alatt, az agyagszínű klinkertéglákkal kirakott ház negyedik emeleti lakásában. Magnus különös szokásai, kiszámíthatatlan megnyilvánulásai, a legváratlanabb sértődései gyakran tették próbára Mikkel és Sören önuralmát, de végül két-három esettől eltekintve, ami sokas sok, sikerült magukat meggyőzni, hogy érdemesebb szó nélkül hagyni a dolgot, mint Magnusszal konfrontálódni. Épp a két-három eset tanulságait levonva jutottak erre az álláspontra. Elviselték a faragatlan modorát, figyelembe vették a lelki hullámzásait, elfogadták azok következményeit, alkalmazkodtak hozzájuk. Ha megsértődött, napokig esedeztek a bocsánatáért. Támogatták a jelentéktelen ügyek iránti lelkesedését, az érthetetlen fellángolásait, türelmesen végighallgatták hasonlóan érthetetlen szívfájdalmait, sérelmeit. De miért? Miért viselték el? Miért nem dobták ki az első adandó alkalommal? Jogos kérdés. Jogos, mégis pofon egyszerű rá a válasz. Azért nem, mert szerették. És tisztelték, most is tisztelik. Felnéztek rá sok minden miatt. Például csodálták benne, hogy ki tudja vonni magát a túlokoskodásra, agyon kombinálásra épülő egyetemi szellemiség hatása alól. Könnyedén, ösztönösen. Úgy növesztett maga köré védőbúrát, hogy ő maga azt észre se vette. Érintetlenül a surranó pályán suhant át a minden percében versenyre hívó, vibráló egyetemi éveken. Magnus nem érdekelte, ki hányasra vizsgázott, ki mit ért el, ki hol tart, mi a divat. Függetlenítette magát a beilleszkedés kényszerétől. Ellenállt az erős sodrásnak, haladta maga tempójában. Az, hogy merre, szintúgy nem érdekelte. Haladt valamerre. Amikor épp haladt. Fittyet hányt az őt ért kritikákra, kivéve, ha azokat barátok fogalmazták meg. Azokra vagy megsértődött, vagy hatalmas hisztit csapott. Magnus minden szava és cselekedete után oda lehetett volna biggyesztenie két mondatot. Hát ez most így alakult. Legközelebb talán máshogy fog. Mikkelt elkápráztatta Magnus könnyedsége, vagy ahogy ő hívta, beleszorisága. Leginkább azért, mert alkatilag hozzá a másik véglet volt közelebb. Ő tudatos volt, nem ösztönös. Töprengett, elemzett, vizsgálódott, következtetéseket vont le. Egy másodpercre sem állt le az agya, rövidebb, hosszabb időszakokban alvászavarral küszködött.
megrögzötten

Kereste a jelentéseket, szimbólumokat, a mögöttes tartalmakat. Volt honnan örökölnie, festőművész apja és gitárművész anyja még abban is csak az artisztikus kifejezésmódot látták, ha megpenészedett az eperlekvár. Órákon át vitáztak, milyen üzenetet óhajt átadni a penész. Majd úgy döntöttek, megfestik és elpengetik. Kialkotják, kijátsszák. Miket lenyűgözte, hogy Magnus a legnagyobb kuszaságból is fantasztikus érzékkel azonnal kihalászta a lényeget, az igazságot. Ő Mikkel csak 2 napos elmélkedéssel volt képes eljutni ugyanarra a következtetésre, amire Magnus a kérdés felmerülésének pillanatában, hogy aztán rögtön egyetlen pimasz tőmondatban ki is mondja észrevételét. Az igazság különösen fájdalmas, ha közléséhez elég egy alany meg egy állítmány. Amennyire vonzotta, legalább annyira taszította Mikkelt Magnus egyszerűsége. Imponált neki, de soha nem cserélt volna vele. Okos fiú volt, ezt elismerte, miként mindenki más az egyetemen. Az évfolyam társak bizonyos köre azonban elhatárolódott tőle a származása miatt. Egy farmer csemete, aki szerencsét próbál Koppenhágában, de aki szégyenszemre vissza fog kullogni oda, ahová tartozik, és vizsgálja tovább a tehéntrágya fölött köröző legyek röptét. Ez a diákcsoport Magnus miatt a 2 szobatársat, Szörent és Mikkelt is kerülte. Ám ugyanez a társaság, az elhatárolódók, akik napközben az egyetemen vissza se köszöntek Magnusnak, a koppenhágai éjszakában nem tágítottak mellőle. Mert Magnus fizikai ereje mindenkinek, aki körülvette, biztonságot nyújtott. Ha valaki szóváltásba keveredett egy az egyetemen kívüli fiatallal, amire gyakorlatilag minden éjszaka sor került, Magnus pusztán azzal, hogy magas, erős termetével odaállt, elcsitította a feleket. Nem kellett tennie semmi egyebet, csak ott kellett lennie. És ha még az agresszív nézését is bevetette, ami mindenki szerint félelmetesebb volt, mintha oda csapott volna, még gyorsabban szétrebbentek az összeszólalkozók. Igen, a tekintete félelmetesebb volt még a termeténél is. Filmekben látni ezt a tekintetet gyilkosok szemében. Viszont soha se verekedett. Soha. Aki ismerte, nem is félt tőle. A sokkal inkább tartott váratlan hisztieitől. Mille bácsi vaskerítése előtt totyogtak. Hátizsákok a lábuknál. Szören kifizette a fuvardíjat, amiben Zalaegerszegen megegyeztek. A sofőr megveregette a dán vállát. Mikkel átgondolta, érdemese kimondania, ami kikívánkozik belőle, de még mielőtt a mérlegelés végére jutott volna, rá nem jellemző módon elsiette, kimondta. Itt, Vöcköndön, a Rákóczi utcában, Mille elemér kerítése előtt. Régi adósságát rótta le ezzel. Magnus, te egy döbbenetesen nagy fasz vagy, mondta Mikkel. A hangja elcsuklott, de a címzett így is tisztán értett minden szót. Mintha Magnus csak erre várt volna. Egy okra, ami miatt úgy igazán megsértődhet. Már az egyetem alatt számtalanszor bizonyította, hogy bármilyen megjegyzés sértésnek vehető, tulajdonképpen csak is rajta múlik, mikor mit vesz zokon. Ha megbántódott, képes volt heteken át szótlanságba burkolózni, vagy egyszerűen csak fogta magát és bezárkozott a szobájába. Legközelebb 1 hét múlva látták a menzán, amint egy lazactálat piszkál unottan. Magnus szemöldöke felszökkent, magára kapta az inget, és a még nyitott csomagtartóba visszadobta a hátizsákját. Undorral, mint aki rabszolgát utasít, megbökte a sofőrt, aztán az autóra mutatott. A 2 pontot, sofőrt és gépkocsiját összekötve adta ki a parancsot, a vezető foglalja el a helyét, és csinálja, amit egy sofőrnek csinálnia kell, vezessen. Ezzel egyidejűleg ő is visszamászott a kocsiba, az első ülésre, becsapta és egy gomnyomással lezárta az ajtót, maga elé meredve várakozott. Mikkel és Szören egyszerre termett Magnus mellett, egy dán mondatot ismételtek, hangzásából ítélve több felkiáltójel volt a végén. Együttes erővel próbálták feltépni az ajtót. Zalaegerszeg, rivált a vezetőülésbe süllyedő sofőrre Magnus.

0: Keltakarót hallottátok, illetve hallgatjátok a Tilos Rádión, ahol a vasárnap délutánokat Maros András dobta fel, reméljük. Egy nagy titokzatosság után egy kicsit kérdezek. Mit is hallottunk most? Bár mondogatta, de azért tisztázzuk.
1: Igen, ez a 2-3 Dán című készülő regényemből voltak részletek. Tulajdonképpen az elejétől olvastam, és 3 részletben szerintem eljutottunk 30. oldalig is talán.
0: És hány oldalasra tervezed ezt a készülő regényt? Kb. Hány fejezetbe fog ez beleférni?
1: Hát szerintem ez egy olyan 200-300 oldal közötti kis road movie-szerű.
0: És kb. Hol tartasz?
1: Hát már kétharmadával meg vagyok ez. Ha minden jól megy, akkor ez akár egy idei könyv is lehet.
0: Értem. És milyen most az időbeosztásod? Tehát ezt mikor írod, hogy írod, mikor teheted meg?
1: Hát ezt most benne vagyok egy forgatókönyvíró munkában. Most nagyjából az viszi el az időm nagy részét, de amikor az éppen nincsen, mert az ilyen szakaszokban szokott rám jönni, akkor foglalkozom ezzel a regénnyel, és ezt vagy otthon, vagy egy kávézókban szoktam írni.
0: Kávézó, és a kávézóban nem csak írsz, hanem fülelsz is, hogyha jól látom ugye a Facebookon, ahová átköltöztetted a Kávéházi Pillanatok című blogodat.
1: Igen, ez először csak egy-két ilyen bejegyzésnek indult, de az olvasók nagyon támogattak benne, hogy ezért füleljek gyakrabban és pofátlanabbul. Aminek az lett az eredménye, hogy valóban így balkézről, miközben dolgozom a regényemen, születik egy talán egy másik könyv, most már azért ezt is lehet sejteni. Kávéházban elcsípett pillanatok, kicsit tovább gondolva, néha párbeszéd töredékek, vagy egy megfigyelt jelenséget rögzítek, miközben éppen egy jelzőn gondolkodom a regényben. És ezekből így születnek ilyen két sortól kezdve, akár egy oldalig egy ilyen kis szösszenetek.
0: Értem. Hát ugye elég rosszul időzítettünk itt, úgy látom, elnézést, de még szeretnénk ezekből. Tehát aki utána szeretne nézni, hogy itt is hallott esetleg régebbi keltakarókat meghallgatni, ahol az Andrásnak már írásait hallhattátok, akkor az andrásmaros.com az az oldalad, ugye?
1: Igen, és ez a Facebookon pedig a Maros András írói oldalon mennek ezek a szösszenetek, a kávéházi pillanatok.
0: Amiből egy pillanat alatt föl is olvasol nekünk gyorsan.
1: Jó,
0: olvasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen. Akkor tényleg télen csak párat, annyira van időnk, hogy lássátok, vagy hallhassátok, hogy ez milyen rövid is tud lenni egy kávéházi pillanat, például egy ilyen kétsoros. A japán házas pár 2 iPaddel körbefotózza a tálcán érkező paraszt reggelit, majd a nyers szalonnát házi barack lekvárba mártogatva jó ízűen hozzálátnak. Vagy 3 férfi ül az ablak melletti asztalnál, cégvezetőségi ülést tartanak. Férfi 1. Gyerekek, november van, meg lesznek a számok? Férfi 2. Akarjuk, hogy meglegyenek? Férfi 1. Meg tudnak lenni? Férfi 3. Ne legyenek meg? Férfi 1. De elvileg meg tudnának lenni? Férfi 2. Hát, ha nagyon-nagyon akarjuk. Férfi 1. Hülyeség lenne akarni? Férfi 3. Igen. Férfi 2. Én nem tudom, hogy akarom-e. Férfi 3. Én tudom, hogy nem akarom. Mindegy, gyerekek, most rendeljünk, innen folytatjuk. A nagyapára bízták az unokát. Elviszi kávéházba, mert ott ingyen van a Magyar Nemzet újságolvasó keretben. Nagypapa kávézik és olvas, unoka kakaót iszik és unatkozik. Aztán támad egy ötlete. Papus, barkobázzunk, én kezdem. Meg is van, gondoltam. Nyávog? Kérdezi a nagypapa. Nem. Akkor nem tudom. És akkor még egyet. Hajd, most én fizetek. Nem. Én fizetek. Nem. Pultkor is te fizettél. Nem. Múltkor pont, hogy te fizettél. De én most kétszer annyit ettem, mint te. Na, ez van. Nem ez van, hanem az van, hogy ragaszkodom hozzá, hogy én fizessek. Jó, de akkor többet nem reggelizünk együtt, ezt garantálom, ha ilyen vita lesz belőle. Jó, akkor nem reggelizünk együtt, nem érdekel. Jó, mondjuk engem se. Akkor én fizetek, jó? Fizes. Köszönöm szépen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Ciao la fine. Csak a finta szóra. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenné a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapálja. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte való nap. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel múlatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Egy savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor Amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől, délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte.
1: Meddig jutottál, szolgá?
0: Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

lusta Jankó, élt hetet Hédországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapja, csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál, dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyász. Mondja neki, fiam Jankó, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Lebbolnom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlöcbe bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Már csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libot. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza. Betette a libaóba. No, esik ki a baltarom, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszédje. Ma hát a falujokban lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy falióra. Jankónak nagyon még tetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda sötétkedett, mikor elótottak a pitlúrlompot, félhúzódott a pirindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam-o? Hát a szekrényhát, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se kiabalt a romhot lopta. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lop. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót. Zsákot is vitte. Hát, oda sötétkedett a disznójóhó. Aludtak jó lakott szép sűdők. Egyet óvatosan begyugodt a zsákba. Fél a talicskóra. Tolta. De szegény lustájánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem ki a bajokra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak kell csípnak, úgy is csak kell csípnak. Lekapta a sorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba, visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre visz! Erre visz! Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódálnak. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsorkval együtt Lusta Jankó. Szaladós haza. Bújik a szekrényhát, ahová az órát gyúgta. Hát, ahogy ott lapul mozog, a sétálója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szalad csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kodkodolcs, te loptál! Kodkodolcs, te loptál! Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te loptál! Gigaga, te loptál! Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, Lusta Jankó. Menekülj! Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
Hol vagy? Futott lusta Jankó. Kegyetlenül. Mi most is fut, ha bírja szuszvál. Igaz, Bóte?

0: halász fia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát rendben van, legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtánk. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni! De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született, Mikál. Keménykötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egyszülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mintsem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával? keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelejcselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambá változol. Ha nem, remete rák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények. Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják.
0: Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utól is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket. Végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék ne felejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kis barátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű, pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass ide, fiam! Tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám! Nem házasodom meg. Telt múlt az idő. Megint szól neki az apja. Nézd, apám! Én bizony nem házasodom meg! Ha még egyszer szólsz, elmegyek! Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg!
0: Apa, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad! Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csoda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek! Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa, nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indultak útra. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
3: Úgy tudja, felséged, milyen éve ma engel csodatak tént.

0: beljebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénából van, még az asztalok és a szék. Király parancsára jöttünk, hogy megmondjuk, elvárjam a kegyelmedet. Ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tányi, pohár, kés, villa, egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbált. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt hely lett. Menne grökő este a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is. Kerítsétek elő! A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templom tér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta,
1: semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
1: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
2: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
1: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez ment.

0: A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
1: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észreveszlek, majd meglásd, elég vettek majd néhány hús, meg kenyérdarabot. De pedig edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osti, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
1: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
2: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
1: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg, lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyelt. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bátok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
2: A gyűrűt egy ládikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
1: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
2: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
2: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
2: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak, rágtak, rágtak, rágtak egész éjjel. Végül egy iciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
2: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Lassan, nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
2: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
1: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja, de a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
1: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
1: Elejtettem a gyűrűt.
2: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
2: Együk meg.
0: Felbontják a halat, hát, ott a gyűrű a hasában.
2: Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szakát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Há, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták fel. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
2: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg. Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És aki megköszönt, az anyós.
1: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Nosis Máriáját, hát már 1000 éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádióat? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puf, mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
2: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott? Hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! És telik neki! Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama! Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e? Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta? Hát tudta is a mama.
2: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
1: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyerekek. Szégyellik? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi.
2: Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
1: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
1: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
2: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
1: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
2: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
1: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölste Klatsze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebből a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre megy, jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van. Jemenben vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek. Azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dököljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, a tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek itt a nyelin, vagy a csuklónál, ide rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, ez meg nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz? Megüssön a guta?
0: Vagy a másik. Indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden. Biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így, dang, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintaból címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön, felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Kérem, mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltam. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igaz. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. válasz. A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cét. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a haka honnan alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír? Vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hátra veszi külföldi is, na az, ha 5 percen belül minden csupa latyag lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát. Na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a ligen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell bennem menni, hogy forogni így körbe. Így. Mert különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is. Az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Azért. Így az asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanod még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnám, nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, de hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindjárt szóval figyelj. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, a rosszul látsz, hogy le... Hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép megye. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Há, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehetne támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval, azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a fadba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Isten! Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának egy perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kére, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezik. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda Budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja Budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebben fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Képzeljék, maguktól nem jöttek rá. Ezt képzeljék. Na mindegy, budai fut. Labdával gyorsabban, mint labda nélkül. Ezt se értem. Megy a vonal mellett. Ez csak Szűz Máriám. Árulás történt. Képzeljék el. Nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is. Meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, négy oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt Len, kilobogózva piszkosul, minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az idő? 4:30.
Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuk a gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Elsőné kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó vagy csöbölyő vagy miből ittak. Olyan volt kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosunk. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi, azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval, azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt. Mondja a szirtes. Azt. Azt. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 13. fejezet. A rendőrfőnöknek teóriája van. A szállodaszobában Horn professzor úgy vágtázott fel alá, miként a ketrecbe zárt tigris. Karsten éppen a toalettholmit hozta ki a fürdőszobából, és somagolta el a bőröndbe.
1: Nyughass már végre, főnök!
0: Könyörgött. Végeredményben sikerült összekalapálni egy kerek milliót. Leopold tegnap megérkezett Hollandiába. Van Torden átvette a képeket. A nyomokat elkentük.
2: Tudni akarom, hogyan tűnt el a Holbein.
0: Tudni akarom.
3: Talán el sem tűnt,
0: kockáztatta meg Karsten. És ha az a csaj már régen nem is a retikülyébe őrizgette?
1: Ne locsog zöldségeket. Persze, hogy a retikülyében tartotta. Mikor táncolni ment, azt is magával vitte. Ilyesfajta lány nem cipel magával ekkora táskát a táncparketre, ha csak nincs valami fontos oka rá. Ráadásul, amikor abban a hentes mesterbe valóságos Bernát hegyit hagy az asztalnál. Képtelenség.
0: Karsten bezárta a kézi bőröndöt. És mivel magyarázod azt, hogy a táska üres volt már, mire a miénknek sikerült belenyúlni?
1: Hát ha magyarázni tudnám, nem örjönkedék így a tütöl.
0: Csengett a telefon. A professzor felvette a kagylót.
2: Itt Horn professzor.
1: Na csak, hát éltek még? Már azt hittem, csónak kirándulást rendeztetek a holdfényes tengerre.
0: Egy darabig némán hallgatta az embereinek beszámolóját. Egyszerre szinte természetellenesen megnyúlt a képe. Hadarva, rekedten kérdezte.
1: Ebben egészen biztosak vagytok?
0: És tovább fülelt. Később újra megszólalt.
1: Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere rostokba és menj a grogpincébe. Néhány napig ott leszel, és egy percre sem mozdulsz el a telefontól. Megértetted? Weisszig, kövesse továbbra is a lányt. Micsoda? Világos? Még ha Kínába utazik, akkor is.
0: Letette a kagylót. Aztán felhívta Liblik apó grogpincéjét, és Storm urat kérte a telefonhoz.
1: Ide figyelj, rendelkezett, amikor Storm megjött. Eredj az öreghez, és kérdezd meg, tud-e valami megbízható garást. Béreljetek azonnal néhány kocsit. 5 perc múlva álljatok az egyetem előtt. Hogy az lehetetlen? Akkor 4 perc múlva legyetek ott. Mit? Miért nincs autó?
0: Vagy úgy?
1: Nekem mindegy, csak hajtsatok fel valamiféle járművet. Igen, igen. Ha már lúd, legyen kövér.
0: Visszatette a hallgatót, és fejcsóvál Karstenhez fordult.
1: Ez már mindennek a teteje.
0: Micsoda?
1: Eltűnt a fiatalember.
4: Miféle fiatalember?
1: Aki folyton együtt lógott Stenhöfer titkárnőjével, meg a ti hentes mesteretekkel.
4: Nincs már várna mindében?
1: Nincs.
4: Akkor nyilván ő lopta el a Holbeint.
3: Hogy neked micsoda eszed van?
0: A professzor úgy megmarkolázta a fehér körszakát, mint a ki akarta volna csupálni.
3: Így belefohizni az iparomba. Na várjak, te taknyos!
0: Szó, ami szó, ravaszabb volt nálunk, alapította meg Karsten.
1: Ravaszabb? Frászt! Csinosabb! Sokkal csinosabb! Én meg kit szabadítsak egy ilyen szerelmes természetű libanyakába? Talán bizony Aktelt? Esetleg Stormot? Azzal a mosogató rongyfülével? Ki az közületek, akiben belekabajodhatott volna?
4: Gőzöm sincs,
0: musult el magát Karsten.
4: És most hol lehet ez a krabek?
0: A főnök cigarettára gyújtott, és töprengbe fújt néhány füstkarikát.
4: Nézetem szerint útban Berlin felé.
1: Természetesen tudja, hogy Steinhöfer titkárnője jelentette eltűnését a rendőrségnek. Kopenhágába tehát nem szökhetett vissza.
0: És időközben már a többi határállomást is értesítették.
4: Vagyis ugyanott szorítja a cipő, ahol minket.
1: Azonnal indulnunk kell. Majd csak felkajtatjuk valahol. Még a nagyítóval is kell átkutatnom a Berlinbe vezető utat.
0: Volna egy javaslatom, gondolkodott el Karsten.
1: Mégpedig?
0: Hagyjuk futni a krapekot. És a Holbeint?
4: Azt is.
0: Becsavarodtál.
1: Nem én,
0: állította Karsten. Hát találják meg a zsaruk a Holbeint, meg a hozzátartozó tolvajt.
1: Miért akarod egérfogóba dugni a mancsod?
3: Erről szó sem lehet!
0: Rikácsolt Horn professzor.
3: Nem tűröm, hogy egy dilettáns túljárjon az eszemen.
1: Még csak az kellene.
4: Talán nem is dilettáns. Lehet, hogy a konkurencia embere. Lehet, hogy a konkurencia embere.
1: Bánom is én. Nekem kell az a holbein.
4: Először egy hamis

0: Úri embereknek szóló hajnali látogatás ritkán jelent jó. Hadd professzor zsebébe nyúltak a pisztolyt őrizte.
1: Ki az?
0: Szólt ki.
1: A szobalány!
0: Válaszolták odakint a folyosón.
1: Nem hívtam magát,
0: tiltakozott a főnök.
1: Küldeményt hoztam a professzor úrnak,
0: magyarázta odakint a női hang. Kasten elhúzta a tolózárat, kinyitotta az ajtót, átvett egy levelet és ismét bezárta az ajtót. A levelet oda nyújtotta a professzornak. A professzor felszakította a borítékot és elolvasta az írást. Ábrázata egyre savanyúbb lett. Végül földhöz vágta a papírt, és mindkét kezével fejéhez kapott.
2: Ez már sokkal jobb,
0: motyogta halkan.
2: Mindjárt görcsöket kapok.
1: Na,
3: majd megismerkedik még velem a semmire kellő.
0: Kasten felvette az írományt és elolvasta. A nyomtatott betűkkel rót szöveg a következőképpen szólt.
4: Ön szeret levelet írni, én nem kevésbé. Ezen felül egy válasszal tartozom is önnek. Jó szándékú tanácsa ellenére játszottam a tűzzel. Ezúton szeretném szíves tudomására hozni, hogy mindez ideig még nem égettem meg magam. A mulató lerohanása nem is volt tehetségtelen rendezői munka. Ön persze nem sejthette, hogy jó magam szintén a régi mesterek rajongója vagyok. Őszintén bevallva, pokolian érdekel, ki lesz gyorsabb, önöke, vagy a rendőrség, illetve én. Viszontlátásra Berlinben. Az ifjabb Holbein.
1: Ezt a pimasz dögöt,
0: szólalt meg Karsten hosszú hallgatás után. Aztán újra némaságba merült.
1: És ezt hagyjam én futni?
0: Háborgott Horn professzor. Remélem, egy percig sem gondoltad komolyan.
1: Egy álló hónapig rajtunk röhögne az egész szakma.
0: Csengetett a szobalánynak. A szobalány bejött, kicsit dundi volt, képe akár a bazsarózsa. Horn elébe terpeszkedett.
1: Ki adtát magának a levelet, küldönc?
2: Nem,
0: mondta a lány.
1: Jó házból származó fiatalembernek látszott az illető.
0: Először a portáshoz ment és megérdeklődte, melyik szobában lakik a professzor úr.
1: Tudta a nevemet?
2: Nem.
1: De hajszálra leírta a professzor urat.
0: A portás felküldte ide. A fiatalember átadta nekem a levelet, meg 5 márkát, hogy a levelet adjam le itt, a pénzt pedig tartsam meg. Aztán a fiatalember ismét lement, és beszélgetett a portással. Kivált arra volt kíváncsi, hogy a Berlinbe vezető országút jó állapotban van-e.
1: Leírná pontosan ezt az urat?
0: Kérdezte Karsten. A haja gesztenye barna, részletezte a szobalány. A szeme szürke, termete karcsú, arca simára borotvált. Magassága 183 cm, nyakbősége 40. A két férfi szótlan bámulattal merett a lányra. A lány vihogott.
1: Mindezt ő maga sorolta fel, és kérte, hogy jól jegyezzem meg. Mert önök bizonyosan e felől fognak érdeklődni. Én ezt rémmulatságosnak találtam. De amúgy különben is nagyon vicces fiú volt. Meg csinos, valóságos férfi szépség.
0: Az ajtóhoz lépett. De ezt már nem ő üzente. Pukkedlizett, és indult.
1: Várjon!
0: Kiáltott rá professzor. Taxival ment el az úr?
1: Dehogy!
0: Méltatlankodott a szobalány. Saját kocsija volt. És azt hiszem, még nem indult el. Legalábbis egy perccel ezelőtt még a kocsijában ült len a szálloda előtt, és erőlevest fogyasztott tojással. Újfent pukkedlizett, és ezúttal végképp távozott. Irene Traurig, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros néhány órával ezután már rostokban tartózkodtak, és a helyi rendőrfőnökkel beszélgettek, aki holtfáradtan, borostás arccal ült szemközt velük. Egy csésze kávé gőzölgött előtte.
5: Bocsássanak, megkérem, amért ilyen elhanyagolt állapotban mutatkozom önök előtt,
0: mondta, s közben aprókat kortyolt a kávéból.
5: De jóformán, egy órát sem aludtam. Ráadásul azt is ezen a roskatag díványon. Azóta is, azelőtt is csak ezzel a lopással foglalkozom, amelynek sajnálatos módon ön

0: Ak voltak az áldozatai. Irdatlan munkát kell végeznünk, hogy kézre kerítsük 8. Henrik hitvesének elrablóját. Hát nem hajmeresztő. Még a festett asszonyok sincsenek biztonságban imádóiktól. Elnevette magát, de nyomban utána akkorát ásított, hogy az embernek majd a szíve szakadt érte, aztán zavartan bálat vont, és még egy korty kávét ivott.
1: Egészségére?
0: Szánta meg Külcpapa. Van valami újság, rendőrfőnök úr?
1: Még semmi,
0: irongodott a rendőrfőnök.
1: De amit ilyen rövid idő alatt megtehetjük, megtettük.
0: A háló egyre szorosabbra húzódik, feltartóztatni nem lehet. A halálzsákmány, úgy szólván már benne van. Remélhetőleg nem mindenféle ócska cipőt fognak majd ki vele, jegyezte meg Külc úr. Biztos, hogy nem. Megkereséssel fordultam Berlinhez, hogy haladéktalanul tartóztassák le Rudolf Struve, Holzendorfstrasse lakost. Irene Traurig sürgősen lehajtott a fejét, és remegő ujjakkal babrálta a kosztüm szoknyáját. Oszkár Külc lényegesen bőbeszédűbbnek bizonyult. Már megengedjen, háborodott fel, ennek a felesem tréfa. Egy bandára való dörzsöd gazfickó ellopta a 500 000 értékű miniatűrt. És mert egy derék fiatalember ellenük szegül, őt is mindjárt magukkal hurcolják. Ilyesmi megtörténhet, kérem Balázsan, de hogy a rendőrség aztán a fiatalembert akarja letartóztatni a rablóbanda helyett, ez igazán újdonság. Ami engem illet, kénytelen vagyok közölni, hogy számomra ez legalábbis sajátos. A rendőrfőnök felemelte a kezét. Ne olyan hevesen, kedves Külc úr. Nekem is megvan a teóriám. Majd kiderül, helytálló-e vajon?
2: Mi az a teória?
0: Fordult Külc Irénéhez. Amikor az embernek valami túlságosan bonyolult feladattal kell megbirkóznia, és gyárt egy elméletet, amelynek segítségével átmenetileg elháríthatja a nehézségeket. És ez az elmélet a teória? Igen. Nocsak, dünnyögte Külcpapa. Ezt már régóta ismerem, csak éppen nem tudtam, minek hívják. Az én feleségem nagyon tehetséges teóriák terén. Igaz, hogy én ilyesmit eddig kerekperec, ócska kifogásnak minősítettem. Jaj, gyerekek, de örülök, hogy a mi Struvénk nincs otthon. Hogy valakit a rablók is elhurcoljanak, meg a rendőrség is letartóztassa, az már sok egy embernek. A rendőrfőnököt azonban nem lehetett kibillenteni nyugalmából. Tévedni? Emberi dolog. De aligha hiszem, hogy ezúttal tévedek. Ön igazságtalan ahhoz a fiatal emberhez, lipakodott rá az ősdalia. Igaz, hogy én meglehetősen műveletlen ember vagyok, még azt se tudom, mi a teória. De ha van valaki a világon, akit rendes fiúnak tartok, akkor az ő. Kedves Külcú! Ellenkezett udvariasan, de rendőre utasító hangon a rendőrfőnök. Kénytelen vagyok felfrissíteni az emlékezetét. A jegyzőkönyvből volt szerencsém megismerni bizonyos urat, aki egy vasúti fülkében hosszú órákig ült együtt egy gengszterbandával, és ezeket a válogatott csirkefogókat egytől egyig makulátlan úriembernek vélte. Az idős hentes köhögő rohan fogta el, amikor végre ismét megjött a szava, kijelentette. Bármennyire sajnálom, és ebben tökéletesen igaza van. Mégis letenném a nagy esküt, hogy a fiatal embert illetően téved. Utóvégre éppen Struve úr figyelmeztetett, hogy zsiványokkal kerültem össze. A rendőrfőnök legyintett. Csak azért tette, hogy annál tisztességesebb színben tűnjék fel Traurig kisasszony meg ön előtt. Ráadásul mindenképpen az önök közelében akart maradni, hogy a banda kezére játszhassék a lopásnál. Nos, végre is sikerrel járt. Külcpapa bőszen rázta a fejét. Ön téved, még ha voltak éppen igaz is lehetne, amit mond. Az idő megmutatja, nézett az égre türelmesen a rendőrfőnök. Most pedig a kisasszonytól szeretnék megkérdezni egyet s mást. először is hol ismerkedett meg Struve úrral? Kopenhágában. Közös ismerősök révén? Nem, rendőrfőnök úr. Ha nem? A lány tétovázott. Az utcán, nyögte ki végül. Szíveskedjék talán valamivel részletesebben ecsetelni a körülményeket. Elutazásom előtt, mesélte Irene, szerette volna még megvenni egy pár cipőt, amelyet előző nap a Nütorv és a Rathausplatz között láttam valamelyik kirakatban. Bejártam tehát ezekhez az utcákat, és kerestem a kirakatot. Egyszer csak valaki a nevemen szólított. Megfordultam, Struve úr volt. Honnan tudta az ön nevét? Érdeklődött a rendőrfőnök. Azt hittem, hogy önök előzőleg egyáltalán nem is ismerték egymást. Struve úr azt állította, hogy rendkívül hasonlítok egy lipcsei unokahúgára, és összetévesztett bennünket. A rendőrfőnök gúnyosan mosolygott. De kedves kisasszony, ez azért már túlzás. Hogy elhitte Struve úrnak ezt a hazugságot, nem tudom. De hogy én nem, annyi szent. Semmi pénzért. Elképzelhető, hogy ön valóban hasonlít Struve úr unokahúgára. Sőt, elképzelhető az is, hogy az ön keresztneve valóban azonos a lipcsei hölgy keresztnevével. De hogy hasonlítsanak is, meg a keresztnevük is azonos legyen már megbocsásson, ez ennyi szóval erős. A rendőrfőnök gúnyosan Külcz papához fordult. Önnek mi a véleménye? Külcz papa csak a vállát vonogatta. Hát nem mondom, így első hallásra elég furcsa. Ezt meg kell vallanom. A rendőrfőnök visszafordult Irénéhez. És ezt követően mi történt? Akkor végre megtaláltam a cipőboltot. Bementem és felpróbáltam néhány cipőt. Struve úr váratlanul ismét ott termett, sőt, ő vette át a csomagot is, amikor kimentem az üzletből. Az utcán felszólítottam, hogy szedje a sátorfáját. Mire ő? Szedte, sóhajtott a lány. És mikor találkozott vele megint? Másnap délben a gyors vonaton. Bejött a fülkémbe, letelepedett a szemközti ülésre, és megkérdezte, elviseljük-e egymást még egyszer. A rendőrfőnök az utolsó csöppig kiitta a kávét, a csészét nagy körülményesen visszahelyezte a csésze aljra. Világos, mint a nap, jelentette ki. Csak egy valami nem fér sehogy sem a fejembe. Nevezetesen az, hogy ön ilyen előzmények után még kételkedik abban, miszerint Struve úr és a miniatűr elrablása között a lehető legszorosabb összefüggés forog fenn. Pedig ez teljesen kézenfekvő. Egyszer-kétszer megesett már, hogy csalt a látszat, szólalt meg Külcz papa. Persze, ismerte el a rendőrfőnök. Egyszer-kétszer állítólag megesett. De csak egyszer-kétszer, és az is nagyon régen. Minden esetre a magam részéről inkább követek el egy apró igazságtalanságot tévedésből, sem hogy tudatosan tűrjek egy nagyot. Nekem ez magas, állapította meg Külcz papa. Még jóformán egy hete sincs, hogy azt hittem, nincs ocsmányabb foglalkozás a világon a hurka készítésnél. De most már úgy érzem, hogy bűnözőket hajkurázni még sokkal rémesebb. Ez nagy igazság, szögezte a rendőrfőnök. Felállt. Arra szeretném megkérni önöket, szíveskedjenek a legközelebbi vonattal Berlinbe utazni, mert az ottani rendőrfőkapitányságon már várják önöket. Az Alexen, tudakolt a Külcz papa. Úgy van, az Alexanderplatz. A rendőrség, valamint Steinhöfer úr kitűzte magas jutalom jóvoltából, bizonyára hamarosan sikerül majd kézre keríteni a miniatűrt és tolvaját. Kikísérte őket az ajtóig. Éppen amikor ki akarta nyitni előttük, megszólalt a telefon. A rendőrfőnök visszasietett az íróasztalhoz és felvette a kagylót. Köszönöm, kolléga úr. Szólalt meg néhány másodperc elteltével és letette a hallgatót. Irene Traurig és Külcz úr az ajtóban várakoztak. Éppen most értesültem, fordult feléjük a rendőrfőnök, hogy berlini lakásán a Holzendorf Strasszén őrizetbe vették Rudolf Struve urat. Ajánlom magam.

0: 14. fejezet. Struve úr különös vallomása. Mecklenburg útjain immáron órák óta száguldott egy autóbusz, mintegy 200 utasával. Eleinte délnyugatra tartott. Egészen Schwerinig. Ott hirtelen keletnek fordult, és hosszas zötyögés után áthaladt Neusterlitzen. Az autóbusz utasai kisé sajátosan gyönyörítették ki magukat, papundekliből készült műorrokat, farsangibálokon használatos álszakálakat viseltek. Fejükön papírcsákuk, turbánok díszelektek, kereplőket, léggömböket szorongattak. A sofőr mellett ülő férfi bádokból készült játéktrombitát fújt, amíg bírt a szusszal. A kocsi két oldalán fehér kréta feliratok hirdették, hogy itt a Rostoki Ulti Társaság. Alapítási éve 1896 utazik. Az utasok ide-oda himbálóztak, lóbálták a léggömböket, népdalokat bömböltek, zabolátlanul röhögtek, és vaskos megjegyzéseket ordibáltak az út mentén hökkenten bámészkodó nők és gyermekek felé. Nos, az eféle egyleti társas kirándulások igazán mindennaposak. Ezúttal legfeljebb az volt feltűnő, hogy valahányszor egy-egy falu utolsó háza is az autóbusz mögött maradt, a ricsa és a vidámság megszűnt, mintha elvágták volna. Az utasok ilyenkor elhallgattak, mogorván meredtek maguk elé, vagy álmosan révedeztek. Óvni akarták netán az erdők mezők békességét, azért folytották el jókedvüket, hogy tovan eriasszák a félénk vadakat. Másról van itt szó. Az utasokat a legcsekélyebb mértékben sem szórakoztatta, hogy szórakoztak. A néptelen országutakon lefoszlott róluk a kedélyesség, és ádász pintorba torzult a képük. Neked aztán igazán kár magadra rakni ezt a vacak műnózit. Épp eléggé mesterségesnek látszik már az eredet is. Vetette oda a díjbírkózó küllemű egyén Aktel úrnak. Ma valahogy jobban örülnék, ha a zsaruk Rostoki Ultibolondnak tartanának, mint a rájönnének, hogy törzsvendég vagyok a sitten. Csak legalább ez a kórságos ülés ne volna olyan kemény, siránkozott a kisnövésű Storm. Még bakbélgyulladást kap tőle az ember. Vigy példát rólunk, intette Karsten, és ne ülj pont a vakbeledre. A sofőr mögött, aki szintén az Ulti Társaság tagja volt, Horn professzor foglalt helyet. Híres, szép szakállának nyoma sem maradt. Arcát tükör símára borotváltatta, és igyekezvén tájékozódni, sűrűn vizsgálgatta a térdén fekvő térképet. Figyelem! Kiáltott fel hirtelen. Faluk következik. Megkövetelem, hogy ezentúl lényegesen elevenebb vidámságot érzékeltessetek. Na is Sterlitzben úgy kornyadoztatok, mint egy elhasznált gyászmenet. Az Ulti partnerek magukra igazgatták a műorrokat és álszakálakat, megköszörülték torkukat, és Storm kezdeményezésével rázendítettek. A hely útra fel, oly friss a ég, ki hosszan ül berosdál még kezdetű gyönyörű bátordalra. Ám a hosszú ülésre vonatkozó célzás olyannyira felszaklatta Aktel urat, hogy teljesen hamisan tercelt. Befutottak a faluba. A helybeliek kíváncsian álltak meg az út szélén. A gyerekek az autóbusz mellett szögtéseltek és léggömbökre pályáztak. Az álcázott, rovott múltúak pedig oly harsány jókedvel nótáztak bele a nyári levegőbe, mint a parancsolat. A sofőr váratlanul fékezett. Az utasok egymás nyakába estek.
1: Mi van?
0: Tühöngött a főnök. Itt tankol a krapekunk. Az utasok egyszeriben elnémultak.
1: Hol a móka nyorultak, abba ne hagyjátok!
0: Rivalt rájuk a professzor fenyegetően. A társaság újfent zajos derültségben tört ki. Az álló autóbusz köré lányok, legények és iskolás gyerekek sereglettek. Kavargó, vidám, sürgés, forgás támadt. Az ablakokból paraszt emberek néztek ki kíváncsian. A busz mellett ökrös szekér haladt el. Az egyik ökör az atya úristennek sem akar tovább menni. Néhány léggömb elszabadult és a magasba szállt. A gyerekek visongtak és emperektek túláradó örömükben. A jelenet határozottan emlékeztetett egy kisebb népünnepére.
1: Főnök,
0: szólalt meg a kisnövésű úriember, miért nem ül a krapek az autóban?
1: Paulig, nézd meg, mi történt,
0: parancsolta Horn. A sofőr kimászott az autóbuszból, és a benzinkúthoz ment, hogy értesüléseket szerezzen, persze óvatosan. A többiek idegei pattanásig feszültek, és miközben kedélyesen eltrépálkoztak a falu egyszerű népével, bizonyos kérdések gyötörték őket. Hol a fiatal ember, akit üldöznek? Defektje volt? És ha már kiszállt, miért nem tért vissza a kocsihoz? Továbbá, mi az ördögöt jelent ez az egész ügy itt egyáltalán? Paulig a sofőr végre valahára visszaérkezett. Sietősen felszállt, gázt adott és nekijedett. Septében felvilágosította társait. A kocsit kölcsönzőből vették ki. A fiatalember itt cserélte át egy másikra. Granzében megint kocsit vált. Ezen az útvonalon ez a bérleti szokás. És Berlinben mi lesz? Kérdezte Horn professzor. A Granzei autót Berlinben Kínesznál kell leadni, magyarázta a sofőr. A Kínász garázs a Stettini pályaudvar mellett van. Horn professzor elégedetten vigyorgott. Kitűnő. Granzeiban megállunk egy percre. Felhívom Graumant. Állítson néhány embert a berlini garázs elé. Ami ifjú barátunk csapdába került. Sőt, még akkor is, ha a rendőrség előtt feltalálja oszlatni a mi kis ultitársaságunkat, jósolta komoran Kasten. Achtel úr jó oldalba vágta. A többiek nótáztak, kurjongattak és integettek. A falusiak visszaintegettek. A benzinkutas katonásan tisztelgett és teli torokból röhögött. A kocsi után rohanó gyerekek lemaradoztak. Kifulladtak a nevetéstől, meg a futástól. Az autóbusznak nyoma veszett a porfelhőben. Az egyik kislánynak sikerült elcsennie egy szép piros léggömböt, és most boldogan botorkált vele hazafelé. Mindenből származik valami jó. Ez alatt a berlini rendőrkapitányságon a bűnügyi csoport vezetője, Rudi Struve urat, Lackim Charlottenburg, Holzendorfstrasse 7 vallotta. Struve alacsony, köpcös úriember volt. Szőke sörénye vállát verte. Gesztusaiból tűzött a szenvedély. Ekkor még derűsen nézett körül a szobában. A főfelügyelő valami ács ceruza félét szorongatott, amellyel egyre az asztal szélét ütögette, közben tapintatosan mosolygott.
1: Nos, Struve úr, szólalt meg, remélem belátja, hogy terve zátonyra futott. Könnyítsed a lelkiismeretén. Ha őszinte vallomást tesz, csökkenti részben a mi munkánkat, részben az önre kiszabott büntetés mértékét.
0: Azzal hátra dőlt, mint aki színházban ül, és várta a drámai fordulópontot. Struve úgy csak pislogott, akár a béka. Kora hajnal óta, amikor is kiráncikálták az ágyból, annyi érthetetlenség történt vele, hogy voltak éppen már semmin sem csodálkozott. Másrészt persze iszonyúan szerette volna tudni, hogy mit akarnak tőle végeredményben. Kerül, amibe kerül, ezt ki kell fürkéznie. Épp ezért megszólalt. Igen, tisztelt főfelügyelő úr, elmondhatatlanul hálás volnék önnek, aki kicsit pontosabban és részletesebben fejezné ki magát. Nézze, én igazán nagyon-nagyon szívesen elmondanék önnek mindent, amit meg akar tudni tőlem. De bárcsak sejtené, miről van szó. Nem tenne valamit ennek érdekében? A főfelügyelő ács ceruzájával megkoppantott az íróasztal peremét. Ezen nem újjék, Struve úr. Kellően pontos és részletes leszek. Rendkívül örvendek. Kinek a megbízásából járt ön Kopenhágában? Struve úr hüledezve vonta fel a szemöldökét. Vagy tán saját zsebére dolgozott? Mert természetesen ez is elképzelhető. Bocsásson meg, hogy ezt az eshetőséget csak második helyen említem. Kérem, csutassé! Törődött bele Struve úr. Ön tehát abban a hitben él, miszerint én Kopenhágában jártam? Pontosan. Efelől nincs bennem semmi kételj. Sajnos, főfelügyelő úr, ön téved. Vagyis ön nem járt tegnap Kopenhágában?
2: Eltaláltam. Én nem jártam tegnap Kopenhágában, és tegnap előtt sem jártam Kopenhágában, és hogy rövidre fogjam, még soha életemben nem jártam Kopenhágában. Meg lehet ez hiányos műveltségre van, de arra azért mégsem ok, hogy letartóztassanak.
0: Ön tehát otthon töltötte a tegnapi napot?
2: Nem, jelentette ki Struve úr. Ne essünk át a ló másik oldalára. Én nem Kopenhágában, de nem is otthon töltöttem a tegnapi napot.
0: Nagy kár, vélte a főfelügyelő, mert ha a tegnapi napot otthon töltötte volna, most visszaküldhetném ugyanoda. Elárulná esetleg, hol volt tegnap?
2: Bautzenben.
0: Hol?
2: Bautzenben, Szászföld területén. Bautzen fölötti festői városka, történelmi falak, údon, bástyák, stb. Alkalomattan igazán megtekinthetné egyszer ön is.
0: Boldogan, jelentette ki a főfelügyelő. Köszönöm az ösztönzést. Ön tehát Bautzenben járt, Szászföldön.
2: Látom, megértjük egymást.
0: Örvendezett Struve. Ha szabad érdeklődnöm, megmondaná nekem, melyik szállodában éjszakázott? Úgy gondolom, telefonálok Bautzenbe. Megbizonyosodom arról, hogy ön valóban ott volt-e, és akkor már is szabad.
3: Struve hallgatott. Elfelejtette volna a szálloda nevét? Tudakolta gúnyosan a főfelügyelő.
2: Nem, de hát én nem éjszakáztam Bautzenben, hanem még az esti vonattal hazautaztam. Abban a csalfa reményben éltem ugyanis, hogy Berlinben, a lakásomon, majd jól kialhatom magam. Ha csak hozzávetőleg sejthettem volna, hogy alig egy órás alvás után felcsengetnek és idehurcolnak önhöz, okvetlenül a festői Bautzenben maradok éjszakára.
0: Borzasztó, hogy önnek micsoda pehje van, sajnálkozott a főfelügyelő.
2: Mióta az eszemet tudom?
0: Sóhajtott Struve.
2: És ezen már nem tudok segíteni. Szél ellen nem lehet.
0: És hogy hívják az ön bautzeni ismerőseit, illetve üzletfeleit? Érdeklődött a főfelügyelő. Minden bizonyal előkeríthetnénk valakit, aki igazolná az ön alibiét.
3: Struve úr hangulata lassanként nyomottá vált.
0: A fenébe is, kiáltott fel a főfelügyelő. Hát csak azért utazott Bautzenbe, hogy a rögvest visszaforduljon?
2: Nem.
0: Esetleg csupán a történelmi városfalakat és ódon bástyákat óhajtotta megtekinteni?
2: Nem. Azért utaztam Bautzenbe, hogy beszéljek ott valakivel.
0: És hogy hívják azt a személyt?
2: Ne használjon ilyen kifejezéseket, főfelügyelő úr. Nem személyről van szó, hanem egy hölgyről.
0: Struve úr izgatottan markolázta dús szőkes lényét.
2: Bautzenben tudélik, városi színház is működik, és a színház egyik hölgytagja, mondhatnám, erőssége, hajdan igen közel állt hozzám. Akkoriban persze még nem Bautzenben játszott, csak az elmúlt idényben szerződött oda. Elutaztam hozzá, hogy beszéljek vele. Ki is jött a színházból.
0: Nem mondja, szinte hihetetlen, álmélkodott a főfelügyelő.
2: Ám mielőtt felhívhattam volna a figyelmét magamra, már egy másik úrnak nyújtotta a kezét. Nem akartam háborgatni. Kar-karban távoztak.
0: Én meg kimentem a pályaudvarra. Ön valójában sajnálatra méltó, jelentette ki a főfelügyelő. Hogy valakinek ennyire ne legyen alibije, az már egyenesen ritkaság számba megy. Elgondolkodott, aztán megkérdezte. De tegnap előtt, ugye, itt tartózkodott Berlinben?
2: Tegnap előtt? Tegnap előtt, igen.
0: Vágta rá megkönnyebbülten Struve.
3: Nagyszerű. Mi a telefonszáma?
0: Felhívjuk a háztartási alkalmazottat.
2: Borzasztóan sajnálom. Nincs háztartási alkalmazottam. A lakásom ugyanis olyan picurka.
0: A főfelügyelő türelmetlenül legyintett. És hol lakik a bejárónője? Elküldök érte egy rendőrt.
3: Vagy bejárónője sincs, Struve úr?
2: Dehogy is nem, persze, hogy van. De csak hetente kétszer jár hozzám takarítani. És tegnap előtt nem volt a lakásomon.
0: Kedves Struve úr, az én türelmem város szerte közismert. Épp ezért hadd kérdezzem meg öntől higgadt nyugalommal. Mit óhajt? Kinél érdeklődjem ön felől?
2: Így hirtelen én nem is tudom, kit javasolhatnék. Az elmúlt napokban folyton otthon voltam. És mindig egyedül.
0: Meg Bautzenben, egészítette ki a főfelügyelő.
2: Úgy van. Tulajdonképpen mi kifogása van Bautzen ellen?
3: Jóformán semmi.
0: Örökte a főfelügyelő, aztán felállt, összefonta mellén a karját és megkérdezte. Struve úr, hova tette a miniatűrt?
1: Miféle miniatűrt? Lepődött meg Struve. Ön még soha nem hallott 8. Henrikről?
0: Már hogy ne hallotta volna. De hát mi köze ennek Bautzerhez, főfelügyelő úr?
1: Hát Bolein Annáról hallott-e?
0: Természetesen.
3: A főfelügyelő előrehajolt. És az ifjabb Holbeinről?
0: Persze, róla is,
3: vallotta be Struve.
1: Hanem a miniatűrt, amelyet Holbein Bolein Annáról festett, és 8. Henrik kapott ajándékba, azt ugye nem ismeri?
0: Nem, hát honnan ismerném? Utóvégre nem művészettörténész vagyok, hanem muzsikus.
1: Na persze.
0: Benyomásom szerint önt egyáltalán nem érdekli, hogy én Bautzenben voltam. Struve vérig volt sértve. Másrészt azonban számomra is tökéletesen rejtélyes, hogy miköze egy fejetlen angol királyné miniatűrjének Kopenhágához. Továbbá, hogy ön miért ragaszkodik ahhoz az elmélethez, miszerint én nem Bautzenben, hanem Kopenhágába jártam. Nagyon kérem, kegyeskedjék ezt bővebben kifejteni.
2: Nem!
3: Bődült el a főfelügyelő.
2: Átmenetileg elegem van az önnel folytatott csevegésből.
3: Megnyomott egy csengőt. Belépett egy rendőr.
1: Vezesse el, Struve urat!
3: Parancsolta a főfelügyelő. És a hűs ablak üveghez támasztotta a fejét.
4: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

0: 15. fejezet. Gondokban az ultitársaság. A rostoki ultitársaság, alapítási éve 1896, néhány tagja Granzé elhagyása után lázongani kezdett. És Storm, aki egyébként mindig a főnök pártján állt, egy véleményen volt velük.
1: Mire vársz voltak éppen?
0: Kérdezte idegesen. Meddig karénekeljünk még, meddig csinálunk magunkból bohócot? Engedd meg végre Paulignak, hogy megmutassa, mire képes ez a taliga. Az a tervünk, hogy utolérjük a fiatalembert, és lövünk néhány hézakot a gumiaiba. Aztán legomboljuk róla a Holbeint, őt magát meg szépen összezsinegeljük, és bekvárdélyozzuk a Mauter szállóba. Bacag van nálunk elég. Csinálunk belőle egy jóképű kis pakkot, és valami félreeső gabonaföldre hagyjuk megőrzésre, mire rálelnek, hogy már Berlinbe leszünk.
2: Ilyen!
0: Gorjantott fel Philipp Achter. Már amúgy is a könyökömön jönnek ki a népdalok. Az ember csak megszomjazik tőlük. Horn professzor nem osztotta véleményüket. Ne felejtsétek el, hogy a rendőrséget már riasztották. Figyelmeztette a társaságot. Egy ilyesfajta kambori, mint a miénk, nem kelt akkora gyanút. Mi a fenének durragtattánk itt vidéken? Berlinben sokkal kevésbé feltűnő az efféle kavarodás.
3: És mi lesz? Tűnődött Karsten, ha az a himpellér nem furikál be a kölcsönzött kocsival a garázsba a Stettini pályaudvarhoz. Az a krapek nem esett ám a feje lágyára. Mi lesz, ha egyszerűen leállítja valahol a kocsit és olajra lép? Akkor mit csinálunk?
4: Akkor bizony felkopik az állunk, nekünk is, meg Grauman embereinek is.
0: Keseredett el a díjbírkózó.
4: Berlin nagy! Ezt már az iskolába megtanultam.
0: Horn professzor behatóan tanulmányozta a térképet.
3: Egyre fenne nem bánom, szólalt meg némi habozás után.
0: Ha sikerül nyakon csípni még Oranienburg előtt, nincs kifogásom. Ha nem, maradunk Berlinnél. Az ultitársaság felélénkült.
5: Paulink, lép bele a gázba!
0: Rikkantott fel az egyik tag. A sofőr megtett minden tőle telhetőt.
5: De csak a kerekekre lőjetek ám,
0: parancsolta a főnök.
5: A krapekra tilos!
0: Tudjátok, hogy az olyasmit nem szeretem. Achter úr elhúzta a száját.
3: Neked tulajdonképpen irodát kellene nyitnod, jegyezte meg.
0: Onnan távbeszélőd is irányíthatnád a kiruccanásainkat. Esetleg ajánlott levelek útján.
3: Ha tudnátok, mennyivel jobban esne?
0: Vélázott el a főnök.
3: De hát titeket sajnos egy másodperce sem lehet egyedül hagyni. A dupláját kereshetnénk, ha nem kellene még az óvónéni szerepét is betöltenem mellettetek.
4: Született hátországi lógós vagy, öregem.
0: Dünnyögte magával a díjbirkózó.
3: Mondtál valamit?
0: Fordult felé Horn professzor.
4: Á, semmit.
0: Rebegte a másik behúzott nyakkal. A rostoki autóbusz teljes sebességgel száguldott az országúton. Az utasok ide-oda dülöngéltek az ülésen, és káromkodtak, mint a zubás őrmesterek. Az elhagyott dülőutakon szekerek döcögtek. Az egyik erdei tisztáson erdész tűnt fel vadászkutyákkal. A kutyák dühösen csaholtak. Körülbelül 10 perc telt el így. Végre megpillantottak a távolban egy kocsit.
5: Szürke Opel!
0: Jelezte a sofőr.
5: Ez ő?
0: Ha nem tapos rá, 5 perc múlva beérjük. Horn professzor előre ment, felmászott a sofőrülés mellé, és előhúzta pisztolyát. Aztán hátrafordult.
5: Aki megszegi a rendelkezéseimet, gyalog megy Berlinig. Ha valakinek kevés az esze, tanulja meg használni a lábát. Megértettük?
0: Elemezhetetlen volt a válasz. És akkor egy kanyarban eltűnt a szürke Opel. Az ulti partnerek feszülten nyújtották előre műorrukat. Csak úgy izzott bennük a vadász szenvedély.
5: Remélhetőleg azt találom el, amit célba veszek,
0: súgta oda Karsternek a kistövésű Storm.
3: De sajnos az utóbbi időben egyre rövidlátóbb vagyok.
0: Alattomosan vihogott. Az autóbusz a kanyarhoz ért. Erősen megfarolt. A sofőr beletaposott a fékbe. Aztán folytatódott a hajsza. De Paulik hirtelen megint levette a gázt. Alig 50 méterrel előttük a szürke Opel állt az út szélén. A fiatal ember kiszállt belőle, a kocsi mellett állt, és egy kerékpárjára támaszkodó egyénnel társalgott. Mindketten az autóbusz felé néztek, és az illető egyén egy eleven rendőr volt. Az ulti partnerek elszürkültek.
5: Pisztolyokat súlyba!
0: Ördült fel a professzor. A kisnövés is talandalra gyújtott. A többiek is bekapcsolódtak. S a derék börtön töltelékek miközben tavaszáguldottak a rendőr és barátja mellett, hevesen lengették a papírcsákókat és telitorokból zengték. Jól megraktam a szekeret, csupa lány ült rajta. Tagadhatatlan, hogy az érces hangok csak úgy tremolóztak az izgalomtól. De a rendőr szemben láthatóan nem szándékozott megállítani az autóbuszt. Mosolyogva nézett utána, és csak a fejét csóválta. Paulik tépett, mint a meszes. Csak a legközelebbi kanyar után merte csökkenteni a sebességet. Apránként elapadt az ultitársaság dalos kedve is, hogy helyet adjon a mód fölött érthető felháborodásnak.
4: Micsoda söpredék!
0: Ordította a kisnövésű Storm. A hangja megbicsaklott.
4: Meg tudnám folytani az ürgét.
5: Először ellopja a holbenyt az orrunk elől, ráadásul összeáll egy rendőrrel röhögni rajtunk.
0: Philip Achtel az öklét rázta.
4: És ennek a gyalázatosnak, ennek a szemétnek, ti csak a kerekeit akarjátok szitává lőni?
0: Sivította hisztérikusan.
4: Megáll az eszem. Aki csak erre pályázik, annak nem mi köztünk van a helye, hanem az Állatvédő Egyesületben.
0: Horn professzor elsápadt. Világosan látszotta, mint a rágó izmok megfeszültek a bőre alatt.
4: Állj!
0: Bődült fel. Valamennyien ránéztek.
4: A pasasnak mindenképpen el kell haladnia itt mellettünk. Várjuk meg szépen!
1: Helyes,
0: morogta Paulig. Az autóbusz lassított, aztán megállt.
5: Elég a tréfából,
0: jelentette ki a professzor. Ez a tróger még képes a nyakunkra szabadítani a zsarukat.
5: Ha elhalad mellettünk, egyszerűen kinyifantjuk.
4: Az első értelmes szó,
5: lángolt a díjbirkózó. Nem részesítenétek a kedvezményben, hogy én számoljak le vele?
4: Nem bánom. Vágd kupán, hogy néhány órára essen ki a forgalomból.
0: A díjbirkózót elöntötte a bánat.
5: Miért csak néhány órára?
0: Szomorkodott.
5: Nem lehetne néhány évvel meghosszabbítani?
4: Nincs több duma,
0: zárta le a vitát Horn professzor. Az multitársaság némán üldögélt az autóbuszban, és várta a szürke Opelt. Mesztelenül himbálóztak a léggömbök.
5: Figyelem!
0: Kiáltott fel az egyik ulti testvér.
4: Ott jön!
0: A díjbirkózó neki gyürkőzött. A revolvereket kibiztosították. A sofőr készenlétbe helyezkedett. A gabonaföldeket szellő simogatta végig. A kalászok hajladoztak, mint egy tánccsoport. Magas égen pacsirta csattogott. Csak a rostoki ultitársaság merénylet tervéből nem lett semmi. Mivel hogy a szürke Opel nem egyedül jött. Mellette ott biciklizett a rendőr, és derűsen csevegett a fiatal emberrel. A haramiák gyorsan zsebre dugdosták a pisztolyokat, és nem tudták, mihez kezdjenek.
4: Lesztek rögtön vidámak, agyalágyultak? Rég nem ragasztottatok már zacskót, mi?
0: Ez hatott. Az ultitársaság kizökkent a búskomorságból. Nótáztak, kurjongattak, lóbálták a tarka léggömböket, mintha csak farsang volna. A szürke Opel, valamint a rendőr megálltak. Az obskurus autóbusz utasai túlszárnyolták önmagukat. Túl áradó jókedvük nem ismert határ. Philip Achtel úr úgy jódlizott, mint a Tirolban látta volna meg a napvilágot. A kisnövésű Storm úr röcögős fejhangon dalolt, Horn professzor úr népi táncoshoz méltóan csapkodta a combjait. Karsten szolgáltatta a nélkülözhetetlen basszus szólamot.
6: Micsoda vidám népség, mondta a fiatal ember szürke Opelben. Az ember szinte megirigli őket, nem te örvesterül.
5: Nos, minden jót, Isten áldja.
0: Üdvözlésképpen egy ujjal megbökte a kalapja karimáját, és elrobogott a gyorsvonat. A rendőr az autóbuszhoz lépett.
5: Szabad a jogosítvány,
0: szólt nyájasan.
5: Ha már egyszer nyakát töri valaki, legalább a hatósági engedélye legyen meg hozzá, ugyebár?
0: Paulik, a sofőr, dühöngve kotorászott a zsebében. Nagy nehezen megtalálta a jogosítványt, és átnyújtotta a rendőrnek.
6: Az őrmester tüzetesen átvizsgálta az okmányt, végül visszaadta a tulajdonosnak.
5: Rendben van,
6: jelentette ki.
5: De azt ajánlom, hogy a jövőben szíveskedjék figyelembe venni a sebességkorlátozást.
6: Aztán megtudakolta még, hogy honnan jöttek és hová tartanak. Valamit kimerítő felvilágosítást nyújtott a legközelebbi teredő utakról. Szemlátomást mérhetetlenül sok volt az ideje. A szürke Opelnek már a pora sem látszott. Irene Traurig és Külc papa a stettini pályaudvarról egyenesen a főkapitányságra siettek. Már az illetékes nyomozó tisztnél ültek, aki beszámolt nekik az őrizetbe vett Rudolf Struve vallomásáról. A beszámoló meglehetősen aprólékosra sikerült, és amikor a főfelügyelő mégis befejezte, a két tanú mély hallgatásba burkolózott. Végül Külc úr összeszedte magát, és olyat vágott a térdére, hogy csak úgy csattant.
5: Hát, ilyet még nem pipáltam. Mindenre fel voltam készülve, csak erre nem. Ha teszem, az gyújtósnak aprítja fel ezt az egész szobaberendezést, egy csöppet se csodálkozom. Nagyszerű dolog, ha valaki amúgy Isten igazából megdühödik. De mondhatta volna például, hogy kinek mi köze hozzá, hol járt. Az is egy álláspont. Hanem egyszerűen behatni önnek, hogy Bautzenbe utazott csak azért, mert meg akart főzni ott valami színésznét, de aztán már megszólítani sem merte, ez több a soknál. Nem gondolja, Traurig kisasszony?
6: Irene Traurig egy mukkot sem szólt.
5: Aki hazudik, az lop is,
6: dörögte haragosan az őzdalja.
5: Na, most az egyszer megint alaposan leégtem az emberismeretemmel. Még hogy Bautzenben járt, éppen Bautzenben. És nem töltötte ott az éjszakát, és egy megveszegedett árva lélekkel sem találkozott. Na hát, micsoda agyafú csirkefogú!
6: Már intézkedte, hogy vezessék elő Struve urat, mondta a nyomozótiszt. Majd meglátjuk vele annyi bőr a képén, hogy az önök jelenlétében is ragaszkodjék állításaihoz. Lauri kisasszonyt elfogta a rémület. Ide jön? Én inkább elmennék. Arról szó sem lehet, jelentette ki a nyomozótiszt. Az idős hentesmester megsimogatta a lány kezét, amilyen gyengéden csak telt tőle. Nyugodtan elbújhat a hátam mögé, súgta oda neki. Megszólalt a telefon. A főfelügyelő felvette a kagylót.
5: Vezessék be,
6: mondta. Aztán vendégeihez fordult, és mint egy karmester felemelte a roppant ácsceruzát.
5: Struve úr azonnal itt lesz.
6: Külc papa igyekezett még szélesebb lenni, mint amilyen amúgy is volt, és székét az ifjú hölgy elé igazította. Az ajtó kitárult. Megjelent Rudolf Struve úr a Holzendorstrasséről egy rendőr kíséretében. Régi jókedélyét immár tökéletesen elveszített. Szemében vészes komorságom volt. Csak nem kell tán újra előadnia, hogy tegnap Bautzenben járt? Megáll az eszem, hűlt el Külc papa. Kinyújtott a karját, rámutatott a művész sörényes, pocakos kis úriemberre, és dörgő kacajra fakadt, amit bámulatra méltó kitartással folytatott. Ezzel egyébként nem volt egyedül. Traurig kisasszony is követte példáját. Az ő nevetése persze nem dörgött úgy, és nem volt olyan elégedett sem. Sőt, végezetül még a patis zsebkendőt is kivette táskájából, és megtöröngette a szemét. De azért ő is szívből nevetett. A főfelügyelő és az őrizetes komponista némi megdöbbeléssel meredtek rájuk. Először Struve úr szólalt meg.
7: Ilyen hatalmas sikerre nem számítottam,
6: közölte morcosan. És mert a nevetésnek nem akart vége szakadni, toporzékolni kezdett.
7: Mi az, főfelügyelő úr, engem talán bohócnak szerződtettek ide?
6: Miért aklankodott? Hát, bocsásson meg. Komolyodott a Külc papa. Teljesen igaza van. Minősíthetetlenül viselkedem. Igen, nem önt nevettem ki. De mikor olyan szörnyen muris az egész, és ismét erőt vett rajta a nevetés, a főfelügyelőhöz fordult. Ezt az urat ugyanis egyáltalán nem ismerem. A főfelügyelő áthajolt az íróasztal fölött.
5: Mit jelentsen ez? Kérdezte. Önök nem ismerik Struve urat?
6: Nem,
3: jelentette ki határozottan Irene Traurig. Ehhez az úrhoz nem volt még szerencsénk.
4: Talán bizony önök azok, akikkel állítólag együtt voltam Kopenhágában?
3: Érdeklődött gunyorosan a zeneszerző.
1: Lehet, hogy ez az úr mégis csak Bautzenben járt.
3: Fogta el Künzpapát ismét a nevetés.
4: De főfelügyelő úr,
3: sértődött meg Struve.
4: Talán csak nem azért faggatott ki engem, hogy vadidegen embereknek betekintést nyújtson az én rendkívül bonyolult magánéletembe.
3: Önök csak ugyan nem ismerik egymást? Kételkedett még mindig a főfelügyelő.
4: Nem!
3: Vágták rá mindhárman. Ne haragudjon a kérdésért, mentegetőzött előre Künzpapa, de mondja, önt valóban Rudi Struvénak hívják, és ténylegesen a Holzendorstrasszén lakik.
4: A fene ebbe a keserves világba,
3: ordított fel az ereszerző.
4: Most már aztán tarkék vagyok. Először nem hiszik el nekem, hogy Bautzenben jártam, és telebeszélik a fejemet, hogy Kopenhágában vesztegettem az időt. Most meg már azt kifogásolják, hogy Charlottenburgban lakom, és Struve a nevem. Egyet minden esetre elárulhatok maguknak. Igaz, hogy én művészkörökben élek, de ilyen bolondok házát, amilyen itt van, nálunk még farsankor sem látni.
3: Vadul fürtjeibe túrt, és remegett, mint a kocsonya.
4: Struve urat valóban Struvénak hívják,
3: közölte a főfelügyelő. E tekintetben semmi kétség nincsen.
4: Sőt, mi több, a Holzendorstrasszén lakom.
3: Üvöltött a komporista.
4: Sajnos! Különben nem cibáltak volna ki hajnalban az ágyból. Tanum az ég, és a biztos urak, akik voltak kedvesek felkelteni.
3: Igen, uram, természetesen. Csillapította a főfelügyelő, hangjába sűrítve mindazt a szelítséget, ami csak telt tőle. Tévedésnek estünk áldozatul. Félrevezettek bennünket. Valaki, aki néhány napot Kopenhágában töltött, és az éjjel nyomtalanul eltűnt várnemindéből, visszaélt az ön nevével és lakcímével. Attól félek, nem derítjük ki egy hamar, ki volt az az illető. Lehet, hogy az egyik ismerőse. Mit gondol?
4: Ezt végképp kikérem magamnak.
3: Hukkadozott az ereszerző.
4: Az én ismeretségi körömben nincsenek bűnözők.
3: Ha viszont nem ismerőse, akkor csak ismeretlen egyén lehetett, elmérkedett a főfelügyelő. És mielőtt elindult volna a rabló hadjáratra, átlapozta a berlini címjegyzéket vagy telefonkönyvet, kiválasztott egy nevet, amelyen bemutatkozhatott, és szükség esetén eltűnhetett.
4: Megöllem a nyomorultat,
3: szólt nemes egyszerűséggel Struve úr. Ahhoz el kell csípni előbb, jegyezte meg az idős hentes. De ami Kopenhága és Struvénktól, rettentően rossz néven vettem volna, ha azt találja állítani itt, hogy Bautzenben jár, és berezelt egy színésznő udvarlójától.
4: Nem tűrök semmiféle kritikát,
3: szólt gőgösen a zeneszerző.
4: Meg lehet, hogy önnek rokonszenvesebb egy műkincsrabló, mint én, meg lehet, de engem ez nem érdekel, uram.
3: Pedig zeneszerzők is lopnak, néha nap, vágott vissza a Jorkstrasszei hentes üzlet tulajdonos. Ha nem is Holbeint, csak nótát. Nevetett, de aztán abba hagyta. Bocsásson meg, nem akartam megbántani. Ha megengedi, nevem Kürz. Mivel a másik nem válaszolt, ilyetten kérdezte. Csak nem Schlager szerző?
4: Nem, ördült fel Struve. Nem, maga műveletlen tahó. És most hazamegyek. Mégpedig a Holzendorstrasszéra, uraim.
3: Ahogy a rendőrség továbbra is itt óhajt tartani,
4: ma csinált a komikusnak?
3: Dehogy is, Struve úr, mentegetőzött a főfelügyelő. Sőt, elnézését kérem mind a magam, mind a rostoki kollégám nevében. Lám, hova vezetnek a teóriák? Dünnyögte Külcpapa. A főfelügyelő nem értette a célzást, és folytatta mondókáját. Legkésőbb fél óra múlva szabad, Struve úr. Csupán a szükséges formaságokat kell elintéznem. Mindössze 30 perc türelmet kérek. Továbbá szeretném megkérni önt is, valamint Rauri kisasszonyt és Kürz urat, hogy a következő napokban szíveskedjenek támogatni munkánkat.
4: E felől nyugodtan alhat, mondta a komponista. Megöl a vágy, hogy megismerkedhessem az úrral, aki visszamerészelt élni az én szerény, de becsületes nevemmel. Ennyivel atyámnak is tartozom. Utóvégre hivatalnok ember volt.
3: A főfelügyelő kijött az íróasztal mögül, és mindhármukkal kezet fogott. Az ügy egyre bonyolultabb,
6: tűnődött. Kilatta el a miniatűrt.
1: Nem tudom, felelte Külcspapa,
6: de egy fél ökröt teszek egy ibolya csokor ellen, hogy nem a mi fiatalemberünk. Gáláns, mint a vőfély, karját nyújtotta Iréne Traurignak. Úgy, és most sürgősen megyek haza. Emily meg a família már epedve várnak.
0: Tizenhatodik fejezet. Újra Berlinben. A fiatalember, aki az utóbbi néhány nap folyamán Rudi Struve-nak nevezte magát, holott korán sem hívták úgy, időközben hazaérkezett. A Kantstrasse-n lakott a 177-es számú ház negyedik emeletén, egy meglehetősen kicsi lakásban. Az előszoba ajtóra szerelt résztáblán ez állt: Joachim Zeiler. Zeiler úr bezárta belülről az ajtót, helyére akasztotta a biztonsági láncot, és bement a szobájába. A széles heverő mellett alacsony asztalka állt. A fiatalember kivett egy kis csomagot a belső zsebéből, és óvatosan a fényes asztallapra fektette. Aztán visszament az előszobába, majd bevonult a fürdőszobába tisztálkodni. Hullafáradt volt. Ami nem csoda. Miután áthajtott Mecklenburgon, Brandenburgon és a megbeszélés értelmében leadta a bérelt kocsit a stettini pályaudvar mellett a Kinastféle garázsban, észrevette, hogy a környéken lődörgő alakok közül néhányan roppant kíváncsian méregetik. A lehető leggyorsabban taxiba ugrott, és hazavitette magát. Mindazonáltal nem ringatózott tévhitekben. Kétségtelenül követték. Így hát már tudják, hol lakik. Nyilván csak a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg urat várják, hogy megindítsák az általános támadást. Joachim Zeiler szemügyre vette a fürdőszoba tükréből ránéző arcot, merengőn oda biccentett magának, és gondterhelten így szólt: nincs nehezebb dolog az életnél. Majd alaposan megkefélte hajzatát, és bement a dolgozó szobájába. Ez éppen szomszédos volt azzal a helyiséggel, ahol egy alacsony asztalkán a kis csomag hevert. A fiatalember kitárta az ablakot, kihajolt és lenézett az utcára. A negyedik emeletről a világ csak nem olyan kicsinek látszik, mint amilyen. Először nem vett észre senkit, aki különösebben rászolgált volna nem tetszésére. Hosszabb szemlélődés után azonban az utca túlsó oldalán, a Hoffman kávéház mellett a kapuajban felfedezett két férfit, akik egyenesen az ő ablakát nézték. Mikor megérezték, hogy figyelik őket, lehorgasztották fejüket és iparkodtak közönyösnek látszani. Joachim Zeiler fütyörészni kezdett. A dalocska, amelyet fütyült, így kezdődött: Isten hozott barátim, csak jössz-te, jössz-te, jössz-te. Aztán becsukta az ablakot, átnézte a postát, amit a takarítónő szép rendesen az íróasztalára készített. Emily Kültz az üzletben állt kövéren és termetesen, és mint 30 éve egyfolytában ezúttal is mérte a hentes és mészáros termékeket.
8: Nem érkezett még haza a mester, érdeklődött a vevő, akit éppen kiszolgált.
6: Külcni asszony megrázta a fejét.
8: Még nem, de minden áldott nap ír egy képes lapot. Igazán szívből kívánom az én Oszkáromnak, hogy egyszer végre körülnézzen kicsit a világban. Nagyon ráfért már a pihenés. És persze minden ára magával akart vinni engem is, tehát egyikünknek muszáj itt maradnia az üzletben.
6: Külcni nyelve majd beletört a hazugságba. Tehát mi köze a Kuncsovnak a Külcs család magánügyeihez? Fő, hogy a hurka jó legyen.
8: Jelenleg hol van a kedves férje?
6: Várnemündében. Tegnap még telefonált is. Végre igazat mondhatok, gondolta Külcni. Elég fárasztó volt a dániai út. Oszkár nem szokta meg az utazást. Most kipiheni magát a tengerparton.
8: Igaza van,
6: vélekedett a vevő.
8: De remélem nem fürdik sokat.
6: Hogy?
8: A sós víz lefogyasztja az ebbet, és rettentően rosszulhat az idegekre. Nem hiszem, hogy fürödne, mondta a hentesné. Nincs is nála fürdőnadrág.
9: Annál jobb,
8: felelte a vevő, és tapintatosan ejtette a témát. Kérem, adjon még 3 szép szelet borjóhúst, soványat, ha lehet.
9: Kicsontozzon? Legyen szíves.
8: Mialatt Külcni asszony levágta és kicsontozta a hússzeleteket, a vevő a pult üvegtálcáin hiszelgő felvágottakat nézegette. Ekkor kitárult az üzlet mögötti szoba ajtaja, és megjelent Oszkár Külc, hentes és mészáros személyesen. Patyolatfehér frissen keményített kötényt viselt, odabiccentett szeretett hitvesének, és üdvözölte a vevőt.
9: Jé, azt hittem, hogy maga a tengerparton van,
8: kiáltott fel a vevő. Csak voltam, válaszolt az ősdalia. Egyszer mindennek vége, csak a hurkának nem, mert annak 2 vége van. A feleségéhez fordult. Vigyázz, Emily, elég, ha a húst vered ki, a praclidat fölösleges. Maga lépett a tőke mellé, és kivette az asszony kezéből a bártot. Eresz csak ide. Inkább nézd meg, mit hoztam neked a világ körüli utazásról. A hentesné döbbenten tűnt el a szomszéd szobában. A hazatért mester kicsontozta és becsomagolta a húst, közben elszórakoztatta a vevőt.
10: Tudja, Brücknemné nagysád, nem utolsó dolog egy ilyen utazás. Az ember többet tapasztal egy hét alatt, mint máskor egész évben.
9: Bizony, bizony,
8: helyeselt a vevő. És mennyi mesélni valója lehet annak, aki utazgatott?
10: Na nem éppen,
8: mélázott el az idős hentes. Mesélésről szó sem lehet. Amíg a lapok meg nem írják, ki sem nyithatom a csőrömet. Nem parancsol egy kis vadonat friss hússalátát, esetleg 1/4 kiló kötözött sonkát? Olyan omlós, mint a marcipán.
9: Tudja, mit adjon még 25 deka nyelv sajtot?
8: Őszintén merem ajánlani azt is. Nézte meg az árut a mester, levágott belőle egy darabot, majd szomorkásan ingatta a fejét. Szokása ellenére többet nyesett le a kelleténél. Lehet valamivel több? Hiába kijöttem a gyakorlatból. Lám, mire vezet, ha az ember 30 évi munka után először vesz ki szabadságot. A vevő roppant megértőnek mutatkozott. Őnek mutatkozott. A mester becsomagolta a vásároltakat, kiszámította az árát,

Lehet, hogy tényleg Bernabéuba akartam menni. Tűnődött el az öreg. Illetve ez csak amolyan teória. Teória? Üledezett Külcné. Hát persze. Teória egy idegen szó, amit ócska kifogások helyett használnak. Így jobban hangzik. Elnevette magát. Te lókötő, mondta az asszony, és ő is mosolygott. Így volt ez világ életükben. Valahányszor Oszkár nevetett, mosolyognia kellett Emilynek is. Bár ami azt illeti, nem volt valami gyakran nevethetné ki az öregnek, és erről nem kis mértékben Emily tehetett. Hogy van a lábad? Érdeklődött a mester. Régi óta. Hétfőn megint le kellett feküdnöm. Hedvig ugrott át segíteni. Deréklány? Hatódott meg Külcs papa. Az bizony. Még hangyasavat is hozott. Bedörzsöléshez. Határozottan jót tett. Emily asszony körülnézett. Na és? Hol a meglepetés? Éppen alatta ülsz. Emily asszony a fal felé fordult, és a bőrkanapé fölött egy szögön észrevette az ifjabb Holbein miniatűrjét. Ez nem az eredeti kép, magyarázta az öreg. Csak másol. A valódi 500 000 ér, és ellopták, de erről majd később mesélek. Emily asszony mód felett kritikus szemmel mustrálta Bolein Annát. Szóval egy festett nő személy? Mondta lekicsinlőn. És milyen mélyen kivágott ruhában? Na, de aztán vajmi keveset értesz a művészethez? Legyintett az őzdalja. Fütyülök rá, nyilatkozott Emily asszony. Egy tábla csokoládénak sokkal jobban örültem volna. Joachim Zeiler úr lakására ajtaján kopogtak. Aztán csengettek. Aztán kopogtak. Aztán dörömböltek. Megyek már, kiáltott ki a fiatalember. Lassan járj, tovább érsz. Átsétált az előszobán, és kinézett a kukucskáló. A lépcsőház teli volt eltökélt tekintetű úri emberekkel. Ki az? Érdeklődött a fiatalember. Bűnügyi rendőrség kinyitni. Tüstént, felelt a fiatalember, leemelte a biztonsági láncot, kizárta, és résre nyitotta az ajtót. Parancsolnak? Az egyik rendőrtisztviselő felmutatott egy fénybilétát. Bűnügyi rendőrség? Ön ellen alapos gyanú merült fel, hogy ellopott egy Holbein miniatűrt, amelyet Stenhöfel úr vásárolt meg a koppenhágai árverésen. A komor urak egyike bedugta a lábát az ajtórésbe, nehogy Zeiler be tudjon zárkózni. Házkutatás, közölte folytott hangon egy harmadik. Akkor nincs mit tenni, törődött bele a főbérlő. Mind a mellett halvány sejtelmem sincs, mit óhajtanak tőlem, de nem akarom meggátolni önöket kötelességük teljesítésében. Módjában sem áll, morogta a zordó férfiak egyike, és már be is lépett. Az előszobába mintegy másfél tucat ember tódult be. Valamelyikük benyitott a szobába. Itt a csomag! Ordított fel hirtelen. Az asztalhoz rohant, kollégái haladéktalanul követték. Joachim Zeiler egy másodpercig egyedül ácsorgott az előszobában. További fél másodperc múlva a szoba ajtajához szökkent, bevágta, hogy csak úgy csattant, és kétszer ráfordította a kulcsot. Aztán a dolgozószobába száguldott, a telefonhoz. Felemelte a kagylót, felhívta a riadókészültséget. A Kantstrasse 177-ből beszélek, első lépcsőház, negyedik emelet. Mondta be halkan. Igen, azonnal induljanak, sürgős. 24 emberre van szükség, legalább. Letette a hallgatót, visszament az előszobába, és a tükör előtt gondosan fejére illesztette kalapját. A bezárt bűnügyi közegek örjöngő düvel döngették az ajtót. Azonnal nyissa ki! Bömbölték. Disznóság! Bezárni a rendőrséget? Nyissa ki! Ezt még megbánja? A fiatalember nem válaszolt. Lábujjhegyen távozott lakásából, és odakint óvatosan bezárta az ajtót. A liften lement a földszintre, és becsengetett a házmesterhez. Jó napot, Zeiler úr! Üdvözölte a házmester. Csak nincs valami baj? Csöpög a vízcsap? Vagy kiégett a biztosíték? Kivételesen nem, stíbe.

0: nyugtatta meg a fiatalember, és egy kulcsomót nyomott a házmester kérges kezébe. Néhány perc múlva befut a riadókészültség, legyen olyan jó, és adja át a kulcsaimat a parancsnoknak. Főként a belső szobát vegyék szemügyre, de nehogy pisztoly nélkül nyissanak be. Stiebel a házmester szemét száját eltátotta. És még valamit, kérte Zeiler. Ügyeljen majd, hogy rendesen visszaadják a kulcsokat, semmi kedvem szállodában éjszakázni. És már ott sem volt. Stiebel zsebrevágta a kulcsokat, és azon törte a fejét, hogyan vélekedjék a negyedik emeleti lakóval folytatott beszélgetésről. Kész nyomorúság, dünnyögte végül. Milyen fiatal, és már is gyagyás. Az óvatosság kedvéért minden esetre ott maradt a kapuajban, és várta, mi lesz. Hisz ebben a mai világban bármi megtörténhet. A berlini villa negyed egyik háza előtt hatalmas, elegáns autó állt meg. A sofőr kiugrott és kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját. Kisegített egy törékeny kis öreg urat, aki barátságosan intett neki. Még szükségem lesz magára, várjon meg, mondta az öreg úr. A sofőr szalutált. A törékeny öreg úr a villa felé indult. A lépcsőn egy inas futott le, kitárta előtte a kaput és meghajolt. Minden rendben van? Kérdezte az öreg úr. Igen, Stenhöfel úr, jelentette az inas. Traurik kisasszony a könyvtárban várja önt. Stenhöfel úr biccentett és lassan felment a lépcsőn. A hallban az inas lesegítette róla a kabátot. A törékeny öreg úr átment a hallon és benyitott a könyvtár ajtaján. Iréne Traurig, aki abban a székben üldögélt, amelyben annak idején második József, a felvilágosodott Habsburg uralkodó foglalt helyet, zavartan felugrott, és hirtelen sírva fakadt, mintha erre várt volna napok óta. Ejnye, ejnye, szólalt meg riadtan Stenhöfel úr, és felnézett karcsú titkárnőjére. Ne pittyeregjen, kére. Igenis, sikerült kinyögni a lánynak, és már szokogott is tovább. Az öreg úr szelíden lenyomta második József hiteles karosszékébe, és jó maga is mellé ült egy taburetre. Ugyan, ki sejthette volna, hogy egész rabló banda fenni a fogát, ami hol bennünkre. Ilyesmi ellen védekezni sem lehet. A lány bólogatott és szokogott, csak úgy surogtak a könnyei. Stenhöfel úr mindedig erélyes ifjú hölgynek ismerte a titkárnőjét, most nem tudta, mit évő legyen vele. Legszívesebben előhúzta volna a zsebkendőjét, és megtörölgette volna a lány orrát. De ezt tiltotta az illem. Kérem az elbocsátásomat, dadogta a lány. De hát mihez kezdjek én maga nélkül? Rémültözött az öreg úr. Nem, gyermekem, ilyet igazán nem tehet velem. Én már öreg ember vagyok, megszoktam magát. Nem engedem el. Iréne megtörölgette a szemét. Nem, semmi esetre sem, erősködött Stenhöfel úr. És most mondja szép nyugodtan elejétől végig, hogy voltak éppen hogyan is történt ez az egész.
1: Tegnap előtt kezdődött, szipákolt Iréne. Az Hotel Dagleterben a szálloda előtt ültem és kávéztam.
0: Joachim Zeiler a Kantstrasszén a Hoffmann kávéház teraszán üldögélt egy pikoló világos mellett, és feszült érdeklődéssel figyelte a szemközti házat, amelyben lakott. Szevasz, Zeiler! Szólította meg valaki. Ijesztően holdkórosnak látszol ma, hallod-e? Csak nincsen valami bajod?
1: Struve, édes öregem, örvendezett a fiatalember, egy örökké valóság óta nem láttalak.
0: Menj már az örökös túlzásaiddal,
1: bosszankodott Rudi Struve.
0: A múlt pénteken is itt játszottunk le egy sakkpartit, mégpedig döntetlenre. Ha csak eddig tart az örökké valóság, holnap utáljon a feltámadás.
1: Letelepedett barátja mellé.
0: Hol jártál időközben?
1: Rengeteg melón volt. Feled Zeiler. Hát te? Befejezted a C-moll szimfóniádat?
0: Nem egészen.
1: szántotta végig szőke sörényét a komponista.
2: Már megint nem jutott eszembe semmi, mint rendesen. Így hát fogtam magam, és elutaztam Bautzenbe.
1: Miért éppen oda?
2: Egy régi szívügyem miatt. Ott dolgozik a színháznál. De hát éppen más elfoglaltsága akadt.
1: Vagy úgy? Nézett rá Zeiler.
2: Eltaláltad.
1: Szomorkodott Struve.
2: És képzeld, ma hajnalban elhulcoltak a rendőrségre. Mit szólsz ehhez?
1: Nem mond. Komolyan?
2: Megy szavamra. Na és mit gondolsz, miféle bűnt követtem el? Először is, hogy korán sem Bautzenben jártam, hanem Kopenhágában. De ez még csak az eleje. Ráadásul nem is a régi szerelmemet akartam meglátogatni, hanem valami angol királyné képét csak lisztam el. Hogy bizony?
1: Ha viszont mindez igaz lenne, elmélkedett Joachim Zeiler, akkor most nyilván nem itt üldögélnél, hanem valami, de biztosabb helyen. A köpcös kis zeneszerző fenyegetően hadonázott.
2: Szélhámos élt vissza a nevemmel. Hát nem gyalázat.
1: De gyalázat, jelentette ki határozottan Zeiler, és időnként egy-egy pillantást vetett a szemközti házra.
2: Csak kaparincsam a körmöm közé azt a pacákot,
1: tüzelt a komponista.
2: Bizislen, mizlikbe a britom.
1: Meg is érdemli, támogatta a barátja.
2: Szerencsére szembesítettek egy lányjal, meg egy macskabajszos öreg úrral,
1: mesélte izgatottan az ereszerző.
2: Az öreg szakasztott olyan volt, mint Adamson úr a viclapból. Csak jóval nagyobb, meg szélesebb. És mindketten a hasukat fogták nevettükben, amikor megláttak. Ez mentett meg?
1: Na és? Hogy tetszett az ifjú hölgy? Kíváncsiskodott Zeiler. Elég csinos?
2: Nagyon csinos. De mennyiben változtat ez a helyzeten?
1: A fiatal ember csak a sors jó voltából menekült meg attól, hogy válaszoljon a kétségtelenül jogos kérdésre. Ugyanis az utca másik oldalán két hatalmas riadó autó állt meg. A kocsikból tömérdek rendőr ugrált ki, és valamennyien berohantak egy kapun.
2: Mondd, nem abban a házban laksz te?
1: Ámult el a zeneszerző. Pontosan, bólintott Zeiler. Az utcán megálltak a járókelők. A kereskedők kiléptek a boltjukból. A környező házak lakói az ablakból lesték az eseményeket. A tömeg percről percre nőtt. Vadidegen emberek elegyedtek szóba egymással. Az amúgy is füllett nyári levegőt kíváncsiság is félelem tette még nyomasztóbbá.
2: Úgy látszik, ma bűnügyi napon van,
1: állapította meg csüggette Struve.
2: Mióta laknak a házatokban rablógyilkosok?
1: A fiatalember hallgatott, és egy másodpercesen vette le szemét a kapuról. Struve vállat vont.
2: Mégiscsak a legjobb lenne vidékre költözni, vissza a természethez, ahol csupán birkanyája, pipitér, meg jámbor, romlatlan emberek vesznek körül.
1: Irány, Bautzen! Csatlakozott lelkesen Joachim Zeiler. Fel a természet keblére. Vagy hogy is hívják Bautzen ismerősödet?
2: Ne hülyéskedj, komolyan beszélek. A civilizáció megöli a művészetet.
1: Szívacs fejű. Amiért neked semmi sem jut az eszedbe, még nem ok, hogy megváltoztasd a történelem menetét, oktatta ki Joachim Zeiler. A Kantstrasse 117-es számú ház előtt összeverődött tömeg megmozdult. Helyet adtak a rendőröknek, akik kiözöllöttek a kapun, és mintegy 20 komor ábrázatú, párosával összebilincselt férfiút vezettek. A foglyokat feltaszigálták a riadóautóra. A rendőrök is utánok báztak. A kocsik tovaroboktak. És lassan szétoszlott a tömegyek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: gyűjtés. A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén, nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, Nagy Frigyes tubákos szelencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernek, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjed ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyakat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény, Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kotélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb tenoristájától, Jean Durescu-től, a világhírű magyar tenorista Antesz György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnók kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égítés távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemez gyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta örömet nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb műélvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala. Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnótafa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja, fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömmé lendül, vígság vígassággá pendült, a zene zenévé zendül. A dal immár dallá zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr bujongott. Zengett az a Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarba kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, vígörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon súrva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jóhősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyalt, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is beleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs, a vén.
0: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen lemezfelvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Ellison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgás folyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgás folyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgás folyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgás folyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzióátételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét. S már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írja.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beorlasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóartikumot. A világon az első ilyen természetű gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóartikumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zilmájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részleteket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére, Folkway. Hogyan csak hatalmas munka folyik a téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvétel anyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádió műsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, s azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. E gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerző közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, hangja szorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha e tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár két éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide van. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatára bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt operalemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egyrészük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztára tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörre specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmen kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik-másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan, nem ritkas párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb.

Alapzajú műanyagból présenek másolat is. Ha megtalált, vagy újra présett lemezről, ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnó felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kár nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és táncelemezők. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sérik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudtunk.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról váltunk. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, és ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárásra készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzarázatai nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. A régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukált a legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebesség mellett.
1: Mint a sebesség mellett.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophone vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kedvtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a kétszerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakember, kinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételről történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történik. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szereplők, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. Elemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe, lemeztükör, karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát, a lemez fordulat számát és barázda típusát, a lemez időtartamát, a vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét, amennyiben volna az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utólag a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyam már duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csak nem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a talműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célravezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaney szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagyszámú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magna. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, amely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű. Olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője. Hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért ne? Kem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társ a dalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is. Ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten,
1: még a versben kevésbé járunk.
2: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
3: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgó várakozás teli hangulatát.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódián, minduntalan meg-megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

0: Együtt köszöntünk, kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk mancsot.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőben a közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor sem. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemmel a kandallóval, és ilyenkor

0: Mici Mackó egy erdőben élt, saját kunyhójában. Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos döngicsérés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici Mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét. Gondolkozni kezdett.
1: Ez a döngicsérés jelent valamit? Olyan nincs, hogy csak döngicsérés van, meg a mögés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsérés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki, vagy valami döngicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető hob, amit valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh, ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen. A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.
0: És már kapaszkodott is a fára. És miközben kapaszkodott, egy kis dalt túdolt. Csak úgy, saját magának.
1: Melyik örökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet? Ez nem a féle szerény vélemény, ez tény.
0: Azután egy kicsit tovább kapaszkodott. Megint egy kicsit tovább. És még egy kicsit tovább. Aztán...
1: Recs! Segítség!
0: Mondotta a 3 méterrel lejjebb nyúló ágra pottyamba.
1: Véleményem szerint csak azt akartam mondani, szentelésem szerint mindez csak azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség!
0: Kieviszkélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak.

0: Medvecki medve, baráti körben a Mici Mackó néven is közismert, egy napon az erdőt kerülte éppen gőgösen dúdolva az orra alatt. Tralala, tralala, prüty, prüty, prüty. Így dúdolgatott, csak úgy magának. Közben kiment sétálni a kunyhó elé, azon tűnődve, vajon mivel foglalkoznak ilyenkor mások, és általában milyen lehet az más valakinek lenni, mint ő? Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homokbuckában nagy lyuk tátongott.
1: Aha, ha hézagos műveltségem nem hagy cserben, akkor ez a bucka nyuszit jelenti. A nyuszit pedig jó társaságot és valami harapnivalót jelent. Tehát...
0: Lehajolt, bedugta a fejét és kiáltott.
1: Itthon vannak, kérem szépen!
0: Horkanó zaj támadt belülről, azután csend.
1: Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itthon vannak-e?
2: Nincsenek! Ne tessék úgy ordítani! Nem vagyok süket.
1: Senki sincs oda be?
2: Senki.
0: Mici Mackó kihúzta a fejét a nyílásból. Kicsit így hát újra bedugta a fejét, és folytatta a társalgást.
1: Hé, Nyuszi! Te vagy az?
2: Nem.
1: Volna-e olyan szíves tehát megmondani, hol van a Nyuszi?
2: Mici Mackó barátját látogatta meg.
1: Te is az én vagyok.
2: Ki az az én?
1: Mici Mackó.
2: Bizonyos ön ebben?
1: Egészen bizonyos.
2: Akkor hát bújjon be.
0: Mici Mackó néhány erőteljes tekergéssel benyomult a helyiségbe.
2: Megállapítom, hogy úgy van, ahogy mondja. Ez csak ugyan te vagy. Szervusz, örülök a szerencsének.
1: Mit gondoltál?
2: Tudod, soha se lehet biztosan tudni. Ismered az erdőt? Az ember nem bocsáthat be mindenkit a lakásába. Nem árt egy kis elővigyázat. Parancsolsz valami harapnivalót?
0: Mici Mackó ilyenkor reggel 11 óra felé mindig parancsolt valami harapnivalót. Így hát jól esett látni, hogy Nyuszi tányért és bögrét szed elő, és amikor megkérdezte, mézet vagy tejet, gyorsan és izgatottan megjegyezte, hogy mindkettőt. Aztán hozzátette, hogy túlmomónak gondolják, kenyér nem kell. És most egy darabig egy szót sem szólt. Végül elégedetten dúdolva felállt, barátságosan parolázott Nyuszival, és kijelentette, hogy menni kell.
2: Isten veled, remélem jól lak.
0: Nyuszi elrakta a terítéket, és kissé hűvösen csak ennyit mondott.
2: Nincs.
1: Nem úgy gondoltam. Hát, akkor szervusz. Most már sietnem kell.
0: És már lódult is neki az ajtónyílásnak. Melső lábait kidugta, a hátsókkal neki feszült, és egy perccel az orra ki is került a szabadba. Aztán a fülei, aztán a két mancsok, aztán a vállai. Aztán...
1: Segítség! Azt hiszem, jobban veszem.
2: Annál is inkább, mert magam is szeretnék kijutni.
1: De nem legyen! Te elvégette! Illetve azt akartam mondani, hogy segítség!
0: Nyuszi hirtelen meggondolta magát, mivel lakásának volt még egy másik kijárata, gyorsan kiosont rajta, megkerülte a buckát, odaugrált Mackóhoz.
2: Beragadtál?
1: Azt éppen nem. Csak pihenek itt egy kicsit.
2: Na, add ide a mancsot.
0: Mici Mackó kinyújtotta a mancsát, és Nyuszi rángatta, és rángatta, és rángatta.
1: Ez fáj!
2: A dolog úgy áll, hogy be vagy szorulva.
1: Ez mind attól van, hogy ezeknek a modern lakásoknak nincs elég széles kijáratuk. A bejáratok jó, de a kijáratuk nem elég szélesek.
2: Ez attól van, hogy te lezabáltad magad. Akartam is mondani. Csak nem szeretem figyelmeztetni a vendéget, hogy egyikünk túlságosan sokat eszik. És ez az egyikünk nem én voltam. De ezen most kár vitatkozni. Elfutok Robert Gidáért.
0: Robert Gida az erdő másik sarkában lakott. És amikor Nyuszival és Malackával megérkeztek a tetszín helyére, csak annyit mondott. Csacsi öreg medvém, csak egyet tehetünk. Meg kell várnunk, amíg újra lesoványulsz.
1: Meddig tartasz? Gondolom, egy hét elég hozzá. Csak nem akarjátok, hogy egy hetet töltsek ebben a helyzetben?
3: Mit tegyünk? Nem megy másképp.
2: Majd felolvasunk neked.
1: Egy egész hét? És mi lesz a koszttal?
3: Attól tartok, erről szó sem lehet, hiszen éppen arról van szó, hogy lefolyt. De majd felolvasunk neked.
0: Szegény maszkó sóhajtani kezdett, de nem igen tudott, mert be volt szorulva. És egy könny gördült ki a szeméből, de csak ennyit mondott.
1: Van-e olyan könyved, amelyik meg tud vigasztalni egy beékelt mackót az ő nagy megszorultságában?
0: Így hát egy héten át Róbert Ida e fajta könyveket

Mici Mackó szegény már olyan karcsúnak érezte magát, mint egy núbiai táncosnő. És a hétvégén egy este Robert Ida így szól: gyerünk! És megragadta Mici Mackó melső mancsait, és Nyuszi megragadta a hátsókat, és az erdő minden lakója segített, és mind együtt rángatták, és húzták, és tolták, és hosszú ideig Mackó csak ennyit tudott mondani. És egyszer csak azt mondta, aztán még ennyit mondott, mint amikor a dugó kijön a palackból. És Robert Gida és Nyuszi barátai, rokonai és üzlettelei hátrabuktak, és Mici Mackó hegyükbe esett, szabadon. Gyors és határozott köszönetet piccentett, aztán nyugodtan folytatta sétáját az erdőn keresztül, elégedetten dudarázva. És Robert Gida szeretettel nézett utána, és csak ennyit mondott: csacsi öreg medvém,

0: Mindjárt 11 óra. Éppen jókor érkeztél, Malac, ha egy kis nyalakodásra. Aztán mennünk kell. El akarom énekelni Fülesnek az ümmögő versikének.
1: Melyiket, Mici Mackó?
0: Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni. Minél inkább papa szik-szik-szik, annál inkább hullahó, halliho. Minél inkább hullahó, halliho, annál inkább papa szik-szik-szik, hullahó, és ahó szik-szik-szik, Mici Mackó fász.
2: Malacka és Mici Mackó útnak indultak. Elállt a szél, és a hó, miután belefáradt, hogy mindig körbeszaladgáljon, összeszedte magát, és most szép csendesen lefelé kezdett szállingozni. Helyet keresse magának, ahol lepihenhessen. Ezt a helyet hol Mici Mackó orrahegyén találta meg, hol egyebütt. És kis idő múlva Malacka épp olyan vastag sált hordott a nyakán, mint Mici Mackó, csak fehére. Ami pedig a füleit illeti, úgy érezte, hogy soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük, mint most.
3: Azon tűnődöm, mi lenne, ha most szépen hazamennénk, és bemagolnánk azt a te zümmögő versikédet, és Fülesnek csak holnap énekelnénk el, vagy holnap után, vagy amikor éppen találkozunk vele.
0: Ez nagyon jó ötlet, Malacka. Be is fogjuk magolni. Most. Mi alatt bandukolunk. De akkor nem jó volna hazamenni, mert ez a dal egy különleges szabadtéri dal, amit különlegesen szitáló hóban kell énekelni.
3: Biztos vagy ebben?
0: Magad is el fogod ismerni, Malacka, ha meghallgatod. Minél inkább havazik, szik-szik, annál inkább hullahó, halli-hó. Minél inkább hullahó, halli-hó, annál inkább havazik, szik-szik, hullahó, és ahó zik-zik-zik, Mici Mackó fászik. Arra gondoltam, hogy Fülesre gondoltam.
3: És mit gondoltál Fülesről?
0: Azt, hogy szegény Fülesnek nincs hol lakni.
3: Nincs bizony.
0: Neked is van kuckód, Malacka, és nekem is van kuckód, és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendben. Robert Vidának is van kuckója, csak szegény Fülesnek nincs. Én tehát azt teszeltem ki, építsünk kuckót Fülesnek.
3: Ez egy nagy gondolat. És hová építsük fel?
0: Ide a Fendesligetbe. Félmentes zúgba, mert az is fontos. És ha elkészültünk, elnevezzük Mici Mackó kuckójának. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára, és ez lesz a neve. Mici Mackó kuckója Füles számára.
3: A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot. Láttam bizony. Egész sereg dorongot egymás hegyén hátán, felhalmozva.
0: Köszönöm, Malacka. Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. És én el is nevezném a házat Mici Mackó és Malacka kuckójának. Ha a Mici Mackó kuckója nem hangzana csinosabban. Eltekintve, hogy rövidebb és kuckószerű. Mehetünk.
2: Leszálltuk a kerítésről, és megkerülve a ligetet, el is jutottak arra a helyre, ahol a dorongok helyen.

0: Robert Gida otthon töltötte a reggelt. Ekkor kopogtak. Senki más, mint Füles. Szervusz, Füles, mondta Robert Gida kitárva az ajtót. Hogy vagy?
1: Havazik.
0: Látom.
1: És a fagy is beállott.
0: Na, mi baj, Füles?
1: Semmi, Robert Gida. Szóra sem érdemes, nem fontos. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg, nem láttál-e véletlenül egy házat, vagy afélét valahol?
0: Miféle házat?
1: Olyan kis házat, olyan kuckófélét.
0: Ki lakott benne?
1: Magam laktam volna, legalábbis azt hittem, ott lakom. De úgy látszik, tévedtem. Nem fontos. Nem is lehet mindenkinek saját kuckója.
0: De Füles, kérlek, én igazán nem tudom. Én mindig azt gondoltam...
1: Nem fontos. Csak azt akartam odavetőleg megjegyezni, hogy nincs is olyan nagy hőség. Hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn, ahol élek hajnali 3 óra felé, ahogy némelyek gondolnák.

0: építettem magamnak egy kis házat a ligetben.
1: Igazán, és ez nagyszerű.
0: Igen, nagyszerű. És amikor ma reggel kijöttem belőle, még ott volt a házikó, és amikor visszamentem, már nem volt ott. Nem volt ott, és ebben nincs semmi különös, hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. De azért egy kicsit csodálkoztam.
1: Robert Gida is csodálkozott. Megyünk, és mindjárt megnézzük, kiáltott Fülesre, és sietve eliramodtak. És kevés idő múlva elérték a liget szélét, ahol Füles lakott, a fenyőfák mellett, ahol Füles kuckója állt reggel, és ahol immár nem állt semmi.
0: Tessék, egy fia dorongot se hagytak meg belőle.
1: De Robert Gida nem figyelt Fülesre. Máshová figyelt. Hallgass csak! Mindketten hallgatóztak. És ekkor kivehetővé vált egy mély, dörmögő hang, és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta, hogy minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, és egy másik, nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közben, hogy zik és zik. Ez Mici Mackó, mondta Robert Gida izgatottan.
0: Lehetséges.
1: És Malacka, tette hozzá Robert Gida. Egyszerre megváltozott az ének szövege.
2: Északuckó!
3: Zik,
2: zik! Északuckó!
3: Zik, zik!
1: Mici Mackó! Kiáltotta Robert Gida. Az éneklők elhallgattak, mint a késsel vágták volna el a fonalat.
3: Ez Robert Gida! Onnan kiabálhattam, a dorongokat cikreltük. Gyerünk!
1: Leugrottak a kapufélfáról, és gyorsan megkerülték a ligetet.
3: De hisz Füles is itt van!
1: Mondta diadallal Mici Mackó, mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. Ravaszul biccentett Malacka felé. Csintott. És arra gondoltak mind a ketten, micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.
2: Szervusz, Füles!
1: Ekkor Robert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. És Mici Mackó és Malacka figyeltek, és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyúlt a szemük.
0: Itt, éppen itt.
3: Dorongokból készül?
0: Abból. Mi az?
3: Csak éppen mondtak, hogy hű, ne teszem be.
2: Biztos vagy benne, hogy igazi kuckó volt? Úgy értem, biztos vagy benne, hogy itt állt az az igazi kuckó?
0: Hát persze, hogy biztos vagyok.
3: Ugyanis sokkal melegebb lesz.
0: Mi lesz melegebb?
2: A liget másik oldalon, ahol a Füles kuckója áll.
0: Az én kuckóm? Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.
3: Nem, a másik oldalon. Másik
0: de hát oldal. Én csak tudom.
3: Jöjj, és tekintsd meg magad.
1: És mutatta az utat.
0: Nem lehet az, hogy két kuckó legyen, és méghozzá ilyen közel egymáshoz.
1: Megkerülték a liget sarkát. És íme ott állt a Füles kuckója. Egyszerűen és nyugodtan, mint más rendes kuckó.
3: Íme.
0: Csodálatos dolog ez. Ez az én kuckóm. De én odaépítettem, ahol mutattam nektek. Úgy látszik, a szél ide fújta. Átfújta a fák fölött, az erdő fölött, és lefújta ide a földre. Egész jó helyre. Bizonyos tekintetben még jobb helyez, mint oda át.
2: Sokkal jobb!
3: Ugye jobb, Mici Mackó?
2: Ugye jobb, Malacka?
0: Többet ésszel, mint erővel. Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni.

0: Füles, öreg szürke csacsi a folyóparton állt, és nézte magát a víztükörbe.
1: Nagy képűség, ez a helyes kifejezés. Nagy képűség az én bajom.
0: Megfordult, és lassan leballagott, vagy 20 lépést, betottyant a vízbe, átsétált a folyón, és a túlsó parton lassan visszaballagott. Akkor megint megnézte magát a vízbe.
1: Mindjárt gondoltam, ez a profilom se jobb, de kitörődik vele? Senki. Nagy képűség, mondom.
2: Jó reggelt, Füles!
1: Jó reggelt, Mici Mackó, ha erről egyáltalán lehet szó a mai időkben. A magam részéről erősen kétlem, de semmi szó, érdemel bocsánat.
2: Mi baj már neki?
1: Semmi, Mici Mackó, semmi, csak úgy mondom. Sokféle népek vannak. Egyik nem akar, a másik nem tud. Ennyi az egész.
2: Mit nem tud?
1: Mulatni, vidulni, énekelni és táncolni. Itt van a kutya eltemetve.
2: Vagy úgy? Melyik kutya?
1: Az a kutya, azzal a kutya jó kedvel. Nem panaszképpen mondom, csak kutya. Nem tesz semmit.
0: Mackó leült egy lapos kőre és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számára, mint egy képrejtvény. És ő sose volt nagy rejtvényfejtő, lévén ő egy csekély értelmű medvebocs. Inkább énekelni szeretett.
1: Nagyon helyes. Te csak énekelj. Tra-la-la-la-la. Örülj az életnek.
2: Örülök is.
1: Van, aki tud.
2: Mi baj, Füles?
1: Mi lenne?
2: Olyan bánatos vagy.
1: Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb napja.
2: Születésnapod van?
1: Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit kaptam. Látod, mennyi torta meg töltött csokoládé?
2: Ajándék? Torta? Csokoládé? Hol?
1: Hát nem látod?
2: Nem én.
1: Én se. Ez csak olyan tréfa volt. Vicc. Ha-ha-ha-ha.
2: Hát akkor gratulálok. Még sok-sok születésnapot.
1: Neked is, Mici Mackó.
2: De nekem nincs születésnapom.
1: Nincs is. Csak nekem van.
2: Akkor hát miért gratulálsz nekem?
1: Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon.
2: Ó, akkor értem.
1: Elég baj, hogy én ilyen piszokul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se tortagyertyával, még csak egy nyavajás üdvözlő táviratot se kaptam. Legalább más ne érezze rosszul magát. Ez minden, amit várok.
0: Ez sok volt Mici Mackó gyenge szívének.
2: Várj meg itt!
0: Szólt gyorsan, sarkon fordult, és iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírt. Úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékozni a valamivel szegény Fülest.

0: Missy Maszkó hazaérve lakása előtt találta Malackát. Felfelugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt. De nem érte el.
1: Hé, Malacka!
2: Szerbusz, Missy Maszkó!
1: Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
2: El akarom érni a csengőt. Éppen most érkeztem ide a látogatásodra.
1: Majd én csengetek helyetted. Épp most beszéltem Fülessel. Szegény Füles nagyon rossz lelki állapotban leledzi. Születésnapja van. Senki a füle botját sem mozgatja. Észre se vették. És nagyon a szívére vette ezt a közöny. Elnye, senki se felel a csöngetésre.
2: De Mackó, már hogy felelnének? Hiszen ez a te lakásod.
0: Bementek. Mackó első dolga volt oda menni az almáriumhoz, megnézni, maradt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
1: Ezt odaadom Fülesnek ajándékba. Te mit adsz neki?
2: Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom? Mondjuk a kettőnk ajándéka.
1: Nem, ez nem jó megoldás.
2: Hát jó, én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. Mindjárt haza is futok érte.
1: Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény Füles. Ment el jó kedve távod. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember kedvét.
0: Malacka eltotyogott. Mici Maszkó is elindult ellenkező irányban, a mézes csuporra. Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Ferét se járta be, mikor valami cudarérzés kerítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a füle is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről. Na, Maszkó, mi lesz?
1: Ilyen hosszú ez az út.
0: Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét.
1: Még jó, hogy ezt magammal hoztam. Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy efféle elemózsiát vigyen magával az útra.
0: S már nyalogatta is a mézet, bedugva fejét a csuporba.
1: Lássuk csak, hova is indultam? Füleshez!
0: Fürgén felugrott. Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles születésnapi ajándékát. Darabig semmi sem jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett.
1: Végre is ez a csupor nagyon szemre való kis csupor. Még akkor is, ha nincs benne még. Majd tisztára mosom, ráírok a kérdéset. Mondjuk, sok ilyen boldog születésnapot még. Füles sok mindenre használhat egy ilyen szép szemre való kis csupor.
0: Eközben Malacka is megjárta a lakását. El is hozta a léggömböt, amit Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy előbb érjen oda, mint Mici Maszkó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. És ahogy liegve futott, lelki szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is hozzá a lelki szájával. Hát, ahogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik, bang! Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, hogy mi történt. Első pillanatban úgy rémlett, az egész világ felrobbant körülötte. Aztán úgy határozott, hogy talán nem is az egész világ, csak az erdő. Vagy talán még az se. És most már nincs is a földön, a holdon van valahol. És soha nem látja többé Robert, Idát és Mici Maszkot és Fülest. Aztán azt gondolta.
2: Jó, de feltéve, hogy a holdon vagyok, akkor sem muszáj órákig így feküdni arccal a porban.
0: Így hát óvatosan feltápászkodott és körülnézett. Ott találta magát az erdőben.
2: Hát ez furcsa. De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szóltam akkorát, mikor elpuffantam. És hol a léggömb? És mi ez a vacak nyúlós ronydarab a kezemben? A léggömb! Jaj! Ó, jaj! Hát most mit tehetek? Haza nem megyek most már. Több léggömböm úgy sincsen. És Füles talán nem is szereti a léggömböket annyira.
0: Így hát búsan tovább ballagott, és leért a folyópartra, és megszólította az ünnepeltet.
2: Jó reggelt, Füles!
3: Jó reggelt, Malacka, ha lehet ilyesmiről szó, amiben kételkedek. De nem baj, csak úgy mondom, szót sem érdemel.
2: engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: Mondd még egyszer.
2: Engedd meg, hogy szület...
0: Füres három lábára egyensúlyozva megpróbálta a negyediket óvatosan a füléhez emelni.
3: Most légy szíves, ismételd meg, amit mondtál.
0: És a patájával igazította előre a fülét.
2: Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: És ezt nekem mondod?
2: Neked hátfüle.
3: És az én születésnapomra célzol?
2: Arra.
3: Úgy érted, izé, hogy nekem igazi születésnapom van?
2: Úgy bizony, Füles. És én ajándékot is hoztam neked.
0: Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult és nagy nehézséggel felemelte a bal patáját.
3: A másik fülemmel is szeretném hallani, volnál szíves.
2: Ajándék.
3: Nekem?
2: Neked.
3: Azért, mert, nekem igazi születésnapom van?
2: Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt.
3: Léggömböt? Azt mondtad, léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, ami olyan színes és felszokták fújni, mulatság és öröm és vidulás, és ének és tánc, hip-hop, helye-húja, azt akarod mondani?
2: Azt! De attól tartok, illetve igazán sajnálom, Füles, de ahogy futottam hozzád a léggömbbel, orromra puffantam és...
3: Ó, minő szerencsétlenség, biztosan nagyon gyorsan futottál, malacka, remélem nem ütötted meg magad.
2: De nem, de Füles, kérlek, a léggömb.
3: Az én léggömböm.
0: Malacka csak bólintott szomorú.
3: Az én születésnapi léggömböm.
2: Igen, Füles. Itt van a kezemben. Látod. Engedd meg, hogy születésnapi alkalmából a legnevezetebb.
0: És átjutott a Fülesnek a nedves rongyalagot.
3: Ez az.
0: Malacka bólintott.
3: Köszönöm, Malacka. Igazán nagyon-nagyon köszönöm. És mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt? Úgy értem, amikor még léggömb volt.
2: Piros.
3: Mindjárt gondoltam. Piros. Kedvenc színem. És mekkora volt?
2: Akkora, mint jó magam.
3: Mindjárt gondoltam, akkora, mint malacka. Kedvenc nagyságom. Úgy.
0: Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon. Kinyitotta a száját, megint becsukta. Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról.
1: Sok szerencsét a születésnapodra!
0: Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezébe temette fejét és szipogott.
1: Nagyon praktikus csupor. Tessék, itt van. És az van ráírva, sok hasonló boldog születésnapot kívánok. Tisztelettel, Mici Mackó. Ez mind rá van írva, és mindenfélét lehet tartani benne. Tessék!
0: Füles, meglátván a csuprot, egész izgatott lett.
3: Nagyszerű. A léggömböm éppen belefér.
1: Az nem, Füles. A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák.
3: De az enyém nem olyan. Ide néz, Malacka.
0: És ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fogával, óvatosan beleeresztette a csuporba, megint kivette, visszatette, és ezt többször megismételte.
1: Így belefér.
3: Ugye? Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom.
1: Igazán örülök. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, ha ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amiben mindenfélét bele lehet tenni. Látod? Tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a praktikus csuporba.
0: de Füres már nem hallotta őket. Kivette meg, betette a rongyot a csuporba, és ragyogott a boldogságon. És Robert Gida, Mici Mackói kis gazdája, estét rendezett Füres tiszteletére, ott volt csokoládé és fagylalt és torta három gyertyával, és Füles neve a tortán, piros cukorból kikanyarítva.

0: Kovi Gábor, állatkerti útmutató.
1: Ez a cinke, oly picinke, falevéltől valószínűleg. Pókhálóban a szoknyája, makhéjból a csizmácskája.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra. Végül is elvitték szobra, ott oktatják szebre-jobbra.
1: Apám, így szól a kis bálna, hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer.
2: Miért tanulnak a kis vércsék? Azért, hogy a leckét értsék. Tanítójuk egy hasas, pápaszemes, lomhassas.
1: Ne ugrándozz, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázza kőként, mint így a moly.
2: Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány, hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
0: Pamkós Irató Károly, Pingvintánc.
3: Arra lenn a déli sarkon, hol legnagyobb a hideg, ahol még a nap sem jön fel, vagy ha feljön, sápad, sorvad, didereg. Itt a Frigider színpadon tudjátok-e, hogy kinek táncolnak a pingvinek? A jégvilág lakóinak, nézik őket fókák, bálnák, nagy tengeri elefántok, kormoránok, delfinek. Az idő itt bármilyen, szélsüvítés dallamára, hósziklák közt jégszínen, tippegetve, toppogatva, felrebbenve, megforogva, erre-arra tántorogva, soha-soha meg nem unva, táncolnak a Mirnien.
0: Bőrönd Ödön.
4: Bőrönd Ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter. Lerádióz a riporter. Bőrönd Ödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete szín Bőrönd Ödön? Visszafele Bőrönd Ödön, csepp zsebrádió adóján. Azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön. Várom, hogy a tearózsa. Várom, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön. S a négyes busz begörögjön.
5: Országjárás.
2: Elindultunk. Malátára malátáért, galántára palántáért, rabizára paprikáért, soroksára salátáért, macsoládra kocsonyáért, kocsonyádra mazsoláért, cserenyésre cseresznyéért, szerencsérre szerencséért, pécelre mézért, mézeskútra pénzért. Jöttünk, mentünk, nagylaposon, hegyesen, homoródon, vegyesen, hétrongyoson, feszesen, lassú réten, sebesen. Mit csináltunk? Hévízen vacogtunk, szomoródon kacagtunk, árnyékoson napoztunk, koplallon jollattunk, éberlakon álmodtunk, tolcsván tocsogtunk, potyondon potyogtunk, szikszón szikkadtunk, csuklódon csuklottunk, lepényden lepénytettünk, legényden legénykedtünk, nyíratádon bolondoztunk, bolondócon nyirathoztunk, szekeresden szekereztünk, nekeresden nem kerestünk, heverdelen elhevertünk, előréven elrévettünk. Be is értünk, verebesre seregestül, seregesre verebestül, fenekesre fenekestül, csolnakosra csolnakon, lovas szírtre jó lovon, szombathelyre szombaton, hangos völgybe daltalan, dalos zugba hangtalan, zajgóvárra zajtalan, szomjú helyre szomjasan, gyopárosra párosan, boldog kőre bársonyosra, bársonyra.
0: Csillagjáró Fehérráró.
6: Pam, pam, paripám, földön, vízben, levegőben, a parányok sűrűjében, odakint a csillagűben, a fénynél is sebesebben rohanám, csillagjáró Fehérráró az én tártosban. Köd a farka, tűz a feje, üstököst vadászok vele, hogyha meghorkantja torkát, zsákba szorítom az orkát. A szügye mély vízben csobog, meglasszózom a polipot. Mind megölöm vív a tusát, a sok betegség vírusát. Sörénye most lángol, ragyog, táncra perdítem a napot. Verejtéktől torzom-borzon a tejutat végigporzom, s estére, ha fáradt vagyok, karámunkba levágtak. A Hortobágy hídja mellett csillagjáró, fehérráró paripám már leheverhet. A farára nagyot csapok, s jó abrakot adok néki vacsorára, táltos zabot, 3 tonna atommagot.
0: Nemes Nagy Ágnes, Budai utca.
7: Ez az utca Budai. Jól lehet itt játszani. Vannak nála nagyobb utcák, a mi utcánk bátyai. Ez az utca Budai, Budai. Vannak nála kisebb utcák, a mi utcánk Hugai. Hugai, bátyai. Gyerünk gyorsan játszani.
5: Ugróiskola.
8: Járok az utcán, kip-hop, kip-hop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni. Nézz oda, ott egy ugróiskola. Felrajzolva járdaszélre, zöld krétával nagyra, szépre, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-hop, egy-egy ugróiskola. Egy-egy-egy, város, egy város, fordulj vissza, város, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros? Nem leszel te sáros. Itt a vége. Egy-egy-egy.
0: Hullabodza.
7: A mi utcánk kicsi utca, van benne egy hosszú bodza. Ősz felé már hullabodza. Kisbogyóját dobja, dobja, kisbogyóját dobja, dobja. Lila lesz az utca hossza. Kiabál is, Bandi bácsi? Az autóját szappanozza. Nem gondolok semmi rosszra, de örülök, drága bodza. Tarthatom a gumitömlőt, míg az autót szappanozza. Őszi fényes napsütésben, víztől fényes járdaszélen szappanozza és lemossa. Hull a bodza, hull a bodza.
5: Gesztenyefa levél.
8: Találtam egy fa levelet, gesztenyefa levelét. Mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom, nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom, nagyobb, mint a fejem. Hogyha eső cseperegne, nem bánnám, hogy csepereg. Az óriás nappal, éjjel, óriási tenyerével befedni a fejem.
0: Ki lakik az utcában?
7: Hogy mi nálunk ki lakik? Mindig látni valaki. Labdáért a kocsi útra, most szalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, itt a Szűcsék kisfia, nyúlsapkában, mint a nyúl. Dundi Péter meglapul, boltajtóból nézi őket, vegytisztító Márkusz úr. Márkusz úr, Márkusz úr! Dundi Péter hol lapul? Nem tudjátok? Deske Évi. Egy magas lány háta védi, mert nagy, mint a citadella, az a hosszú. Izabella.
5: A titkos út.
8: Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fel a másik oldalon, és a lombok zöld szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell. Kézen fogva, senkivel. Messze innen utcalárma, messze dong a kisvasút. Így bújik a pszt, pszt, így lapul a pszt, pszt, titkos út.
0: Mi van a titkos úton?
7: Mi van ott a kis úton? Csöndes úton, titkosan? Macska van ott. Macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme, orgon a fa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan. Aztán csak a szél oson, titkosan, a titkoson.
5: Mennyi minden?
8: Ez az ösvény, sose fösvény, akármilyen keskeny ösvény. Van itt minden, mennyi holmi, hogy is tudnám elsorolni. Cipőfűző, tejdoboz, fenyőfárok, 2 doboz, szódás üvegcserete, gesztenyefa levele, zöldcsigák, zöldkövek, fű alatti bőrövek, gerletolla, kréta, gyufa, fényképen a Verne Gyula, és a többi, de szép, de szép. Ezek azok, izék, mizék. Bámulok csak ennyi kincsen. Mennyi minden, mennyi minden.

0: mint ahol beszek, az a tintahol. Mint ahol.
1: Szabó Lőrinc, kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erős leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások palotáit elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy úr leszek én, aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, vezér leszek én leszek a legjobb ember a földkerekén.
2: Zelv Zoltán kiskertész, kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfük, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének, szomszédkertnek, napnak, szélnek. De én így is értem őket, látom, milyen vígan nőnek, látom, milyen vígan élnek, színnel, illattal beszélnek. Este minden alszik a virág is, nincs paplanjuk, nincs párnájuk, mégis gyönyörű az álmuk.
3: Pincés Judit

0: گره بود دیزالا حسرت ایدالن شوها شینچ با دیده ایدالن شوشه خول از اشو
1: کچا اوستا تو
0: تو ویزه تو ویزه چوبا ناتسا ایک کچا گیت کچا خودا چاستا شار با نظر کچا بگراسی رسک تا تو ایش الات
1: Fülemüle
0: gyönyörű madár. Szólal. Pittyen a fészek, zörgen az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa lánc, síma út szélén kettős ránc. Denevér, bakegér, északi szél, gondul az óra megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamba mértéptél. Fülemüle, gyönyörű madár. Hallgat már.
1: A medve töprengése.
0: Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. A kibújok vacogok, a bebújok hortyogok. A kibújok jót teszem, a bebújok éhezem. Barlangból kinézzek, fák közt szétfürkészek, lesz-e már odú méz? Ez a kérdés, de nehéz.
2: Öreg anyó.
3: Ha tücsök leszek, fekete tücsök, majd megállj, még visszahívnál. Nem lesz, aki ágyba küldjön, és az orrod megtörölje. Mászkálhatsz a kerítésen, pottyanhatsz a csúnya földre. Jó lesz, jó? Neked és nekem is jó. Lesz akkora házam, mint a makhé. Meg sem mutatom neked. Holdfényt vonok békarokkán, mák olvasót pergetek. Jó lesz, jó? Neked is, nekem is jó. Majd kérnél tőlem süteményt, de nem ülök a pamlagon. Nedves fű közt lakom, harmadgyöngy ablakom. Majd megállj, még visszahívnál.

0: Sündisznócska lovagol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra egy kicsit szundítani. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükkfa ágon.
1: Csin, csin, csin, csin, gyere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sündisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Belevessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rasportékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögve ballagott el Mackó bácsi az erdő térre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal, ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten haszta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom! Hogy mit szolgál, drága egészséged?
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet! Volna egy kis számadásom veled!
4: Rájön, Mackó bácsi, arra is! Tessék előbb falatozni valamit! Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét!
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de krépás kedve van, uram, bátyámban. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt sem tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Azt sem tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
5: Húzzák azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon bőle.
0: Előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Hol bújkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyen fel egy kicsit a
3: hátamra. Hát még minden! De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem várom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamra.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen letrúlog, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy dolog. Engedjenek, hogy ide erősítessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajléka. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
4: De sajnálom, hogy magát lelkem maszkulálta, hogy így csinálva legyen. Mit szólna hozzá, ha elhantogatnám őket egy magyarul fogyasztani?
3: Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy mogyorófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
3: Hajna, bölcsém, itt van vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat.
5: Nini, itt jön Sündisznócska medveháton. Medve lónak párja nincs.
2: Jihő! Jihő, medve koma! Sündisznócska hátasoma van!
0: Szegény rászövött mackó koma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jut fel. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsét.

Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis Csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint sejtelmes talány, csendült a szó nagyanya ajkán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta, egye a fene ezt a bolondos, furcsa szót, s így hívta ő is a kis Csikót. Kinek deszkából tákolt kalóda volt istálunkban külön otthona. Nappal, persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron, nyihított, dobbantott, majd megszaladt, s űzte a dongó szarvasbokarat. Nagyanyát leste, őve fátha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, s kiáltott sikítva, hely, de megijesztettél te, Mirza. S ráveregetve a kampós nyakra, kocka cukorral kicsalogatta. Vasárnap a vallagott misére a lányok között a Csikó kísérte. Kert alul, ha paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott. Sejmes füvön petrencék között így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt, kedvet. Aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sok az adó, lassan a sírba visz, s télire kell majd a csizma is. Őt, Némán, a megrémült család, mindenki letette a kanalát.

0: Hol akadna egy kis méz? A méhecskék összefogtak. Vé, mi haszna? Itt nem lophat. Dologtalan himpellér, jobb lenne, ha elmennél. Irgum, burgum, barna medve, mirget, morgott a méhekre. Erdők ura, én vagyok, lépes mézet akarok. Az oduba dugta mancsát, de a méhek megrohantak. Ahány csak volt, zíp, zíp, zíp, jól megsírta a kezét. Irgum, burgum, barna medve, nincs a táncra semmi kedve. Mancsa be van pólyálva, de senki nem sajnálja.
1: Bej Zoltán, a három jó. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok három nyulak? Úgy ültek ott, mint az urak? Úgy-úgy bizony, mint az urak? Felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka, nem áll hitte. Repült is már a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe. Összebújva tanácskoztak, jaj, mekkora nyulak voltak! Jaj, mekkora fájuk, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka, szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne. Hát amint ott futott szaladt, szembe vele farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgas. Az erdő közepében jártam, most is borsózik a hátam. Sose láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyet. Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak farkas tesznek. No hiszen, egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az életed. Erdő közepében jártam. Jaj, mit láttam? Jaj, mit láttam? Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézés őket nevedve, együtt szalad róka, medve. No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladj inkább te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne fajják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben.
2: Bölcsök Mária siket fajnak. Siket fajnak szép fia van,

0: Jótékonysági felhívás következik.
1: Értesítjük a lakosságot, hogy 2012. június 8 és 15 között a Tilos Rádió gyűjtés szervez a város szélén felépített hatalmas sátorában, a Dürer kertben. Közös étkezések, adománygyűjtőpult, ideverek, odaverek, mindenhol a tilosos pulóverek, világhírű tilos DJ-k, kulturális programok, kerékpáros nap, közös egyhetes szétesés. Aki ad magára, ott lesz. Tilos Rádió maraton Dürer kertben június 8-ától. A Tilos Rádióért, a hazáért, a szabadságért.
0: Jótékonysági felhívást hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Ray Bradbury-re emlékezünk sci-fi novellákkal. Jó hallgatást!

0: Ray Bradbury, Langyesők jönnek. A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 4:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kitálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Ellen délvárosában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Fedron Storm születésnapja és Tilita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín elektromos szemük kialudt. A ház tiszta volt. 10 óra! A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csupa rom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az? Mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült. Nem. Még egy madár sem érinthette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10 000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levél törmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelte a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben. 3:45. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:30. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss, zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5 óra. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6:00-7:00-8 óra. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9:00. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9:05. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Hangzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandallóban, a szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A házlámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak, és a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlásgerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a törékeny téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfelettel jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át 1000-nyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás, néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt és elfogyasztásuk, a tűz mindent felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma... Isaac Asimov, a tréfamester. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven, most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester. Johnson, mondta, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Meyerhoff törölte ezt az egytagú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és így szólt. Dolgozom! Mit nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy Whistler, a vezető analitikust köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg. Vékony arcát komorráncok torzították el, s amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Whistler vállat vont. Fehér laborköpenyt viselt, melyen merev függőleges vonalakat gyűrt zsebrevágott és összeszorított ökle. Kopogtam, de maga nem válaszolt. A működés jelző lámpa nem égett. Meyerhoff dühös lett. Nem erről volt szó. Túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen az tette őket nagymesterekké, az a tény, hogy az értelem fölött állnak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a 10 mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit multivaknak hívnak, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb. Most dolgozom, szólt Meyerhoff. Valami fontos dolgot akar közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban a többdimenziós... Whistler későn kapcsolt, és arca sajnálkozóan kétkedő kifejezést öltött. Dolgozik? Igen. Hát aztán. De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és kiírók sorozatára bámult, amely a multivaknak csak kis részét tette ki. Senki nincs itt. Ki mondta, hogy van, vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és? Whistler kényszeredetten mosolygott. Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak. Meyerhoff hűvös hangon kérdezte. Miért ne? Tényleg? Igen. Miért? Meyerhoff végigmérte a másikat. Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. Jóságos Isten, hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem, semmi másért. De hát, ha dolgozik, magára hagyom. Homlokát ráncolva, még egyszer körülpillantott. Tegye azt, szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy lépésekkel föl-alá járkált a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Whistler. Átkozott mind. Mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velük, mintha ők is alkotó művészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak. Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredetten. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból neki lendült. Az ördög vigye el mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő multivak áramkört, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva és mereven a mélységbe nézve nagyon is magán viselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és rekedten zihálva így felelt. Ember, ne mondja ezt! Az Isten szerelmére ne mondja ezt! Egyedül a meghalás reménye tart életben! Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő íróasztala mellett elment. Az visszamosolygott rá. Itt, gondolta, még egy archaikus pont található a 21. század kompjúterektől uralt világában, egy élő titkárnő. De talán természetes is, hogy ez a szokás éppen a kompjúter fellegvárban, a multivakot kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igényt kielégítő multivak mellett ízléstelen dolog lenne kisebb kompjúterekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat. Whistler belépett Abraham Tresk irodájába. A kormánytisztviselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampós orra éles ívben emelkedett ki a mögötte levő ablak négyszögéből.
1: Nincs csak Whistler! Üljön le, üljön le!
0: Whistler leült.
2: Úgy hiszem, akadt egy problémánk, Tresk.
0: Tresk kissé elmosolyodott.
1: Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok. Ez egyik kedvelt kiszólása volt.
0: Meyerhoffal kapcsolatos. Tresk azonnyomban leült, és rendkívül elkeseredettnek látszott.
2: Biztos benne?
0: Alaposokon van rá.
1: Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését.
0: Tresk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata az volt, hogy a multivak mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék, épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a multivakkal kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó. Sőt, az egyszerű embernél is több. Már a multivak történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézséget. A multivak feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind nehezebb lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagymesterré tesz valakit a sakkban. Olyan fajta elme kellett ehhez, amely percek alatt átlátott a sakkjátszma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre. Tresk nyugtalanul fészkelődött.
2: Mit csinált Meyerhof?
0: Új irányvonalat vezetett be kérdéseibe, amit én aggasztónak találok.
1: Ugyan menjen már, Whistler. Ennyi az egész. Egy nagymestert nem lehet megakadályozni, bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel.
2: Igen, természetesen, de Meyerhoffot is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha?
1: Uramisten, dehogy is. Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik?
2: Ne viselkedjen ilyen nevetségesen, Tresk. Ők is emberek, és még hozzá elég sajnálatra méltóak. Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található? Hogy egy egész emberöltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkan fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre.
1: Tresk vállat vonva dünnyögte. Istenem, a világ császárának érezném magam.
2: Nem hiszem, felelt a vezető analitikus türelmetlenül. Nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnének, nem tartoznak sehová sem. Figyeljen ide! Meyerhoff egyetlen alkalmat nem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal.
1: Persze nőtlen, nem iszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai,
2: és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá. És tudja-e, hogy mit csinál, amikor legalább hetenként egyszer összejön velünk?
1: A leghalványabb fogalmam sincs, felelte a kormányember. Mindezt most hallom először.
2: Ő a tréfamester!
1: Micsoda?
2: Vicceket mond! Jó vicceket! Fantasztikus alak! Bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba, olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik. Érzéke van hozzá.
1: Értem, hát ez nagyszerű.
2: Nem biztos, hogy nagyszerű. Ezek a viccek fontosak számára.
0: Whistler mindkét karjával Tresk íróasztalára könyökölt és hüvelykújja körmét rágva a levegőbe bámult.
2: Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán e viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagymester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk.
1: Minden nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz, de mit akar ebből kihozni?
2: Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha Meyerhoff kifogy a viccekből?
1: Micsoda?
0: A kormányhivatalnok meghökkenve nézett rá.
2: Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja a nevetést. Ez az egyetlen ereje, amellyel fogva tart bennünket. Enélkül magában marad. És akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek egyike, akiket az emberiség nem nélkülözhet. Nem engedhetjük, hogy bármi is történjék vele. Nem csak a fizikai dolgokra gondolok. Azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét?
1: Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
2: Amennyire én tudom, még nem, de azt hiszem, ő másként gondolja.
1: Miért mondja ezt?
2: Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak.
1: Nem igaz.
2: Véletlenül történt. Bementem hozzá, és kidobott. Dühös volt, általában elég szívélyes, és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom annyira felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondott a multivaknak, és meggyőződésem szerint ez egy volt a sorozatból.
1: De miért?
0: Whistler vállat vont, és kezével erősen megdörzsölte állát.
1: Gondolkoztam rajta. Azt hiszem, nagy készletű viccet próbál felhalmozni a multivak adattároló egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza.
2: Érti, mire gondolok? Gépi tréfamestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű vicc álljon rendelkezésére, és soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőlük. Jóságos Isten! Tárgyilagos szemmel nézve, talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jelnek tekintem, amikor egy nagymester személyes problémái megoldására kezdi használni a multivakot. Mindegyik nagymesternél fellelhető egy bizonyos vele született szellemi labilitás, és ezért ügyelni kell rájuk.
1: Lehetséges, hogy Meyerhoff már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen, ha túllép,
2: Elveszítünk egy nagymestert.
1: Tresk zavartan kérdezte. A maga véleménye szerint mit kell tennem?
2: Ellenőrizhetne engem. Én annyira közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül ítélem meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus, és így inkább ért hozzá.
1: Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket.
2: Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg?
0: Tresk ujjai vontatott, tompa doppergéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak íróasztalán.
1: Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta.
0: Meyerhof így szólt a multivakhoz.
3: A szenvedélyes szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja lábával a földet. A távoli sövénykerítés túloldalán a fiatal ember egy farmert fedezett fel, és oda kiáltott neki.
1: Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika?
0: A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet, és így szólt vissza.
1: A legkevésbé sem.
0: Újra köpött, és folytatta.
1: Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el.
0: Meyerhof éppen rá akar térni a következőre, amikor az idézés megérkezett.
1: Valójában nem volt ez idézés.
0: Egy nagymestert senki nem idézhetett meg. Mindössze üzenet jött, hogy Tresk osztályvezető nagyon szeretne beszélni Meyerhof nagymesterrel, ha Meyerhof nagymester időt tud szakítani erre.
1: Meyerhof minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek.
0: Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják. Ó, persze, nagyon tiszteletteljesen, de mégiscsak háborgatják.
1: Így hát, kikapcsolta a multivak megfelelő áramköreit. A működést jelző lámpát kiakasztotta a laboratóriuma elé, hogy távol létébe senki ne merjen belépni, majd átment Tresk irodájába.
0: Tresk zavartan köhintett, és némi félelmet érzett a másik ember mogorva, indulatos külseje láttán.
2: Nagyon sajnálom, nagymester, hogy még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással, mondta végre.
4: Én jelentést tettem magánál,
0: válaszolt kimértem Meyerhof. Tresk szerette volna tudni, mit rejtenek-e metsző és dühös pillantású szemek. Nehéz volt elképzelnie, hogy ez a sovány arcú, sötét és sima hajú, komoly fellépésű Meyerhof akár csak annyi ideig is engedni képes tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el.
1: A jelentések nem azonosak a baráti ismeretséggel, mondta. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
2: Tréfamester vagyok, uram.
1: Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfamester.
2: Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy pokolba velük.
1: Bánom is én, mit mondanak.
2: Figyeljen ide, Tresk. Akar egy viccet hallani? Előre hajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét.
1: De még mennyire? Persze, hogy akarok, válaszolt Tresk erőltetett szívélyességgel.
2: Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő mondókártyára pillantott, amit a mérlegautomata felszínre dobott, miután a férj a szükséges egypenis érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt.
1: Ez azt mondja, George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember vagy, és elbájolóan viselkedsz a nőkkel szemben.
2: Ezután megfordította a kártyát és hozzátette.
1: A test súlyodat is rosszul állapították meg.
0: Tresk nevetett. Anélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhof az asszony hangjában a lekicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az az ügyesség, ahogyan saját arcvonásait ehhez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhof élesen közbevágott.
1: Mit mulatságos ez?
2: Tresk hirtelen kijózanodott. Tessék?
1: Azt kérdem, miért mulatságos? Miért nevet?
2: Nos, felelt Tresk, igyekezve elfogadhatóan érvelni.
1: Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség a lényeg az, mondta Meyerhof, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített. Olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férje egyetlen jó tulajdonsággal sem rendelkezik, és maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férj, akkor is mulatságosnak találná. Egy pillanatig elgondolkozva várt, majd így folytatta. Próbáljuk meg ezt, Tresk. Ébner felesége beteg ágya mellett ült, és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony, megmaradt erejét összeszedve, egyik könyökére támaszkodott.
4: Ébner, suttogta, Ébner, nem járulhatok a teremtőm elé, anélkül, hogy meg ne gyónnám bűnömet.
1: Most ne, mormolta a lesújtott férj. Most ne, drágám, feküdj vissza és pihenj.
4: Nem tudok,
1: kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem talál nyugalmat.
4: Megcsaltalak, Ébner, méghozzá ebben a házban.
1: Egy hónapja sincs. Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Ébner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg?
4: Tresk próbált egy kedvű maradni, de sikertelenül. Kuncogását nem tudta teljesen elfolytani.
1: Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof. Házasságtörés, gyilkosság, csupa derű.
4: Nos hát,
1: mondta Tresk, könyveket írtak a humor elemzéséről. Ez igaz, szólt Meyerhof. Én is sokat olvastam közülük, sőt, mi több, a legtöbbet a multivaknak is elolvastam. E könyvek szerzői azonban csak találgatásokba bocsátkoznak. Egyesek szerint azért nevetünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a viccben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, vagy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van-e egyáltalán egyszerű oka? Különböző emberek különböző vicceken nevetnek. Nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Tresk hirtelen közbevágott. Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivakba.
4: Ki mondta ezt magának?
1: Mindegy, Whistler. Most már emlékszem, rajta kapott. Kinek mi köze hozzá?
4: Senkinek semmi.
1: Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van.
4: Dehogy,
1: jegyezte meg sietve Tresk. Nem vonom kétségbe, hogy ez igen lényeges új elemzési lehetőséget nyit majd meg a pszichológusok számára.
4: Lehetséges.
1: Minden esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
4: Rajta. Mi az?
1: Tresk kíváncsian várta, vajon felele a másik.
4: Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni.
1: De Meyerhof megszólalt. Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
4: Hogyan?
1: Ki gyártja őket? Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét viccalgatással és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostobák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosaknak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvemben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregessen és így szóljon.
4: Meyerhof, maga több viccet tud, mint 10 ember együttvéve.
1: Tudom, hogy igaza van, de e megjegyzése egy gondolatot keltett bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Egyetlen egyet sem. Csupán elismételtem őket. Közreműködésem egyedüli formája az volt, hogy elmeséltem őket. Vagy hallottam a vicceket, vagy pedig olvastam. És a forrás, ahonnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még soha nem találkoztam senkivel, aki valaha is azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Mindig csak A napokban hallottam egy jó történetet, vagy hallott valami jó viccet mostanában?
3: Minden vicc régi. Ezért tükröznek a viccek ekkora társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségekről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sohasem tapasztalható. Vagy jövendőmondó mérlegautomatákkal foglalkoznak, mint amit elmondta magának, amikor ilyen gépek már csak a régiség kereskedésekben találhatók. Nos hát, akkor ki gyártja a vicceket?
1: Ez az, amire megpróbál rájönni?
3: Kérdezte Tresk. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye. Uram Isten, kitörődik ezzel, de uralkodott magán is hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőségteljesek.
1: Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak.
3: Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott pillanat hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat, de ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegnek. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban pisszegnek. Eredeti humor nem fakasz nevetésre. Miért?
1: Megvallom, nem tudom.
3: Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be. Tresk azon kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? Kérdezte.
1: Nem tudom, felelte Meyerhof. Ezek tűntek a legmegfelelőbbeknek. Mint tudja, nagymester vagyok.
3: Persze.
1: E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz a multivakhoz, hogyha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel Whistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utára az analizálóba. Lesz egy kis munkája.
3: Feltétlenül. Én is jelen lehetek?
1: Meyerhof vállat vont. Tresk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára.
3: Meyerhof különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót.
1: Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következőt mondta.
3: Ug, a barlang lakó ősember, megpillantotta élete párját, aki zilált párduc bőrszoknyában könnyek között szaladt hozzá. Ug, kiáltotta zaklatottan, csinálj gyorsan valamit! Egy kardfogó tigris ment be a mama barlangjába, csinálj valamit! Ug sóhajtott, felemelte simára rágott bölény csontját, majd így felelt.
1: Mi szükség van erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kardfogó tigrissel?
3: Ekkor tette fel Meyerhof két kérdését, és szemét lehúnyva hátradőlt. Nagyon kifáradt.
1: Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Whistlernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan a dolog, de nem hágja át a szabályokat.
3: Az nem, amit elmond, jegyezte meg Whistler.
1: Még akkor sem állíthatok le egy nagymester puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek elvégre megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjenek. Nem hiszem, hogy meg tébolyodott volna.
3: Arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, dünnyögte a vezető analitikus.
1: Ez nem volt tébolyultságra?
3: Miből tudhatnánk? Hangzott Tresk ingerült kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
1: Hiába. Én változatlanul aggódom.
3: Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet.
1: Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam.
4: Jóságos Isten, még arról sincs fogalmam, hogy egy ilyen magához hasonló vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok.
1: Whistler így válaszolt. Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhof, kérdéseket tesz fel, és a multivak automatikusan matematikai mennyiségekké és műveletekké alakítja át. A multivak tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak jelek kialakulnak át. A multivak ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja

kérdezte élénken Whistler. Meyerhof megmondta, és Whistler munkához látott. Tresk próbálta nyomon követni, mi történik, de semmit sem értett. A kormány tisztviselő egy tekercsre figyelt, amelyről lyukszalag csavarodott le véget nem érően és felfoghatatlan módon. Meyerhof közönyesen állt az egyik oldalon, Whistler pedig az előbukkanó lyukszalagot vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként egy sor utasítást mormolt, amellyel más kompjúterekben létrejött elektronikus parancsok útján távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Whistler lehallgatott valamit, majd egy-egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra. Whistler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihetetlen. Majd visszafordult munkájához. Végül reketten így szólt. A válasz, amit adhatok, nem hivatalos. Szemei véredesek voltak. A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani? Rajta! Szólt Meyerhof. Tresk bólintott. Whistler sunyi pillantást vetett a nagymesterre. Őrült kérdés volt. Szólt, majd nyersen kibökte. A multivak szerint földön kívüli eredet. Mit beszél? Kérdezte Tresk. Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket. Az összes viccet és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicc e nagy eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán. Meyerhof közbeszólt, olyasféle győzelemtől kipirult arccal, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdést feltennie. Az összes vígjátékíró azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert. A válasz megfelelő. De miért? Kérdezte Tresk. Miért kell vicceket gyártani? A multivak szerint, mondta Whistler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnák, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak. Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt. A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk. Meyerhof izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok. A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit. Jegyezte meg Whistler. Tresk váratlan izgalommal felkiáltott. Uram Isten, hát maguk ezt elhiszik? A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá. A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Suttogva tette hozzá, ha merészeli valaki nyomon követni. Meyerhof nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivaknak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen. Whistler vállat vont.

kissé elkeseredetnek látszott. Ha egy nagymester úgy véli, hogy elég adattal rendelkezünk, mondta, akkor én könyvet írnék róla. Mi a második kérdése? A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ? Miért tette fel ezt a kérdést? Tudakolta Tresk. Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni, válaszolta Meyerhof. Őrültség. Őrültség az egész, szólt Tresk, és elfordult. Saját maga is érezte, hogy ő és Whistler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most Tresk nyilvánította esztelenségnek az egészet. Tresk lehunyt a szemét. Nyilváníthat ő őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a multivak kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját. Whistler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott. Újból próbára tette a multivaknak és kiegészítő gépeinek a képességét. További óra múlt el, majd rekett hangon felnevetett. Őrült lidérc nyomás. Mi a válasz? Kérdezte Meyerhof. A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra. Helyes. Parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, e tárgyilagos eljárást többé nem használhatják azok a földön kívüli hatalmak, amelyek jelenleg e módszerrel dolgoznak. Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségnek? Hangzott Tresk félénk kérdése. Vagy hogyan érti? Nincsenek többé viccek, mondta Whistler. Már most. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni. Egymásra néztek. Múltak a percek. Meyerhof megfontoltan beszélt. A multivaknak igaza van. Whistler elgyötörten így szólt. Tudom. Még Tresk is ezt csuttogta. Igen. Bizonyosan. Meyerhof talált rá a bizonyítékra. Meyerhof a tökéletes tréfamester. Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége, szólt. Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe. Egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne. A humor adományának vége, szólt bánatosan Tresk. Egyetlen ember sem fog nevetni többé. És továbbra is ott maradtak. Merev tekintettel bámultak, s érezték, hogy a világ egy kísérleti patkányketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami más kerül majd a helyére. Bob Shaw, Régmúlt napok fénye. Elhagytuk a falut, és felfelé igyekeztünk a kaptatón, a lassú üveg hazájába. Ilyen gazdaságokat még sohasem láttam, és először kissé borzongatóan hatottak rám, amit a képzelet és a különleges körülmények még csak növeltek. A kocsi turbinája simán és egyenletesen húzott a párás levegőben, úgyhogy szinte természet fölötti csendben követtük az út kanyarjait. Jobbra a hegy fenyőkkel borított, hihetetlenül gyönyörű völgyre nézett le, és mindenütt a lassú üveg óriási ablak keretei álltak, és itták a fényt. Néha megcsillant rajtuk a délutáni nap, és ez a mozgás illúzióját keltette. Az üvegsorok évek óta álltak már a domboldalon, és néztek le a völgybe. Csak éjféltájt tisztították őket, amikor az emberek jelenlétét nem érzékelte a szomjas üveg. Ezek az ablakok lenyűgözőek voltak, de sem Selina, sem én nem beszéltünk róluk. Azt hiszem, annyira gyűlöltük egymást, hogy érzelmi kapcsolatunkba szándékosan nem engedtünk betolakodni semmi újdonságot. Lassan ráébredtem, hogy a kirándulás rossz ötlet volt.
Azt gondoltam, hogy mindent helyrehoz közöttünk, de természetesen nem szüntette meg Szelina terhességét, és ami még ennél is rosszabb, az emiatt érzett bosszúságát sem. Hogy igazoljuk állapot a feletti kétségbeesésünket, azt mondogattuk barátainknak, hogy bár akartunk gyereket, de később, megfelelő időben. Terhessége miatt Szelina kénytelen volt jól fizetett állását feladni. Ez azt is jelentette, hogy le kellett mondanunk az új ház megvételéről, mert ez költői működésen bevételeiből elérhetetlen volt számunkra. De bosszúságunk igazi forrása az volt, hogy rá kellett ébrednünk. Mindazok, akik azt állítják, hogy csak később akarnak gyereket, valójában sohasem akarnak. Súlyosbította ezt még az is, hogy mi, akik olyan különlegesnek tartottuk magunkat, ugyanúgy beleestünk ebbe a biológiai csapdába, mint a világ bármely más oktalan teremtménye. Az út Ben Cruachan déli lejtőin vezetett. Messze előttünk megpillantottuk a szürkén elterülő Atlanti-óceánt. Kissé lassítottam, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban, amikor egy kapura erősített cégtáblát pillantottam meg. Kiváló minőségű lassú üveg, olcsó áron. G.R. Hagen. Egy hirtelen ötlettel az út szélére kanyarodva lefékeztem, s összerezzentem, amikor a kemény szálú fű végig súrolta a karosszériát. Miért álltunk meg? Kérdezte meglepetten Szelina, ezüst füstös frizuráját felé fordítva. Nézd csak ezt a táblát. Ugorjunk be és nézzünk körül. Biztosan elég olcsó hely. Szelina szemrehányó hangon tiltakozott, de nekem már annyira megtetszett az ötletem, hogy nem hallgattam rá. Valami esztelen gondolat azt súgta. Ha valami őrültséget vagy különlegességet csinálunk, még minden jóra fordulhat közöttünk. Szálljunk ki, mondtam. Egy kis mozgás jót fog tenni. Ma már túl sokat hajtottunk. Vállat vont, és kiszállt. Nekivágtunk felfelé a fiatal hajtásokkal szegélyezett, szabálytalanul kivágott agyaglépcsős ösvénynek, amely kanyarogva kerülgette a nagyobb fákat a lejtő meredek szélén, és eljutottunk egy alacsony falusi házhoz. A kis kőépület mögött a lassú üveg magas keretei néztek a Cruachan enyhe lejtőjén át a Linnetó vízére. A legtöbb tábla teljesen átlátszó volt, de akadt köztük néhány sötét is, olyanok, mint a fényezett ébenfa. A tiszta, kövezett udvaron egy szürke szövetruhás középkorú férfi állt fel és intett felénk. Az udvart bekerítő alacsony kőfalon ült és pipával a szájában nézett a ház felé. Az ablakban narancsszín ruhás fiatal nő állt, karján egy kisfiúval, de közelettünkre közönösen megfordult és eltűnt a szemünk elől. Hagen úr? Kérdeztem. Igen, üvegeket néznek? Nos, jó helyen járnak. Hagen pattogó, tiszta felföldi kiejtéssel beszélt, amelyet az idegen az írhez hasonlónak vélhet. Arca azt a nyugodt, beletörődő csalódást mutatta, amelyet idős útjavítókon és filozófusokon lehet látni. Igen, mondtam. Kirándultunk és megláttuk a cégtábláját. Szelina, aki máskor idegenekkel rögtön megtalálja a hangot, hallgatott. Szerintem kissé hökkent arckifejezéssel a most már üres ablakot nézte. Londonból jönnek? Nos, mint mondtam, jó helyre jöttek, és jó időben is. A feleségem és magam nem sok embert látunk ilyenkor az idény kezdetén. Nevettem. Ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk talán egy kis üveget anélkül, hogy kénytelennek lennénk eladni a házat a fejünk felől. Nézze, mosolygott Hagen gyámoltalanul. Én nem keresek az üzleten. Rosa, a feleségem azt mondja, hogy sohasem fogok beletanulni, de azért üljünk le és beszéljük meg a dolgot. Az omladozó falkerítésre mutatott, aztán aggodalmaskodva Szelina makulátlanul tiszta, kék szoknyájára pillantott. Várjanak, hozok valami takarót a házból. Gyorsan a ház felé sántikált, bement és behúzta maga mögött az ajtót. Talán nem is volt olyan pompás ötlet, hogy feljöttünk ide, suttogtam, de azért kicsit kedvesebb is lehetnél ehhez az emberhez. Azt hiszem, jó vételt csinálhatunk. Naív remény, mondta Szelina kimért nyersességgel. Talán még te is észrevetted a felesége, milyen ócska ruhát visel. Nem hiszem, hogy nagy engedményeket tenne idegeneknek. Az a felesége.
Természetesen az. Jó, jó, mondtam meglepetten. Minden esetre próbálj kissé barátságosabban viselkedni. Nem szeretem a kínos helyzeteket. Selina prüszkölt, de halványan mosolygott, mikor az ember újra megjelent, és megkönnyebbültem kissé. Furcsa, hogy az ember szerethet egy asszonyt, de ugyanakkor azért is imádkozhat, hogy bárcsak esne a vonat alá. Hegen kockás takarót terített a falkerítésre, és mi elfogódottan, mint a falura került városi emberek, leültünk. A tó távoli víztükrén, túl az őrködő lassú üveg keretein, egy gőzös fehér vonalat húzott maga után délfelé. Az éles hegyi levegő megtöltötte tüdőnket, és látszólag jóval több oxigént adott, mint amennyire szükségünk volt. Egyes üvegtermelők, mondta Hegen, itt a látogatóknak üzleti reklámból csodákat mesélnek arról, hogy milyen szép az ősz Argyll vidékén. Vagy a tavasz, vagy a tél. Én nem élek ezzel a fogással. Mindenki tudja, hogy ha egy táj nem szép nyáron, nem szép az máskor sem. Mi a véleményük? Egyetértően bólintottam. Nézzem múl felé, Mr. Garland. Ezt kapja, ha megveszi az üvegemet, és máskor sem szebb, mint most. Az üveg tökéletes szinkronban van a valóságos idővel. Egyik tábla vastagsága sem kevesebb 10 évnél. Egy 4 lábnyi ablakot 200 fontért odaadok önnek. 200? Tiltakozott Selina. Hiszen ez ugyanannyi, mint a Scanado boltban, a Bond Street-en. Hegen elnézően mosolygott és rám pillantott. Látni akarta, hogy én tudok-e annyit a lassú üvegről, hogy értékelni tudjam, amit mondott. Az ár, amit megadott, valóban magasabb volt, mint amennyit gondoltam, no de 10 év. A Vistaplex vagy a Panorama üzletekben árusított olcsó üvegek, a 1/4 incs vastag közönséges üvegtáblák legfeljebb 10 vagy 12 hónapos vastagságúak voltak. Nem érted, drágám? Mondtam, és már a vásárlás mellett döntöttem. Ez az üveg 10 évig tart, és tökéletes a szinkronitása. Ez nem annyit jelent, hogy csak megőrzi az időt. Hegen Selinára mosolygott, miután látta, hogy miattam már nem kell aggódnia. Ön azt mondja csak, megbocsássa Mrs. Garland, de úgy látszik, hogy nem értékeli kellően ezt a valóságos csodát, azt a precizitást, ami egy szinkronban levő üveg előállításához szükséges. Amikor azt mondom, hogy az üveg 10 év vastag, ez azt jelenti, hogy 10 évig tart, amíg a fény áthalad rajta. Ez a 10 fényév több mint 2-szer annyi, mint amennyire a legközelebbi csillag van ide, így 1 milliómod incs változás a vastagságában is annyit jelentene, hogy... Elhallgatott egy pillanatra, és a ház felé fordult. Én is elkaptam a tekintetemet a tóról, és láttam, hogy a fiatalasszony ismét az ablakban áll. Hegen szeme furcsa, sóvár hódolattal telt meg, ami kényelmetlen érzést váltott ki bennem, és egyben azt a meggyőződést is, hogy Selinának nincs igaza. Tapasztalatom szerint egy férj sohasem néz így a saját feleségére. A nő néhány pillanatig az ablaknál maradt meleg színű ruhájában, majd visszavonult. Hirtelen az a határozott, de megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy vak. Mintha Selina meg én pontosan olyan érzelmi közjátékba botlottunk volna, mint a magunké. Elnézést, mondta Hegen, azt hittem, hogy Rose hív valamiért. Hol is tartottunk, Mrs. Garland? Igen, 10 év 1/4 incsbe préselve azt jelenti, hogy... Nem figyeltem tovább. Részben, mert már döntöttem, részben pedig, mert már sokszor hallottam a lassú üvegelvének a magyarázatát, mégsem értettem meg soha. Egy tudományos képzettségű ismerősöm mondta egyszer, hogy próbáljam úgy elképzelni a lassú üveget, mint egy hologramot, melynél nincs szükség koherens lézersugárra a vizuális információ visszaadására, és melyben a közönséges fény minden fotonja egy spirál alakú alagúton halad át, amely az atomok befogási sugarán kívül van az üvegben. Ez nem csak hogy érthetetlen volt számomra, hanem arról is újra meggyőzött, hogy ha valakinek oly kevés a technikai érzéke, mint nekem, az ne törődjön az okokkal, hanem elégedjék meg a hatásokkal. A legfontosabb hatás az átlagember szemében az,
hogy a fény csak hosszú idő alatt halad át a lassú üvegen. Az új készítményű lassú üveg mindig koromfekete, mert még semmi sem haladt át rajta, de ha egy erdei tó mellett tartják egy évig, és azután beteszik egy városi lakás ablakába, ott egy évig az erdei tavat mutatja, de nem puszta csendéletként, hanem az összes felvett jelenségekkel együtt. A víz fodorozódik a napfényben, az állatok lejárnak inni a tóhoz, a madarak átrepülnek az égen, az éj követi a nappalt, évszak az évszakot. Aztán egy év múlva a szubatomok csatornáiban visszatartott szépség kimerül, és az üvegen át ekkor már csak az ismerős, szürke városi utca képe lesz látható. Az újdonságon kívül a lassú üveg kereskedelmi sikerét az a tény is ösztönözte, hogy a föld birtoklásának illúzióját keltette. A legsivárabb pince lakója is ködös parkra nézhetett ki, és ki mondhatja, hogy az nem az övé. Akinek valóban ápolt kertje vagy birtoka van, az sem bizonygatja állandóan a tulajdonjogát azzal, hogy szagolja, ízleli, tapogatja a földet. Csupán a látványát élvezi, az abból kisugárzó fényalakzatokat, és ezek a lassú üveg segítségével levihetők akár a bányákba, a tengeralattjárókba, vagy a börtöncellákba is. Több alkalommal próbálkoztam rövid írásokkal erről a varázskristályról, de számomra a téma oly megfoghatatlanul költői marad, sőt, paradox módon a költészettel, legalábbis az enyémmel, el sem érhető. Egyébként a legjobb dalokat és verseket a jövőt sejtő ihlettel már réges-rég megírták olyanok, akik jóval a lassú üveg feltalálása előtt meghaltak. Semmi reményem nem volt arra, hogy felvehessem a versenyt, például Moore alábbi soraival. Csöndes, varázsos éjben, míg álmom karjaiba fog, régen múlt napok fénye emlékeimből újra felragyog. A lassú üveg alig néhány év alatt a tudományos különlegességből jelentős iparrá fejlődött. És mi, költők, kiknek meggyőződésünk, hogy a szépség él, még ha a liliumok meghalnak is, csodálkozva láttuk, hogy ennek az iparnak a csábításai sem különböztek a többiétől. Voltak jó üvegek, melyek sok pénzbe kerültek, és kevésbé jók, melyek olcsóbbak voltak. Az években mért vastagság az ár fontos tényezőjének számított, de volt még egy tényező. A valóságos vastagság, vagyis a szinkronitás. Ezt a legagyafurtabb technikai eljárások alkalmazásával is csak találomra tudták szabályozni, és egy durvább eltérés azt eredményezhette, hogy egy 5 éves ablak 5,5 év vastagra sikerült, miáltal a nyáron felívódott fényt télen sugározta ki, egy-egy kisebb eltérés miatt pedig a déli napsütést éjfélkor. Ennek is megvolt a maga vonzereje. Például sok éjjeli műszakban dolgozó ragaszkodott a saját időzónájához, de általában a valóságos idővel szinkronban levő üvegek többe kerültek. Selina hitetlenkedve nézett maga elé. Hagen érvei nem győzték meg. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és tudtam, hogy Hagen rossz oldalról közelítette meg a dolgot. Hirtelen hűvös szél kerekedett, felborzolta Selina hajkoronáját, és nagy esőcseppek kezdtek hullani a teljesen felhőtlen égből. Adok egy csekket, mondtam sietve, de láttam, hogy Selina zöld szeme haragosan villan rám. El tudja intézni a hazaszállítást? A szállítás nem probléma, mondta Hagen felállva, de nem vinné inkább magával? Na jó, ha úgy gondolja. Meglepett az aláírásomba vetett korlátlan bizalma. Akkor leveszek maguknak egy táblát. Várjanak itt. Nem tart sokáig, míg bekeretezem. Hagen sántítva megindult a táblasorok felé, melyek linne napfényes vagy felhős táját mutatták, de voltak még teljesen feketék is. Selina felgombolt a blúzanyagát. Igazán behívhatott volna a házba bennünket? Biztosan nincs nagyon sok olyan bolond vevője, mint mi, hogy ilyen udvariatlan legyen velünk. Eleresztettem a fülem mellett a sértést, és a csekk kiállítására fordítottam figyelmemet. Egy nagy esőcsepp a csuklómról a rózsaszínű papírra cseppent. Jól van, mondtam, menjünk az ereszalá, amíg visszajön. Dühös voltam, hogy minden jó szándékom csődöt mond. Bolond voltam, hogy elvettelek, gondoltam. Az őrültek őrültje voltam, és most, hogy gyerekünk lesz, sosem szabadulok meg tőled.
Gyomrom fájdalmas görcsbe rándult, miközben Selina után a házhoz futottam. Az ablakon át láttuk a csinos szobát a széntüzelésű kályhával, és a gyermeket a padlón szétszórt játékaival, kockákkal, rajtuk az ABC betűivel, és egy sárga répa színű játéktalicskát. A kisfiú befutott a másik szobából, és rugdosni kezdte a kockákat. Engem nem vett észre. Néhány pillanattal később bejött a fiatal nő is, és vidám kacagással felemelte, és hintáztatni kezdte a gyermeket a karjában. Az ablakhoz lépett, mint előbb. Zavartan rámosolyogtam, de sem ő, sem a gyermek nem vett rólunk tudomást. Homlokomon kiütött a hideg veríték. Lehetséges, hogy mindketten vakok? Félrehúzottam. Selina felsikoltott, hozzáugrottam. Mi baj? Kérdeztem. A takaró, mondta. Átázik. Átfutott az udvaron az esőben, felkapta a kockás takarót a kerítésfalról, és visszafutott vele a ház ajtajához. Selina! Kiáltottam önkéntelenül. Ne nyisd ki! De már elkéstem. Belökte a reteszre zárt fajtót, de kezét szájához kapva megállt, s nézett be a házba. Oda mentem, és kivettem elgyengült kezéből a takarót. Miközben becsuktam az ajtót, tekintetem végigfutott a szoba belsején. Az ablakon átlátott csinos lakószoba az asszonnyal és a gyermekkel, a valóságban egy elhanyagolt lomtár volt a rozog a bútorokkal, régi újságokkal, ócska ruhákkal és piszkos edényekkel. Nedves, takarítatlan, bűzös és mérhetetlenül sivár. Az ablakon átlátott tárgyak közül csak az a kis játéktalicska volt ott, lekopott festékkel, törötten. Gyorsan bezártam az ajtót, azzal a szilárd elhatározással, hogy elfelejtem, amit láttam. Az egyedül élő férfiak néha jó házigazdák, de vannak, akik ehhez egyszerűen nem értenek. Selina arca falfehér volt. Nem értem. Nem értem. A lassú üveg. Mindkét irányban működik, mondtam gyengéden. A fény kifelé is terjed, nem csak befelé. Úgy érted, hogy... Nem tudom, nem tartozik ránk. Szedd össze magad. Hegel hozza az üvegünket. Gyomorgörcsöm kezdett feloldódni. Hegen hosszúkás műanyag keretet hozott. Átnyújtottam neki a csekket, de ő Selina sápadt arcát nézte. Kitalálta, hogy avatatlan kézzel beletúrtunk a lelkébe. Selina került a pillantását. Öreg és csúnya lett egyszerre, és szeme mereven a tájra szegeződött. Adja ide a takarót, Mr. Garland, mondta végül Hegen. Kár volt, hogy gondot okoztak maguknak miatta. Semmi az egész, tessék a csekk. Köszönöm. Még mindig Selinát néztek különös szemrehányó tekintettel. Nagyon örülök, hogy üzletet kötöttünk. Én is örülök, mondtam szemtelen, formális udvariassággal. Felemeltem a nehéz keretet, és megindultam Selinával az ösvényen az országút felé. Amikor a most már nedves, csúszós lépcsőkhöz értünk, Hegen megszólalt. Mr. Garland! Kelletlenül megfordultam. Nem az én hibám volt, mondta feszülten. Egy ámokfutó autós mindkettőjüket elütötte 6 évvel ezelőtt, lent az Obani országúton. A fiam még csak 7 éves volt. Jogom van valamit megtartani, nem? Szótlanul bólintottam, és tovább lépkedtem lefelé az ösvényen, feleségemet szorosan magamhoz vonva, s rám fonódó karját most drága kincsnek éreztem. A kanyarból visszanéztem. Hegen ugyanott ült, mint amikor először megpillantottuk a falkerítésen. A ház felé nézett, de az esőn át nem láthattam, hogy van-e valaki az ablakban.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Ray Bradbury-re emlékeztünk sci-fi novellákkal. Először Ray Bradbury Langyesők jönnek című novelláját hallottátok a Mosbyi krónikákból, aztán Isaac Asimov, a tréfamester, és a végén Bob Shaw Régmúlt napok fénye szólt. További jó tilosozást, és akinek van ereje, kedve, az irány a Dürer kert. Családi nap van, este koncertek, jó kis DJ-k, tilos szuvenírek, jó hangulat.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egészen 10 óráig ébredjetek!
1: Bobakrombajtás, ismerd ezt a cuccot?

0: valami nagyot. Sisak a sarokba, lézer a faszomba, eszek, iszok, toszok, meg baszok én a szarokra, na
1: Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, egyelőre Kittivel és Ferivel, de hamarosan érkezik hozzánk V. ügynök is, aka V. Szabó Króm.
2: Érkezik
1: végül, mert nem ment el végül a távoli Romániában, mert átszervezte végül az életét, és inkább úgy döntött, hogy számára sokkal fontosabb a lakosság tájékoztatása az őt érintő témákról, illetve a számtalan érdekes hír sem, mint hogy Kolozsváron üsse magát többet magával.
2: Helyes.
1: Én is ezt tudtam rámondani, egyébként, hogy helyes. A mai napon egyébként művészeti barangolások topikban leszünk majd jelen. Érkezik hozzánk Brückner János, kortárs képzőművész, Bence Péter kurátor, illetve Mikó Ivett konceptor. Ez a kis csapat érkezik majd, és nagyobbik részt arra leszünk kíváncsiak, hogy mi az a Csili csoport, mit keres Brückner János Pesterzsébeten. Beszélgetünk majd a pénteki Don't Believe the Hype című kiállításnak a megnyitó performanszáról, illetve végre azokat a kérdéseket, amelyek a hétvégében visszatérő jelleggel jelen vannak. Mi a művészet, ki a művész, ki csinálhat művészetet? Ezeket végre akkor tényleg kompetens emberektől tudjuk majd megkérdezni.
2: Én azért abban bízom, hogy ezekre a kérdésekre sosem kapunk választ.
1: Nem baj, nekifutunk újra.
2: Helyes, ezért kell mindig nekifutni. De.
1: Egyébként arra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy így a professzionalitás viszonyában hogyan tudunk majd itt erről beszélni, hiszen azért ez egy nagy töréspont volt a műsoron belül az első alkalomban, amikor megnyitottuk a művészettel kapcsolatos barangolásainkat, hogy mennyire kell professzionálisnak lenni egy művészet, magának a művészetnek, mennyire tud elzárkózni a művész, mennyire kell elzárkózni, a kell-e, úgyhogy ezeket majd mind újra és újra elővesszük, illetve hát, hogyha valaki addig szeretne tájékozódni, akkor a brücknerjános.com-on egyébként elképesztő projekteket tud megtekinteni. Te láttad őket, Kittike?
2: Én megnézegettem, igen.
1: Meg volt kedvenc?
2: Azt hiszem, hogy nekem ez a Don't Believe the Hype irány tetszett nagyon, a végtelen jellel, és a két óra, ami a végtelenbe mutat, azt nagyon magaménak éreztem.
1: Nekem nagyon tetszik a korai pornós elképzelések, illetve a himnusszal kapcsolatos fejtegetések, úgyhogy meg nagyon tetszik, hogy nagyon sok digitális technika jelenik
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: Illetve az, hogy az ember mint nyomtató, a humán print, mint eszköz, az is ilyen nagyon újszerű és érdekes, izgalmas. 9 órától fogunk majd ebben a témakörben bolyongani. Addig mindenképpen beszélünk majd a Magyarország legújabb gumicsontjáról, a visszavisszatérő sorkatonaság kérdéséről, amelyik azért úgy tűnik, hogy a nők megelletését követően akkor a férfiakra is tartogat azért meglepetéseket.
2: Az a bajom ezzel, hogy azt érzem, ugyanazt érzem, mint a trafik törvénnyel, hogy ezt nem fogják megcsinálni, vagy a reklám törvénnyel, hogy hát ezt biztos nem fogják megcsinálni, vagy a vasárnapi zárvatartással, hogy jó, hát ezt azért nem lehet. És így most is ezt érzem, és attól félek, hogy ezek a megérzéseim nem jöttek be korábban.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz tisztán látnunk abban, hogy mikortól kezdjünk el ezzel valóban is komolyan foglalkozni, és hogy meddig húzódik az a gumicsont effektus, amikor az egésznek csak az a célja, hogy mondjuk egy picit rágódjon rajta, akkor a héttérítő és mindenki háborodjon fel. Azért a sorkatonaság bevezetése az egy ilyen összeurópai döntést igényelne, hiszen sehol nincsen sorkatonaság az Európai Unióban, hogyha jól emlékszem.
2: Biztosak vagyunk ebben?
1: Én úgy tudom, hogy nincsen ilyen kötelező sorkatonaság, mindenhol professzionális hadsereg van. A sorkatonaság az nem hatékony. Nem nagyon működik Svájcban. Van ugye az, hogy a lakosság egy jelentős része érintett, vagy szinte minden férfi sorkatonaságban, Izraelben van ilyen, de én nem tudok arról, hogy az unión belül lenne kötelező és mindenkire vonatkozó életkorban belépő sorkatonaság. Azért ezzel már leszámoltunk, ezzel a kötelező jelleggel.
2: Hát nagyon remélem, hogy így is marad.
1: Hát aztán persze, hogy meddig és mikor lép életbe az állami gyakorlat, hogy szeretné megszerezni ismét a testedet az állam, és hogy ő szeretné megregulázni, és azt szeretné, hogy uralkodja a mozdulataidon, és hogy egy ilyen önkéntelen cselekvőként hajtsd végre az utasításait.
2: Hát ezt a nőkkel kapcsolatban már erősen pedzegeti.
1: Így van, és hát előbb
2: sőt, igazából 20 millát ad érte.
1: 20 milla, de az 3 gyerek, nem?
2: Hát 10 plusz 10, igen. Hát ez, hogyha megkapja a testedet a saját céljaira, az egy 20-as tér.
1: Nem sok. egyébként nem. ahhoz képest.
2: Nem, nem.
1: Aztán persze az, hogy milyen módon változik a külpolitikai helyzet, és hogy azt a hisztit, ami a migrációval, a menekült válsággal kapcsolatban már amúgy is jelen van, meddig lehet eltolni és azt mondani, hogy oké, akkor most már támadnak minket konkrétan a migránsok, és akkor szükség van arra, hogy saját hadseregünk felálljon az ország határán, és megvédjük a gaz ellentől az országunkat. Hát láttunk már rá példát, hogy eltoltuk eddig ezt a kis autót. Nagyon remélem, hogy ez most azért nem következik be, és nem csak azért, mert hogy voltam sorkatona, és tényleg azt gondolom, hogy teljesen értelmetlen és céltalan volt az egész létem, a sorkatonaság ide elad. Egyetlen dolgot tanultam meg nagyon pontosan, átgondoltan, ez pedig üvöltve vezényelni. Jobbra át, balra át, hátra arc, igaz, hogy futásban, most nem akarom hangosan, de ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt számomra, mert szerettem üvölteni, ezért általában engem bíztak meg azzal, hogy akkor vezényeljek, és akkor ilyen eltorzult hangon lehetett ezt csinálni.
2: És akkor kicsit azért elöntött a hatalom mámor valdve.
1: Teljesen, nem kicsit, nagyon. Hát gondold már, amikor és akkor így eltorzultam, és érted először, tudod, hogy itt kiabálnak a tisztek, de azért ez mondjuk az egy évért egy picit magas ár, hogy ilyet kellett csinálni, mert közben amúgy igazából haszontalanak voltunk, édesanyámékre a katonaság azért jelentős anyagi terhet ró, mindenki azt gondolná, hogy majd ez akkor pont, hogy a gyerek nem kerül pénzbe, amíg elmegy katonának, ellenkezőleg állandóan csomagozni kell, állandóan pénzt kell küldeni, állandóan finanszírozni kell mindent, hiszen attól, hogy az ember a katonaságnál van, még nem ér jól, tehát pénzre szüksége van. Halló?
3: Sziasztok, szép jó reggel!
1: Hello!
3: Szia! Sorkatonassággal kapcsolatosan.
1: Parancsolj!
3: De két gondolat. Valam is voltam sajnos sorkatona, ellenben még két apró dolgot, hogy akkor fontosnak színű dolgot sikerült elsajátítani. Az egyik a hihetetlen és bármilyen körülmények között aludni. Tehát a lehető leghülyébb testhelyzetekben és a lehető leghülyébb szituációban elaludni. Valamint professzionális módon kummantani.
1: Igen, igen, kummantani. Igen, talán utóbbi azt mindenképpen így van, hogyan lehet nagyon-nagyon profi módon kummantani, az katonaságnál sajátítható, ez csak igazán.
3: Sziasztok.
1: Így van, köszönjük, csak. Így van, valóban ugye a kummantás, mint a munka elkerülésének a szerepe, amikor úgy csinálunk, mintha dolgoznánk ilyen írtózatos sebességgel, de közben nem csinálunk tulajdonképpen semmit.
2: Ez egyébként a társadalomban a mai napig egy jellemző viselkedés.
1: Talán a legjellemzőbb az elkummantása a munkának. Szia, Viki!
4: Jó reggel!
1: Neked meg volt az a kummantás szó, nem?
4: Persze.
1: Gyakori szó ez?
4: Legalábbis Nógrád megyében.
1: Igen. A másik pedig ugye ez az alvás, bárhol, bárminek nekidőlve, ez pontosan így van, mert ezt azért én a szakmunkás képzésben is egész gyakran tudtam csinálni, amikor autószerelő szakmunkás tanulóként a kettes szemú volán vállalatnál megérkezve a 6 órás munkakezdésre fordulatból az első javításra váró buszba mentünk be, és hátul magunkra terítve kabátkánkat folytattuk azt az álmot, amit előtte egy fél órával otthon befejeztünk.
4: Nem lehet, hogy ez a kummantás akkor igazából a magyar néplélek része, és akárhol van, a magyar ember megtalálja az utat arra, hogy kummantáson, tök mindegy, hogy katonasságba kényszerítik-e, vagy szakmunkásképzőbe, vagy gimnáziumba, vagy nem tudom, Péknek.
2: De hogy ez egyébként megint csak azzal függ össze, hogy általában nem azt csináljuk, amit akarunk, és amit szeretünk, és amit magunkért teszünk, mert abban a pillanatban ez a kummantás értelmét veszti.
1: Hát igen, meg ugye azért is nagyon gyakori a kummantás, vagy volt gyakori a kummantása. Mindjárt. Halló?
5: Hát jó reggelt kívánok!
1: Hát jó reggelt!
2: Szia!
5: Soha olyan jókat nem aludtam, mint reggel 7 órakor, amikor saját kulcsal bementem az asztalos műhelyt, amikor asztalosként dolgoztam, és még nem érte a főnök, és a lepadló szőnyegezett csatupadon, ugye, amin a tükröt fordítottuk át mindig az ajtós ajtóknak, azon nagyon jókat lehetett fordítani.
1: De egyébként tényleg.
5: Na, máshogy kell nézni ezt a dolgot, eddig mindig olyan dolgot csináltak, olyan vezettek be, amennyire említeni, amiből lopni tudnak így vagy úgy. A seregből egyfajta módon tudnának lopni, hogy rengeteg új laktanyát kéne építeni ennek a sok embernek, hiszen ugye azok, amik voltak, azok eléggé hagyagolt állapotban vannak. De erre nincsen pénz. Amíg még a 70-es években is mondjuk úgy veszed, akkor egy sorkatonának a felszereltsége az egy egység volt, akkor az egy mostani katonának egy ilyen 10 egység. ellátásban, műszerezettségben, elektronikában, minden egyébben.
2: De hát nem olyan ez... A világos, de nem olyan ez kicsit, mint a közmunka? Tehát, hogy így addig se kell segélyt adni, addig se kell munkahelyet teremteni, addig se kell egyetemi tandíjat
5: fizetni. El kell látni ennek zsúlyozat, kajátat, föltartod a laktanyát, stb. Az írtózatos költség.
1: Ráadásul hadgyakorlatra kell menni, szét kell lőni, várpalota vesz meg környékén mindent.
5: Igen. A két ország, akit említettél, és aztán leteszem, amit említettél, az innen helyes, hogy Izrael állandóan hadban áll.
1: Igen.
5: Hát annak, tehát az egy hadban álló ország, azért van állandóan sok közeledettsége. A másik Svájc pedig azért rossz példa, mert Svájcban összesen legalábbis régen így volt, hogy azt hiszem 3 vagy 5 hét a sor kötelezettség az elején, és aztán mindig visszamennek felfrissíteni a tudást.
1: Na, de hát akkor ezek szerint van sorkötelességi
5: hoz kezdve. Van mindenki sorkötelesnek, mondom, 10 évvel ezelőtti dolgot mondok.
4: És nem, hát, úgy van, hogy otthon tartják a fegyvert, és akkor onnantól ők állandó készültségben
5: vannak? Akkor van, amikor éppen ilyen visszajárós, meg nem tudom, legalábbis mondom, aha, akkor így volt annál, akinél én laktam, pont elvitték a csajomnak az öcsét katonának. Marhára örült, mert az apja egy ilyen igazi militáns svájci volt, alacsony, kopasz, átfésült hajú bajszos. És hát ő annyira nem örült neki, mert hogy de aztán megnyugtatták, hogy ugyanúgy szívhat tovább a seregbe, mint otthon. Úgyhogy ez nem zavarta annyira. Tehát azt mondom, hogy ott másfajta rendszer van, nem úgy, mint itt volt, hogy beálltanak 2 évre, aztán egy élet elfelejteted, és amikor rádiósként visszamész 15 év múlva, akkor de még ahhoz szoktál, hogy csöves rendszerek vannak, és urárrendszerű terrautón mész, és akkor most már megváltozott. Tehát ott az egy évenként jönnek vissza. Más típusú rendszer, más típusú ország.
1: Más anyag, más bőr, más bőr, textúra, mélység.
5: Azért nem lesz itt ilyen, mert ahhoz képest, amennyibe kerül, nem tudnak eleget lopni belőle, bármint tudjuk, most már exponenciálisan csinálják a dolgot, tehát most már egyre többbe kerül nekünk az, hogy egyre kevesebben tudnak lopni, de ez az eset nem fog előre.
1: De az is lehet, hogy nem lopni akarnak, hanem a megregulázott emberekkel lopatni.
2: Egyébként.
1: És akkor ez az első lépcső, hogy először akkor bevonjuk.
5: Túl drága, sokkal olcsóbb útszereik lesz. Szervusztok!
1: Csáó!
4: De társadalmilag még több kerülne szerintem a sorkötelezettség, mert hogy a magyar munkaerőpiacon egyébként most már egyáltalán nincsen szakember, úgy szakember, hogy valamilyen szakmunkás, vagy valami olyan speciális tudást igénylő munkás, mint például vízvezetékszerelő, vagy hidegburkoló, vagy kőműves, aki tényleg rendelkezik munkatapasztalattal, illetve megfelelő szaktudással arra, hogy egyedül tudjon dolgozni. Eleve már szerintem a laktanyákat se tudnák kivel felépíteni, ha csak nem mondjuk romániai vendégmunkásokkal.
1: Vagy rabokkal.
4: Vagy rabokkal, vagy mondjuk...
1: Mordor leveket.
4: Például közmunkásokkal se lehet, mert hogy ők azért közmunkások, mert hogy egyébként alulképzettek, és nem találnak megfelelő helyet maguknak. De hogy most még több fiatalembert vonnának akkor ki az iskolából is, a szakmunkásképzésből és a munkaerőpiacról is. Erre nincsen egyszerűen elég ember most már Magyarországon.
1: Az a baj, hogy amikor a sorkatonáságról beszélek, akkor pont ez a csimpánz Kövér Lászlónak a feje ugrik be egyből, aki egyébként annyira beleillene ebbe a katonás, mert pont ilyen gyökerek voltak amúgy az akkori tisztek, akikkel találkoztam. Pont tényleg ez a bajszos, arrogáns, idegesítő, amúgy igazából semmihez se értő, aki azért ment el katonának, mert egyébként itt nagyjából lehet inni, meg van valamennyi hatalmat. Kb. Ezzel
4: nem,
1: a karakterrel találkoztam.
4: Nem döbb lesz éhen, mert megetetnek.
1: És tényleg olyan egyik tiszt bénább volt, mint a másik, nem értettek semmihez. Akkor, amikor be kellett volna valamit indítani a hadgyakorlaton, azok nem indultak el. Játszották,
4: annyira el tudom képzelni.
1: Játszották a majmot, tudod, hogy akkor így katonaság, úgy katonaság. És tudod, világosan láttad épp észre, hogy amúgy ez, ami itt van, ez nem egy működőképes dolog, hanem ez ilyen szarból várat építés, de annak is a legnevetségesebb formája. Tényleg az egész teljesen céltalan volt, hülye Árpád tűzvezetési rendszert kellett elsajátítanunk, ami már akkor HT-szintű számítógépek, meg ilyen tudott korai, tényleg a legbasicabb számítógépeken futó program volt, soha nem működött semmi, soha semmi nem működött, nem tudtál beindítani egyetlen teherautót normális időben, csak hogyha fölkészültek rá egy héttel előtte. Az egész arról szólt, hogy feküdtünk egy ágyon, és nem csináltunk semmit. Semmit nem csináltunk, életre szóló barátságokat kötöttünk, sírtunk, amikor elválasztottak egymástól, együtt fülöttünk, együtt éltünk férfiak, erről szól a katonaság, semmilyen más
4: hát, dolog. Lehet, hogy akkor ezt szeretnék, ezt a bajtársiasságot felkelteni az emberekbe.
1: Lehet amúgy, hogy van egy ilyen nagy meleg lobby benne.
4: Jaj,
1: ezt szivárvány szerint magyarázatot
4: találni. Igen, csak legoldabb álmaimban, mert
1: hát van tenyésztelep, érted? Hát ha a nőknek elleni kell, akkor a férfiaknak tenyésztelepre van szükség, föl kell korbácsolni bennük a férfias érzelmeket, az egymás iránti elköteleződés, és ezt ilyen attól, nagy közös zuhanyzókba lehet leginkább csinálni.
4: Nem, itt nem látom az összefüggést, olyan egyértelmű.
1: Nem vagy elég progresszív. Halló?
6: Halló, jó reggel, Robi vagyok.
1: Csáó, Robi. Hello.
6: Csak figyelmeztetnélek egy dologra, nem tudom, azt mondod ugye, hogy a parlament elnök elcsimpált.
1: Igen.
6: Na hát ez, tudod, hogy a dehumanizációnak az esete, és nekünk ő ellenfelünk, tehát
4: jogos.
1: Hogy dehumanizáció?
4: Jogos, jogos. Hát hogyha könnyebb elpusztítani egy embert, hogyha megfosztod őt az ember létét.
1: És akkor a 60-as évek végre, amikor azt mondta valaki...
6: Nem ellenség.
4: De hogyha azt mondod, hogy csimpánz testalkatú, azt lehet már?
1: Azt is mondhatom rá, hogy zsiráf.
4: Jaj, halkíts le a rádiót, ez mi vagyunk. Ez nagyon rossz így, ez nagyon rossz.
1: Ó, akkor leteszem, Robi, mert nagyon benne van a rádió. Hogy azt akarom mondani, hogy annak idején a 60-as évek végén a hippik rendszeresen mondták azt az Egyesült Államok elnökre, hogy egy disznó. És hogy nem dehumanizálták, csak ezek kifejeztek valamit. Ugyanúgy én is, amikor azt mondom Kövér László, hogy egy csimpánz, akkor kifejezek ezzel kapcsolatban valamit. Nem lenézem őt, vagy nem minősítem, csak próbálom valamilyen.
4: Nem, a minősítés az oké, de ugyanúgy, hogy azt mondod, egy ember, hogy egy disznó, szerintem az is oké.
1: Szerintem is, abban nem látok semmi problémát. Tehát azért az, hogy valakire azt mondja, hogy csimpán, ne rettenjünk azért össze, közjogi méltóságot lehet Magyarországon csimpáznak nevezni, mint ahogyan az angol parlamentben is.
2: Jó, de dehumanizálni te nem
4: senki. De hogy ez egyébként én érzem benne azt, hogy ez nem dehumanizáció, hiszen nem akarod elhitetni azt, hogy neki valójában nincsenek meg azok a jellemvonásai, amik ők ember, nem is jellemvonás, bocs, karakterisztika, ami emberré teszi. Itt nem arról van szó, hanem egyszerűen csak egy jelző, mint például a gyökér is. Tehát akkor nem dehumanizálsz valakit, amikor azt mondod, hogy gyökér, igen, hogy ő tényleg egy fának mondjuk a föld alatt
1: része lenne. Az angol parlamentben rendszeresen mondják azt egyik képviselő a másiknak, hogy ne haragudjon, de ön egy ló. És akkor mi van? Érted? Semmi, ezt ilyen álhisztinek érzem, ez az Úristen, mit mondtunk rá, nem ellenfelem.
4: Meg tök más, amikor mondjuk egy népcsoportot dehumanizálnak, és tényleg
1: az... Vagy azt mondod, hogy kövéré csimpánzók, az emelne szép
4: dolog. Tehát ez egy kevésbé ilyen nyilvánvaló módszerrel elkezded megfosztani mondjuk az intellektuális képességektől, vagy azt a látszatot kelteni, hogy neki nincsenek ilyen vagy olyan magasfokú intellektuális képességei, nincsenek megfelelő érzelmei, és egyébként is ő csak így vegetál.
1: De most
4: Egy népcsoportról mondom, mert neki nyilvánvalóan azért vannak valamiféle intellektuális képesség.
1: Hát milyen magasra vitte az Isten a jó dolgát.
4: Igen. Szóval ez tök más, tehát nyilvánvalóan senki nem fogja elhinni róla azt, hogy ő tényleg akkor egy csimpánz, egy bonobó, vagy mit tudom én, micsoda.
2: A bonobókkal vigyázzunk, a bonobók azokat nagyon szeretik.
1: Homo erectus. Tényleg előemberezni lehet a sajátokat.
4: Neandervölgyi.
1: Romagnoni. Hogy, mert egyébként, ami szerintem viszont valódi dehumanizálás, az amit a kis fajtásai, a bencsik, meg a többiek csinálnak, amikor a cigányokat általában valamilyen állathoz hasonlítják, kontextusba helyezve, és leorkozzák, meg a többi, nagyon más az irányultság, más a cél, és más a kontextus. Tehát azért ebben fontos, hogy lássunk azért különbséget.
4: Más a textúra.
1: Más textúra, mélység, érted? Másik iskola, más bőr, más haj, más fej.
2: Jó, de azért azt tartom, hogy nem, mi ne beszéljünk úgy senkiről, ahogy mi is szeretjük, ha mások beszélnek.
1: Én azért elviszem én a felelősséget, én neveztem a mai reggelen csimpáznak Kövér urat, aki egyébként
4: közügyi méltóság. Aki még kövér is! Egy kövér csimpánz!
1: Jó, 8:30 van, 9 órára érkezek majd hozzánk vendégeink, Brückner János művész, Bence Péter kurátor, és Mikó Ivett konceptor, és majd a Don't Believe the Hype című kiállításról fogunk beszélgetni, addig pedig hasonló közéleti témákban csapongunk majd egészen 9 óráig. Mindenkinek, meg a
7: szomszédban nálok vágod, anyámnak, a tiédnek, a családnak, a csajoknak, a csaposnak, a postásnak,
8: és az összes őstermelőnek, aki miatt friss zöldség van az asztalon.
9: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat jó, a szám az fülig ér. De nem azért, mert a mokit toltuk elébb, hanem mert bejönnek ezek a zenék.

De tudom a zene, ami kísér a sírika. Girl, rázd ne, gyújts meg a pénzt, te mosolyogj, most már felébredtél.

0: Jó, hétérítő, Kittivel, V-ügynökkel, akkor Szabó Krummal, és velem Ferivel. Ez az új neve V-ügynek,
1: Szabó Krum. Mindenkinek van egy kelbetűvel kezdődő jelzője ma itt a műsorban, aki vendégként érkezik. Egyébként is, amikor én a Szabó nevet felvettem, én a Szabó K. Viktória szerettem volna lenni, és most elárultam a teljes nevemet, egyébként nem lenne teljesen nyilvánvaló, minden. És most én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a krómot.
0: Na, de Szabó K. Viktória, ezt te is érted, hogy...
1: Persze, benne van még az urva, jó, teljesen mindegy, engem ez ilyesmi nem érdekel. És jó, mint a középszerű.
0: Tegnap ugye raktuk össze a műsor struktúráját, és akkor írtam, hogy jön hozzánk egy kurátor, egy képzőművész és egy konceptor, és akkor Vikike felháborodott, hogy neki hogy nincsen semmilyen K betűvel kezdődő titulusa, és végül a krómot találtuk meg neki.
2: Jó, egyébként szép.
1: Meg is néztük tegnap megint a harag útját.
0: A
1: középszerű.
0: A króm, amikor lefújja a száját, a csávó krómmal, az ilyen.
1: Hát amúgy króm, az a jó volt, az
0: mert
1: azzal lehet a Valhallába kerülni.
0: Így van, pontosan.
1: Ez hihetetlen, az a film is. Tavaly egyébként nagyon-nagyon jó filmek születtek szerintem, de a harag útja az magasan a legjobbak között van.
0: Engem nagyon megrázott az.
1: Gyönyörű az a film, már hogy a képei...
0: Minden nagyon jó, csak engem annyira hazavágott az a tűpontos megjelenítés ennek a beteg világnak, ami kialakult a beteg értékekkel, ezzel a krómozással, a vérzsákkal együtt. Tényleg hátborzongató volt az összerakott ideológia, amelyben a vízzel való óberkodástól elkezdve az
1: Aquacola.
0: Emberi... Igen, a minden... Jaj, Isten, csak rá gondolok, és megroppanok
1: de
0: a súlya
1: alatt. Ez nem, szerintem ez nagyon jó.
0: Jó volt, mert egyébként én kvázi művészi, olyan élményként éltem meg, amikor aztán nagyon sok kérdést indukált bennem, hogy amúgy el tudunk-e tényleg jutni ebbe a világba, és hogy mennyi ebből a világból a hasonlóság már most, hogy ezek az értékek, ezek valóban tudnak-e úgy deformálódni, hogy ide jussunk, mint ami a harag útjában
1: van. Hogy ne tudnának.
0: Mondom mindezt úgy, hogy én soha nem voltam ilyen nagy Mad Max-es, mint mondjuk Magnus Joci, aki talán elsőként nézte meg azonnal a filmet, amint megjelent, hiszen ő ilyen nagy Mad Max rajong volt.
1: Engem meg ez a posztapokaliptikus világ, ez egyébként is nem olyan értelme vonz, hogy jaj, de jó lenne, nem, csak amit mondtál, hogy a társadalmi struktúrák hogyan változnak meg a divat hogyan változnak, én nagyon rajta vagyok egy időben, meg még jobban rajta voltam ezen a posztapokaliptikus stílón. És ebben megint tudod, ezeket a stílusi jegyeket, vagy nem tudom, hogy ki lehetett a stylistja, mint ruhában, mint pedig egyébként a tárgyak tekintetében a filmnek, de ez annyira össze van rakva, annyira jól néznek ki egyébként az outfitek és az autók, ahogy meg vannak csinálva, és van egy csomó nyers anyag fent a YouTube-on is például a film forgatásáról, és ezeket az autókat ezt rengeteget tényleg megépítették, és az emberek tényleg megcsinálják ezeket a trükköket, például tudod, hogy hívják azt, amikor ilyen nagy, magas rúdon vannak?
0: Rúdugrás.
1: De nem az, nem. Itt a filmben a rúd tetején vannak fent az emberek, és akkor ellensúllyal a rúdat egyik oldalról a másikra döntögetik. Nem tudom, hogy ezzel, hogy ez tényleg emberek működtették, és tényleg megcsinálták a trükköket, és elképesztő lehetett a forgatás, amikor mondjuk ez 40-50 ilyen autó tényleg a sivatagban kint verett.
0: Kétségkívül az apokaliptikus világkép az lehet riasztó, nem csak emberek, hanem akár denevér. Érek számára is.
2: Ja, Istenem.
0: A távoli Esztergomban befalasztak egy nagy csomó denevért nemrégiben. Leszigetelték az egyik iskola, a József Attila általános iskolát, és hát sajnos a szigetelés során egy ilyen kis apró bökkenő került a rendszerbe, a résekbe és a mélyedésekbe denevérek fészkelték be magukat, és hát sajnos őket, mivel éppen téli álmukat aludták, egyszerűen befalaszták. Most viszont, hogy jön a jó idő, és megsütötte a napocska egy picikét
2: hát
0: a falat.
2: Hát meg, hogy le van szigetelve, és belülről jön a fűtés.
0: Ráadásul ezért ezek a kis denevérek elkezdtek felébredni. Több ezer denevérről beszélünk adott esetben, akik bent rekedtek.
2: Fokozottan védett egyébként mindazt, azért tegyük hozzá.
0: Na most ami azt jelenti, mondjuk, hogy el akarjuk képzelni súlyban, nagyjából 2-3 mázsa denevér reked bent a falak mögött, vagyis a szigetelés
2: mondjuk
0: mögött.
2: Mondjuk ez meg a denevérek dehumanizálása, amikor de mázsát csinálsz belőle.
1: Hát de ők egyébként sem humanoidok.
2: Jó, szóval... jó, csak hogy a 2-3 mázsa denevér

0: Azt
1: hát ahogy a Novi mondta, 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. És kérdezték, hogy mi ez? Hát azt mondja, mi a franc lenne? Gyakorlatra vittem a munkásűröket. Hogy... Halló?
2: Halló, Robi vagyok.
1: Halló, Robi.
2: Határeset volt, szerintem igazatok lehet ebbe a csimpánzenevér csoltánsérek színába.
1: Jó, köszönjük.
3: Köszönjük.
2: Megmondanátok, hogy ez a mulató asztékok füligére, ez kinek a remix-e volt?
1: Igen, ez megmondom neked pontosan, ez és a Franklin B.
2: Okay.
1: Aztán igen, füligére remix.
2: Jó, jó.
1: Igen.
2: Köszi.
3: Egyébként programajánlónak, tudod, lesz ma este a Toldiban mulató asztékok.
1: Az ma van?
3: Az ma van.
1: Programajánlót hallottatok. Már nem tudunk elmondani róla. Ezt meg kéne nézni.
3: Meglátjuk, hogy este még milyen kondícióban leszünk.
1: Így van, pontosan, hiszen 4 órakor még fontos tárgyalásunk lesz, de ez most mindegy.
3: Nekem is?
1: Hát csak ha akarod. Most akarom kibontani.
3: Akarom, persze, vagyunk. Nem tudom, hogy mi az, de miért.
1: Jó, hogy hol tartottunk? Denevér.
3: Denevér.
1: Tehát 2-3 mázsa Denevér szorult be, ami azt jelenti, hogy most lehet hallani az iskolában, ahogy a fal mögött a Denevérek... Ezt csinálják. 70-80 darabot sikerült kimenekíteni különböző réseken keresztül, de hogyha meghalnak, elpusztulnak bent a denevérek, akkor berohad a 2-3 más a denevér a borítás mögé. Hallod? Ha van denevér holokauszt, akkor az most Esztergomban történik.
3: Nem, ez nem csak a denevéreknek holokauszt, hanem a gyerekeknek is az egyébként. Tehát biztos, hogy annak akkor lesz tört szaga.
4: Persze, hát
3: meg az a
4: fertőzés veszély.
3: Hát ki kell
1: bontani. Ez muszáj lesz. Nincs B-terv.
3: Hát
1: ki kell bontani, meg kell keresni a felelőst, az tök fontos, meg először is kitalasztod.
4: Ennek kell, hogy legyen egy felelősség. Tehát valaki vezette azt az építkezést, valaki megtervezte, valaki megrendelte, és erre senki nem gondol.
3: Mert senki nem gondolna egyébként, hogy valahol is a ház falában denevérek laknak egyébként, én sem gondolnám. Vagy
4: hát ha több ezer denevér lakik, azzal bizonyára találkoztak már korábban is.
3: Nem biztos szerintem.
1: Hát azok elbújkálnak.
3: Nem tudom ezt megítélni. Azt, hogy mennyire lehet ezzel számolni, vagy mennyire lehet őket látni, amikor az ember ezt csinálja.
1: Hello? Mert, hogy...
5: Kis ember vagyok, sziasztok!
1: Hello.
5: Valóban denevér holokauszt, én csak arra reagálnék, hogy senki se gondolná, bárki, aki valaha is vett részt felújításban, főleg egy mérnök, annak az az első dolga, hogy rágcsáló és kártevő írtást és kártevő elemet.
3: Ja, már rég meg kellett volna gondolkodni, hogy a szigetelés ezért, oké.
5: Na most nem arról beszélek, hogy
1: persze,
5: értjük. Arról van szó, hogy ez egy a protokoll része.
1: Így van, ez egy lépés, amit meg kell csinálni, így van,
5: nem
1: pont.
5: Nem illetlenül teszel ugye üveggyapotot a tetőre, hogy ne menjenek bele se a rágcsálók, se a kártevők.
1: Csak lehet, hogy az, aki egyébként kőműves vagy mérnök lenne, az most vagy elmegy katonának, vagy elment külföldre.
3: Nem tudom, hogy...
5: Igen.
1: Kövér László, köszönjük a denevérek halálát.
5: De hogy... Ez dolgot végre megértettem Kittika nyakörmániáját, hiszen ugye a steampunkhoz vonzódik ezek szerint.
4: Az a Viki volt.
3: De teljesen kevered a dolgokat, és a steampunk annak semmi köze nincsen a posztapokaliptikus világ. Teljesen, minden össze van itt kuszálódva.
5: Hogy a burika mellett ebben specialisták voltok, hogyha ezt kifejtenétek, azt megköszönöm.
3: Micsodát?
5: Szerintem ez közszolgáltak érdekel.
3: De mit fejtsek ki?
5: A posztapokaliptikus.
3: Hát az egy világ pusztulása. Elmondjam. Semmilyen nincsen, semmi. De elmondom, a steampunk az egy olyan fajta romantikával és másrészt technológiát szerető, vagy technológiai fejlődésben hívő embernek a mondjuk a stílusa, vagy stílusjegye, aki... Igen?
1: Halló?
6: Halló, sziasztok, Imi vagyok, Búj.
3: Halló.
6: A denevérekkel kapcsolatban.
1: Igen.
6: 1987-ból jártam már az iskolában.
1: 3
6: évet. Már akkor volt jelen annak, hogy berepült az ablakon a denevér az osztályba, ami szerintem tök normális dolog. Tehát már akkor tudható volt, hogy ott lapulnak, lakoznak denevérek. Egyébként Izsákon van egy denevér rezervátum, egy gyönyörű betonfa épület a Síkságerdő közepén. És szerintem mulasztás volt az, hogy ezt nem vették figyelembe, és így szigeteltek, hogy építettek, én azt gondolom.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy lehetett tudni, hogy a József Attila általános iskola az egy ilyen denevér... hely, vagy ilyen denevérek vannak ott az iskola falában, már akkor is.
6: Így van, így van.
1: De durva.
6: Ugyanúgy például Eger belvárosában is, ahol van a viadukt, uh-huh. ott is több százezer, ha jól tudom, él, az is évtizedek óta, tehát ez nem egy mai dolog, nem egy mostani dolog.
1: Van valami ilyen madár a háttérben ott nálad?
6: De kisfiam.
1: Ja, bocsánat.
3: Dehumanizáltad a gyereket!
1: Bocsánat, köszönjük.
6: Köszönöm,
3: fiam. Köszönöm.
1: Jézusom, Feri. De nem olyan volt, mint hogyha egy ilyen kis madár lett volna.
3: Hajadika van, január 17, az univerzális dehumanizáció napja. Na, visszatérek a steampunkra.
4: De ugye a steampunk az adásul a gőzgépek korszakával kapcsolatos
3: nosztalgikus. Azt fejtettük meg, hát nem nosztalgikus, mert szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy továbbvihető technológia, vagy úgy gondolták valamikor. De hogy én pont a múltkor voltam, hogy tökre rühellem a steampunkot. Tehát az egészet ilyen nagyon direkt, nagyon csinált valaminek gondolom, aki szándékosan feltűnősködni akar tényleg, meg kirínni, meg...
1: Akkor hiába küldtem át azt az e-mail, azt a steampunkot,
3: szemüveget. Én nem szeretem a steampunk cuccokat. A posztapokaliptikus dolgok, ez pedig már a világ eddigi rendjének a pusztulása után van, és azokból a dolgokból építkezik, amik túlélték ezt a mondjuk nem, a
1: fogyasztói világ.
3: Igen, a fogyasztói világ végét, amik kicsit masszívabbak a többi dolgnál, bőr, fém, autókból, nagyon erős autók, tehát ami egyébként a társadalmi rend nélküli világ túlélését, nem, a társadalmi rend nélküli világban való túlélést tudják egyébként neked biztosítani, vagy garantálni. Tehát azért kell minél nagyobb motor az autóba, hogyha valakit meg kell előzned, vagy valakit le kell szorítani, akkor meg tudja tenni.
1: Egyébként. Érdekes, hogy akkor ebben az esetben arról van szó,
3: tehát, hogy a versengés szolgálja.
1: A központi hatalom hiányában kialakuló értékválságban ismét ilyen evolúciós mechanizmusok lépnek életbe, amelynél az erősebb egyedeknek a továbbélése biztosított csak.
3: És egyébként valószínűleg ruházatból is, amik jobban bírják a hordást, jobban bírják az igénybevételt, azok jelennek meg az embereknél.
1: És figyelme, és ez egyébként ennek a posztapokaliptikus világképnek van egyébként ilyen művészeti megnyilvánulás, vagy
3: reflektált
1: erre? Aha. Azt mondja, tekinthetjük annak?
3: Én annak tekintem. Kivéve a Mad Max 3-at, mert hogy ez annyira katasztrof, azt hiszem, hogy ez a világtörténelem a legrosszabb film.
1: Abban játszik Tina Turner?
3: Igen. De olyanok vannak benne, hogy ezt nem hiszed el, hogy épp eszű ember filmbe belet, ez tényleg ízé vonatablakon kívülről bedugott fej, és ízének a serpenyővel verése, meg hasonló, mint hogyha egy ilyen burlesk filmet néznél. Nagyon rossz ez a film. Nem is értettem, hogy ez hogy kerül ide.
1: Én sose az egész Mad Max-et nem tudtam magamivel tenni, és valószínűleg pont amiatt, amiről beszéltél, hogy ez a világ összeomlását követő értékválság, a fogyasztói világ iparcikkeiből építkező barkácsolás, és ez a rendkívül erős tekintélyre épülő rendszer, ettől én a hátborzongást kapok egyszerűen. Meg tudom, igen, tehát egy ilyen szép őzike meg a tigris együtt az Édenben, ezt tudom elképzelni jövőként.
3: Mindenkivel
1: lefekszik, mindenki boldog, nagy bujaság van, mindenki ki tud teljesedni. Én egy ilyen inkább ilyen 68-as nagy hullámot tudnék elképzelni, mint egy ilyen posztmodern világot, ahol aztán később szakáros férfiak hülye benzinmotorokat brüngetve teszik meg a rosszabbnál rosszabb cselekvéseiket a gyengébekkel szemben.
3: Ja, mit mondjak erre? Persze, akkor össze fog elkezdeni a Zsőzike meg a tigris.
4: De nem, vannak olyan posztapokaliptikus filmek is, amikben ilyen kedves vége van a történetnek.
3: Igen?
4: Igen.
1: Persze.
3: Melyik
1: az?
4: Nem tudom a címét, de
3: mit tudom, hogy hanyadik napon?
4: Lányos skifi.
3: Én azt tudom, hogy
1: lányos skifi. Girlfriends. Halló?
6: Steampunkra egy pillanat visszatérve. A steampunk az nem egyenlő a Shadowrun-os világgal?
3: Nem, én nem vagyok ebben ott, nem szeretem a steampunkot, sőt, rosszul, borsózik tőle a hátam, úgyhogy ezt nem tudom.
1: Igen?
6: Mert a steampunkhoz, amit én tudok, ez volt ez a szerepjátékos őrület így a 80-as évek, környékén, és akkor volt egy játék. Vagy
1: ez a lapozgatós.
6: Igen, a lapozgatós is ennek a része volt, de ugye volt ez az AD&D, vagy a D&D, ez a Dungeons and Dragons, meg a Advanced Dragons and Dungeons nevű a Tolkien világból kinőtt ilyen dolog, és akkor volt egy Shadowrun nevű változata is, ami viszont ez a steampunk alapjai, amennyire én tudom, és azért az nem egy ilyen tiszta gőzgépes, akármi, hanem az is világégés után, tehát az is posztapokaliptikus. Csak úgy kell elképzelni, hogy a világ változása, hogy a világ változik, és így a mágia is úgy gondolják, hogy változik, és akkor visszatér a mágia, de a technológia is megmarad, és akkor ez okoz egy ilyen viszonylag nagy világégést, és az, az okozza a fajok megjelenését, meg a különböző mindenféle ilyen extra megjelenését. Ugye azért van ilyen technikai mágus, aki a számítógépekkel molyolja.
1: Az óriási.
6: Igen, szóval az, az egy, azért érdekes, mert az is egy ilyen kifigurázása, vagy klisézése a jelenlegi világnak, és ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, csak sokkal elnagyoltabban. Ott az ork, a figány ork, az megjelenik, mint ork, tehát ő orkká válik, mert ahogy megerősödik a világnak ez a mágikus része, visszajönnek az ősi fajok, amik a mesékben léteztek, és azok így pusztítanak. De lehet, hogy már összemosom a dolgokat, mert sok ilyen fajta játék volt, és igazából ez mindig egy markáns, töröljük el a jelenlegi helyzetet, szakítsuk ki a figurákat ebből a, abból a síkból, ahol ők éppen vannak, és vigyük el a problémákat egy sokkal tisztább térbe, ahol a problémával önmagával tudsz foglalkozni, és ezt járták körül ezek a kis regények, az ők is maguk egyszerű és ponyva irodalom módján, de, de gyakorlatilag ugyanezekkel a problémákkal, társadalmi rendszerekkel foglalkoztak, hogy most egy hierarchiális rendszer jön létre, ahol egy férfi a vezető, egy ilyen volt ezredes vagy százados, ki magához ragadja hadifejlesztéseket, és akkor ilyen óriás robotszörnyeket gyárt, vagy egy lecsúszott kis gettó tolvajról van szó, aki nem tud kiszakadni, és egy vagy gnóm, meg eleve már az ő kinézete is kirekeszti a társadalom nagy részéből. Szóval ott voltak ilyen szerepek, amik megjelentek, és szerintem ez a Shadowrun-ban, illetve a steampunkban ugyanígy megjelenik. Az igaz, hogy van egy divatja, és van egy hozzá kapcsolódó hype, mint például a Wild West, az is azt mondja, hogy egy tipikus steampunk film, de az sem a, nem játszódhat a múltban, hiszen a plazma fegyverek, vagy mit tudom, ez soha az életben nem volt ilyen. De hiába néz ki, hogy lenne, csak egy allegória.
3: De hogy nekem erről az az érzésem, hogy a steampunk az, ahogy a, mondjuk a 19. században a technológiai fejlődésben hívő emberek elképzelték a jövőt.
6: Aha. Igen, ez egy Jules Verne jellegű dolog.
3: Igen.
6: Mindenki léghajóval jár. Igen, csak azt kell tudni, hogy ha mondjuk elpusztít a világ, akkor ugye megszűnnek a gyártósorok, megszűnnek ezek a technikai vívmányok, de az emberek azzal főznek, amiük lesz a gőz. Gőzt nem tudjuk elfejteni, viszont nagyon könnyű előállítani, és ezért könnyű egy gőzgépet létrehozni. Van egy óriási géped, ami mondjuk, mit tudom én, elektromos áramban működött, akkor kell áram, hogy csinálsz mellé egy gőzgépet. És akkor így jön össze az, hogy egy vadonatúj tank, egy óriási nagy gőzgéptel a háta mögött, és ez a tank.
3: Ja, csak, csak hogyha mondjuk úgy pusztul el a világ, hogy mondjuk a növényzet is elpusztul, akkor elég nehéz gőzhez jutni, mert oké, amíg van igen, szél, igen, az, igen, de igen, el kell valamit égetni hozzá. Vagy
6: igen, igen. De ezért visszaesik a társadalom nagy része, tehát a társadalom részei szétszakadnak, és van, aki mondjuk visszavonul a természetbe, és ott megszűnik a technológiai forradalom, tehát lesz fa. Mert ott a technikai töretlen növekedés, ez megszűnik, és akkor lesznek ilyen kis fragmentek, hogy van egy kis település, ahol még mindig minden high-tech, és elektromos ajtók vannak, meg kamerák, meg űrhajók, meg akármi, és van a másik véglet, ahol pedig épp hogy fa van, vagy még az sincs, és ágyékötőben rohangálnak az indiának az erdőben. Ugyanez van most is, csak ez egy sokkal elnagyoltabb kép, és így megpróbálja egy kicsit ezt így bontolgatni szerintem.
1: De ez abban az szempontból nagyon érdekes, hogy amúgy van egy ilyen társadalom, hát nem is társadalom tudomány, de ilyen módszertani eszköz, a szenárióépítés, amikor egy-egy társadalmi problémát úgy próbálunk jobban megérteni és adekvát választ adni rá, hogy tovább fűzzük a történetet. Tehát például azt mondjuk, hogy mondjuk Józsefvárosban injekciós szerhasználatból van probléma, és tovább fűzzük, hogy hogyan érkeznek prostituáltak vidékről, hogyan robban be a mondjuk a HIV bomba, és így levezetjük teljesen addig, hogy egy ilyen katasztrófát okoz, és ennek a szenáriónak a végén vitele az, ami valamilyen módon inspirálja az embert arra, hogy megelőzze ezt, és adjon más jellegű válaszokat. Ez nagyon izgalmas fejtegetés.
6: Szerintem is. Mindig jó játékok. Egyébként én kötelezővé tenném a szerepjátékokat az iskolában.
3: Jó, én is.
1: Akkor én.
4: Akkor én.
1: Akkor én.
6: Azért nehéz azonosulni egy más ember problémájával, mert sosem tapasztalt a személy szerint. Tehát nem bújtál a bőrébe, nem gondoltad bele magad. És ha ezeket a játékot elkezded játszani, akkor mindig rájössz arra, hogy
0: más emberként, más lényként, más kaliberekkel, más kihívásokkal szembesülsz, és sokkal könnyebben tudod elfogadni a másságot. Szóval szerintem érdemes lenne a tolerancia jegyében ezeket fejleszteni. Akár a steampunkot, akár a klasszikus játékokat, nem igazán van ennek, vagy a posztapokaliptikus dolgokat, volt ez az országút harcos alapozgatókönyv, ez tipikus Mad Max világ, de neked biztos nagyon tetszene, hogyha egyszer így belefutsz antikváriumba, nézd meg, arhavajokat fogsz röhögni rajta.
1: Megveszem neki szülinapjára.
3: Nekem nincs születésnapom.
0: De az pont úgy jó, ahogy megszületed. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Kicsit ugye ponyva mindenképpen az egész irodalom, meg az egész, nincs nagy mélység benne, nem, de lehet általában sikítani belőle.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük, Csomi. Ez jó egyébként, de az egész másság elfogadás, meg a igen, másik szerepébe belebújni.
3: Várjál csak annyi, hogy a steampunkkal kapcsolatban van egyébként cseten megfejtés, hogy ez a steampunk a viktoriánus korban létező alternatív valóság.
4: Hogy képest a Shadow-ra, amiről szó volt, az meg cyberpunk.
3: Arra én már nem térnék ki, hogy ez valóban az-e, mert hogy egyikünk se olvasta, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni. De hogy ez a meghatározás, ez nagyjából egybecseng azzal, amit én gondoltam, hogy abban a korban, amit elképzeltek a technológiai fejlődésbe hívők, hogy hogyan fog a jövő kinézni, vagy akkor éppen egy alternatív valóság. Jó, okay.
1: Egyébként a Tilos Maratonon ugye szervezünk egy tematikus napot, ami elsősorban a héttérítés az FMXXX gyökereiből kezd majd így kibontakozni, és hát itt természetesen egy ilyen gender semleges, ám de a meleg szubkultúrára vagy kultúrára érzékenyen reflektáló nap lesz a Szivárvány napunk, még csak munka címe van, szerdát szerettük, van a Szivárvány szerdán, de a KED lesz majd ez valószínűleg, és itt például azért valamennyire a célként szerepel, hogy szeretnénk olyan karaktereket megjeleníteni, amelyek egyébként távolabb állnak tőlünk, és akár a közös szórakozás, a közös adománygyűjtés, a közös lét az, amelyik megint csak elmossa ezeket a távolságokat, és sokkal közebb tudjuk érezni majd magunkhoz a lüktetést, nem?
3: Bár
4: igen.
1: Jó lesz. Találtam szlogent is, tényleg.
4: Szóval a protagonista pszichodrámának ugye az alapja, amikor helyzetek vannak az életedben, aminek egy része te vagy, egy része pedig a többi szereplő, és a protagonista pszichodráma alapja a szerepcsere. Amikor az van, hogy van egy konfliktusod valakivel, azt felrakod azt a konfliktust a színpadra, és nagyon hamar az történik, hogy oké, akkor szerepcsere, és tulajdonképpen beleállsz annak az embernek a szerepébe, akivel konfliktusban vagy, és ilyen óriási feloldódásokat lehet ebben találni.
1: Hát meg nagyon jól lehet használni konkrét eszközként. Én például jártam az Erdély Ildikó szociodráma, most majdnem azt mondtam, hogy szakkörre, de szeminárium volt, ahol a pszichodráma eszközeit alkalmazva különböző társadalmi problémákra próbáltunk reflektálni. Tehát például mondjuk akkoriban a Hollán-Ernő utcai tűcsörében dolgoztam, és volt egy kliensünk, aki nem volt injekciós szerhasználó, de velük pörgött, nagyon sokat gyógyszerezett, és vajon szerettük volna feloldani azt a problémát, hogy ne járjon oda, és kössön egyre szorosabb kapcsolatot az injekció szerhasználókkal, holott neki nem kéne.
3: Úgy, hogy mivel... kitiltottuk.
1: Na, mert azt nem szerettük volna, hogy akkor a segítőhelyre kitiltjük őt, és ekkor például azt mondta, hogy oké, nézzük meg ezzel az eszközzel, hogy milyen választ tudunk adni, és gyerekek, fantasztikus volt, 3 órát követően olyan exakt válaszokat és cselekvési rendszert tudtunk kialakítani, amelyik sikeresen menedzsel ezt a helyzetet. Megdöbbentő volt. Tehát ezek a különböző eszközök, ezek nagyon sok esetben képesek a problémát alapszinten menedzselni, ezért is fontos az, hogy tudjunk ezekről, minél nagyobb ismereteket szerezzünk ezzel kapcsolatban. És ehhez segít hozzá mindenkit a Hétérítő című műsor. Megérkezett közben Brückner János, jól látom, már kint van a társalgóban, most nevezzük így, úgyhogy egy picikét kimegyünk, összerakjuk a dolgainkat, hogy beállítjuk a mikrofont, és a többit,
3: atyaig.
1: És akkor hamarosan folytatódik majd a Don't Believe the Hype című kiállításról is fogunk majd beszélni itt a Héttérítőben.
7: Don't believe.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, és megérkeztek vendégeink, Mikó Ivett konceptor, Bence Péter kurátor, és Brückner János képzőművész, hogy tovább vigyük a K-betűs kifejezéseket. Egészen 10 óráig fogunk majd beszélgetni kortárs képzőművészetről, a Csili csoportról, kiállításról, és hát természetesen elsősorban Brückner János művészeti projektjeiről, amelyeket átböngészve az utóbbi időben azt vettem észre, hogy milyen sok a héttérítőhöz köthető téma bukkan fel, úgy mint pornó, kábítószer, digitális világ, humán print, egy halom átkötés, amire nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk, hogy milyen módon tudjuk ezeket kibontani. Ugye az apropója a mai beszélgetésnek az a Csili csoport által megvalósított Don't Believe the Hype című kiállítás, illetve ennek a megnyitója, amelyen V-ügynökkel is jelen voltunk. Valahogy akkor kezdjük egy picikét azzal, hogy maga a művészetiséget, mint a festőművész vagy rendesül, de nem?
1: Nem. Egyáltalán is. Sziasztok egyébként. Mondjuk azt, hogy multimédia. Aha. Multimédiás művész, van multimédiás lejátszó, van multimédiás művész.
0: De festőnek tanultál.
1: Festőszakon végeztem, igen. Egy szuper klasszikus akadémikus képzésben vettem részt a Magyar Kézművészeti Egyetem.
0: És mikor? És hogy akkor ebből a nagyon klasszikus festőképzésből tényleg villám gyorsan elmozdultál abba az irányba, hogy akár infografikusan megzenésítve tudod megjelenteni a himnusz?
1: Hát figyelj, röviden annyi, hogy én úgy kerültem a képzőbe, hogy igazából nagyon sok előképzettségem nem volt, így az akadémikus képzés kb. 2 évig baromi izgató volt. Geometria, perspektíva, anatómia, nem tudom mi. Művészettörténet inkluzíve, és aztán utána elkezdett untatni ez a monomédiás mánia, hogy akkor csak festünk, csak kenünk, és mindenki a lelkének a problémáját kifesti, megkeni, ami egy teljesen érvényes dolog, de ha csak ez vesz körbe, akkor egy idő után megpróbálsz más kiutakat, vagy más megoldásokat keresni.
0: És tanultál matematikát, vagy programozást? Vagy honnan ez a rengeteg digitalizált megközelítési forma?
1: Hát áthallgattam az intermédia szakra is, aztán a MOMÉ-ra animációs szakra is egy picikét, és hát ez úgy adja magát, hogyha elkezdesz bizonyos dolgokat foglalkozni, hogy bizonyos dolgok érdekelnek, vagy erre olyan vizualitású dolgok jutnak eszedbe, amit mondjuk digitálisan lehet csak megcsinálni, akkor egyszerűen utána ez, hogy hogyan működik, és ennyi. Szóval, hogy én, hogyha van, hogy be kell mutatkozni, hogy van itt, akkor nem azt mondom, hogy festő vagyok, vagy multimédiás, vagy intermédiás, nem tudom, kíváncsi ember vagyok. És ez a kíváncsiság az, ami hajt igazából.
2: És mi neked a művészet?
1: Muszáj,
2: mert hetek óta erről vitatkozunk, hogy mi az a művészet.
0: Nyugodjunk meg.
1: Na hát én nem szeretném ezt kiemelíteni, mert nem tudom a választ, az a helyzet. Szóval én nem tudom megmondani, mi az a művészet. Egy pár dologról tudom, hogy az lehet. Azt is tudom, hogy egy pár ember az művész, de tulajdonképpen én azt mondom, talán mindenki lehet művész, vagy mindenki az is.
3: Biztos, hogy óriási tévedsz ebben. Igen. Nem csak az lehet művész, aki magasan iskolázott, és több évig tanulja azt a speciális művészeti területet, amiben ő művész szeretne lenni. Nem,
1: azt hittem azt mondta, hogy aki magas. Ebben esetben.
3: Nem, de hogy adáig azért nem rugaszkodtunk.
0: De mondd, hogy így van. De kell tanulni hozzá, nem? Egyetemben.
2: De nem mondd már meg a vendégek, szerintem, hogy mit mondjam.
3: Szájában a vendégnek a választ.
1: Szerintem nem kell tanulni hozzá.
3: Ne!
1: Én ezen a párton vagyok, tényleg.
3: Hát, akkor véget is ért a te rádiós szereplésed.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogyha valaki nem tanulja meg a professzor és az eszközök használatát, akkor nem lesz képes úgy átadni, hogy az valóban hatást keltsen.
1: Milyen eszközökről beszélünk, érted? Tehát, hogyha mondjuk valaki gyufagyújtó művész, és akkor a gyufagyújtást nem tanítják sehol sem, mégis mesteri fokon művészi szinten ülsz.
3: Maximum naiv művészet lehet.
1: Tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. Hát most itt egy párat felsorolhatunk, hogy festészet, meg digitális, meg kódolás, meg mit tudom én, micsoda, de azon kívül van 1000 más, és van még több 10 000 más, amiről még nem is tudunk. Tehát akkor hogyan mondjuk meg azt, hogy ha te tudsz festeni, vagy tudsz szobrászkodni, akkor jó művész vagy. Hát akkor legfeljebb jó festő vagy, vagy jó szobrász vagy, ami remek jó dolog, és ez benne van abban, amit művészetnek nevezünk. Tehát rengeteg sok más forma van még, amiről adott esetben még nem is tudunk. Tehát az nagyon fontos, hogy valóban kell egyfajta mondjuk így mesterségbeli tudás, de hogy az milyen tudás, vagy mire vonatkozik, azt nem lehet így definiálni. Szóval, hogy a művészet, hát mi az, fogalma sincs, de abban igazad van, hogy valamilyen tudás, vagy valami mesterség, plusz tehetség, plusz elszántság, kitartás, ezeknek valami keverik.
0: Hát de gondolom kell valamennyire, vagy kellhet valamennyire kapcsolata a közönséggel, hogy interakció jöjjön létre. Azért azt láttam, hogy a munkáid egy jelentős része interakciókra is épül. Akár a melegölelés projektre tudok gondolni, még tényleg egy fantasztikus projekt volt, azt gondolom. Illetve hát az, ahogyan, amennyire én látom, de onnan nem értek hozzá, picit ilyen visszatérő mintázata, a kamuflázs, a fék, a nem valódi, a nem látható dolgok, és valamennyire bennem azt a képet hívta elő, ami, hogy hívják azt a festőt, aki a vásznakat összegyűrte és festett rá, Hantai vagy?
4: Hantai.
0: Hogy a Hantai esetében is ugyan nem látható dolgok, a nem festésnek a művészete, tehát az eltakart dolgoknak a megvilágítása, megjelenítése fontos, hogy ez nálad mennyire jelentős, vagy mennyire következetes ez a fajta választás?
1: Hát nagyrészt igen, szóval, hogy nagyrészt ezek tudatos dolgok, mivel hogy ami engem érdekel, az az üresség, meg a hiánynak a színrevitele. Amit aztán adott esetben a hallgatók töltenek ki, vagy töltenek fel, vagy animálnak meg, vagy keltik életre.
3: Ez egyébként ez tök érdekes, teljesen személyes vonatkozásból, hogy szerintem, amit én ugye nagyon szeretek zenében, ez a román minimál, ami szerintem megint csak az ürességnek, meg a hiánynak a kifejeződése valahol a zenében, plusz a Bret Easton Ellisnek a regényeit, amiben megint az üresség van, több száz oldalon keresztül körülírva, meg a kiüresedés, annyira jó.
0: De ez ilyen korkérdés egyébként?
1: A kiüresedés vagy az üresség? Én számomra ez inkább egy ilyen technika. Tudom, én azt szeretem, én is ilyen típusú művészetet szeretek fogyasztani, ez egy csak ilyesmit, amikor te úgy csapdába esel. Tehát adott esetben nem is tudod, hogy az művészet, amivel most éppen szembesültél, hanem valamit kaptál, valami történt veled, és akkor utána később persze kiderül, hogy ezt valaki csinálta, hogy ennek egy részét valaki kitalálta, vagy ezt valaki oda tette az utadba, vagy nem tudom mi. De hogy ez a fajta csapdába ejtés, és csapdába esés, áldozatul esés, és elkeveredés, félreértés, teljes benézés, ez egy baromi érdekes pillanat, amikor nagyon sok minden megtörtént, és egy új perspektíva nyílhat ki számodra úgy, hogy ezen te nem is dolgoztál előtte, hanem ez egyszerűen megtörténik.
0: Ezáltal válik valóságossá?
1: Mondjuk így, ezáltal válnak bizonyos dolgok, vagy bizonyos gondolatok, bizonyos akár érzések, amiket mondjuk azért nem éreztél, vagy nem abban a formában, vagy nem úgy tudtál róla, vagy nem abban a fiókban volt a fejedben, valóságos és jelen való.
3: Egyfajta megvilágosodás.
1: Hát nem tudom, lehet, vagy elsötétedés. Tehát, hogy az is lehet, hogy még sokkal sötét, még egy pincéből beleesel.
0: Az, hogy human printként határozol meg ilyen feltöltési technikákat, tehát az, hogy embereket bizonyos szempontból csapdába ejtve arra kényszerítesz, hogy amúgy jelenítsék meg ők az általad elképzelt dolgot, ez mennyire konceptuális törekvés, és mennyire ilyen véletlenszerűségre törekvés? Mert itt ebben is van egy ilyen látszólagos ellentmondás.
1: Hát ez egy konceptuális prank igazából, szóval... Az egész ötlet, hogy számok alapján pixeleket fessünk meg, az onnan jött, hogy a diplomunkámban egy festészeti öngyilkosságot akartam végrehajtani, és átmagamat egy nyomtatóvá átalakítsam a lehető legembertelenebb módon. Tehát egy előre meghatározott processzust, egy digitálisan lefektetett processzust hajtsak végre, és mivel egy ember vagyok, nem gép, biztosan hibázni fogok, és ez a hiba fog esztétikai értéket generálni egy festményben. Aztán miközben azokat úgy festegettem, ebben én valójában élvezetet tartom, és arra gondoltam, hogy hát ezt miért én csináljam meg az összes képet, miért ne csinálhatnám meg akár más is. És akkor aztán innen jött az ötlet, hogy akkor ne mondjuk mit te kifessék, hanem lájkokkal pecsételjék te, és akkor úgy lesz abból kép. Ami ebben szerintem érdekes, az egyrészt az, hogy egy közösségnek a tulajdonképpen a kollektív tudattalanját láthatóvá teszi. Ugye itt ez egy, úgy kell ezeket elkezdeni, egy nagy üres papír van rajta, négyzetrácsokban számok, és akkor mellette van egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan lehet lájkolni, vagy hogyan lehet egy képet megjeleníteni, hogyha akarsz. Amilyen számmal, annyit kell vele pecsételni.
3: Akkor én voltam azon a kiállítás megnyitódon is, ahol lánglelkűek, vagy nem tudom.
1: Igen.
3: Rögtön belevittem a művészeti értéket, a hibázásra, úgy kezdtem el akkor ott színezgetni, hogy első olvastam egyébként, hogy mi ez az egész, miért vannak számozva a dolgok.
0: Szóval akkor te rontottad el végül.
3: Én, rögtön, kb. Elsőnek, azonnal.
1: De hogy ez, ez
3: de hogy én voltam itt a művész, bocsánat.
0: Tibet akartál valamit mondani?
3: Ja,
0: akkor nem te rendkezti?
3: Ezt meg itt megedszem.
4: Ja, hogy nem kezdtem rá az első.
3: Igen, ti így vagytok a teszem?
0: Ne vigyük félre a témát. Hogy ebben, ebben az egész megjelenítési folyamatban azért azt látom, hogy nem vagy egyedül, sőt, valamennyire ugyanazzal, vagy hasonló, tehát hogy egy stábbal dolgozol. Itt van belünk Bence Péter kurátor is, az ő neve is gyakran fölbukkan ebben a, ezekben a projektekben.
1: Ez így van.
0: Mennyire dolgoztok tímként, és mennyire vannak önálló törekvés, vagy azt kicsit azt szeretnék kibontani, hogy mennyire is hogyan működnek ezek a projektek, hogyan ennek létre, hiszen itt videó van általában, itt nagyon sokféle tevékenység kapcsolódik össze.
5: Sziasztok! A művészet részét azt a János csinálja, és én meg azt a platformot, vagy azokat a bemutatkozási lehetőségeket próbálom lehetővé tenni a számára, ahol ezek el tudnak jutni a közönség felé.
0: De te művészettörténész vagy? Vagy micsoda?
5: Nem. Én egy autodidakta.
0: Manager vagy?
5: Igen, tulajdonképpen, vagy az art dealer is egy teljesen jó megvan.
0: Art dealer, de szép ez, Istenem! Igen.
5: Aha. Tehát, hogy azzal foglalkozom, hogy az, amiket a János vagy más művészek létrehoznak, azoknak olyan vevőket találjak, hogy utána lehetőségük legyen a művészeknek ebből megélni, vagy fenntartani magukat, mert ez ilyen nagyon nagy probléma szerintem, hogy a képzőből kijöve azok a képzőművészek, szóval, hogyha úgy számoljuk mondjuk tavaly azt hiszem 32 vagy 36 ember végzett a festőszakon, na most 36 darab festőre nem biztos, hogy van szükség Magyarországnak.
0: De lehet úgy megcsinálni az egészet, hogy majd legyen szükség akár 72-re is?
5: Nem.
0: Nincs, nem? Az mint a szociológus kb. 120 buli.
1: Hát szükség lenne, csak piac nem tart.
5: Csak hogy nincs piac.
1: Nincs, ami eltartsa.
5: De hogy Németországban is mondjuk ott mondjuk 2-3 ezer diák végez, de ott se fog tudni 2-3 ezer diáknak galéria lehetőséget nyújtani a folyamatos bemutatkozáshoz. Szóval, hogy nem biztos, hogy tényleg kell az, hogy legyen ennyi sztárfestő vagy jó festő. Ki kell választani azokat a művészeket, vagy azokat az embereket, akik ezt szeretnék csinálni. Szóval, hogy ez azért a művészeken is nagyon sok múlik olyan szempontból, hogy ha te művész akarsz lenni, akkor nem azért fogsz elkezdeni festeni, mert a képeidet több ezer dollárért fogják eladni, hanem azért, mert neked ez a passziód, és, vagy tényleg ez a hivatásod, és más bemegy reggel 8-ra dolgozni, ha János fel kell reggel ugyanúgy 8-kor, és elkezd gondolkodni projekteken, és amikor mondjuk emberek azt mondják, hogy hát ez a művészet igazából nem is munka, én azért nagyon jót szoktam mosolyogni, mert tényleg mondjuk egy művészt, hogyha nézel munka közben, akkor lehet, hogy 5-6 óra úgy telik el, hogy ül egy székbe és dohányzik, vagy megiszik egy teát, vagy egy kávét, vagy egy sört, és semmi nem történik. De közben meg az agyában olyan gondolatok terjengenek, ami mondjuk lehet, hogy egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy hónap alatt az kivetül a vászonra, vagy bármilyen médiumban megvalósul.
0: Neked, mint Art Dealernek, vannak a gazdasági törekvéseken túlmutató társadalmi küldetés, vagy társadalmi funkciót is betöltő feladataid? Tehát mennyire törekszel mondjuk arra, hogy a Jánosnak, vagy az általad menedzselt művészeknek a produktumai betöltsenek nagyon tudatos társadalmi küldetést?
5: Nekem ez abszolút nagyon fontos, én gazdasági végzettséggel rendelkezem igazából, és innen jött az egész, de nagyon fontos az is, hogy olyan dolgokat csináljak, ami a társadalom számára fontos. Szóval, hogy olyan dolgok mellé nem szívesen teszem le a voksomat, ami nem gondolom azt, hogy hiteles, de hogy ez a nagyon fontos a művészeti hitelesség, és mondjuk egy művész attól lesz hiteles, hogy mondjuk 25 éven keresztül űzi az ipart anélkül, hogy mondjuk eladják a képeit, vagy gazdaságilag nem sikeres, de akkor is kitart, és mondjuk 25 év után eljön egy siker. De visszatérve arra, hogy mennyire fontos a közösség, mondjuk egy ilyen csili csoportos kiállításnál, nekem ez az egyik legnagyobb öröm, hogy eljönnek 0-tól 99-ig, és mindenki talál magának olyan kapcsolódási pontokat, vagy olyan dolgokat, amiben azt mondja, hogy ez nagyon jó, és lehet, hogy valaki azt mondja a János egyik festményére, hogy hát ez borzalmas, de lehet, hogy a lájkolást azt iszonyatosan élvezi. És szerintem ez tök jó, és már megéri ezért kiállításokat csinálni.
2: És hogyan találsz piacot a művészetnek? Tehát ugye a kiállítások az a legfőbb eszközöd arra, hogy piacot teremts, vagy?
5: Az lenne, igazából az lenne az álomszerű dolog, hogyha lenne olyan közönség vagy felvevő piac, hogy kiállításokon annyi ember legyen, de mondjuk, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk 100-150 válogatott ember eljön mondjuk egy kiállításra, akiket meghívunk, vagy mondjuk eljönnek maguktól, potenciális vásárló az körülbelül 1-2%. Uh-huh. Hogy ez a ez a helyzet. Akkor. És ezen kívül meg külföld az, ami sikeres lehet. Nekünk Bécsben is van egy irodánk, és azon keresztül azért elég sok olyan külföldi emberket tud beáramolni ebbe a rendszerbe, akik felvevő piacként tudnak.
1: Igen, meg hát itt ugye nem csak a piac az, ami egy fontos tényező, hanem még visszautalva arra, hogy ez az egész hogyan is működik, hogy everybody needs that, ez a neve ennek a bekaterülizálhatatlan eseménysorozat és történéssorozatnak, ami arról utal, hogy ez visszautal megint csak arra, hogy amikor egy képzőművész kijön az egyetemről, vagy kijön a műteremből, vagy bejön a műteremből, akármikor történik, nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy az, amit ők csinálnak, az kihez, hogy hova, vagy hogyan fog elérni, kinek jó ez, ki lesz ennek
2: a különbség. Abban a pillanatban megszűnik a művésziség, nem? Hogyha elkezdesz a piacra dolgozni. De tehát, miért?
1: A piac és a közönség, az ne keverik össze. Ezek különböző fogalmak. Az, hogy hogyan fog az, amit te csinálsz pénzre, vagy bármilyen fajta gazdasági, nem tudom mire, átváltódni, és az, hogy az, amit te csinálsz, ki számára érdekes, vagy ő ezt hol láthatja, hogyan fogja befogadni, vagy itt mi fog vele történni? Ez azért két különböző dolog. Uh-huh. Az egy dolog, hogy a magyar oktatásban egyikről sincsen szó sohasem, de attól függetlenül ez még két, szerintem, ha bár tényleg összefüggenek, de én uh-huh. szeretnél ezeket külön kezelni. Uh-huh. Mert a művésznek nem az a dolga, hogy kék 50x70-es képet fessen, amit aztán az XY elad a Z-nek, hanem az a dolga, hogy olyasmiket csináljon, ami az ő számára releváns közönségnek, releváns közegben működjön. Uh-huh. És ez a kettő, tehát az, hogy az abból pénz legyen, és az, hogy a közösség vagy a közönség számára egy élmény vagy valami megtörténjen, ez a kettő valójában egy nagyon szerencsés esetben találkozhat. De ezek azért különböző dolgok.
0: Uh-huh. Mi ebben a találkozásban a funkciója a konceptornak? Van-e funkciója itt?
3: Be kell Ászlónak egy egész elmélet rendszert kellett kidolgoznia, hogy én megtaláljam a hivatásomat. Szóval tőled...
1: Köszönjük, igen. Igazán kérdés volt tőled.
3: Igen, és emlékszem, hogy az alkotás útjában beszélt ugye a post-contemporary-ról, és akkor ugye, hogy talán a kurátor szót is boncolgat, hogy talán a konceptor, meg nem, és nem tudom, hogy milyen értelembe értett ő ezt a szót, de nekem ennyi elég volt, mert úgy éreztem, hogy megvilágosodtam, és ezt a szót kerestem már évek óta.
0: A hintintében a kreatív félreértés az egy ilyen állandó. Szeretjük ezt mondani.
3: Igen. Szerintem az a funkciója, hogy mondjuk adott esetben volt egy a Csili részéről egy programszervező, a Dávid Anikó, volt egy kurátor, a Péter, a művész János, és én, mint konceptor, ezt a három elemet mondjuk találkoztatom jó időben, jó helyen, jó projektben, és így létrejön valami rendkívüli, ami nem csak a miénk, hanem ez egy fontos, hogy ez egy közösségi dolog. Ezért is van az, hogy Csili csoport a neve, tehát a Csili Művelődési Központ és a Pest Erzsébeti lakosságnak csináltuk, meg ugye mindenki másnak, aki...
0: És mit szóltok most, hogy sikerült fullra vágni a megnyitó nagy Csili művelődési házat, mert hogy gombos tűt nem lehetett lejteni ezen a kiállításon, magam is meglepődtem.
3: Én is, de amúgy valahol számítottam erre.
2: Az hány ember jelent?
0: Hát az ilyen 100-nál több ember szerintem, nem?
3: Lehet, hogy volt már utána is, mondjuk a mennyitó után is már így zártunk volna, és akkor beszállunk busztak.
1: Én nem tudom pontosan, mert az elején kiugrottam az ablakon.
0: Egy kicsit bocsátok ki kérlek ezt a performance-ot, ami a megnyitó volt, mert hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas, és hát nem egy szokványos kiállítás megnyitó volt. Mi történt itt pontosan?
3: Hát nem tudom, nekem csak annyi, hogy nekem volt egy vízióm, ugye én mindig intuíciókból, víziókból és megérzésekből dolgozom, de ezért megyek mindfulness tanfolyamra mindjárt, hogy ne csak ezekre tudjak támaszkodni.
6: Ez egyébként, bocsánat, csak szerintem a mindfulness az pont az intuíciót, mint gyakorlatban használható készséget, az fejleszt.
0: Hát igen, hatékonyan tesz, hiszen benne a hosszas és végtelen álmodozással.
3: Akkor még tökéletesen.
6: De szóval az intuíció fejleszt. Szerintem az egyik legjobb.
0: Persze, eszköz. Csak hogyha formában van, akkor képes valóban teremteni, de ne vigyük most el Mikó Ivet is a mindfulness
3: tanfolyamra. Nem, csak hogy nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ugye ismertem úgy nagyjából Jánosnak a munkásságát, meg figyelemmel követtem, és
7: És ugye van egy ilyen performer vénája, vagy nem áll tőle messze legalábbis, és nekem csak annyi volt az ilyen bedobott ötletem, hogy nekem annyi volt, hogy egy autóval kiszállítjuk a Jánost, vagy kiszállítjuk a belvárosi művészetet, de ez tényleg még a legalapabb, legsztereotípabb gondolatokból jött.
1: Hát igen, valahol pont ezt akartuk megragadni, ez az egész megnyitó performance, hogy az emberek körében, akár Pest Erzsébeten, akik akár nem tudom, hajadik kerületben, vagy a várban, van egy ilyen, hogy beleégett a fejükbe, hogy a művészet az azért jó, meg a művész azért jó, mert hogy cool, mert nagyon menő. És akkor azért lesz hiteles a dolog. És én azt mondtam az ilyetnek, hogy ez egy tök jó sztereotípia, és én 1000%-osan érdekelt vagyok abban, hogy ezt minél jobban leromboljuk, vagy alássuk. Úgyhogy akkor csináljunk egy olyan megnyitót, ahol ezeket a kellékeket megjelenítjük, és aztán a maga a dramaturgia pedig arra fog kifutni, hogy ez így eltűnik, szétfoszlik, megszűnik. Nem feltétlen arra van, hogy hiteltelenné válik, hanem hogy ez megjelenik, és aztán átalakul egy olyan eseménysorozat, vagy egy olyan settingbe, ahol mindenki úgy megtalálja a helyét, és akkor mindenki jól érzi magát, vagy éppen élvezi a kiállítást. Úgyhogy ezért az egész valóban így kezdődött, hogy a Peti segítségével egy írtatlanul nagy terepjáróból kiszállva érkeztem meg, és akkor vittem én ilyen, az öltözékben, akkor a piros szőnyeg, tehát minden ilyen elemet azt így felsorakoztattunk.
0: Nagyon szép aranynyalóka volt az inget.
1: Igen, igen. Egy aranytömnyalóka.
5: Ez pedig egy kortárs ékszer Lőrinc Rékának az egyik munkája.
0: Nagyon szép munka. Folytasd.
1: És akkor ottan kiszálltam ebből az autóból, vakú, meg én nem tudom mi, és akkor ugye át kell ilyenkor vágni valamit, hogy az egész utaljunk arra, hogy az most így átadatik az embereknek, ez most az övék, most akkor te így van, egy performatív, egy megtörténik. Ki volt feszítve egy ilyen bábú, ami egy per egy másolta a saját testemnek, azt így lefejeztem egy ollóval, és akkor szabad volt az út. Bementem a kiejtő térbe, aminek az ajtánál 2 biztonsági őr állt, akik a Csili dolgozói, és ez egy a Csilinek az egyik dolgozó és a fia volt.
7: Igen.
1: Ez ajtóban rengeteg sok papírban volt, tehát nem lehetett belátni, hogy mi van a teremben. Én ott így eltűntem, és kiugrottam az ablakon. És akkor utána meg beengedték a szekuritisok a közönséget a terembe, de senki sem tudta, hogy én most akkor hova tűntem, mert hogy ugye nem volt a modder, ezért bementem, akkor mi van. És akkor a Mihály is bejöttek a terembe, kezdődött egy tánc előadás, ami
7: a Tetszli Éva és a közgazdasági szakközépiskola tánccsoport.
0: Mi táncos fiatalok, nagyon komolyak voltak.
1: Abszolút. Akik meg, ez megint egy csodálatos esemény volt, hogy ők mondták, hogy szeretnének egy ilyen valami táncadást csinálni a mennyitóra, aminek én szuper, olyan örültem, és írtam egy levelet, amiben körülbelül összefogadtam, hogy nagyjából miről is fog szólni ez a kiállítás, és hozzátette, hogyha bármilyen módon tudnak kapcsolódási pontokat találni hozzá, én annak nagyon-nagyon örülök, de hogy semmit nem szeretnék befolyásolni, vagy irányítani, vagy rendezni, abszolút. Teljesen rájuk bízom, érzik jól magukat, ez a lényeg. És hát a táncsoport vezetői és a középiskolás táncosok egy egészen elképesztő remek előadást hoztak össze, ahol tényleg adaptálták azokat a gondolatokat, amik a kiállításról is megjelennek. Az ő saját, egyébként teljesen tradicionális, mind öltözködésben, mind a koreográfiában tradicionális táncukhoz adaptálták ezt a gondolat is.
0: De ez ugyanaz a csapdába ejtés, nem? Hogy ők tulajdonképpen kitöltik azt a vákumot, amit te megteremtesz azzal, hogy keretet adsz hozzá.
1: Lényegében igen. Én ebben még egy plusz dolgot látnék, hogy számukra, hát ők is alkotók, és akkor visszajön, hogy most ki a művész, vagy ki nem művész. Lényeg az, hogy egy terepet kaptak arra, hogy kreatívan álljanak hozzá valamihez. Tehát, hogy én nem mondtam azt, hogy én, mint a mit én, milyen nagy okos művész, most akkor azt mondom, hogy ezt így vagy úgy vagy amúgy kell, vagy így kell kinéznie, vagy ez úgy vagy nem tudom, hogy legyen. Hát teljesen szabad kezet kaptak, és ők éltek a lehetősége, és egy prima dolog jött létre.
2: Nincs ebben ilyen egoizmusod? Nem félsz attól, hogy a te kiállítás megnyitódra, ha másoknak ekkora teret adsz, akkor mi történik?
1: Hát ez a lényeg, hogy én az egómat csak úgy használom, mint egy képlékeny, összehugyozható játszótér. Szóval, hogy ott bármi megtörténhet. Pont ez a lényeg. Pont ezért volt az egész eljátszva, hogy ez az ikon, vagy ez az egész sztereotípia lerombolódhasson, vagy ez kinevetődhessen, vagy nevetségessé válhasson.
0: Hát illetve valamennyire tovább is él, hiszen az emberek vittek el onnan egy per egyes lenyomatokat, ami nem más, mint a te mesztelen testednek a kétdimenziós változata, látta, konkrétan nálunk is landolt egy az irodában, amit kitettünk, ami azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ez az ikonizáció, vagy nem tudom, egy kicsit azért engem emlékeztet a Jézus féle ikonizációra, hogy az, hogy ott van, és látsz egy embert, akinek szét van tárva a karja, és a tenyere felé mutat, ez egy nagyon-nagyon szimbolikus jelentés, és hogy jelen van. És hogy több művészeti projektetben is ez a bábú, vagy ez a kétdimenziós változatod, ez kicsit ilyen önálló életet él, ami azt is jelenti, hogy Brückner János szétterjed a világban mindenhol, és hogy kvázi ilyen vírusként föl-föl bukkan, és újabb inspirációkat ad az embereknek. Hogy azért ebben van tudatosság, gondolom.
1: Hát van, persze, meg ugye ez borzasztóan ambivalens ez az egész. Tehát, hogy ez az egyszerre, hogy ennek az egésznek az aláásása, az ugyanakkor meg a funkciójában mégis ellentmond, mert hogy valóban mégis ez terjeszkedik, vagy nem tudom, hogy akkor ott van minél több, és akkor ezek a bábúk, meg, tehát ennek a jelenlétnek, meg a távollétnek ez a folyamatos ilyen kettősség, hogy most akkor ez itt van, vagy nincs itt. Mert hogy ott is van, meg nincs is ott. Ugye ez a papírbábú pont ezért és így készült el, hogy egy ilyen nagyon standardizált ábrázolás, maga az a pozíció, az egy nagyon egyszerű helyről, az ilyen ember bemutató tankönyvekből van kopizva. Tehát ez a pozíció, hogy valaki szemben áll frontálisan, és a tenyerét felé mutatja, ez egész egyszerűen így ábrázoljuk az embert.
0: A default beállítás.
1: Igen, ez a default beállítás az ember ábrázolásnak.
0: Csak ebből a defaultizmus?
1: Többek között ebből, igen. Meg egy csomó minden más, olyasmi valami, ami az életünket alapértelmezett módon veszi körbe. Akár a digitális, vagy virtuális realitásokban, hogyha belépsz egy oldalra, a social media oldalra, mondjuk mindenkinek van egy default avatar képe, akár vannak default nicknémek, rengeteg a telefon, a csengőhangok, a háttérképek, szóval minden beállítható, meg személyesíthető, de vannak alapértelmezett dolgok, ami azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon halvány korporát fantázia hogyan képzeli el az embert. És ez egy ilyen nagyon-nagyon redukált, nagyon lebutított, nagyon-nagyon kiüresített valóság, akár elég, hogyha csak mondjuk a stockfotóknak a világaira gondolunk, azok is egy ilyen átlagos, egy általános fantáziát jelenítenek meg. Mit tudom én most, hogyha valaki beírja az internetre, hogy nem tudom, people having chat on the radio, akkor az rólunk szól végül is, de biztos nem úgy fog kinézni, mint most itt ebben a valóságban, ahogy van. Tehát, hogy így oltári nagy különbség, hogy hatalmas nagy szakadás van a között, hogy milyen az a korporát, az általános fantázia, és milyen a valóság. És ennek a kettőnek az ilyen átjárása, egy folytonos egymásba való kiterjesztése, a digitális dolgoknak a fizikaiba való átültetése, és aztán vissza, ez borzasztó érdekesnek tartom, és többek között emiatt is foglalkozom ezek a jelenségek, amit defaultizmus néven foglaltam.
0: Hát sőt, ha jól emlékszem, akkor van is ilyen projekted, ahol a Hogy legyünk boldogokra van egy ilyen kézikönyv, amelyik már-már az IKEA-nak a bútor összeszerű katalógusát mintázva mutatja meg azt, hogy mik a boldogság szempontjai, és hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
1: Igen, pontosan.
0: A Csili csoport konceptorának el kell mennie 9:30, ha jól tudom, úgyhogy akkor kérlek arról beszélj nekünk még egy picit, Ivet, hogy maga a Csili csoport az milyen módon lép túl egy kiállításon, és hogy milyen utat fog bejárni a következőkben, hiszen a hétpirítő beleállt ebbe a Csili csoportba, ami azt is jelenti, hogy állandóan fogunk ezzel foglalkozni, tehát júniusban már annyira expertek leszünk művészetben, hogy már-már az alkotás útjának a szintjét fog elérni. Nem, ezt nem akartam mondani, inkább csak egy ilyen.
7: Hát a Csili csoport most ugye ez egy 6-6 hónapos projekt, de mindenképpen tovább szeretnénk vinni, mert ez egy alulról építkező dolog. Tehát úgy néz ki, hogy ugye kezdetben volt az igazgató, a Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ igazgatója, a programszervező Anikó, aki ugye felkért engem a projektre, mondjuk mi média támogató és közreműködő téged, és akkor ezt, mint egy ilyen húlabdát így elkezdjük görgetni, és próbálunk minél nagyobb gombócot görgetni ebből, tehát már ugye bevontuk, vagy próbálunk minél több csatornát bevetni, hogy mindenkihez elérjünk, főleg a középiskolásokhoz, általános iskolásokhoz, mondjuk nagyon ez a fontos mondjuk az egész Csili projektben, hogy hogy ugye itt is a megnyitón a középiskolások táncoltak, akkor a Béla meg a fia, akik a kiállítást építették, hogy ők is szerepet, vagy hogy mondjam, ilyen szerepet kaptak végül is a performance-ba.
0: Akkor
7: a ruhatáros Luca paparazzó szerepet kapott, tehát ezek a legfontosabb, ezek nem a részletkérdések, hanem inkább a legfontosabb mozzanatok a Csili csoport szempontjából.
0: És mi is delegáltunk egy paparazzót az FMXXX-ből, Evelyn Elklóknak a személyben, aki szintén kattogtatott, tényleg nagyon bátran.
7: Igen, és akkor hát ez a célja a Csili csoportnak, hogy tényleg így minél több embert, akár spontán módon, akár célirányosan bevonjunk.
0: Jó, köszönjük
7: és szépen. Ja, semmi, csak hogy az a tapasztalatom, meg azt szeretném elmondani, hogy a Csilinek a közössége, mind a menedzsment, mind a látogatói nagyon nyitottak, és nekem ez annyira...
1: De igen, az elképesztő jól működött.
0: Hát nagymamák is ott voltak. És utána volt egy ilyen fake fal, amin ugye fake márkák, a Nike, az Apple, meg a Facebook volt fake szóval, ugye azzal a betűtípussal, és hát hiába mondta el előtte a műsorvezető, hogy pont az a fontos, hogy egyébként ne a legjobb selfie oldalunkat mutassuk, ne a
7: hányból. Gyönyörűen
0: betódult a nép a fal elé, velünk az élen, szarrá fotózta saját
1: magát.
0: Óriási volt. Ez az ember azt mondta, hogy most itt a flow, ez tényleg. És akkor hihetetlen volt, és hogy bármilyen fotót csináltál, az az első, hogy nem jó, csináld újra. Mondtad volna, hogy de hát az lenne a lényeg, nem, ez szar, újra csináljál, nem jó. Ezen nagy az orrom, ezen kicsi a vállam, nem tudom. Jó, akkor innen fogjuk majd folytatni némi zene után, és akkor köszönjük szépen Ivettől, elbúcsúzunk, elmegy Mindfulness-re, és akkor pedig majd folytatjuk tovább a Bence Péter és Brückner Jánossal itt a hétterítőben a művészeti kalandozásainkat.

0: Kilos Rádió hétérítő vendégünk, Brückner János képzőművész, Bence Péter kurátor, és éppen távozik tőlünk Mikó Ivett konceptor. Mi pedig folytatjuk a műsort Kittikével, Szabó Krummal és Veren Ferivel.
1: De egyébként jobban szeretem még mindig a végügynököt itt szólni.
0: De csak ma kb.
1: Ja, persze.
0: Igen, te továbbra is Brückneres projektben fogunk akkor majd kalandozni, és ezek közül az egyik nagy kedvencem a Meleg Ölelés című projekt, amelyben megöleled Andreát, a férfit, aki biztos emlékeznek rá a hallgatók, nagy kedvencünk volt az LMBTQ felvonuláson, nevezzük egyszerűen Pride-nak, a
1: gondotorosoknak valami, nem tudom,
0: így van, és tényleg azt gondolom, akkor is megdicsértük, egy rendkívül ízléses és számunkra nagyon tetsző performance volt, ott van annak a helye, bármikor arcunkkal, nevünkkel vállaljuk, hogy ez nagyon fontos, és jó dolognak tartottuk, amit ott csinált. Sajnos nem volt ezzel így mindenki, ezért perre került sor a Központi Kerületi Bíróságon, ahol is a tárgyalás követően János megölelte Andrát, minek az volt az érdekessége, hogy Jánoson egy ilyen nagy magyarországos robásírásos fekete póló volt.
2: Igen, egészen pontosan de nem akarom őket most megbántani, nemzeti érzelmi motorosok. Igen, mert hogy ő annak a klubnak a vezetője perelte be az Andrát, amiatt, hogy az ő logójukat, ami ez a Nagy Magyarország, tehát piros-fehér sávokkal, és a közepén egy motoros embernek a rajza, kvázi.
0: Hátrafelé nyilazva.
2: Aztán most azt nem tudom pontosan megmondani, nem. De lehet, hogy igen.
0: Valami hasonló lenne.
1: De annyira ultragagyi lenne, hogy...
0: Jó van már.
2: De lényeg az, hogy ők azért perelték végül az Andreát, mert hogy az Andrea képén, ugyanott volt egy ilyen Nagy Magyarország, és akkor ez a logó volt átalakítva egy faszát tulajdonképpen, és ez volt a probléma.
0: És ezt már nem lehet, vagy mi?
2: És ez, azt nem lehet, hogy jogosulatlanul, vagy nem tudom, hogy hogyan használta ő föl az ő logójukat.
0: Még egyszer valaki fölmeri használni a hetest ebben az életben, az biztos, hogy a szakiperlemben.
1: Egyébként szerintem ez megállt a helyét, ez a vár, mert hogy a motoros nélkül a logó az igazából egy Nagy Magyarország térkép, amit bárki használhat, és lehet a Nagy Magyarország közepére bármit, egy pénzt is rajzolni.
2: Na most ugye akkor a helyzet a következő volt, hogy beperelték, ez egy dolog, de közben meg ugye ők az ő Facebook oldalukon keresztül a halálos fenyegetésekkel bobázták az Andrát, sőt, vérdélt is tűztek ki a fejére. Az Andrea nekem panaszkodott, mert azt mondta, hogy mi szólt, hogy valami 3500 euró, azt mondja, hogy ennyi, hát ez egy veszélyt használt
3: fiatal.
2: Tehát ez, akkor legalább valami rendes pénz.
1: Szegény golymotorosoknak nincs. De van, nekik van pénzük, mert tele
2: vagy a... Ez nem a golymotorosok, a golymotorosok...
0: Te bíróságra juttatsz minket.
2: Ja, vigyázz, hogy mit
1: tudom én.
2: Na, tehát ez két különböző szervezet, és én, ha jól tudom, de megint csak lehet, hogy javításra szorít mondok, hogy a golymotorosok szervezete azt hiszem, hogy gagyinak tartja a nemzetérzelmi motorosokat. Tehát, hogy van valami ilyen opozíció a kettőjük között.
0: Hát ezek a szélsőboldali mozgalmaknak már a 30-as évektől kezdve van egy ilyen megosztottsága, ami a 40-es évek elejére ugye addig fajul, hogy mindenki ekézi a másikat, amikor fölbukkan Szálasi

0: Ferenc, és azt mondja, hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy kitalálta ki a nyilas keresztet, ebben volt a vita, hogy ki volt, hiszen csodaként ragyog föl mindannyiunk számára, aztán Tarkó legénység sorozata.
1: De a gagyinak találásnak lehet, hogy ott van az eredete. Nem, persze az, de hogy ott lehet az eredete, hogy 3500 eurón azért lepődtem meg, mert hogy a golymotorosok gazdagok, ők Harley-kon motoroznak, amik mondjuk 4 millió forintnál kezdődnek, szerintem. Lehet, egy új de mindegy, hogy ők adnak egyébként mondjuk az igényességre, és hogy jó cuccaik legyenek, és lehet, hogy a nemzeti érzelmi motorosoknak akkor nincsen annyi pénzük,
2: hogy ők erre
3: ezt én sem tudom. Az egész biztos, hogy elmentem oda bíróságra, amikor a tárgyalásnak a következő, ez nyáron volt, hogy ezt a performance-ot végrehajtsam, és akkor ugye oda bemehetett a közönség, de mindenkit kiküldtek egyből, mert hogy valami formai, nem tudom mi volt, és aztán elmaradt a tárgyalás, a per, mert hogy peren kívüli úton egyeztek meg a felek, vagyis az Andrea és annak a szervezetnek a vezető, most sajnos nem tudom a nevét.
0: Mindegy is.
2: És mi volt a megegyezés lényege?
3: Hát ezt ott elmondták egy sajtótájékoztatóban, hogy mindenki bocsánatot kér, és hogy akkor mit tudom én. Oké,
2: tehát nem fizetett nem senki kell, senkinek.
3: Nem, semmi, tehát akkor Na most, és akkor ennek a sajtótájékoztatónak a végén én megöltem az Andrát, aki ott állt annak a motoros szervezetnek az elnöke vagy vezetője mellett, és én az ő szervezetük pólójában, tehát kvázi egy ilyen hamisítvány fanként öleltem meg az Andrát, hogy ez ilyen nagyon szeretett teljesen, és akkor és hát ugye borzasztó freak volt a dolog, mert hogy ez a figura, aki beperelt az Andrát, ugye neki nem jött el a tárgyással egyetlen egy haverja sem. Tehát, hogy ő szegény, teljesen úgy csinált neki, hogy ott úgy, hát volt egy ügyvéd, és akkor ott úgy valami téblá volt a szegény, de az András még rengeteg haverja, mindenki, hogy veled vagyunk, ezért nem tudom mi. Szegénynek meg a haverjai nem jöttek el, senki se, és tök egyedül volt ott. És aztán, amikor meg érted ilyen barmi ciki, tehát akkor a kihirdették a helyzet, akkor megegyeztük, akkor mégse, így úgy amúgy, és még a végén jön valami elmebeteg fasz, aki meg az ő pólójából megölni az Andreát, tehát szegény, valahogy a videó is látszik, hogy szegény, hát ez most ide jött össze az ő részére, tehát, hogy így ez volt a legfurább nekem az egészben, hogy ott nem volt senki, aki tényleg ezt úgy felvállalja, vagy tényleg rajta kívül komolyan gondolná ezt az egész.
0: Ha valaki kész megnézni, akkor ez a meleg ölelés szavakat kell beírni a YouTube-ra, és azonnal ki is dobja ezt az 1 perc 37 másodperces, tényleg nagyon magas színvonalú performance-on. De hogy ezen túl volt politikus ölelés is.
3: Igen. Tehát az ölelés ez egy fontos eleme a performance sorozatoknak. Az pedig szintén a tavalyi évben történt a Derkovics Gyula ösztöndíj átadóján, ami ugye most idén állami reprezentatív keretek között zajlott. A Hoppá Péter, kulturális felelős államtitkár adta oda a díjakat, a díjazottaknak.
0: És akkor... Ennek kicsit ilyen kommerszaga van.
3: Hát olyan, ugye az volt, hogy tehát az egész nagyon összetett, mert a Derkovics ösztöndíjat azt még
4: több mint
3: 60 éve alapították, tehát hogy az úgy, mint ahogy a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület is van egy ilyen nagyon bonyolult, meg összetett múltja. De a lényeg az, hogy hogy legalábbis a rendszerváltozás után nem nagyon volt szokásban az, hogy állami reprezentatív keretek között adják ezt át a művészeknek, hiszen ezt egy független művészeti egyesület adja oda, hát nyilván állami pénzből, de hogy ők felállítanak egy független kuratóriumot, az megmondja, hogy ki kapja meg, és akkor ők, a MANK átadja a díjakat, a díjazatot.
0: Hát ez így tűnik korrektnek.
3: Na most, és akkor ez kitalálódott, ha jól tudom, már 14-ben, hogy akkor legyen ez egy ilyen állami reprezentatív valami, akkor ez még nem volt, mert valami probléma volt ezzel kapcsolatban, de idén viszont ez akkor így létrejött. És hát ugye ez a művészeket, akik díjazottak voltak, nyilvánvalóan egy nagyon fura helyzetbe hozta, hiszen valamilyen módon érkezik egy ilyen az egész állóvízbe kvázi egy beledob valaki egy kavicsot, egy Hoppá Péter beledob ebbe a szép művészeti közegbe, ráadásul a műcsarnokba, ami azóta most már MMA fenntartással van, működik tovább. És a művészként te, mint díjazott, ugye örülsz ennek, hogy végül kaptál egy díjat, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy az átadó az egy politikailag, hát, vagy hát ideológiailag is egy terhelt szituációban zajlik le. És akkor én azt gondoltam, hogy azt fogom csinálni, hogy egész egyszerűen diát adon, fogom magam, és akkor ugye ott az a szokás az ilyen helyzetekben, az a protokoll, hogy elveszed ezt az ilyen mappaszerűséget, és akkor hát talán még kezet fogsz, és akkor elhúzol.
2: Beállsz egy fotóra.
3: Nem is volt ott folyamatosan fotózgattam, de tényleg csak így sorba mentek az emberek, köszönöm, viszlát, nem tudom. És akkor az volt az ötletem, hogy én megölelem ezt az embert, és egyszer nem fogom elengedni. És akkor lesz, ami lesz.
2: Nagyon jó.
3: És akkor ez végül meg is történt, annyival tetéztem meg, hogy beöltöztem egy ilyen jól fésült, ilyen művész, vagy nem is művésznek, egy ilyen iskolás gyereknek, hogy aki most nagyon örül, és akkor felveszi az ünneplőt az évnyitóra. Ebben a sztoriban felöltöztem, és igazából az egyetlen dolog, ami a fejemben volt végig, az, hogy hogyan fogom megölelni, mert hogy ugye az úgy néz ki, hogy ott a közönség, oké, és egy nagyon pici emelvényen áll az ember, tehát hogy mindig van ilyen hivatalos, hogy a hivatalos az egy emelvényen áll, hogy valamiképpen fizikailag elkülönüljön, ami jaj, ugye a magasság szempontjából, hát igen, a magasság szempontjából nem probléma számomra, mert elég hosszú a karim, mert magas is vagyok, de valahogy ott oda közel kell férkőzni, és ez megakadályozza, hogy közel jussal, és tényleg az, hogy senki se lépett föl az emelvényre, amin állt az az ember, hanem mindenki a szélénél megett, és akkor onnan így benyúlt valahogy.
0: Jézus Mária!
2: Igen.
3: És akkor én ezen gondolkoztam, hogy oké, el kell vennem a mappát, kezet kell fognom, fel kell lépnem oda, és rá kell, hogy vessem magamat, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. Ez az egyetlen gondolat töltötte ki a fejemet, de végül is sikerült.
0: Izgultál nagyon?
3: Nagyon felfokozott érzelmi állapotban voltam. Szóval én tényleg úgy voltam, hogy most én abban vagyok, hogy ezt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezt most nagyon-nagyon megköszönöm, és hogy ez nagyon jó. És igazából az ölelés pillanata az valóban egy ilyen nagyon intim pillanat. Szóval én tényleg megöleltem azt az embert, és ő nagyon-nagyon zavarba jött. Tehát egy csípőmnél fogva meg kellett eltolni.
0: Szóval magától?
3: Tolt, és addig tolt, hogy egyszer és aztán
2: az el is mennyire tolt. Tartottad, hogy addig öleled, amíg hagyja?
3: Azért egyszer el is tolt.
2: Mennyire volt hosszú ez az ölelés?
3: Hát, nem tudom, mennyire lehetett. Nem, annál hosszú volt. Az első ölelés volt 15 másodperc, mert aztán itt eltolt, de aztán én rávetette magam még egyszer, és akkor már az hosszabb volt.
5: És azt is tett hozzá, hogy milyen humoros volt, mert ugye te be voltál kamerázva, ja, meg be
3: voltam,
5: mikroport.
3: Voltam egy mikroport, amit ő nem tolt, és akkor ő mormogott nekem.
5: Azt mondta, egész pontosan ezt mondta, hogy a fotók már elkészültek.
3: Hogy igazán humoros, most már elengedhet.
0: Akkor értette ezek szerint?
3: Hát valamit értheted belőle, de nem tudom, tényleg annyi lett a vége, hogy zavarba, de és akkor aztán végül elengedtem, persze visszaültem, és utána volt egy ilyen állófogadás, és még a szemünk is találkozott, a szemkontaktusba, úgy jöttem.
0: És nem ment oda?
3: Semmi, egyáltalán. Tehát, mintha ez nem is rá van, mintha ez meg se történt volna.
0: Na, de itt lehet látni egyébként, hogy mennyire valóságos ez a pulpitus, ami nál is, hogy mennyire leképezi ezt a távolságot, hogy nem volt képes utána oda menni, hogy János, ez kajak volt, ez tényleg oké.
3: Okay. Ezt most bekaptam tényleg.
0: Igen, ez jó volt,
3: ez
0: igen.
3: Most egy
0: hét. Jó, hogyha mormogott volna közben, tudod, a bubukám vagy valami, és az rögzíteni, itt a számom, call me. És ilyenkor az ilyen típusú performanszokat is ilyen stábként hajtjátok végre, hiszen azt mondtad, hogy kamera, mikrofon, és hát azért nem árok egy nagy titkot, hogyha Fillér Máté neve azért felfelpukkan ebben a csapatban.
3: Fontos, igen. Tehát a Máté segítsége nélkül nem jöttett volna létre. Ugyanis ő is a VS segítségével került ez rögzítésre, és aztán ők vágták ezt meg, és lett belőle egy gyönyörű szép anyag, amivel háttéri információk is elhangzanak arra, hogy mi történt utána, előtte, stb. Szóval, hogy itt különböző stábok különböző féleképpen működnek együtt. Van, amikor egy olyan elképzelés alapján, amit mint az ölelés kapcsolatban ezt kitáltam, hogy legyen így, de például mondjuk a Mátéval tök más dolgokban is dolgozunk együtt, nem mi voltunk crewval, akár a Mátének a saját munkáival kapcsolatban, szóval, hogy teljesen ilyen mindenki megosztja meg, belobja azt.
0: De mi voltunk crewval, az ami graffitis van, nem vagy rosszabb, ez valami street art, valami...
3: Hát ilyen street
5: urban aktivista.
3: Urban akció. Igen.
0: Mennyire új kategóriák ezek? Mennyire új művészeti kategóriák ezek, amikről itt beszélünk is, amiben dolgoztok? Tehát mennyire kerestek újabb formákat, amiket elültetek, nem próbáltak még mások?
3: Hát mindenféleképpen szartod. Az volt, hogy olyan problémák, meg olyan események, meg olyan élmények történnek, és olyan között élünk, amit nincsen kvázi kategorizálva. Hát a kézművészet eszközével legalábbis biztosan nem. Tehát, hogyha releváns akarsz lenni, hogyha egy létező közönséget akarsz megszólítani, és az ő problémáikat, vagy az ő érdeklődésüket valamilyen módon azért figyelembe venni, vagy érdekesnek lenni, akkor olyan olyan eszközöket, meg olyan kevert műfaj dolgokat csinál, amire nincsen kifejezés. Tehát ez videó ölelés performance, vagy nem tudom, szóval, hogy ezekre nincsen igazából ilyen kategória, vagy ilyen címke, de hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért szerintem tök jó, ahogy mi együtt dolgozunk a Peti, hogy bármi, ami jön, akkor arra valamit így lehet csinálni, és bármi, akármit bele lehet keverni, akármilyen eszközt, akármilyen médiumot, akárhogy.
0: Hogy hívják ezt a furcsa hajú figurát, a Fekete György, ugye? Uh-huh. Igen. Hogy a jelenlegi Fekete György által uralt művészeti térben mennyire van lehetőségetek arra, hogy kiteljesedjetek? Ez a közeg, ez inspiráló, vagy inkább visszahúzó? Milyen módon hat rátok az elmúlt időszakban bekövetkezett politikai változások sorozata?
3: Hát nehéz ezt így összefoglalni, mert hogy tehát hogy is mondjam, tehát hogy pályakezdő fiatal kézművészként nagyon nehéz megmaradni egy olyan sávon, ami egyrészt ugye nem marad irreleváns, tehát nem azt mondja, hogy teljesen ezt kizárom, meg ez nem létezik, de ugyanakkor nem a napi politikával foglalkozik, és nem csak olyasmit csinál, amit két hét múlva senki sem ért, vagy senki sem tud értelmezni. Tehát például mondjuk itt van az ölelés akció, ez egy olyasmi, ami kevert műfaj ebben a szempontból is, mert aktuális dolgokra is reagál, ugyanakkor egy nagyon egyszerű, akár hatalmi struktúrákat, akár az ölelésnek a teljesen inadekváltságát megmutató performanceként is működik. Tehát valami olyasmi, ami egyszerre ez is, meg egyszerre az is. Most az, hogy itt van a Fekete Erő, meg az, hogy itt van az MMA, az nyilván végtelenül bonyolítja és elkeseredetté is teszi a helyzetet, de ugyanakkor nem szabad azt gondolni, hogy csak ez lenne, vagy csak ezzel szabad foglalkozni. Tehát,
0: igen, ez egy ilyen nagyon bátor aktus, tehát ugye elnyomó rendszerekben az egyének egy jelentős része behajol, és azt mondja, hogy figyelj, nem csinálok egy ilyen performance-ot, mert lehet, hogy akkor a következő díjosztónál figyelembe fogják menni, hogy ja, az a csávó, tudod melyik ez, aki ölelgetett. És hogy a művésznek ezzel nem szabad számolnia, vagy legalábbis, hogyha ezzel számol, akkor megtörik. És hát talán pont az államszocializmusban élő művészeknek volt egy ilyen sajnos nagyon jelentett sajátossága az, hogy inkább az alkoholizmus és a függőségek felé menekültek el abból a vákumból, ahol az művészetőségnek a kibontakozása lehetetlen volt, és erre számtalan példát találunk.
3: Hogy most azért annyi platform, meg annyi tehát fizikai, meg virtuális platform is, vagy annyi felület, amin keresztül, vagy amin lehet művészetet csinálni, hogy én szerintem semmiképpen se kell, hogy az MMA, vagy bármifajta, akármi múltbeli, vagy akár jövőbeli esemény úgy hasonló a művészekre és a művészetekre, hogy bezárkózzanak. Tehát a bezárkózást, tehát hamis indok az, hogyha ez külső körülmények hatás, az, hogy a külső körülmények hatására zárkózik be a művészetem, ez akkor ez egy kamuzás, mert hogy nem erről van szó, tehát akármilyen rossz a helyzet, vagy akármilyen ambivalens, vagy elkeserítő, mindig lehet találni olyan platformot, ahol releváns dolgot lehet csinálni.
1: Egyébként nem kell egy művész inspiráció találásához, vagy kereséséhez valamiféle frusztráció? Nincsen valamilyen hiány mindig a művészet mögött?
3: Hát, rengeteg sok minden van, szóval, hogy Én inkább ezt a kíváncsiságot mondanám, tudod, hogy valami, tehát például most nem akarok már ezredszer is az ölelésre, de akármelyik másunk erre belgondolok, ez egy kísérlet, szóval én jó részt nem tudom, hogy mi fog történni. Ebbe se tud. Hát most gondolt arra, hogy majd akkor, hát ugye még az utalás előtt, az összedi átutalása előtt öleltem meg, aztán gondoltam, hogy hát még jó, hogy le nem vonnak majd valami nem ölelési pótlékon.
0: Ölelésadó.
3: Tehát visszatérve a kérdésre, hogy frusztráció persze, meg különböző mindenféle érzelmi, meg lelki dolgok is, de ugyanakkor meg a kíváncsiság az, ami hajt, és szerintem az, ami sokáig kitart, mondjuk egy frusztráció az aztán inkább valamit elfolyt, vagy elnyom, vagy kellemetlenebbé tesz, így a valósághoz való viszonyulásban, a kíváncsiság viszont folyton más irányokba terel, és az egy megosztható dolog.
0: Neked biztos van egy olyan vonatkozása is, ami itt nálunk is a rádióban egy ilyen alapszkill, vagy nem tudom mi, hogy minél inkább ütnek minket, annál inkább válunk forradalmi rádióvá. De amúgy ez a rádióállomás, a Tilos Rádió békeidőszakban egy tényleg végtelenség egyszerű rádió, közösségi rádió lenne, emberek ide bejönnek, saját dolgaikból beszélnek, senkit nem érdekel semmilyen társadalmi küldetés, csak amúgy jó rádió, mert jó ezt csinálni. És a közeg változása az, ami állandóan valamilyen helyzet elé állít minket, amire reflektálunk el ahhoz, hogy megtartassuk a saját értékeinket, ki kell fejeznünk valamilyen módon a viszonyítást, asszonyunkat, mert különben mi magunk sem látjuk azt, hogy merre felé szeretnénk menni, vagy hogyan szeretnénk kibontakozni. Azok, akik szeretnék megnézni Brückner János Don't Believe the Hype című kiállítását, meddig tehetik meg és hol?
3: Február 8-áig nyitva van a kiállítás, tárt kapukkal várja a látogatókat a Csili Művelési Központban. 3-2-1, ezt mutattad, Peti?
5: 13-20 óráig,
3: igen.
0: A hét minden napján?
3: Azt felteszem, hogy nem, hanem
0: kintatjuk hétfőt
3: péntekig.
5: Ha kell, igen.
3: Ha legalább már tényleg a múzeumok legyenek, akkor itt van.
1: Egyébként tényleg.
3: Nem, hogyha más, ez egy jó kampány lenne. Na mindegy, és szerintem még vannak még kilájkolható pixelek is bőven, úgyhogy még ottan lehet élményeket is.
0: Illetve hát van még egy olyan műtárgy, amiről nem beszéltünk, egy ilyen kinyitható, ikonszerű festmény, amit szerintem majd még mindenképpen, majd arról lehet, akkor majd egy picit még visszahoznánk benneteket, hogy annak mi volt a hatása, most arról nem árulnék el többet, mindenki menjen ki a Csilibe, és nézze meg ezeket az alkotásokat.
3: Igen, ez érdekes, mert hogy az egyik aspektus a kiállításnak az, hogy a végére áll össze teljesen a kép, tehát akkor, bizonyos képek akkor lesznek láthatóak. Tehát, hogy a nyitó pillanat az egy üres valami volt, tehát egy fehér papír volt nagyrészt, amit aztán a látogatók töltenek fel, vagy csinálnak vele valamit. Úgyhogy ez erre egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy azzal a bizonyos művel, amit most még szerintem így lebegtessük, hogy tartsuk titokba, hogy azzal akkor aztán mi lesz a végén.
0: Igen, és jó ez a kis titok, hogy még itt valamit mindig ki kell még tölteni azért. Tehát még a csapdában vagyunk egyelőre, és egyelőre még humán printként pecsételnünk kell azért, hogy ez megjelenjen. Aki többet szeretne olvasni Jánosról, brücknerjanos.com, aki pedig az Everybody Needs Art, ő pedig, ha ezt beírja, akkor egy jól emlékszem, akkor egy Tumblr oldal is felugrik.
5: Valak.com is, Facebookon is megtaláltok.
0: Úgyhogy óriási digitális legyomata van ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkáitokhoz. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, ha máskor nem, akkor a kiállításnak majd a végén. És mielőtt még kimennénk zenére, akkor Kitike programajánlót szeretne mondani, ha jól emlékszem, egy fél percben.
2: De tényleg csak egy fél percben, hogy akinek megmozgatta a fantáziáját a múltkor a társadalmi vállalkozás téma, az jöjjön el ma este a Magnetházba, ahol este 7-től a járókelő.hu-val és a Root for You-val fogunk arról beszélgetni, hogy a technológia mennyiben változtathatja meg a világot, és hogy lehet-e világ megváltoztatásból megélni.
0: Ó, hát reméljük, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő. Szevasztok!
3: Köszi!
1: Hello! Switch off the light, you see the darkness. Step up to the mic, now show me the madness. Who's the darkest, who's the poorest? Who's that one I don't wanna fuck with? Suicide boss with many scars. Them so hot like the climate on Mars. Fast as knives, they cut off your life. So I give you advice, don't close

0: Sesuta.
1: Kert akar.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lefedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvás, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szürszocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Diliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása. Jó tét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avidbárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúrfölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, errehozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt, Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Kodály Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár! In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jelen.

Diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: Nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt korvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a válság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. Na, és a kozákok megkezdték a levesosztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kár.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleve...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszébe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Ők ugyanak. Fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy köteg kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy bajzsviga.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni, értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajtad adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: jóval.
1: Csak amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
2: Ó, valóban?
1: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, Alvarez, itt valami készül.
3: Szeret citromot a sherryhezben.
4: Igen, citromot, köszönöm.
1: Köszönöm, jöhet. Mondtam Lawrence-nek,
5: feleség cserél.
1: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét. És a devalválás után...
2: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
4: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hozt el mévőt, Sir Mook?
5: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
2: Nagyszerű! Hívjuk be!
3: Nem lesz kifogása ellene?
1: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
5: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzék.
6: Cserebere?
5: Úgy van, szörmók.
6: Halé!
5: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg ki-ki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Jó szórakozás.
3: Köszönöm, drágám.
1: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még mind semmi. Mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
2: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
4: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
2: Ne haragudj, Billy.
1: Semmi.
2: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
1: Bill McCready.
2: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
1: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényöv kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
2: Cseréljük!
1: Öregszem! Cseréljük ki a percet.
5: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy.
1: Köszönöm, Jack. Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
2: Nem akar, ez sem akar belemenni.
1: A kulcs?
2: Nem. Az erényövet már kinyitottam.
4: Bill, te olyan ügyes vagy. Nem segítenél a behelyezést?
1: Feleségemnek mindent.
4: Drága vagy.
2: Köszönöm, Bill.
1: Szó sem érdemel. Viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hacsó Eurázsiába helyezte.
5: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
1: Csak nem.
5: De, utazóügynök voltam. A Pitvaros Ambrose falva, Tóth Komlós vonalon.
1: Te jártál Tóth Komlóson?
5: Onnan indultam bevetésre.
1: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Görömbölt napolca a só.
2: Gyönyörű, vajon az enyém odébb volt.
1: Hol, ha szabad tudnom?
2: Gencs, úgy, nudlában mint.
5: Az aztán a közé.
7: Megkiszem azt. Amerre én jártam,
2: és pedig Sir Mook,
7: arács visontat, na most
5: az arácsi rajon, Suvixban, valami szörnyéges.
7: Megfelelkezetlen.
4: Puszta, szecső.
5: Leszküld.
4: Kakami. Hunya.
5: Cserebökény.
8: Ébresztő.
5: Takta szada.
8: Vigyét
5: szóra.
8: Ébresztő.
5: Mi?
8: Mindjárt indul a vágyai vonat. Ha nem kell fel, lekésni a lucaloki csatlakozást. Suvixra, Vigyétsz úr.
5: Nem tudok. Nem.
9: Az ilyen neked annyit és kodál, mint valamit a szentelkvíz. Hida vigyázva.
5: Nem tudom.
9: Megértette? Maradjon!
0: Én kérem, sehová sem megyek. Olyan...
1: Nagyszerű, nagyszerű szörmú. Ne hagyja abba, folytassa.
0: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testre. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
1: Folytassa, folytassa, szörmok, hallgatom. Merre van ez a vidék?
0: A világ teteje mellett, ahol a part 6000 métert szakad, és apró, egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni, hogy a két lába a levegőbe lóg az utasnak, és maga darálja két kézzel a göcsörtös csiga szerkezetet. Alatta felhő foszlányok húznak el. Ha tiszta az idő, megáll az ember, beakasztja a daráló csigát, lenéz, és a mocsarak és erdők járhatatlan vakfoltja közepén felfedezi szeghalmot. Horhosa a retteget berettyó. Bal partján hosszú, üvegtetős épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel. Buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival. Körös körül bölömdongók, a bénító, sújtású elektromos zűző, a harapós csecse és a pillangós korpió. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombostűre tűzdelik a pillangókat. Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
1: Jó, hát fölöttébb figyelemre méltó.
0: Tévedtem el káposztaerdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül, lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
1: És ezek is dohányoznak?
0: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elüketnek.
1: Hát, ez csodálatos volt, Sir Mook, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
0: Gyógytenisz?
1: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarquhar művésznő jelentkezett be.
0: Az isteni Mirabel.
1: Igen.
0: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
1: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, Sir Mook.
0: Az ég áldja a Philpott professzor.
1: Az ugandai Elektrában.
6: Szálgalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban, és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
10: Freddy! Freddy!
6: Brenda!
10: Igen! Brenda!
6: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről, azóta, hogy akarom mondani.
10: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt. Nagy múval és neklisében.
6: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
10: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
6: Együtt gyerekeskedtünk.
10: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát, ha véletlenek kormányozhatatlanok.
6: Akár az álmok.
10: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
6: Brenda, én...
10: Maga csak ne! Ez most az én monológom! Jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
6: Tessék!
10: Köszönöm! Begyűröm! Így, né! És belefogok. Segítsen rajtam, Freddy! Mint orvoshoz fordulok magához.
6: Mi a panasza, Brenda?
10: A panaszom! Édeske! Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok. És a tüneteim nem volnának. Én se volnék. Puszi, puszi. A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. Olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszókapkodás. Bemondás, időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment tréfájára. De a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez? Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. Azt hiszitek, telik valamire?
6: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
10: Hogy valaha szellemes voltam! Igen, az voltam. Ezért puszilom. Megpuszilom magát, értem? Hamvas, 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam a csipám. Vagyis... Figyeltem. Oda hallgattam. Éltem. Ma már nem is az enyém az arcom. Már nincsenek saját fintoraim. A trombita izmom. Figyelem, hogy a pofazacskom hová merre rándul. A tokám. A nyakvonalam. Ma holnap a seggem lyukának bajuszt rajzolok, azt is kimaszkírozom, és az szerint elegedem.
6: Brenda.
10: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. Ne, hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból! Én nem vagyok semmiben! Nem lakom sehol! Hajléktalan léleknek lenni, a testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul! Erre ítéltek! Freddy!
6: Brenda, kedves...
10: Még ne is bőgjek! Nem bőgök, de fogok! Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam, és maga még ismert Freddy, ismert azt a tehetetlen, ágról szakadt, taknyán csúszó, soha egy fillérjese színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen toronymagasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom, sem magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... Mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség. Lelki hitványság, sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából is, ki lúgozza azt, aki valaha volt, aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
6: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll? Ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó embere, vagyis mint magánember, és nem mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leolyasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
10: Mi?
6: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
10: De mi?
6: Faképnél hagyni a színpadot.

Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember, eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról, a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülöt ugyan hol találok, mi? Látott maga engem a megtört szívek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben. Hagyjam ott a színpadot, a színpadot. Én, aki olyan

0: szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se. Eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg facol bűnutánzott karapér azt nem tudom.
1: De Miss McFarkán...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkárt ki akarja semmizni. Rúgni! És általában ki kutya pisázni a színpadokon. Bevűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtócsapkodás. Ágyudorej. Halálsikolj. Látja? Erről beszélek. Odalent javában áll a bá, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
3: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot? Jó, fokhagymás.
3: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
3: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor marad. Viszont hogyan lesz?
4: Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben. Ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
5: Ez az, ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Lalika lelke ahhoz, hogy ripsz-rapsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer-koros szép öregségre számított a szeretet otthonban? És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaimmal, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
3: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
2: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
3: Hát a maga védence, kolléga?
5: Előfeszített vasbeton szakértő.
3: Az meg micsoda?
5: Rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondúra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos...

0: Innen a közvetítő állásból. Ez a mondhatnók világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gólparádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetélyt...
2: Templom toronygomb aranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom toronygomb aranyozó.
3: Add nekem olegáskodálni! De ha nem megy ki a képből a vödrébe, mentem utána lódítom a szőrbókat. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De sírségben lemaradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót, és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Burucsága hármas technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről híres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja, megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrája körül akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor, mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga! Zico!
1: Figyelj, tiéd alatt a mondok, tiéd
3: alatt! Zsiga! Zico!
1: Ott vagy már!
3: Zsiga!
2: Zico!
3: Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja, hogy...
3: Gyertyát rúg! Asta!
1: Még a nevén...
3: 70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindezidáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
4: Egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kadálni, hogy kórházba kerül!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsezáti részt, pampütyülőrezes részadgyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott, nem látott. Arról megoszoltak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészehaj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: És erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se vár!
2: Na!
3: Az obszeidom fene a jó dolgát, érti a magukát nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütkijában. Ekkora hullamosan kádok vanni!
0: És jött éve csodákkal, hullottak garmadával, tétemények mirált. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpálót, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját. És mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig. És labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, s aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezer, és lángolt a filiszteusság tízezer, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átallott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip file hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: áldassék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Calixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelé székesegyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttér alkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkinshez közli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egy labda hívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a kőzuhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével ballisztikus röppáján az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanánt a 168 cm magas 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra, ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look. Öt, három, egyes.
1: A konyhában terítsek, vagy bent terítsek?
2: Se konyha, se szoba, 00 X.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipíc hazafelé.
3: Mi ütött elé? Árpi!
2: Is maga engem, ne árpízzon! Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
3: Fizetve?
4: Indulandus.
3: Te hogy beszélsz velem?
4: Olajra, mamuci, olajra.
2: Egy percet adok.
3: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
3: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat. És csapd a rajtót magad után.
5: Mit létettem? Most mi?
3: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után.
2: Mi?
3: 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért. Ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
3: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
3: Harpikám.
2: Harpikám.
3: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg.
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
3: Egyetlenem, boldogságom.
2: Megáll az eszem.
3: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
3: Szegény beteg tyutyikám.
2: Csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
3: Ápolni.
2: Őrület.
3: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
3: Én édes beteg tyutyikám.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a felébe hívják.
3: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Mi?
3: Tyutyikám. Tyutyusom.
2: Bár misém. Mentőket, rendőrséget. Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most aló mars!
3: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre, csak emlékszel?
2: Mi?
3: Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyutyi, Gyutyikám, én vagyok a te ibid, ibolyád. Gondolkodsz?
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
3: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
3: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp! Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs, hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében, ott a bizonyíték, és még tagadná, hogy ki van fizetve?
3: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg
2: hogy...
3: én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol hajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, járpa!
2: Torkig vagyok!
3: Az ibolyka, akinek ibolyka!
2: Ibolyka!
3: Ibi, olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
3: De most már nem tudom, hogy összeszakadt! Felármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: A botrány legyen botrány! ha az állásomba kerül a betontervnél. Hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
3: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
3: Az ő lakása, annak telefonál, akinek akarok.
6: Igen, igen, igen, akarok.
3: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az lakással?
3: Szólj csak keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
3: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
3: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpádné vagyok.
2: Takarodjál!
3: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
3: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért!
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz nekem becsavarodni!
3: Ne, Árpi! Ne folyt, ugas! Ne folyt! Ibo, Árpi!
6: Ibolyka, a feleségem harcba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi, a vérem, telefonálja.
3: Van eszembe. Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki, minek kekeckedett. Stex, cigi, tampon. Lábom közt a kelengyén. Na kis anyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fuvar ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új Szerkó. Még szerencs, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankón. Tiszta munka. Csak a tócsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

Üdvözöljük! Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester 3 hadaró ritmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, mulat. Mulat, mulat, mulat, mulat, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étrend, ugat a világ, ugat, ugat a világ, ugat, hiszi a hangos humbugot, ugat, ugat, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, üget, üget a világ, üget, vak lovakon a vén tyüket, üget, üget, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, tarol, tarol a világ, tarol a pofasör, a potya bor, tarol, tarol, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes, a jó bugás, arat a világ, arat, arat a világ, arat, csinics haj, csilik a nalat, arat, arat, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, siker, siker, belefogam, mire rádöbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, sajog, sajog a világ, sajog, babai kínban a bajok, sajog, sajog, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, borul, borul a világ, borul, belenyugodik, ján, borul, borul, borul, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, csorog, csorog a világ, csorog, kana kilincsen, kun, csorog, csorog, csorog, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, dürög, dürög a világ, dürög, amerre arra sündörög, durog, direg, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, harap, harap a világ, harap, kell a rög, minden talp alatt, harap, harap, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, kerek, kerek a világ, kerek, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, kerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, lakik a világ, lakik, pincétől toronypadlatig, lakik, lakik, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat.
1: Harmadik felvonásból. Libeg a világ, libeg, libeg a világ, libeg, neki libeg a semminek, libeg, libeg, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lobog, lobog a világ, lobog, lepik a villancsillagok, lobog, lobog, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, düböl, düböl a világ, düböl, kikibújik a bőriből, düböl, düböl, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, dobol, dobol a világ, dobol, magasodik a lárma, bolt, dobol, dobol, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez, ura üri rakétára kap, len, cipel a batyú árada, cipel a világ, cipel, cipel a világ, cipel, takarodik a göncivel, cipel, cipel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire húdik a férgese, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosunk, talan, boldog, boldog, talan, ha már a tejú is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tánc, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó, ja, halál, jó, ja, halál, jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitok vele. Majmolja a nincset, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába,
1: akivel társalkodol, he?
0: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett, verő halál harangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benn a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőz és emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s kiszidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében.

Og lys ben. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér, utoljára. Karon fogja édes pár, kedves kar, hites párja, sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja, szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak. Karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelket belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spárnástól felkattintja. Öreg baba doromból könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból sorra sor elmosódik. Feje táján friss piték, kürtös fánk illatárja, tükrén látja édesét, ajtaját, avatárja. Borsodóját felforral, cukorral felforralja, jóval intőn óval tart, szóval tart, jóval tartja. Mondókája keldegél, elregél, elregéli, még a reggelt majd megél, csak megél, tám megéri. Öreg mamusz, elalusz, alamusz, amammogja, életálmát lábkeltétől fejnyugtáig elszammogja.

kesergő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az orvikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökör fogat alapfogják bojtáromat. Kumborbál a mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ej, szem! Békkattyán a pap az atya, van imának foganatja. Ujjik körke olyan herda, ezer helyet kaniberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom. Ülöngélő kántorének beadott a keszőcímnek. Kutamású más legényem, kármentőbe nevetjélőm. Hallod már is szalajtlár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva, ejszem! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok, nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki buksengel az ajtón. Félmeszely jársz leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren, tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a lúfosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felprédálja, szárítóbú szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica gór és benne, ami nem az úré, te bandástúl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba, ejszem, furkóbonkós vasvillások, jő nagy szorongattatáson, cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusza, ha szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű gustorára, háton cserdül mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom, jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és mindjárt kezdődik. Závada Pál, Jadviga párnája, hangoskönyv feldolgozása, és tart még majd egy jó pár műsoron át. Jó szórakozást!

első fejezet. A mátkaság természetes parancsa. Zacsi nem tudtok nyisecskó. Lábjegyzetbe elkezdem ezt a könyvecskét. Én, Osztatni András, 1915. február 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Fűtve, dúlva az izgalomtól, a szememre állom még szállani nem akar, előhúzom ezért már is jegyzetkönyvemet, mint Bindernél vettem Korona 40-ért, amint megláttam, rögtön megtetszettek a haloványlila vonalazású lapjai és az indigószín vászonkötés, el is határoztam magamat, hogy naplójegyzeteket fogok belevezetni mostantól, ahogy házas ember leszek. Épp e minutában üti el az éjfélt, beírhatom így már, hogy végre máma 1915. február 6-án oltár elé vezethetem Palkovics Mária Jadvigát. Gyakovagy pána Bohu, köszönet az Úristennek szlovák nyelven, hogy megértem ezt a napot, azt az Úristennek kell megköszönni. Magamnak megvallhatom, hogy itt letettem a tollat, hogy összekulcsoltam a kezemet is, és ráhajtva fejem adtam hálát a sorsomért. Utána kinyújtóztam, s majdnem föllögtem a kalamárist, mert tagjaim bizony elcsigázottak kissé, hisz sokat végeztem velük máma. De nem olmos fáradtság ez, mert épp hogy könnyűvé tesz, s már az izgalom sem feszít, hanem szétáramlik bennem, mint a vér. Minden előkészületekkel jó időre meglettünk. Zabíjacska hotová, lábjegyzetbe kész az agyonverésecske, vagyis meglettek a disznóvágása. Két süldős niclibe vágva tepsikben sültnek, mellé pástétomok teknőszám kikeverve, három birka lenyúzatott, fölaprítatott, 50 pár tyúk meg 60 kacsa lepucoltatott, és vagy 6 nagy asztalon a torták, s minden kamrákba, pincébe lezárva. Az 5 hektó bort Solt vadkertről tegnap meghozták, pálinka az saját termés, lesz elég, ki is van butéliákba töltve, s a komló szálából hozattam barna meg zöld kontyalávalókat is, 20 üveggel. Birkadatkor az asszonyok már a kisbirtokosban kezdenek, abroszt terítenek, tányért hordanak föl, gyújtanak be a kutkákba. Ezek üstházak vályokból. Mamóka biztosan ezt is csak maga akarja dirigálni, meg a főzést, pedig menne az anélkül is. Hulina meg Boszák a strávkocsin átviszik a húst, aztán a Boszák ott is marad, lelkére kötöttem, hogy a többire ne legyen gondja utána, egyedül csak a pörköltre. Mert azt ő főzi 4 nagy bográcsban, baranyi paprikáshoz nekem szakácsné nem kell akármilyen is, csak egyedül a Boszák. Baranyi paprikás, az birka pörkölt. Az olyat főz, hogy sötét piros, akár a bika vére, de nem tocsog, mint a hulladék húsok a zsíros hégleveikben, hanem magába issza a saját megyszínre érett szaftját is, és csak reszket, mint a csikó véknyav ágta után, hogy a gőzölgő tányér is beleremeg, amire kiszedik azt a pörköltet. Délután 3-ra itt a rokonság, átmegyünk a kerten, és kikérjük Jadvigát. Adakoztunk mamókával ezen is, hogy kitől kérje ki a hőfélyem a lányt, mert mégis jobb volna, ha nem ő, a saját anyám adná hozzám. Tetejébe azok után, hogy választásomat mennyire ellenezte, hanem teszem föl Spevács tiszteletesné, Jadvigám Judit mamája, vagy esetleg Nyanicska Erzsa, keresztanyám várna ott minket. De ráhagytam mamókára, mikor már Jadviga is beletörődött. Legyen, ahogy anyám akarja, nem mintha szava felett bármikor is disputát tűrt volna el, gondoltam. Noha Jadvigát apovkámnak köszönhetem, Frigyünkre mamovka is áldását adta. Azaz, hogy mi okom itt szépíteni? Áldás?
de a dolgot kibontogatni most nincs idő. Elég ide annyi. Ahogy első ízben járultam anyám elébe, másíthatatlan elszánással, de rettegve, szavamtól akkor céklavörösre gerjedt, s míg komondora is rám horkant, ő fújtatva jött, míg a falig nem hátráltam. Csó, že koho? Csó? Ismételgette a fulladástól elébb hörögve, majd ablakrezgetőn ordítva, hogy micsoda, hogy kit akarok én? És tanulni fogsz, nem nősülni, megértetted? Üvöltötte. Soha így féktelenül dühösnek nem láttam, pedig hát rakoncát sosem ismert a nyelve. Már érintésre voltunk, amikor már csak üdni lehet. Akkor a kutya fenyegetve rámugatott, én kiszöktem a konyha felé, anyám pedig magára vágta a szobajtaját. 2 hétig némán kerülgettük egymást.

hogy idősebb nálam, és már az orromat is elcsavarta ennek a nőnek a szaga. Őszintén megmondva, a smrad kifejezést használta, ami ugye bűzt jelent, mert szokatlanok neki Jadwiga parfümjei és halántékkenőcsei, melyek engem viszont való igaz, hogy elbódítottak. Egyszer tőle jövet hazafelé Bécsben magamnak is vettem olyan kámforosat. Azt szagolgattam, olykor a szédületig, amíg hónapok múlva újra viszont nem láttam őt. Nem bántott engem akkor anyám durvasága. Át akartam ölelni, hogy megköszönjem, de ő eltolt. Hagyjam őt, hagyjam. Boldog voltam. Noha most se én hajlítottam mamovkámat a magam akarata felé. Anyám átkainak kénkő bűzében és menyasszonyom kámfor szagában támadt föl hát a mi szerelmünk rozmaringos illata. Na de vissza az esküvőhöz. Délutánra tehát már be lesz fogva az új bőrüléses nagyatádiba, a kicsibe, abba ülünk mi, az Gregor hajtja majd, a fölpántlikázott francia hajtószárral, amit Apovka hozott Győrből, és féltette, mint a szeme világát. Utánunk sorol be majd a nagy dupla üléses, azon mennek Mamovka, meg Krszni otyec és Krszná mama, keresztapa és mama, Erka unokahúgommal, na azt hajtsa csak anyám házi szolgája a Zelenák. Mit bánom én? Adtam rá rendesebb ruhát, ha már Mamovka ezt a koszvakarék Zelenákot akarja, hogy legyen neki egzecírozni kit. Csak legalább borotválkozzék meg rendesen, mondom neki. Micsoda? Že čo? Hogy micsoda? Kérdi a Zelenák, mert ha úgy akarja, még süket is. Mondom, oholjíj, rozumjete? Lábjegyzet, hogy megborotválni saját magát, érti-e? Na, és itt ez a rend öltöny jó lesz magára. Hát így kell eligazgatnom magamnak a lakodalmamat, ha az én drága apácskám, moj Mili Apovka, már nem érhette meg ezt a napot. Szegény mamovkám pedig, bárhogy is elkomandírozta az egész kopasztó asszonysereget, béreseket és minnyájunkat, engem bizony sokat hátráltatott vele most is a küzdelem. Bocsássa meg a teremtő neki is, meg nekem is. Mert azóta még keserűbb, s ridegebb, hogy nincsen leánya már. Hisz ketten maradtunk csak. Zsofka nővéremet, eljegyzett menyasszonyt, még Apovkám halála előtt 4 hónappal, 913. októberében temettük, eltört lilium szálunkat szegényt. Anyámnak ő volt a szemefénye, akinek a saját nevét adta, és benne leánykori magát látta. Hát ő neki akart először ilyen lakodalmat, értem én, nem én nekem. És ha majd nekem, gondolta, akkor mással. Avval a lányjal boronált volna különben össze, akivel Zsofka volt sülve-főve együtt, de akit nem szeretnék most azzal gondolatban sem bántani, hogy leírom a nevét. Kit nem akartam én, pedig ő reményekkel gondolt mindig rám. Láttam őt különben 3 nappal ezelőtt is a Hromnice bálban, de hál' Istennek már rossz a pali barátommal táncolt egész este. Jadwigát voltaképp most először a neve napján, a Mária napi kisbirtokos bálban volt érkezésem a falu szeme elé vinni, s majd szétvetett a büszkeség az én utolsó menyasszony napjait taposó gyönyörű arámmal. Lábjegyzetbe, Hromnice az gyertya szentelő Mária nap, és úgy név napja, hogy Osztatni Andrásné Palkovics Mária Jadwiga. Amúgy egy ilyen bál pont, mint a kisbirtokos tenyészállatvásár. Csak ott legalább nincsenek fúvós trubacsok. Lábjegyzet vége. Egy dolog miatt futottam csak át reggel Jadwigához, a másik házba, mit Apovkám Zsofkának épített, s most mi fogunk benne lakni. Gyere! Húztam magammal át a kerten.

Nyitottam a füles kulccsal a pincét, és levezettem ámuló menyasszonyomat az üstökben telelő leánderek közé. Szakítsál nekem, mondom, egy rozmaringágat, és tűzed a kalapomba. Nevettünk, ahogy ezt megtette. Összeülelkeztünk, és mondom, már itt se vagyok, te meg szaladj, észre ne vegyenek. Pedig nem más akarta így, és a szokás se olyan szigorú, hogy ne mutatkozzunk együtt aznap, csak is egyedül ő. Hogy kímélnénk őt ma még, ha már úgy sincsen külön lányos ház meg vőlegényi ház, ne kelljen fogadni neki a rokon csődülést a tortákkal, csirkékkel. Besötétít inkább az új házban, gyógyítja a gőzökkel inhalál, mert hűlés bujkál benne, meg a kámforos kenőcseivel enyhíti magát, nehogy migrén kínozza majd a nagy napon. És eltűnődnék még, ezt maga megérti, drágám, mondta nekem. Jaj, simogattam meg, tudja ő jól, hogy kérhetne tőlem bármit, pedig sejtettem, anyám ezt se fogja szó nélkül hagyni. Mamóka, drága, mamó, édesanyám, csak lágyítaná meg már a jó Isten a szívét. Hát az esküvői öltönyöm zsebébe ezt a rozmaring szálat dugtam az elébb. A hasznos ismeretekben olvastam a minap, hogy így kell. És szét is morzsolgattam belőle az ujjam közt, hogy olyan jól szaglik, ha az orromhoz teszem. Előveszem még a kámforos kenőcsöt is. Utoljára tán, hogy epekednem kell a gazdája után, mert aztán az enyém lesz örökre. Ennek a feljegyzési könyvecskének és önmagamnak, de csak is magamnak, hogy vénen is emlékezzek rá, azt fogom megörökíteni legelőször, hogyan nyertem el Jadvigám kezét. Leírom majd holnaptól, mikor már nős leszek. Most már álmos vagyok. 1915. február 8. Az én lakodalmam kiadási és pénzköltségei voltak. A kisbirtokosért, a kisbirtokos szövetségnek fizettem 30 zlati, vagyis arany korona helyiségbért, a trubacs muzsikusoknak, Schmel 16 fiúval, egy-egy tyúk, két-két kalács, 50 zlati, és még fejenként két kocsi tüzelő. Ital elfogyott, bor 3,5 hektoliter, meg fél hektoliter pálinka, meg édes, 60 zlati. Ajándékkendőt vett Mamovka Jadvigának és nyakravalót, 25 zlati, menyasszony táncra még fizetett 3 zlatit. A vőfély úrnak adtunk egy kocsi tüzelőt, az esküvői meghívók Weissmüller nyomdájában kerültek 160 darab, 4 zlati, summa 172 zlati, nem számítva a rőzsefa tüzelőt. Lakodalmamról, mely legnagyobb részt jól sikerült, jegyzek majd még. Kiválta nász éjszakáról, alkalmas időben, később. Mely, úgy értve az emberi természet szerint, 4 éjszaka óta sem történt meg a maga valójában. Holott szerelmi érzület felől kölcsönösen biztosítva, gyengétség, etc. Napok óta nem alhatom. Elragadtatottság és dultság egy azon időben. Február 9. Fogadalmam szerint nekilátok, hogy papírra vessem históriánkat kezdettől, habár mi jelen napjainkban esik velünk, s éjszakáinkon kivált, feledni annak sem óhajtom egy percét se. A megértés reményében, tanulságokából. De következik majd az is. Kint vagyok a tanyán, jó reggel befogtam már a szellőt, hogy el kell igazítanom idekint a Gregort, pedig hát ördögöt a Gregort, mert nem másra,
hanem én rám férne rá, ki igazodhatni en magamban. Jadvigám angyalmosolyúan kelt föl velem, holott eleget most sem alhatott őse, tisztát adott és Ranyajkát. Ranyajka az reggeli, de mondják Frustyiknak is. Német Früstök. Kenyeret pirított kemencében, Blahovnyanya odakintről befűtött már addig, és kacsa zsírt kent rá. Lopva magamhoz vettem könyvecskémet, tintám és pennám idekint is van, és csókkal váltunk. Gregort elrendeztem hamar, boronálni küldtem, de hát tudja az magától. Na, várjunk, kinek hazudozok, még ha napló nem volna ez. Én a Gregort nem szalajthatom sehová, kivált nem boronálni, mert arra inkább én nekem kéne, hogy ő rábólincson. Valóban a boronálásnak kell ma soron lenni, vagy valami másnak. Dobtam 2 kéve kukorica íziket a parázsra, ez meg a kukorica száraz szára, de nem biztos, hogy jól írja, mert a kemence tüzelésbe csak az ment, aminek a tehenek már lerágták a levelét, annak meg Zetke a neve, lábjegyzet vége. És így ültem neki, vén cselédem és intéző jószágigazgató asztalánál, közelébb tolva az ablakhoz. Amit tollal elbeszélek, javarészt Gregortól tudom úgy is. Hát éppen jó, hogy ezúgba húzódhattam írni, hol az öreg, mint gyermeknek is mennyit mesélt már nekem. Apovká még hű bérese volt ő kicsi suhanc korától, még öregapám fogadta föl, s dacára, hogy nem nősült sose, megürülvén ez a tanyánk, itt szállásolta előtt Apovka, már vagy 20 év előtt. Bárhogy is akarta mamovka egyéb béresnéit a pereputtyukkal ide tenni, kik hízelektek neki, és nyaggatták, hogy szép kis tanyas közel a faluhoz. Apovka beleszólást ebben nem tűrt, Gregornak marad ez, amíg csak él, do smrti. Lábjegyzett, hogy addig marad, amíg meg nem hal. A halálban nem marad semmi, még magánhangszó se. Smrty! Apácskám, Osztatnyi György tehetős gazdaságot rakott össze. Megtriplázván 30 hold jussát, és ott volt még a mamovka 50 kataszterje külön, mely a szülői birtokból csak később hasítatott ki, de egy részét anyácskám külön ambíciókkal maga igazgatta. Mit Apovka jó kedéllyel viselt? Csak a mi birtokunkat emlegették úgy a gazdák, hogy valódi bohati imájatok, vagyis valódi gazdag birtok vagyon. S tréfálkoztak apácskám nevével. Lábjegyzet, pedig nem vicces. Osztatni név nálunk tótul utolsót jelent, mai napig is. Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy a többi, vagyis ami még marad, maradékféle. Végül is föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról, hogy utolsó söpredék család. Lábjegyzet vége. S tréfálkoztak apácskám nevével, mert épp hogy a legtöbbre vitte ő a faluban. S jó részt a maga erejéből, mert nem kártya, korhelymuri és vadászott volt az élete, mint teszem a Vaclavszky grófnak a szomszédban. Holott más életpálya felé is vihette volna útja Apovkámat, ha, mint Gregor mondja, nem a szerzést, az itthonról szökő lótásfutást választja, hanem a Ponyicki kántor tanító lányát, aki iránt szándéka meglehetős lehetett, és kiről nagyon is kell még majd szólnom. Vagyis, ha nem Mamovkát veszi el, akinek a malom felére eső örökségét nagybátyám, Jankó keresztapa, az esküvő után rögvest leperkálta, szülei pedig a még egyben hagyott birtok jövedelméből
Csinos percenteket ígértek és számoltak is el évenkint a lányuknak, serkentvén a vetekedő gyarapítás vágyát apovkámban is. Apácskámat, mint rátermett virilis gazdát, aki Csabán még gimnáziumot is járt, utána pedig elkommendálták gazdatanoncnak s német szóra, és ő addig rágta az apja fülét, míg az el nem eresztette, hamar be akarták fogni a helyi közügyekbe. De ő, mint afféle szerző mozgó ember, inkább intézett bárkinek búza eladást, vetőmag vagy gépvásárlást, apa állat beszerzést, munkás, sőt házasság közvetítést is, és őt küldték folyton deputációba, kamarához, megyéhez, Pestre, mikor hova kellett, hivatalt azt mégse fogadott el soha. Noha bírónak is megtették volna. Megyei képviselőtestületi tagnak, egyházkerületi presbiternek vagy területi kamara elnöknek is, de hogy ő nem fog asztalt őrizni és padsorban bóbiskolni naphosszat, közben jár ő szíves örömest bármiben, ha teheti, de a muszájhoz nem fülik a foga. Ez volt az igazság egyik fele. A másik ellenben az, hogy apácskám a maga érdekeltségeit virágoztatta föl inkább. Stallum nem igézte meg sose. Úgy kezdődött, hogy egy akkor még nőtlen német fiskális bojtárnak, Winkler Benjaminnak, akivel ő, mint gimnazista, egy ugyanazon háznál, a fehérvári vaskereskedőjéknél volt Kosztkvártéjon, apácskám komoly szolgálatokat tett. Meglátogatta ugyanis egyszer a családot az özvegy Weisz-Poldi bácsi, fehérvári bátyja, egy falunkbéli rőfös zsidó, a két lányával, melyek közül a kisebbik, Mici, kinékem Mici néni persze, nagyon megtetszett a Winkler béninek. De mert egy németről, még a ügyvéd is, a Poldi bácsi hallani sem akart, apácskám hozta-vitte titkon üzeneteiket, leveleiket, majd magát Winklert is hazahozta, és találkákat ütött nekik nyélbe, méghozzá sikerrel, mert Micike megesett. A szerelmes Winkler pedig megszöktette és feleségül vette, avval mit sem törődve, hogy az ő szüleinek is más volt fiúkkal a szándéka, és hazavárták volna Németországba. Egy Weiss Micit jutott eszedbe elvenni? Gott im Himmel? De Mici néni annak rendje és módja szerint megszülte a kis Winklert, a Francit. Apácskámat hálából az ügyvéd elküldte a bátyjához, a mecklenburgi Felgászba, majd pedig, hogy apósát, az öreg Poldit is segített neki megbékíteni, itthon barátként fogadta be a maga köreibe. Megyei hivatalnokok, kereskedők, bankárok és felvásárlók közé, kiknek apám a járás összes gazdája felé jelentett piaci kontaktust, neki viszont emezek rokoni és üzleti relációi kínálkoztak szerte az országban, majd pedig azon is túl. Hogy apovkám mégsem maradt szülőfalujához hűtlen, hisz ezerszer kiröpülhetett volna, azt gyanítom, ennek nyitját Ponyicki Máriában kellene keresni. Ám azt még Gregor se tudja, éveken áttartó epekedésüknek mi vetett hirtelen véget. Hisz egyfelől az, hogy titkuk kipattant, s öregapám mennydörögve tiltotta fiát a vagyontalan rektorlánytól, csokces, nie dajusz nyov nics, azaz, hogy hát mit akarsz, nem adnak vele semmit se, mármint hozományban. Ez a már akkor is nyakas apácskám eltántorításához magában elég nem lehetett. Másfelől pedig, ugyan mennyit ronthatott ezen az érzeményen annak a kis elöljárósági írnoknak a föltűnése, akit mintha amúgy is csak az után helyeztek volna át ide, hogy apácskám, mint Gregor mondja, egy keserves bánatban átmulatott éjszaka után,
vasárnapi ebéd idején, összeszorított foggal, falfehéren betoppant Mamovkámékhoz, és anélkül, hogy beszélt volna vele, azon mód megkérte a falu legmódosabb és legrátartibb lányának a kezét, ki nem akármilyen kérőknek is ajtót mutatott már, de azzal ám, hogy itt rögtön választ kér. Mindezt tán sose fogjuk megtudhatni, csak azt emlegetik ma már, hogy az előző évben előzve gyűlt, megrodgyant Ponyicki tanító, kit rendre csúfolódó gyerekek követtek már akkor az utcán. Ugyanaz nap kísérte lányát az írnok falujában tartandó esküvőre, amely napon nálunk Apácskám, Osztatné György és Mamovkám, Racskó Zsófia, akkora mennyegzői tort ültek, amekkorának párja az öreg Gregor szerint se addig, se azután nem volt. Ehetett, ihatott úgy, ahogy volt az egész falu. 1886. május 7-e volt. Hónapok alatt zuhogott le aztán a sors csapásainak teljes sora, melyből az Istennek csak egyetlen adománya ragyogott ki, az, hogy a rektorlány Ponyicki Mária, bár idő előtt, gyönyörű kislányt szült. Ám anyai örömének nem hagyott helyet a kétségbeesés, melyben majdhogy meg nem tébolyult, hogy elébb édesanyja után másfél évvel tanító apját veszítette el, majd pedig a férjét. Elöljáróságunk kedélykoros írnoka, ki, mint mondják, mintha szép, magas homlokára írva viselte volna végzetét. Úgy emlegetik, vérmérgezésben pusztult el, valami sebből kifolyólag. Egy év se telt el, s a fiatal anyát, kihez szoptató és ápoló Dajkát kellett fogadni, mert se teje, se életkedve nem volt, végleg elhagyta a lélek, és nem tudni, hogy ő pusztán hagyta csak, hogy kiszálljon belőle, hisz nem evett, és a gyermekágyból már sohasem kelt föl, vagy pedig ő maga űzte ki magából, mert akadnak, akik azt mondják, lókköveti volt. Itt most be kell rekesztenem, mert ebédre vár a feleségem. Csak egyetlen mondatot bízok még jegyzőkönyvemre, hogy Apácskám Mamovka átkainak dacára az árvának elébb a gyámjául szegődött, majd örökbe fogadta a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics Mária Jadviga, és ő az én feleségem. Mamovka máma február 10-én átadta nekem fűzött papírlapokon a listát, amit még nővérem barátnője, Kohut Ivka írt diktálásra, és az a címe, hogy Zsofka kelengyéjének jegyzéke férhezmenéshez. Nesze, azt mondja anyám, ez most mind megmaradt. Délelőtt behordattam a feleségednek. Most már úgy se kell. Számolja le, és írjátok oda, hogy átvettétek. Mert ez Zsofkát illette volna. Azzal becsapta az ajtót. Bemegyek Jadvigámhoz. Kisírt szemmel fogad, de földerül, ahogy meglát. Egy szót se kell szólnia. Értem, hogy Mamovka úgy adta, amit adott, hogy megalázta őt. És hogy el lehet-e fogadni mindezt, vagy muszáj-e kérni. Nem írtunk alá mi semmit, a leltárat aztán jegyzőkönyvembe tettem. 20 darab alsó ágyterítő, 34 törülköző, ebből 30 strapába, 4 hímzett névvel, 10 abrosz, ebből 3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes, 18 szalvéta, ebből 16 mindenféle bolti, 1 névvel kivarrott, 1 nagy damaszt, 18 ing, hímzett, 4 hálóing, 1 csíkos ing, 11 fehér ingvál, 4 fehér rékli,
4 barhent bugyi, 8 takaró, ebből 4 fehér, 10 pruszlik, ebből 6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos, 4 slafrok, ebből 3 nyári, 1 téli, 12 alsó szoknya, ebből 6 tarka, 1 noldová, 5 bolti, 8 szoknya, ebből 2 sejem, 2 festett, 4 hárász, 3 sejem szoknya köténnyel, 13 kötény, ebből 2 szőt, névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles, 3 virágos sejem ruha, ebből 1 tarka rózsaszín, 1 fehérkék virágos, 1 hárász, 2 fekete ruha, ebből 1 sima sejem, 1 ripsz, 1 fehér sejem esküvői ruha, 20 blúz, ebből 12 sejem, 8 mosható, 46 fejkendő, ebből 16 sejem, 8 gazíros, 3 puplin, 17 vászon, 2 barhent, 2 nagykendő, nyakra sejem, sötétbarna, virágos, 11 téli nagykendő, ebből 3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül, 20 kézi zsebkendő, 1 gyapjú szvetter, 3 téli kabát, ebből 2 posztó, 1 plüss, 10 pár cipő, ebből 3 pár antilop, 1 pár fehér, 1 pár szürke, 1 pár fekete, 1 pár drap, 1 pár kígyóbőr, 2 pár lak, 4 pár papucs, ebből 2 pár lak, 1 pár bársony, 1 pár fehér rózsás, 6 pár harisnya, ebből 3 pár sejem, 3 pár patent, barhand blúzanyag 3 darabra, kazán anyag 1 blúzra, sifon anyag 3 blúzra, fehér csipkés anyag 4 szoknyára, 10 párna, darabonként 2 kg pehellyel, 12 párna húzat, ebből 8 damaszt, 4 kanevász, 3 dunna, egyenként 8 kg pehellyel, 3 derékaj, egyenként 7 kg tollal. Visz még ehhez a hozománynak kapott házába. 2 furnérozott szekrény, 1 szétnyitható asztal, 1 tükör állvánnyal, 2 furnérozott ágy, 2 szalmazsák ágybetét, bolti, 1 ágyterítő, 2 ágyra való, 1 drap ágyterítő, 1 ágyra, 1 sejem párnahúzott, amit Zsofka maga csinált. A fentírtakból az ágynemű és bútor eddig is nálunk volt. Mamovka ideadta mégis ezt a leltárlapot is. Nehogy, mint Jadvigán mondja, elfelejtsük, hogy a Zsofkájéban lakunk és alszunk. Nem szólva azokról a ruhákról, melyeket Mamovka már korábban ajándékozott Jadvigának, de nem mondta, hogy a Zsofkájéból vannak, kivált a menyasszonyi ruháról nem mondta, pedig ha nem lett volna muszáj elfogadni, Jadviga másmilyen varrat, mert nem igen tetszett neki. A sejempárna húzatot nejem elpakolta, mert csak az édesanyai fehér hínzésest használja. 1915. február 11-én vásároltam a saját pénzemből a Mamovkával közös kűne vetőgéphez anyagot. 3 pár zsanért, 42 fillérért, 100 darab szöget, 9 darab maglevezető tölcsért a vetőgépbe, Ströpka bádogostól 1 korona 80 fillérért, 25 csavart 10 fillérért, összesen 2 korona 42 fillér. Egyébről írnom most nincs idő. És nem is értek semmit. Jadvigát egyáltalán. Szinte őrjöngés néha már. Szellőt ma ok nélkül tajtékosra hajtottam a homokfutó előtt. Utána esett, keresztül áztam.
Tegnap volt ez is, le kell még írnom, mert nem csak annyi történt, hogy belebotlottam abba a pávába. Igaz, hogy miután bőrig ázba kifogtam, az istálóból kijövet a hámmal és a vizes pokróccal nem láttam a lábom alá. De ahogy lehajítván bosszúsan a holmikat a kamrajtó elé, erővel belé is rúgtam abba a nyomorult díszjószágba, az villant fejembe, olyan ő, mint ez a páva. És azzal zsumsz kotródjál lábaló, hogy az én feleségem is ilyen. És ezzel rúgtam a falhoz. Most ver ki tőle fagyos veríték. Fölburrogott, megrázta magát, s rám se tekintve ringva lejtett tovább. És az még nem elég, mert nem tudom miért még erősebb haragra gerjedtem, ahogy ez ott a fejét fölvetve, öles farkát himbálva elhajózott előttem. Azt se tudom, hogy a kettő közül ez a hosszú parkú-e a nőstény, vagy az a kis szürke másik. Fölkapván egy vesszőseprűt a csirkéi közé vetettem. A három közül a legnagyobbikat ütöttem el, és ahogy leemeltem a söprűt az oldalára dőlt páva csirke verdeső szárnyáról, elmém elborult, és csizmás lábom összes erejével rátiporta. A páva vissza se nézett a fia után. Csak én tekintettem körül megborzongva, nem lát-e valaki. Mert ha ezt mamovkám megtudná. Évek óta, hogy meghozatta magának ezt a páva párt, igyekezett kiköltetni a nagy ritkán lelt tojásokat. Hát az idén sikerült neki ezt a hármat, kotlóssal. Lapátra sepertem a széttaposott csirkét, hátra vittem, és a trágyadom tetejét villával megemelve belögtem oda. Kis hián hánytam, úgy undorodtam, és megéreztem, hogy önmagamtól. 1915. február 19-e, Zsuzsanna napja. Hajnalban álmatlanul dobálom magam az ágyba. Szájam keserű, testem feszes és nyugtalan. Ma kéne először megszólalni a pacsirtának, de hiába fülelek. Milyen messze lehet még a tavasz? Két héttel esküvésünk után, február 21-én, Jadviga vallomása, azaz egy mondat. Fölkeltem némán, az ablakhoz álltam, ő utánam jövve átölelt. Kibontakozván pirkadatig róttam föl alá a szobában. Utána tettem föl csak az első kérdést. Írni is, szólni is képtelen vagyok. Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy e lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam két pohárig terkelica snapsot, azaz két stampedlivel törköly pálinkát, s hogy ne vesszenek össze, egy butélia vadkerti savanyát hoztam még ki a komorába. Lábjegyzetbe akkor még a komorát is ide, hogy kamra. Muszáj szaporáznom a kortyokat, oly nervózus vagyok, és a merszhez is kell a bor, jegyeznie féle intim dolgokat. Jadviga alszik, én meg nem bírok. Beleszaglok a kezembe. Ha máskor kámforillatú Jadvigám mosolya esténként remélni enged, nőm elővillanó bőrét rozmaringszagosnak érzem. Ellenben hajnaltájt, a kínzó testi és lelki vergődés után magunkat kaporszagúnak vélem. Mamovka süt főz annyi temérdek kaporral olykor, hogy csömöröm támad, és undor fog el, s az asztaltól is föl kell állnom néha, de nem mondom.
hogy Jadviga vallomását leírhassam majd, ahhoz hátrébb kell lépni. Nász éjszakánknál kéne kezdenem, hisz odakint Stralsundban a csókig volt csak előre haladhatás. Az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett, s arcomat szorítani keble közé, bruszlikon át, de tenyérrel markolni még úgysem. Itthon legtöbbet mamovkára hivatkozott, hogy beléphet. De soha nem taszított el, hanem mosolyjal szelíden tolt el magától, noha rendre pirulni, forrósodni látszott, légzése szaporázott, és csípője is megremegett lassúdan kicsi vonaglásokkal. A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. A nász nép kitartóbbja hatalmasan mulatott. Barátaim, Rosszapali, Svetlik, meg a többiek hajnal felé már csak marsot fúvattak, és csizmáikkal úgy rúgták a padlatot, hogy majd beszakadt. De utána előcsalták még a leányokat újra, és szlovák dalolósokra kezdtek forogni. Mi akkor hagytuk ott őket. Pillantást váltottunk, és usti. Csak Buchbinder Mikinek szóltam, mamovkának nem, mert éppen hátul volt a konyhán. Kézen fogva futottunk haza, mostantól a mi kettőnk új otthonába, s fölfrissített a fagyos levegő. Szándékosan alig ittam egész éjjel, nehogy kába erőtlen legyek, s gyomorpanaszos, és bár alaposan bevacsoráltam kivált boszák fejedelmi pörköltjéből, mielőtt hazaszöktünk, sikerült könnyítenem is magamon, s lohasztani a már-már kínzó puffadáson. Eltöprengtem én már, kibocsátván esténként egy-egy megváltó szelet a dunna alatt, hisz ezzel bizony nem úgy van az ember, mint a vizeléssel, hogy könnyít magán és kész, mert nem ezt ki kell türelemmel várni. Na de nem őrizheti az ember a félreeső helyet órákig, hogy hát miként lesz ez, ha párosan kerülünk az ágyba, és hogy a puffadás, mely igen kínzó bír lenni olykor, nem fogja zavarni a test szerelmi cselekedeteit, melyek altesti izgalmaikkal a béltevékenységet is serkenthetik. És akkor kiábrándító iszkolás lesz majd a kifelé, vagy hogyan? Nem kezdtünk vetkezni rögtön. Ő rajta különben új asszony ruhája volt már, hisz éjfélkor átöltözött, hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz gyűlve sugdolóztunk a jól sikerült lakodalomról. Én előtte lerúgtam a csizmát, és lejjebb csavartam a lámpát. Később Jadviga a konyhába osont, és a sötétben tisztálkodott a mosdó porcellán táljába. Utána lestem, és noha semmit se láttam, rám szólt. Na, addig megbontottam az ágyat. Felöltözve jött vissza. És mikor már én is kiöblítettem a hónom alól az izzadságot, sőt, amit máskor csak nagy mosdáskor alulra is meglögybölöttem septiben magam, és bejöttem, ugyanúgy ült a díványon. Akkor megcsokolt. Rögtön enged. De azt a hevülést, amit legutóbb, nem éreztem rajta. Ahogy elkezdtem motozni elől a mellén a gombokkal, elvonta a kezem. Csak lassan. Azt súgta, hogy inkább egyedül. És az a másik a maga oldala, Ondrisko, tolt el magától. Hallottam, vetkőzik, s alsó ingben ült le az ágyra. Letoltam a nadrágot. Tétovázás után magamon hagyva az inget gatyát, dunnanról bemásztam, és megérintettem. Nyakára hajolva öleltem át, kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátra hanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk, átkarolva melengessük csak egymást. Nem bántam, illatától eltelve simultam hozzá, és hogy nem heveskedtem, hagyta is. S noha ez tetszett,
meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről, a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondoltam. És most már bátorságot vettem teljesen ráborulni a jobb oldalára. Ő hanyat feküdt, én meg a balomon. Vigyázva odafektettem vágyakozó tagomat is a csípőjéhez, amit ő megérezve, mitagadás megrezzent, és el is húzódott, de utóbb a moccanatlanságban e rátapadásommal már nem dacolt. Ám az ingét fölhajtó jobb kezemet, bár hevesen csókoltuk egymást, megint csak lefogta. És így ment ez tovább. Csókolni, heves lélegzettel oda simulni engedve volt, utat lelni az öléhez, az nem. Kérleltem, vetkőzzünk le. Rajtam ing már akkor nem volt. Hosszas rábeszélésre ráállt, hogy az alsó inget keresztül húzzam a fején, ellenben a sejem nadrágocska korcába beakasztotta az ujját, és azt nem hagyta. És meg is kellett ígérnem, hogy egymás mellett maradunk csak fekve, ugyanígy. Abban nem gátolhatott, hogy én közben megszabaduljak a gatyától is. Hát a mennyekben éreztem magam, ahogy csupaszon oda simultam, amennyire a bugyiszár felcsúszása engedte fedetlen combjához, és a jobb kebeléhez, meg ahogy kisvártatva a balt pedig meg is tapinthattam. Simogathattam aztán mindenütt, csak a nadrág derékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett, hiába a heves ölelés, és combját is hiába feszegettem térddel. Erős hevület borította el pedig őt is, erről bizonyos vagyok, nem csak engem. Felejthetetlen szavakkal becézett ő maga is, ugyanúgy, ahogy én őt, de a türelmemet kérte, szokjuk meg egymást, és a többi, elégedjünk meg ennyivel. De hát én, természettől fogva érthető, alig-alig bírtam már magammal. És amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított. Lassan ringatni kezdte magát, és engem is. Azt liágta, hogy hagyja csak, nyugodtan, drágám, takto, takto, így. És miközben én remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapaszthassam merevedésemet, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, amíg vágyamnak nedve ki nem folyt a csípőjére. Forgott velem az ágy, belém szakadt a lélegzet, hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is, de ahogy ott fújtattam a vállán, Jadviga úgy nyugtatgatott, csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket, és azt súgta, dobre, jól van, drága, dobre, milimaj, dobre. Ma, 915. március 1-én van a feleségem 28. születésnapja. Egy nyakéket tartogatok neki, azzal fogom estére felköszönteni. De bár csak egymással is egészen meg tudnánk ajándékozni magunkat ma éjjel. Mert Jadvigám ölébe vágyom végre jutni. Nem csak az ő áhításával teljesen átitatott testemnek, hanem homályos vallomása óta kétségektől már végképp elgyötört lelkemnek is így remélve csillapodást, hogy akkor talán bizonyosságot is nyerek. Akár, mint remélem, még megnyugtatót, akár olyat, mely beteljesíti ugyan rettentő gyanúmat, de ki is szakít ebből az idegszaggató gyanakvásból. Ám meg is torpanok rögtön. Lehet-e nekem jobb egy gyanúnál a fájó bizonyosság? Jelenthet-e az bármi csillapodást? Nem ellenkezőleg lesz-e, hogy a teljes odaadásig ma még el nem jutott,
de küzdelmeink dacára is mély, örünkben pedig még tovább mélyülhető szerelmünket, úgy majd bosszulva kezdik rombolni a sérelmek. Nem tudom. Akkor is jöjjön már, aminek jönnie kell. Már csak a hitvesi állapotnál fogva is, melyre nőmet nem akarom emlékeztetni. Hát nem várhatunk tovább férj-feleség közös ágyban minden egyes hajnalt fogva-szogva szűzen. Lehet, hogy tényleg vannak már a szívének történetei? Sóhajtva dobtam félre tegnap reggel a tollat, mert a fenti sorok felett semmire se jutottam. Ahogy aztán éjjel Jadvigához sem. És utána néztem a tavaszi mezei készületeknek inkább. Rám is fér gazdasági dolgaimat áttekinteni, miket erősen hanyagolok hónapok óta. Igazító kézbe kellene venni az ügyeket. Kifundálni, mit merre fordítsak. Most már magam ura, hogy birtokos üzletem virágba boruljon. Mégis elkerülik fejemet az olyas biztató ideák, amifélék példának okáért apovkám elméjében a maguk idején egymást tiporva hemzsegtek. Hisz tudom, mert mamókám sérelmesen hányta apácskám szemére gyakran, hogy már mint hónapos férj is itthon hagyta őt, mert a környéken rekrutált aratómunkásokat vezetett a Dunántúra, visszafelé pedig Pesten időzött, vegyes ügyei közt, hogy pár nap után újból Németországba fusson a Winkler béni bátyához, Ludwighoz, Felgázba, ahol évenként egyszer-kétszer addig is megfordult. Míg nem, utóbb nagy emberfuvarozási tervekkel tért meg, hogy transportokat kezdenek organizálni az Amerikába kívánkozó népeknek, kik a nagy magyar alföldről el nem fogytak aztán majd két évtizeden át. Jadvigám árvalány sorsa is később apovkám ezen kontaktusai nyomán igazítatott el. Előbb azonban Gregor elmondása szerint üggyel-bajjal került csak jó mederbe a gyermek neveltetése, noha apácskám fizette az Anka nevű szoptató dajkát, és fedezett minden további költséget is. De a szerencsétlen anya, Niki Mária halála után, Anka haza kellett vigye az árva kicsi lányt is a sajátja mellé. Ami éppen nem lett volna baj, legalább testvérkéje lett a kis Jadvigának, ám ott igen szűken, szegényesen éltek, tetejében nem törődöm férjel és ocsmány nyelvű anyóssal, kinek a mennyire zúduló átkaival, amiként ezt ugyancsak Gregor beszélte el nekem, csak mamovkáméi vetekedtek, aki jótevő apácskámat ostorozta, mert mi a fészkes zrányi köze van neki mások porontjához. Ez az rányik, ez egy olyan figyfene, franc karika félesség. Ő nekik különben addigra még csak egy életre képtelen kislányuk született, aki néhány napot élt, s csupán a negyedik évre lett meg Zsofka nővérem, majd a hatodikra érkeztem én 1892. novemberében. Lábjegyzetbe, hogy meglegyen a nyilvántartó áttekintés véget. Osztatné György született 1865, és Racskó Zsófia született 1867, házasságából 1886. május 7, született első Zsofka 1887. június 2-án, és meg is halt. 1890. március 22-én született másik Zsofka, meghalt 1913. október 9-én. 1892. november 21-én született Osztatné András. Lábjegyzet vége. Apovkám akkor a szomszéd faluba Spevács tisztelendőjékhez szegődtette el szolgálni Ankát a két pici lánykával együtt, de azzal, hogy az árva utáni költséget ő állja, és fizeti a házi cselét bérét is a papék helyett, akik ezért viszont tartoznak a kis Jadvigának szintúgy olyan otthont adni,
mint a magukéinak. És gondoskodni a kislányról akkor is, amikor Anka kimenőre megy haza. Istennek hála, hogy neki, a mindenhatónak ez a szolgája, a jólelkű, gyermekszerető papnével együtt, nem csak betartotta ezt így, ahogy kontraktusban megírva is volt, hanem mindketten az öröm és szeretet fészkében gyámolították az árván. Emlékszem, Gregorból e históriának ezen porcióit csak tavaly előtt nyáron csaltam ki, miután apácskámmal utoljára utaztunk ki együtt Németországba, hol az ő kifejezett atyai akaratából Stralsundban megismerhettem Jadvigát újból, már felnőtten is. Ám mielőtt még elmondhattam volna apovkámnak, mit indított el bennem ez a találkozás, ő egy pontosan nem is diagnosztizált, különösen heveny, veszedelmes korral ágynak esett, és két búcsúzó hét alatt, mely életem legfájdalmasabb ideje, 1914. február 8-án, 49 esztendősen itt hagyott bennünket. A rettenetes hírt én írtam meg Jadvigának, aki kétségbe esett levélben vallotta meg nekem fájdalmát, és köszönte meg apácskám helyett nekem mindazt, amiért egyetlen jótevőjének örök hálával tartozik, és egyben meg is aprehendált, amiért nem sürgönyöztem rögtön, ahogy apovka beteg lett, hogy akár ápolni őt, akár búcsút venni tőle, hazautazhatott volna. Istenem, drága lélek, nem írhattam neki, hogyha megérkezik, mamovkám után be se ereszti a házba. Úgy sejtettem, Jadviga nem tud a haragról, ami anyácskámat kifürkészhetetlen okból fűti az árva ellen, már annak születése volt. Jadvigával, akit apovkám pedig testvéremül fogadott, gyermek és serdülő koromban vajmi keveset találkozott. A már nagyobbacska leányt én, mint kicsi mamlasz kölyök, ahogy mondják is, láttam ugyan egy párszor még a papéknál, ha apácskával meglátogattuk őt, de emlékeim erről igen halományok. Amely alkalmakra magam is jól emlékszem, már azok Pesten voltak, amikor a Zárda iskolában kerestük föl nővérkémet, a Váci utcai angol kisasszonyoknál. Én apró suttyú gyerek voltam, 8-9 éves, ő elemben kisasszony már, aki tetejébe angol lesz, ha megnő. Így képzeltem el a tanítatás célját. És akkor elviszik messzire, Angolországba. Pedig nekem már abba is belesajdul a szívem, hogy a látogatás leteltével ott kell őt hagynunk az Zárdába. Nem visszaképzelgés tán, ha azt mondom, már mint gyermek is belé szerelmesedtem. Hisz élesen rémlik föl előttem, ahogy a ruhájához igyekeztem érni. Az illatából akartam szippantani, és miként ügyeskedtem, hogy odahajoljon hozzám, vagy hogy a térdére vonjon. Mi egyszerre árasztott el a szoros közelségétől gyönyörrel, s velem az ártalmatlan ölbevaló gyermekként bánhatás miatt pedig szégyennel. És hogy mi heves féltés szökött belém, ha a dunaparti korzón apácskámmal egymásba karoltak. Én pedig követvén őket sötéten dúltam, fultam. Utána évekig nem láttam Jadvigát, mert betöltvén 14 esztendejét az angol kisasszonyok Sankt-Pölteni intézetébe íratta át apovka, ahol sejtésem szerint már egyedül látogatta, Németországba tartván, ejtve útba őt. Magam pedig, mint gyermekkorom kedves meséjének tündérlányára gondoltam csak rá, akit sosem felejthetek már el, de a maga testi valójában találkozni, hogy is remélhetnék vele, hisz kinőttem a tündérmeségbe. Mindennek dacára sokáig azt hittem, hogy Jadviga vérrokonunk. Talán mamovka mondta úgy valaha régen, hogy mintha
családból haltak volna ki az árva szülei, azért gondoskodik a Pofka róla. Így módon hát oly merész terveket, mint amiután apácskám Stralsundban bemutatott neki, korábban hogyan is szőhettem volna ő köré magamnak. Hosszú, keserves tanuló éveim következtek, melyeknek gyötrelmei nem abból fakadtak, amit pedig majd, hogy nem el is hitettek velem, hogy nehéz fejű lettem volna. Hisz ahová nem hajszoltak, ugrottam én abba örömest, és faltam a betűt. Ha nem pálca ütlek terhe mellett, volt az bebiflázandó. Ám a pellengér, mire akár a katedrán, akár szállásadóném konyhakövén, gyakorta anyácskám megérkeztekor az ő színe előtt. Odaállítva voltam százszor és százszor, oly rettegéssel töltött el, hogy eleinte még a vizeletem is elindult, kurtan a drágom szára alól, és mintha épp az a lucsok itatott volna át egész növendékkoromra szégyennel, s majdan mind makacsak truccal. Beadtak ugyanis engem szintúgy abba a gimnáziumba, ahová apóka is járt, csak én már bizonyos farkas csendőrkapitányéknál laktam. Sose faggattam apácskát arról, hogyan ment az ő sora a maga idejében, e lapos, büdös városban, mely mint a tehénlepény, de gyanakszom, hogy jobban, mint az enyém. Drákói szigor, minutákra osztott katonás napirend korlátozott minden lépésemben, miket mamovkám parancsolt itthonról, és a csendőrkapitányné kontrollált, avval fenyegetve mindék, hogy beárul anyámnak, de fenyített is amellett, s a büntetések is jobbára otthonról diktálva szabadtak ki minden alkalomkor. Korábban térdeplés, a tenyér monyoróvesszőzése, vagy a sötét kamrába csukás formájában, majdan könyv elkobzás, cselédmunka, s ha a kedélyesen bajszát pödrő kapitány ítéletének voltam épp kitéve, az összeesésig való szobai tornáztatás által. Mamovkám akarata az volt, hogy ügyvédnek tanuljak, és majd otthon nyissak irodát, hogy megmutassuk a zsidóknak, nem csak az ő porontjaikból lehet itt fiskális. Példázatához a bezzeg gyerek, a Pofka ügyvédbarátjának, Béni bácsinak a fia, Winkler Franci lett. Holott neki csak az anyja, Weissmici volt zsidó. De hogy őt kell lepipálna, aki 6 évvel előttem jár, és már Pesten tanul. Egyik lábom álljon a birtokon, hisz én volnék a vagyon férfi örököse, a másikkal ellenben magánhivatali praxisba lépjek, legyek rátarti úr, szolgáljon nekem a világ. Hogy megtanult, mi a parancs és mi az engedelmesség? Így dörrent rám mamovka, mikor kamaszként egy ízben az érdemeltnél keményebb fenyítés alatt sírva kérleltem és kérdeztem őt, hogy de hát miért? Apácskámnál pedig oltalmat nem találtam. Hiába éreztem, hogy megértené minden fájdalmamat. De mert már kisgyermekként láttam, hogy engem biztat mindig szófogadásra, stűrésre, viszont mamovkát eltántorítani kemény akaratától meg se próbálja soha, magamban panaszoltam el csak neki, mi bán. S egyidejűleg szívem mélyén haragudtam is apámra, amiért folyton elszökhet. A harag ugyanazon korbács ütései elől, melyek engem sújtanak. Akit ő itt hagy, és csak nagy ritkán viszel magával. Abban az időben 2 megyéből is ő verbuválta, utaztatta és kísérte tömegével az Amerikától megváltást váró kivándorlókat Pestre, de sokszor el egészen Hamburgig, máskor Fiuméig. Akadt olyan év, hogy a felét sem töltötte itthon. Ha anyám makacsul nem kötelezett volna tanulásra, nem is dacoltam volna veletán, hisz mehettem volna Pestre jurátusnak én is, és elszakadhattam volna tőle jobban. Aztán az özönbíz utánam, ha nagykorú vagyok, akár praktizáltam volna utóbb, akár sem,
apovkám csak megítélte volna nekem az apanást, s így próbálkozhattam volna meg a fővárosban avval, amit mindig is csinálni akartam, de még így a csupasz papírral szemközt is.

való vágyam mélyre ásott csírája egy perc alatt hajtott ki, szökött szárba, és hányt virágot, lázrózsákat gyújtva ki arcomon, és onnantól fogva se karrier, se tanulás, se titkos ambícióm, se Budapest nem érdekelt, csak egyedül ő, Palkovics Mária Jadviga, az én rozmaring virágom. Már megint csupán a csaló ital bátorítása alatt veselkedem neki jegyzőkönyvemnek, mert hiába, hogy minden órában csak a dulakvó képzetek birkóznak bennem, azt az éjszakát papírra vetni már tizedik napja óvakodom mégis. Mintha a múltbéli valóságos kifejletet dönthetné el bármerre is, hogy mit rögzítek én itt a jövendő sorokban. Vagy mintha attól kéne félnem, hogy épp e lejegyzés által merevítek magamnak tartósan hazug képeket. De ha próbáltam is, nem kerülhettem ki mégse. Ugyanis szólt hát a Jadvigám által tett vallomás február 21-én, késő éjjelig tartó ostrom svédekezés után, hogy tudnélik az erény váraként oltalmazott érintetlenség, ahogy csak érinthetetlenség, falán valamiképp rés nehogy ügytessék. Ezerszer kérdeztem, szelíden, s fölingerelve is már, hogy miért védelmezi így elszántam magát. Mit, hogyan vétettem el? Miért kell erővel ellenállnia nekem? Múj, Mili, maga nem vétett semmit se, drága, borult rám egyszer csak könnyezve. Hanem hát, kicsoda. Csak én, bennem van a baj, súgta. Csak én bennem. Miféle? Kezdtem volna kérdezni tovább, de elhallgattam, megérezvén mondana most valamit, nehogy elriasszam. Tudja, Andrisko, de kérem, ne faggasson tovább. Elmondom majd úgy is, amit elbírok mondani. Hosszú csönd, majd nagy végre. Be kell magának vallanom, hogy ez, és itt végigmutatott ágyban fekvő testeinken, nem először történik velem. Bocsássa meg, hogy hamarabb nem volt erőm. Akár eleven zsigereket rántottak volna meg bennem. Vágtatni kezdett odabent minden. Az elme, a véredények, a neurózisok és a belek pályáin egyaránt. Fölülvén előre görnyedtem, az ágytámlára szegezve a szemem. De a rándítással, mely fölültetett, ki is fogyott belőlem az erő. Hátrahanyatlani kívántam volna csak, mitől eltaszított mégis az iszony, hogy a megcsalatásnak melegített fészekbe hújjak megalázva vissza. Tudattalanul tettem le hát lábomat a földre, s lépteket igazító akarat nélkül álltam föl, mentem az ablakig. Másnap annyit tudtam följegyezni csak, hogy ő utánam jöve átölelt, de én pirkadatig tartó fölalá járkálás után tettem föl csak a kérdést. Addig gyűjtvén erőt a következendőhöz, és már hidegen akár egy vizsgálóbíró. Mikor, hogyan, kivel? Nem felelt. Háromszor is kérdeztem, ő rázta csak a fejét, tenyerébe temetve arcát. Vallja már ki, hogy ez nem először, miképpen értendő, micsodát nem először? Ragadta meg a vállát. Válasz nincs, mered a mennyezetre, mint az élő holt. Beszélj már, te! Följegyezni is röstellem, hogy ekkor még kezet is emeltem rá, mitől ő arca elé keresztezett karokkal volt kénytelen rettegni. De úgy kell nekem, az ökörnek, vertem ököllel a fejem, ha ennyire vak voltam.
Ne.

Ekkért nőm könyörögve, hogy ne bántsam, s ne roncsak el mindent. Hogy én ördültem föl, hogy én ne. De hát nem is úgy, kezdte ő újra, ám vergődött csak, hogy nem lehet ezt így, nem lehet. És nem mondta tovább. Róni kezdtem újra útjaim föl alá, még nem följajdult, hogy ezt ne tegyem tovább, és megfogta a kezem. Leültetett az ágyra. Várjon kicsit még, szólt, és legyen türelemmel. Azzal a vállamra hajtotta a fejét. Később hátra döntött a párnára, és fekve simult mellé. Talán fertályóra is eltelt így némán. Akkor annyit mondott, hogy Németországban ismert meg valakit, de utóbb csalódott benne. Hogy volt temérdek ígéret és megszegett szó, míg egyszer aztán rájött, nem bízhat meg benne soha. Faggattam én tovább, hisz tudni akartam az illetőről mindent. Kivált persze azt, hogy mi történt köztük, és hogy amaz mely szavát és miként szegte meg végül. De tovább egy tapottat sem. Érje be, drágám, kérem, most ennyivel. Majd. És itt nem emlékszem, azt mondta-e, hogy megtudja majd, avagy hogy meglátja majd a többit. Ennek idestova másfél hete. És nem tudok semmit, most se. Máma hétfő, heti piac napja, korán lett volna jó kimenni, beszélni evel avval, bekukkantani Svetlik Pistához a jegyzőségbe, a kisbirtokos szövetségbe, kutakodni ígéretes étszeszek után, tanácsot kérni valamelyik városba járótól, hogy mibe is lenne jó most belevágni. Hisz nem volna szabad föladnom az elszánást, amivel Jadvigát hívtam haza. Mert ne higgy el, biztattam, hogy por és sárfészekbe konyha cselédek előrobotosának s hajtójának, házam parancsoló ténsasszonyának hoznám őt én ide. Erre itt van a mamovka. Hanem egyik részről apovkám nyomdokában, az ő kontaktusaival, s a maga kereskedelmi és idegen nyelvi gyakorlatával, Jadvigám, próbáltam neki kedvet csinálni tavaly szeptemberben. Hogy hisz a háborúnak hamarosan vége, s akkor gründolhatnánk valami külföldről és külföldre szállító firmát. Errefelé nincs még, s lehetne tán szó mezei gazdasági gépek, textil és gyarmatárú hozataláról, kivitelre pedig húsárúról, különféle házi iparokról. De eshetőség az is, hogy jó hírű kolbászunk receptjére gyárat alapítsunk. Aztán baromfi nevelő farmot, vagy tejterméküzemet, amin őket a németeknél láttunk. Megvolna rá az induló pénzmag apácskám után. Másrészről viszont ígéretet tettünk mi egymásnak, hogy nem trágyaszagú, hanem kultúréletet fogunk élni. Hogy tevékenyek leszünk, és ennek gyümölcseit mi magunk aratjuk le, és élvezzük ki, ahogy Jadviga mondta. Mit én elébb a gyermekáldásra értettem, no de rájöttem, hogy rosszul, hisz azt nem learatni szokás. Hanem, hogy, mondotta ő, és magam is aztán, olvasunk és írunk egymásnak, városba, fürdőkre járunk, jobb körökkel érintkezünk, de kiváltképpen utazunk majdan. Ész nélkül ígértem meg én neki mind. S erre föl ma reggel nincs kedvem a vására még fölöltözni se. Nem tudok én így célokra mozdulni, társaságba menni, organizálni, ha ugyanaz a gyötrelem gúzsolja és háborítja föl lelkemet egyszer s mind. És így minden más érdektelenné s jelentéktelenné halaszthatóvá lesz. Hát miféle útra indítsam kocsinkat? Midöntán azt se tudhatom, valójában is egymás mellé ültetette be minket a Teremtő. És újra, csak abban az éjszakánkban találtam magam. Nem mentem sehova.
pondelok je kalapovský deň, ja robiť nebudem. Oni šla biedzet, osmondelezel, hogy hétfőhoz kalapos nap, én dolgozni nem fogok. Mármint, hogy faluba menő ruhát kell húzni a piac miatt. Pedig neki mindig kalapos nap volt, lábjegyzet bezárva. Blahov nyanyával üzentem csak a Hruska disznó fölvásárlóért. Hruska különben meg is jött rögtön ebéd után. Dobrý den prajem pánu, köszöntött harsogva, vagyis jó napot kívánok az úrnak. Hruska itt vicces akar lenni, úgy úrnak mondja, pedig apja lehetne. Neve amúgy Körte. Lábjegyzet vége. És oly komótosan kezdett pipatömésbe, mint aki vizitációját nem éppen kurtának szánja. Blahov nyanya már be is settenkedett a metszett nagy butériába kitöltött borral, s Jadviga is kinézett. Mire Hruska fölpattant, ruki boszkávám, dovolítje mnie, azaz kezi csókolgatom, megengedi, s összecsapva bokáját mutatkozott be. De nőm halovány mosolya szólt, hogy beszélgessenek csak, s rögvest visszavonult. Kocintáskor a kupec kacsintó hunyorítást is megengedett magának a szoba felé. No, a jaksa pácsi mladej nyevesztje, hogy no azt mondja, és hogy tetszik a fiatal menyecskének, Pimaszú jelezve nem csak arra érti, hogy a falusi élet tetszik-e nejemnek. Morogtam valamit, és gyakorlati tárgyra terelvén a szót kérdeztem az üzleti helyzet felől. Szlovákul persze. Mert Hruska magyarul meg nem szólal, ő még a zsidóktól is elvárja, hogy legalább értsék, amit mond. Hát, hogy megyegetnek a dolgok, megvolnánk, bajokat nem számítva, és csak bámult rám titokzatoskodva. No tak, brad moj, intett végül cinkosan a szemével, tak môžeme csakať aj teba? Hogy hát akkor atyám, fia, öcsém, mi tégedet is lehet, hogy várjunk? Különben nem így kell szlovákul írni, ahogy itt vannak a szavak. Mert csak fül után, és nem helyes írás szerint, hanem magyar betűvel vannak. Habár én se tudok, csak ilyen itthoni féletótul. Lábjegyzet vége. Nagyot néztem, hogy hova hívna engem. Hogy? Azt mondja, hát nem beszéltem még a tisztelendő úrral. Azt hitte, azért üzentem érte. Mi az ördögről beszéltem volna, én ugyan nem. Erre összevont a szemöldökét, de aztán a vállamra csapott, hogy na, akkor ő most, mint egyik szlovák gazda a másikat, mint akik ugye mégiscsak valakik volnánk itten, meghív engemet holnap estére magához. Rácsodálkoztam csak. Hát, hogy összejönnénk, jobb emberek, ugye? Meghányni vetni, hogy ebben a helyzetben mostan mit akar ez? Döltem hátra bosszúsan. Mégis miről volna szó? Kérdeztem. Hruska elspekulált ezen, aztán megbökte a könyökömet, hogy hát majd inkább a maga idejében, majd a tisztelendő úr. Itt eszébe jutott mégis valami, és ujjával közelébb intett. Ondris, apád is biztosan velünk tartana. Ámulásomra megemelte poharát. Dobré ráno, insujem. Lábjegyzetbe jó reggelt köszöntök. Karácsonykor is szoktak járni vinsóvány. Németből üncsen. Délután kíván ez itt a jó reggel. Fölvirrad a mi napunk, kúrjantott. Aval magába eresztette a vadkerti savanyát, majd föltápászkodott, és készfogáskor még lelkemre kötötte, hogy holnapra elvár. Alaposan berúgtam már. Úgy ülök ide.
párdalatlan barom. Egy dúvad lettem én. Tehát elrontottam mindent. Az előző passzust tegnap előtt délután írtam. Estére elveszítvén összes türelmemet, tuszkoltam szinte nőmet az ágyba. Szemében riadalom, hátrál, látom, hogy írtózik. Borszagom is van. Védekezik, párnáját szorítja magához, de engem ez mintha sarkallana csak, hogy ostrommal terekedjek rá. Végül rám kiált, eltaszít, s én sértve hagyom ott. Később mégis besonfordálok, engesztelném, de ő a fal felé fordulva nem felel. Reggel, hogy ébredtem, már nem volt az ágyban. Derűtlen arccal, szemében árnyal, fáradtan, de büszkén járt kelt. Mégis olyan, mint az a páva, gondoltam. Nem engeszteltem. De estére azért szívélyes lettem és szórakoztató. A vacsoránál boroztam megint, ő soha nem iszik. S lovaimról, hajdani lovagló útjaimról beszéltem neki. Ő keletlenül figyelt, válaszolgatott. El voltam szánva mindenre. Erősnek éreztem magam. Férfi vagyok, nem könyörgök többé. Nem halogatok tovább. Nem megyek én Hruskáékhoz sehova. Itthon van dolgom. Bevallhatom itt, mire készültem. Nem akarja megmondani, érintetlene vagy nem. Hát, én majd meggyőződök róla magam. Ma éjjel most már, végképp. Férfi akaratommal se bírok, a lelki gyötrelemmel se. A végére fogok járni, ahogy a régiek. Fölrántom utána a lepedőt, s a lámpa világhoz tartom. És vagy ott mirít az a bizonyosság, vagy pedig... Mindazonáltal oly erőszakkal nem akartam reárontani, mint előző este, hanem lassabban csak. Ám a végletig határozottan, s megállíthatatlan. Ezen elszánás a gyengétségre is képessé tett ismét, és mondhatom, nem hatástalanul. Sikerült, majd látszottra csak. Békítő szókkal, slágy simogatásokkal kicsirógatnom nőmből a sérelmeket úgy, hogy már lazultan feküdt mellette, tűrve apró, majd ajkaim puhán elidőző csókjaimat is. Hosszú meghitt simulásban tapadtunk össze, végül lecsaltam róla az inget, mit többször is sikerült a 3 hét alatt, de mindjárt odasúgta megint, hogy itt aztán álljunk meg valóban. Nem feleltem, ráhagytam. És engedtem csak szép lassan áradni magamat, igyekezvén közben serkenteni őt. A melleit simogattam, ám megcsókolni most se hagyta őket. Akkor hátáról az oldalára billentvén a mellkasomra fordítottam. Átkaroltam derekát, nyakát, majd tenyerem ismét a melleink közé furakodva tapadt rá a forró, puha kalács halmocskákra. Amikor a csókja elég odaadóra olvadt, csípőmet lefordítva róla, de számat továbbra is ajkára tapasztva, kezdtem bontogatni hasán a bugyi madzag csokrát. Megragadt a kezem, hogy tényleg most nem szólt már hangosabban, de hiába, már sikerült is a bogot meglazítani. Értse meg, drágám, dőlt rám ekkor ízelegve, kérem, ne! Feküdjön csak szépen mellém, súgta, s fülemhez hajolva ebben folytatta, és akkor, ha akarja, szóval váratlanul az ágyékomhoz nyúlt. Megrezzentem, és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá,
hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. Sejtem. Örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hírt. Titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom versenni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Meg. Elmondom.
1: Elmondom hát mindenki. Próbáltam súgni szájon és füle minnyájátoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a
0: titkot,
1: a picin csodát,
0: hogy
1: megkeressem azt
0: a másikat,
1: s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom. De mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el sem.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát
0: nevetni.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevettem.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent se borban és fenyérben. Hiába vártam Sóvár irigyen. Nem méltatott reá, hogy ő vitt.
0: Nem
1: mondhatom el senkit.
0: Nem mondhatom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak. És fájt. Sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: sokszor jobb lett volna
1: és álom a jóság, de
0: mert álom
1: bűn,
0: több a valóság,
1: hogy itt vagyok már.
0: De minden álomnál több a valóság.
1: És még itt vagyok,
0: hogy itt vagyok.
1: Tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a napról.
1: Én Isten nem vagyok, s nem egy világ. Isten se éjszak, fény, se álló.
0: Se éjszak,
1: se álló. Nem voltam jobb, se rosszabb senki.
0: Nem voltam jobb, se
1: ember, aki él. Mindenkinek utódja ő se, mindenkinek rokona ismerőse, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én,
0: nem mondhatom el senkinek,
1: elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám,
0: elmondanám, de béna a kezem, dadog a szám, elmondanám az út, hová vezet, segíts.
1: Emeljetek fel szólni, látni, élni, itt lenn a porban
0: nem
1: lehet beszélni. Lent a porban nem lehet. Itt lenn a porban rossz hangodott. Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre lépett.
1: Emeljetek
0: fel. Emeljetek fel a magasságot. Egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek fel lépcsőjére.
0: Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, öröm.
1: De úgy sejtem.
0: Öröm. Jó hír. Titkot.
1: Öröm hírt hoztam én.
0: Neked. Kiket szedem. Álvány. Tátott szemmel.
1: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
0: nem
1: szerettem.
0: Senkire.
1: Álvány. Tátott szemmel. Csodárványt. Amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenki.

Modern, az Albatrosz. Olykor matrózi nép, kit így csín kedvre hangol, Albatroszt egy rabó, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások adnak át. Alig teszik le a fedélzett padlatára, kéklő lég ura esetlen, hús, beteg, lejtik kétfelé fehér száját, mint két nagy evezőtonszal a csükketek. Szárnyán kalandra szállt, most sántít suta félszel, még tegnap szép csoda, a rút röhelyre kész, csőrébe egy legény pipát dugdosva élszel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. A költő is ilyen. A légi herceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len, búsra bő, csak vadvahota várja, s megbotlik óriás két szárnya.

Charles Baudelaire az Albatrosz. Olykor matrózi nép, itt így csín kedvre hangol, Albatroszt ejt rabul, vizet nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jégura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja a csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sártit sut a félszel. Még tegnap szép csoda, morút, röhelyre készt. Csőrébe egy legény pipát dugdosva ércel. Másik majmolja a tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len bús rabrő, csak vadhahota várja, s megbotlik

templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondanak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként vizsgál. Ahogy a távoli visszhangok egyre vannak, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, óvoa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ábra, mosósz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Ég felé. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dő. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok, hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehézítése. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem. De ma oly keserű vagyok. És nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát. Csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám. Szeress. Hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan s hűtelen. Szeretőm vagy húgom. Légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletve, vond s ölelt hamlokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarok sírata, az ősz utó

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák meleg mappán és tarkaképen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fölkörében, s ha már emlékezünk, még kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kész, megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állattal boszorkát, fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidógyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd. Vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektráthoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj. Halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
1: Őszi. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a környezet. Visszajön az egész tévelét. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szíve. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad, az ostromgép nehéz ütései alatt. És úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegezít valahol az ács. Ki lesz? Hogy sietsz? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren vagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy, hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugarát.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titózatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat? Gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különös ideg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le Comte de Lille.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

hangod lehet egy arc ígérete. Szeretem sápatlány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyadtan így biztott. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mindig az, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly fekete.

0: Füstmilán. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élet ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákjáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki. Mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég. Mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyílt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág szárajba ütközött.

és ez lesz a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai szigorral. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint ha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős. Válaszolta nékem a nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. És hogy ezt ő mint vette észre rajtam, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintímebb barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves, kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésünk után. Miért maga hány, kérdeztem én. Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám, gondoltam én, és ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koromnak.

Móri Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisé tudmékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklitte, hogy a hernyó nyűvessze. Hová a korságba kajtabajtátok? Ott nézzeken

0: ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Ez a... Biccent a hitese, s már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszony nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már medvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnogva, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hányja bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Ott csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No! Hát így? De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikus kend vagy cservesz!
1: Az anyád!
0: Pipázott. Felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen. A hasa alá annak, meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan, a fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek? A fene vigye. Be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember, szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó. Hát csak adja kend, majd béviszem. Úgy, aztán szóljanak majd az asszonnak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap. S ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond, népies. Turidori Olstán mégis hazakódott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, murami, te murami, te! Vétökkel vágtál csülökben. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarai horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe, az meg csak ránézett, megnézte a testében, egészben, és csak úgy suncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekára végig riszálkolta valami forty meleg. Hé, muramus, hát te Bila, merre lófrász? Beszélt Dani, de a szemé már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja-e? Amerre fekete érce jár a lábád.
0: És megrisszantotta újfent a derekahajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrgott a pörösös duzzatérvizája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a ját, egyet roppantott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muramiste, állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle, különösen a köpés nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Istálom, bucse, asszonyom, bucskor, lölkem, mondta Turidori makacs mered. Egyszer csak fogta, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. A hím csak ilyen förtelem szemény kalázsára. Összebágyat, lecsuppan, odarigyent a férfizek és mellette egyre. Először látott igazi férfit. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfit. Az igaz. A nagyot. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
1: Te szép, te én, uram, uram, uram!
0: Nyögte el a lény. Pihegve, mint a nyaratszaki csípve. Dani megnézte. Aztán egyetlen morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogat, kipegett utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegette a fogával, keresztül a fogahúsát. Három másik ember jött, a tömörkei, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkei, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra beleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szőrmentét, rizsába odakente a palánkhoz, még be is úszta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogába, s leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harab. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja, akassza fel magát. Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülök. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fortmelek.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes réhal.
0: Merre? Rüstölt a jányelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja, ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán.
1: S megrisszantotta újfent a dereka hallását. Dani akkor nem szólt,
2: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátul. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a fejet.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesett. Férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.
3: Please remember to take all of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us.
4: the light that you needed so that you could see. So right. See, right, you need light. You know what light is? I'm gonna tell you what light is. Let me tell you something. Oh, but sooner or later, you're gonna understand. You'll understand. No, listen. It's like a sponge. It's a sponge. Mine's a sponge. Because mine, it just absorbs. It absorbs the creation. It absorbs the creature. It absorbs everything.
5: It absorbs everything.
4: No, but I'll tell you. But I say, but no. But you got a rock.

A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondott a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadnak kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem. Igen, engem. Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa,
szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát, ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim! Mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk! Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk. Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: nyelve nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Oliver Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébrendben? Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallottam?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda? Hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
1: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdtek? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Oliver Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszont látásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv, Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelj. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. Negyed óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó olivekrónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak, hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet mást, sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi, mert egy kicsit így is megérdemlem.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

A világ legutolsó bulija. Reni meg Tamás szakítani készültek, Istenem, már vagy egy éve. Mindig megpróbálták, aztán persze kurvára nem mentek semmire. Nekem akkor még nem jöttek össze a dolgok, így nem érthettem, miért nem bírják eldönteni, hogy menjenek vagy maradjanak. Addig még fogtam, hogy szeretik egymást, de akkor miért akarnak szakítani, miközben meg sülve főve együtt vannak? Egyszer például múlt nyáron átmentem hozzájuk, és Tomi ott ült a WC ajtó előtt egy tetkós újságot lapozgatva. Miért ülsz a klottyó előtt, kérdem, mire ő? Reni. És fel sem nézett az újságból. Ennyire szoros volt a kapcsolatuk. Mégis 2-3 hetente, mint nyuszi a fűből, előjött a szakítós téma. Tudom, mert mindig nekem mondták el, ráfeszültek a témára. Az első időkben Renivel voltam jobban, ő panaszolt el nekem a dolgaikat, utána már a Tomi is. Később, szeptember felé, mikor kezdődött a suli, érettségi para, minden, szóltam nekik, hogy nekem ez tök kínos így. Mindketten a barátaim, és mindketten külön-külön informálnak róla, hogy milyen szar, miközben meg jó. Én meg titkokat őrzök. Folyton csak titkokat. Lassan minden időm, amit velük töltöttem, arról szólt, hogy újabb és újabb titkokat bíztak rám, én meg a titokőrző raktáramban újabb titkoknak próbáltam helyet szorítani, és kezdték kiszorulni a régiek. A végén már azt sem tudtam, mi titok és mi nem. Tominak egy hete nem áll fel. Reni bevallotta, hogy lehet, inkább a lányok érdeklik jobban. Tominak megtetszett egy csaj, randizni is fognak titokban. Reni egy hónapja oda van valakiért, akivel csak csetelnek, de még nem találkoztak. Tomi múltkor másra gondolt közben, Reni múltkor másra gondolt közben, és így tovább. Nagyjából annyit tudtam meg róluk, hogy egyik ők se a kormájára, aminek mutatja magát. És mindenki csalná a másikat, de vagy lekoptatják őket, vagy gyávák. A raktár megtelt. Kész. Mondtam nekik, hogy vagy a titok, vagy én, nincs harmadik út, de lett. Mert René, aki amúgy nagy manipulátor volt, Istenem, nagyon értett hozzá, mindig az lett végül, amit ő akar, de azért elég én szeretem, egy harmadik lehetőséget ajánlott. Csak akkor beszélnek a kapcsolatukról nekem, ha mindketten ott vannak, különben az egész tabu. Hát, eléggé, hogy úgy mondjam, kételkedem, értitek, ugye? Mondtam. Mert az oké, hogy kibeszélő sót játszunk meg minden, de mi a garancia, hogy valamelyik nem ír rám cseten váratlanul, hogy nem hiszem el ennyire szemét, hogy lehet valaki, vagy valami hasonlót, és akkor nekem már muszáj válaszolnom, hogy miért mit csinált, és ennek sosem lesz vége. Megígérték, hogy nem fognak rám írni váratlanul ilyen kapcsolatos dolgokat, én meg persze belementem, mert meg megszakítani a barátságot azért too much volna, ezt mindhárman éreztük. Ráadásul akkoriban úgy volt, hogy csak ők voltak nekem. Nem tudom miért, de ez valahogy nem is zavart. Lefettek mindent, ami érdekes volt a világból, és ami nem volt érdekes, az otthon volt. A válás után teljesen magába zárkózott anyám társasága, besötétítő, függönyözött szobáink, a konyha, ahol sose volt kaja, csak por, por mindenütt, az apámra vonatkozó elejtett mondatok. Mai szemmel nézve érzek némi ellentmondást. Anyám meg Reniék is az ambivalens kapcsolataik szemetes ládájának néztek, de valahogy mégis megnyugtató volt, hogy egyáltalán néznek valaminek. Amikor már bőven volt időm gondolkozni ezen, erre jöttem rá. Meg arra, hogy nem emlékszem semmire azokból az órákból, napokból, amit külön töltöttem tőlük. Valószínűleg nem történt velem semmi lényeges olyankor, és így lettem én a barátaim rohadt párterapeutája, vagy milyen. Gáz. Nem akartam, hogy szétmenjenek, mint anyámék, ennyi. Akkoriban amúgy már én sem akartam 16 évesen tök egyedül lenni. Ők persze már ilyen általános 7. óta együtt voltak. Akkor még csak Renit ismertem, ő volt a legjobb barátom. 4. alsóba jött hozzánk, mert az előző súlyában ellehetetlenült a viszonya az ofőjével. Eléggé lázadó típus volt. Mindegy, csak hangosan gondolkozom. Igazából a világ legutolsó buliáról kéne beszélnem, mert végre ez a cím is. Ami a világ legutolsó buliát illeti. Nem találtam meg a nagy őt a buli kezdetéig, ők viszont azt hiszem az alatt jöttek rá, hogy egymásnak ők a nagy ők. Sosem érezték olyan jól magukat, mint akkor ott a Vidám Parkban. Szex közben lehet, hogy igen, de abban nem láttam bele közvetlenül. Mindennek van határa. Meg kell mondanom és elnézést a kicsit csapogok, de nagyon cukik voltak. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna vagányok, mert eléggé azok voltak. Tomi szemüvegessége semmit nem volt le a vagányságából. Reninek meg fel volt nyírva oldalt a haja, és tetkója volt. Én is akartam, de anyának nem tetszett volna, és nem akartam még közelebb manőverezni szegényt az öngyilkossághoz. Majdnem azt írtam, hogy technója, mert Gimi elsőben technósnak számított. Ez kb. 4 embert jelentett rajta kívül, és később mind hűtlenek lettek a műfajhoz. Akkor kicsit el is távolodtunk. Tamásnak is amúgy lett egy tetkója, azon a helyen, ahol az amatőrök felvágják az ereiket, oda volt bigyeztve, hogy 42.
galaxis utikalaus topposokban van, hogy a bölcs elme 7,5 millió évig számolja a végső választ, az életet, a világ mindenséget, meg minden térítő kérdésre, és végül ez jön ki, hogy 42. Mennyire menő már? Ha nem Tamásnak jutott volna eszébe először, tudja, hogy magamra teszem, de ő sokkal korábban olvasta, mint én. Később nekem is lehetne intetkom, de nem olyan jók, mint nekik, és ráadásul titkosabb helyeken. A lényeg? Karácsonykor eldöntötték, szilveszterkor szakítanak. El már gondoltam, megint egyedül maradok. De nem mondtam semmit. Hogy szép legyen, filózott rendi drámaian a telefonba 23-án. Olyan szépek voltunk, hogy ennyit megérdemünk. Hogy szépen csináljuk, nem mint mások, hogy csak összebasznak és letiltják egymást a csába. Mi nem fogjuk letiltani egymást, mi szeretjük egymást. Már majdnem megkérdeztem, hogy akkor miért akartok szakítani. De még időben meggondoltam magam, és megúsztam egy újabb egy órás monológot a rejtélyes szálakról, ami összeköti az embereket, és mégsem lehet, hogy ők együtt maradjanak. So epic. Ebből úgy tűnhet, hogy eléggé megjátszósak voltak, de egyáltalán nem, sőt, eléggé népszerűnek számítottak. Tomi először Reni miatt volt inkább, az rávetült a fénye, vagy nem tudom, utána már saját jogon is. Tomi például elkezdett önkénteskedni állatos egyesületeknél. Szeressük az állatokat, meg adjatok pénzt állatos dolgokra típusú szervezeteknél. Elég jó. Reni meg pszichológus akart lenni. Azt mondta, hogy életem végéig ingyen fog terápiát tartani nekem. Ez is elég jó. És akkor a szilveszter, és akkor jött a szilveszter, meg a Vidámparki Parti nevű buli. Tomi valamelyik ismerőse küldött nekik, meghívót ők meg nekem. Eleinte egyikünk sem akart igazán elmenni. Kicsit ellentmondásosak voltunk, tudom. Csak a Reni látott benne valami soha vissza nem térő lehetőséget. Először azt gondolta, hogy majd milyen jót tesz nekik, aztán meg, hogy milyen csodálatos helyszín volna a szakításra. Melyik lett a gondolat? Hogy ünnepi körülmények meg minden? A parti amúgy csak abból állt, hogy szólt a zene, lehetett táncolni, és közben kipróbálni a Vidámparkos játékokat. Évfélkor meg nyilván együtt üvöltözni mindenkivel, mivel rohadt hideg volt, többnyire csak az óriás kerékre volt kereslet, és senkinek se támadt kedve táncolni. Ettől még nagyon jól érezték magukat a barátaink, csak időnként sírtak egymás vállán, mert folyton eszükbe jutott, hogyha vége ennek a bulinak, szakítaniuk kell. Jó volt őket nézni, meg kicsit szomorú is. Egy idő után az sem zavart, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak velem, mert ez csak azt jelentette, hogy jól érzik magukat, szeretik egymást is. Hát lekattannak egy időre a szakítás témáról. Hát én nagyon drukkoltam nekik. Mikor egyszer Tomi kiment vécézni, Reni odajött hozzám könnyed szemekkel, és azt mondta, milyenek látsz minket? Szerinted megvan köztünk még az a valami? Gondolom elkerekedett a szemem, mert megkérdezte, hogy mi van. Hát basszus, eléggé válaszoltam, és próbáltam elrakni valahova a kezeimet, mert kezdjük persze elfelejtettem hozni, és rohadtul fáztak mindketten. Szerinted maradjunk együtt? Lehet, hogy csak fejleszteni kéne a szeretet nyelvünket. Ja, lehet, válaszoltam, és arra gondoltam, hogy Tomi visszajön, akkor én is elmegyek pislantani. Amúgy jó este volt, kicsit táncoltunk is. Bár messzéről inkább csak három dülöngélő kabátnak tűnhettünk. Hullámvas utaztunk, szerenvárkastélyoztunk, tükörpalotáztunk meg, ettünk vattacukrot és rengeteget rögtünk, ők meg egyre jobban rágyógyultak egymásra. Ki tudja, lehet, hogy tényleg nem szakítottak volna. De akkor történt valami. Nagyon világos lett. Nem tudom, milyen robbanás volt, sajnálom, és az sem, hogy kirobbantott, miért robbantott, az sem, hogy egyáltalán ember volt-e, vagy csak valami magából, magától robbant, egyáltalán, hogy innen jött-e a városból, az országból, a földről, vagy az égből, egy eltévedt aszteroida, amit egy sose látott világból adtak postára, direkt azért, hogy itt, a Vidámparki partin robbanjon fel szilveszterkor elkésett Halloween-i tréfa gyanán, de egy biztos, messziről jött, és nagyon gyorsan történt. Csak hízott a felhő, először lassított felvételként, aztán hip-hop, ott is volt. Úgy emlékszem, felülről hullottak a lángok, nehezen, mint hatalmas paplanok. Közben a másodpercek lelassultak, és élesen láttam mindent. Szegény Reni értetlenül nézett rám, mintha én robbantottam volna föl a bulit, és szegény haja közben felgyulladt. A másodperc egyetlen szilánkjáig arra gondoltam, hogy amúgy is vörösre volt festve. Tomi, ahogy volt, egyben kapott lángra a lángót számban, és a teljes hátulja égett. Csapkodtak körülött a méteres tűznyelvek, ráfolytak az arcára, és hirtelen elvesztette Tomi karakterét. A szemüvegem megolvadt, belefolyt a szemüregébe, és énekelni kezdett, de aztán rájöttem, hogy csak üvölt. Akkor, mikor a legjobb barátaim égtek, észrevettem, vagy inkább kikövetkeztettem, hogy én is.
Ott állunk az óriáskerék mellett, amiről tűzlabdacsokként potyogtak az emberek, vagy ami belőlük maradt, meg még kis idő múlva már nem is éreztük, csak láttuk, hogy elfogy a testünk, rég a bőr, a hús, a minden, de aztán jött valami még durvább. Egy sötét szürke gombolyag rohant felénk, mire észleltük, már fel is kapott minket, és hirtelen az égben találtuk magunkat. Ha lett volna még szám nyelven, biztos megjegyzem, hogy a barátságunk most tényleg csúcsra jutott, vagy valamilyen fanságot, vagy hogy mégse sikerült szakítanotok ehhe. De a tudat icipici szikrája még egyetlen egyszer utoljára kisült. Láttam magunkat az égperemén. Most, mint a pernye, hullunk vissza a földre. Ott az óriás kerék.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és vendégünk Szalay János, aki még kötetben meg nem jelent novelláiból olvas föl. Nem sokára folytatja.

Lélekvesztő. Alcím: A hidegről. 18 évvel azután, hogy sikeresen letettem szakvizsgámat, és én már pszichiáternek mondhattam magam, alig ha akadt bárki, aki megtévesztett volna. Tudtam rögtön, ha bolond. Apró gesztusok, fura kis diszharmóniák, a mozdulatok finom inkongruenciája, a légzés és a szavak észrevétlen megbúvó besugóim voltak. Vilmosról is tudtam minden lényegest az első találkozónk után, sőt. Talán nem veszik nagy képűségnek, ha azt állítom, a bemutatkozó levele után is tisztában voltam a legfontosabb tényekkel. Gazdag

0: tag és unatkozik. Mi másra gondolhattam volna, miután ezt írta nekem? Beszélgetni szeretnék valakivel. Mint egy akasztott ember a fán, úgy lógott ez az árva mondat a hivatalos formaságok között. Nagy házban élt egy 4-5 fős személyzettel, de roppant magányosan. A házlakói távolságtartó és különösképpen merev viszonyt ápoltak vele. Világos volt, hogy tartanak tőle. Különösen az érintésétől. Alig ha ültek volna levele beszélgetni. Egyetlen lány volt a csapatban, aki más volt, mint a többiek. Ő mind szépségben, mind kedvességben messze felülmúlta őket. Égő vörös haját két fonott szobba kötötte. A többiekkel ellentétben nem sminkelte magát. A szeplői a lehető legjobban helyettesítették ezt, és a szoknyája a szívrohamig rövid volt. Talán vele megpróbált beszélgetni házi úr, talán többet is próbált a beszélgetésnél. A lány nem lehetett több 20 évesnél, de abból a fajtából, aki mögött sokat látott az életből, de elég volt egy pillantást vetnem Vilmos mozdulataira, azonnal elvetettem ezt a feltételezést. Vilmos lényéből és lényegéből hiányzott minden kapcsolat az erotikához. 60 felé járt, és mégis az volt a benyomásom, hogy még szűz. A felnőtt szűzek frusztrált, infantilis naivitása nélkül. Azon a bajós keddi napon, amit jobb lenne kitörölni az emlékezeti már örökre piszkos szobáiból, egy bénítóan hatalmas angol park elején álltunk. A park végében, a vonatról láttam, egy tó terült el. Állunk pár percig, és nézelődünk. Vártam, hogy mondjon valamit, bármit. És lassú volt, nagyon lassú. A kastély ajtajánál nem jött beljebb az idő, és nem lepődtem meg fél évvel később, mikor konstatáltam, hogy nincsenek órák a házban. Valamikor itt írók tanyáztak. Írók? Kérdeztem zavartan. Igen, modern írók. Évtizedeken át. Itt nyaraltak, tudja. Magánál? Odafordult hozzám, és láttam a szemében, hogy az intelligencia egy másik dobozába helyezett el szempillantás alatt. Nem. Én azután vettem meg, hogy feloszlottak. Furcsa szüneteket tartott a beszédében, különösen kötőszavak előtt állt meg. A könyvtár szobát meghagytam. Milyen könyveket olvas? Nem olvasok könyveket. A könyveket kivettem belőle. Akkor már megbántam. Nem is a könyvek miatt, hanem mert nem értettük egymást, nem voltunk egy hullámhosszon, és jóformán azt sem értettem, mit keresek itt. Kezdtem ideges lenni. Az árban sem állapodtunk meg, de ez már nem az én hibám volt. Néztük az eget, ami cseppet sem volt szívderítő látvány így őszelején. Nézem a madarakat. Ezt mondta. Felállt a hátamon a szőrettől a mondattól. Ilyet élő ember száján ki nem mondana, mint a színész lenne egy rossz darabban, amiben a szereplők elmondják, hogy éppen mit csinálnak. Percek alatt cinikussá tett különbsége. Szereti?
1: Tessék.
0: A madarakat. Felsóhajtott és újra az égre nézett.
1: Nem, csak nézem őket.
0: Faszra gondoltam, akkor nézzed. Úgy gondoltam, itt az ideje a tájra térni. Mennyire gondolt? Meglepetten nézett rám, majd lágyan bólintott.
1: A beszélgetésekért. 500 000 naponta. Megfelelő a számára?
0: Megfelelő. Egy pillanatra megszédültem, és arra gondoltam, hogy napok múlva milliómos leszek. Vilmos felmutatott az égre, oda, ahol a madarak sereg lettek.
1: Azért nézem őket. Ők egy állat. Látja, most éppen hullámokat vetnek. Ezzel játszanak napok óta. A parkom felett táncolnak.
0: A parkom szó csapta meg a fülem először. Soha semmi más nem használt birtokos szerkezetben, csak a parkját. Azt hiszem, az a park volt a mindene. Tavaly elhívott egy botanikust, és hozzám hasonlóan neki is milliókat fizetett a szolgálataiért. Jelesül azért, hogy minden fát és bokrot és virágot megnevezzen, listázzon és térképet készítsen róluk. Néhány órás kimerítő áldogálás és kínos beszélgetés foszlányok után elővett egy szövet zsebkendőt a zakója zsebéből, és kifújta az orrát. A zsebkendőt visszatette a zakója másik zsebébe. Nem illett hozzá.
1: Holnap kezdjük. A vacsoráját ma kivételesen a szobájában költi el. Az ifjú Lili majd felviszi magának. Pihenje ki magát. A szobámban nem sok minden volt, de ami volt, roppant jó minőségű. Egy szinte erotikusan finom fényes szövet borította, aminek a színe kísértetiesen hasonlított valami vulkáni kőzethez, melynek azóta sem tudom a nevét. Hűvösen áramvonalas polcrendszerek és éjjeli szekrény és egy üvegasztal, mert olyan tiszta és átlátszó volt, hogy éjjelente rendszeresen nekiütköztem. A hűtőben friss gyümölcsök és bor. Ahogy ígérte, az ifjú Lili pontban 9 órakor kopogott szobám ajtaján.

Második rész. A szobalány. Ha rálép azokra a kavicsokra, fájdalom, de nincs visszaút. Nem hiszi? A pezsgőt, ha kérhetem. Gondolja, hogy elhagyhatja ezt a helyet bármikor. Édes. Csak kisétál a kapun, igaz? Rálép azokra a különös nemevilági kavicsokra, és hopp, kint is van? De tényleg kint lenne? Egyszer már szóltam a pezsgőért, legyen úriember is adja ide. Nem a jól ismert Szigligeti utcakép várja majd elhiheti, hanem az a kurva park. Az ő parkja. Van fogalma róla, mit művel ott? Ha tudná, akkor a híres nevezetes félmillió sem tartaná vissza attól, hogy megszökjön innen. De hiába is tenné, mert a kapun túl megint folytatódik a park. Csak annak egy nagyobb és sötétebb verziója. Aranyos, ahogy ott áll és nézi, milyen megható a csillagokat. És hogy visszanéz rám, és újra a parkra. Így tettem én is valamikor. Csak akkor egy Vittorio nevű férfi feküdt az ágyamon, és olasz akcentussal mondta el nekem mindazt, amit most én akarok magának, és nem tudom, képes leszek rá. Nem is a fájdalom, hanem a gyengeség. Vittorio érettségi után költözött Magyarországra, mert úgy tudta, a Pesti Dunaparton sokat lehet keresni a hotelekben, pincérként természetesen. Ott találkozott Vilmossal, ő hívta meg. Lehet, hogy a szeretője is volt, nem tudom. Rebesgették persze. A rebesgetés úgy szólván a ház tartozéka, mint a falakról hiányzó órák. Jó lett volna, ha Vittorio vonzó férfi lett volna, elviselhetőbbek lettek volna az első évek. A halála erőt adott volna ahhoz, hogy kisétáljak innen, de helyett Vittorio enyhe ammónia szagot árasztott, a környének pedig távolról sem volt közel a romantikához. Ezen kívül a felső fogsor enyhén kitolt a felső ajkát, s talán éppen emiatt ajkai állandóan nedvesek voltak, és bamba a tekintete. Nem buta, inkább csak riadt volt. Estéről estére az ajtó mögött motoszkált. Annyira egyedül voltam, hogy az ágyamba engedtem, de ha egyenesen megmondja, ha egy ez a vágya, akkor igent mondtam volna, de ez a beteges, sunyi motoszkálás. Kugolt az ajtó előtt, piszmogott, szuszogott, hozzáírt az ajtómhoz, rátapasztotta az ujjait és húzta, vonta, csiszatolta, reggel látszott a zsíros nyoma, mintha a combomat képzelte volna oda. Visszajogtam tőle. Mikor meghalt, megkönnyebbültem, és elkezdtem kényelmesen érezni magam itt. Nem zavart az sem, hogy a lámpák csak erre a pislákoló sercegésre képesek. Nem tűnt fel magának? Ne csodálkozzon. Elsőre senkinek nem tűnik fel. Vittorio szaga még sokáig terjengett az emeleti szobákban, aztán az is eltűnt. Gondolom, valahol itt hallhatott meg. És figyelmeztetem, hogy fázni fog. Két nap múlva észreveszi, hogy több nap telt el, mint kettő. Akkor kezd fújni a szél. A szél persze most is fúj, de akkor veszi majd észre. Az ajtórésekből süvít, meglembenti a függönyöket és a törülközőket, az éjjeli szekrényen a terítőt, a szoknyákat is felemeli a hideg. Nem tudom miként, de olyan lesz az idő tőle, mint a méz. Semmi költészet. Ne gondoljon rosszra. Bennem láthatja semmi líra. A házban se. Könyvet itt nem talál, ha nem hozott magával. Kapcsolja le a villanyt, és ne féljen tőlem. Jöjjön ide, és hallgassa. Az ablakot hagyja nyitva. Hallja már? Igyon maga is. Úgy. És csukja be a szemét. Duruzsoló hangot hallunk. A duruzsoló hang a konyhából jön, lentről. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács turmixol. Most abban marad a turmixolás, lépteket hallunk. A lépések közelednek, mert a szakács feljött a lépcsőn. Közeledik felénk. Csak közeledik, nem akar idejönni. A feljárónál halljuk, irányt vált, és házunk urának szobája felé sétál. Most bekopog, az ajtó kinyílik, és nem halljuk, mit mondanak. Kint a kertben léptek zaja. Egy nő az. Elsétál az ablak alatt, megáll, mert hallja, hogy beszélek. Hallgatózik.
Próbál kivenni valamit a hangon búgásán túl is, de nem sikerül neki, csak annyit ért, hogy megáll, és annyit, hogy búgásán. Arra kíváncsi, hogy róla beszélek-e. Tovább megy. Kisétál a füves részig, ott már nem halljuk a lépteit, mert mezit láb van, és a fű minden hangot elnyel. Áll a park szélén, vagy tovább megy? Nem tudjuk. Miért van itt? És miért nem a lefekvéshez készülődik? Én tudom. Mert keresi a kerítést, hogy megszökjön. De ma éjjel sem fogja megtalálni. Fölöttünk némileg keleti irányban Vilmos szobája található, és a hozzátartozó erkély. Most ott áll és figyeli a nőt, aki vagy a park szélén áll, vagy besétált a térdig érő fűbe. Figyeli őt, ő is kíváncsi, meglátja-e végre a kerítést, és most hallgassa a légzést, ami nem a magáé és nem az enyém. Honnan jön? Nem tudjuk. Kintről is jöhet, a falakon túlról is jöhet, belülről is jöhet. Ha a falakba jön, akkor megbolondultunk. A kívülről támadás készülődik ellenünk. Maga fél? Én csak beszélgetni szeretnék valakivel. Itt mindenki csak beszélgetni szeretne valakivel. Vagy beszélni. Nem inném, hogy van bármi keresni valónk odakint. Vilmos tudta, hogy engem se vár senki, ezért aztán leszólított. Azon a partin, ahol magával is találkozott. Nem akarom untatni. Hallgassa, hallgassa csak. Most csukja be gazdánk a szemét, mert a sötét park látványa elálmosította. A pillák, halk, csak műszerekkel mérhető pattanó hangot adnak ki, amint összeverődnek. Közben egy nő lép ki a szobájából. Egy másik nő. Nem az, aki odalent bolyong a fűben. Ez a nő sokkal talpra esettebb. A maga szobáját keresi. Azért keresi magát, mert maga még új. Elmondhatja, mi ez a hely, és mire kell vigyáznia, ha nem akarja, hogy bármi is elcsábítsa. Nem akarja. Azóta, hogy meglátta az emeletről lejönni abban a nézzünk a fejébe, indokolatlanul feszesnek ítélt öltözékben, ő közeledik most az ajtaja felé. A főnöke, a házúra arra kérte, 9 órakor, pontban 9-kor jelenjen meg önnél, feltálalva 2 ankarói mártásban sütött csirkecombot kókuszos rizssel és viszoásszal. Önnek pedig indokolatlanul feszes gondolatai támadtak e közeledő vacsora képzeletbeli képe láttán. Hallja, milyen egyértelműek és biztosak a léptei? Semmi töprengés, vagy eltérítő, futó gondolat. Ez a lány, akit már annyira vár, hiszen az imént a 8. óra 59. percéig figyelte az óráját, nehéz sorsú. Egy szegény kis faluból jött. Szegény, beteg szülők gyermeke. Ő maga is halálos beteg, amiként szegény, szerencsétlen öccse is az. Autoimmun betegek mindketten, és még bicikliük sincs. Nem is volt soha. No, de ez nem igaz. Maga is tudja. Mi történt vele? Nem tudjuk. De magával beszélni valója van, be akar feküdni az ágyába és beszélni magához, megpróbálni elmondani az életét, a zavarosat, és annak történetét mind került a szigligeti kastélyba, ahol valaha hallottuk ám Vilmos szavait, hallottuk mind, írók tanyáztak. De az írók feloszlottak. Többi már nincsenek írók. És a könyveket elvitték messzire. Elmondom én magának, mi lett azokkal a könyvekkel. Tudja, mi lett vele? Érzi maga is, ugye? Jöjjön. Vigyázzon a lábára, vigyázzon a fejére. Nem kapcsolhatunk fényt, mert meglátnak minket. És mi is a könyvek sorsára jutunk. Halkan. Halkan, csukja be az ajtót, jöjjön. Néhány méter csak, aztán mindjárt lépcső vezet lefelé. Vigyázzon, történtek már itt véres balesetek, igen. Folyt a vér. Ez talán túlzás, igen. Kiérünk mindjárt, kiérünk a házból, lám? Kiértünk. A lány, a talpra esett lány már pillanatok kérdése a szoba előtt áll majd. Hóna alá veszi a pezsgőt, és szabaddá vált kezével kopogni fog 9 óra. Majd visszaveszi a pezsgőt a kopogó kézbe. Még mindig szép, pedig fáradt. Nem aludt napok óta. De mivel fiatal, nem látszik rajta semmi rezdülés. A fáradtság egyetlen szikrája sem. Szikrát vethet a fáradtság? Nem tudjuk. Most ért az ajtó elé, és mindent úgy csinál, ahogy vártuk. Haladjunk az alacsony bokrok irányába, ne féljen, az csak a szél. Hajnali órákban mindig feltámad. A bokrok felé haladjunk. A bokrok után a tuják felé.
Most következnek a hársfák. A hársfák mögött ott állunk. Nyissa ki a szemét. Látja a könyveket? És melege van? Nincs melege? Nekem nincs. Pedig nyilvánvalóan kéne, hogy legyen. Menjünk közelebb. Most már érzi? Most sincs melegünk. Aki miatt, a lány miatt, most az óráját nézi a szobájában, éppen bekopog az ajtaján. Ki van magával idekint, és kifeküdt maga mellett eddig? És ki van odafent? Ki maga?

A 704-es szobába zárt férfi monológia. Ma éjjel álmomban széltől süketen vezetek egy kietlen és névtelen úton. Mögöttem a sivatag, előttem a sivatag. Dél, Nevada, vakító napsütés. A perzselő forróság száraz illata. Tárcám, táskám és a két liter ásványvíz, meg az a halovány, egynapos szendvics, az 1970-es nyitott tetejű Pontiac Firebird anyósülésén. Ez minden, ami megvéd most a haláltól. Merre tartok? Ismerek pár rém történetet a végtelen hatos útról. Autósokról, akiknek lerobbant a kocsijai, távol mindentől. Kifogyott a benzin, tropára ment a karburátor. 30 mérföldönként egy-egy magára hagyott autó parkol az út szélén, ami sosem volt erre szokatlan. Nem is gondoltam bele, hol lehetnek a gazdáik. Régebben elintéztem azzal, hogy biztosan kiugrottak húgyozni vagy szarni, és megnyugtató volt arra gondolni, hogy nem vagyok egyedül. Még itt sem. Mióta azok az álmok kísértenek a házról és a 704-es szobáról, szemem folyton keresi az elhagyott autó gazdáit. Nyitott ajtók, rozsdás karosszériák, ugyancsak hosszúra nyúlt az az ürítés, nem de? Világos. Az autógazdái itt, pont itt, a körülöttem lévő sivatagban tűntek el. Lelki szemeim előtt látom, amint szorongva és szomjasan indulnak útnak a sivatagon át, a perzselő szúrós kórók között, a vakító fényben. Segítséget kérni, vízhez jutni, megmenekülni. Látom, ahogy állnak a hatos út szélén, és dönteni próbálnak, hogy itt hagyjanak egy csapott papot, vagy maradjanak és várjanak egy másik autósra, aki talán megáll nekik. És végül megdöglenek mind. Így is, úgy is. Hallottak már a sziklák szeméről? Nem a horrorfilmről, hanem ami a valóságban is létezik. Olyan családokról, akik pont ezekre a szerencsétlen sofőrökre várnak. Ugyan? Engem is figyelnek a sziklák szemei. Most ebben a pillanatban is. Követnek a tekintetükkel, nézik az autóm, hát ha egy csavar kiugrik, hát ha egy kerék, hát ha egy kő az úton, amit ők tettek oda, egy kifulladó benzintank, vagy az a régi rosszalkodó gyújtás. Órák óta vezetek, de a fáradtság gyanúsan elkerül. Minden tisztán látok és hallok. Közelít a baj, érzem. Ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb leszek, mert tudom, ez nem álom. Nem álom. Az álom, ami valóban álom, egy közép-európai tó melletti kisvárosban játszódik. Ahol csak alszunk és alszunk. Milyen lehet egy közép-európai kisváros? Úgy képzelem, folyton köd van. A Pontiacban ülök, Warm Springsből indultam, és Sherry Creek felé tartok. Ott eltöltök egy éjszakát a Mama Bay pihenőhelyen, és tovább megyek Salt Lake Citybe. Mi dolgom arra? Ha jól számolom, már pedig jól számolom, még 2 óra az út Sherry Creekbe, onnan pedig még 3 óra a város. Milyen cél vezérel? Milyen cél? Órák óta vezetek, és a fény órák óta nem változik. Őszre jár az idő, de a nap üvöltve ég. Nyisd ki a szemed! Hátra kapom a fejem. Elrántom balra a kormány, de sikerül egyenesben tartanom az autót. Itt halsz meg. A visszapillantó tükörbe nézek, nem látok semmit. Suttogó hangocska nevet hátul, az ülések alól. Nincs ott senki. Dél van, üvölt a fény. Sehol senki. A szemed! Hátrafordulok. Pedig tudom, nem látok majd senkit, mert a hang az ülések alól jön. Van valami. A szemeddel. A visszapillantó tükörbe nézek, és a szemem... Nézd ki a szemed végre, hoztam kávét. 1 órája durmolsz. Egyetlen órája? Mit gondoltál, Vittorio, hogy majd hagylak aludni a déli siesta után? Az az 1 óra is szörnyűségesen sok. Az úr kiment a Balatonhoz, és délután érkezik vissza. Azt mondta, Lili, ma beszélnem kell a doktorral. Beszélnem kell vele, érti? Olyan izgatott volt, úgy félek, hogy megint felizgatja magát. Meglátod, meghal, és vér lesz mindenütt. Vér? Kérdezem értetlenül. Felveszem a házi papucsomat, kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom, fogatmosok, felveszem a frissen előkészített fehér neműket, az oknit, a fehér inget, nyakkendőt, ezek a nyakamba megkötném, de nem megy. Felveszem a fekete bársonynadrágot és a zakót. Bébi, hogy érted, hogy vér? Segíts megkötni a nyakkendőmet. Vér, mint tavaly, amikor végleg eltűntél. Nem emlékszem, mi volt tavaly, Lili.
Köszi. Mi történt akkor? Lili lehuppan a fotelbe, és megissza a kávémat. Felveszi az asztalról a kis rádiót, és a füléhez emeli. Tedd le, tiszta por! Csavargatja a rádió serceg, oda megyek hozzá, kikapom a kezéből, és beviszem a fürdőszobába. Nincs vétel, állítja csalódottan. Néha van, néha zene szól belőle. Milyen zene? Leülök a másik fotelbe, és én is megiszom a kávémat. Szóval, mi történt tavaly? Le akartál jönni az emeletről, és kopogás. Lili feláll, és kinyitja az ajtót. Valaki odakint folytott hangon, fáradjanak le. Lili rám néz, olyan szép. A tekintete azt mondja, gyere, felállok, és utána megyek. Este 6 óra 10 perc. Vacsorázunk az étkezőben. Szokatlan, hogy így, mondja a második emeleti szobainas, nagyon zavarban van. Hogy így? Kérdi az úr. A szobainas nagyot nyel. Hogy mind együtt vagyunk. Az úr komoran bólint, és nekiáll a levesnek. Mind nekiállnak a levesnek. Eltelnek a percek. Milyen leves ez vajon? Kérdem. Szója, mondja Lili. A tekintete azt mondja, pofa be. Eltelnek a percek, és az úr megszólal. Vendégünk a professzor hosszú időn át élvezi még vendégszeretetünket, gondoskodásunkat, szeretetünket, óvó figyelmünket. Kedves mafla ember, érdekes, szimpatikus, nagyon kellemes, gyanakvó, nehezen veszi a levegőt. Lili, van arra esély, hogy nem sok, mondja Lili. Eltelnek a percek, odahajolok a füléhez, és azt súgom. Nem vagyok valami jól. Egyet a szóját, mondja Lili megnyugtatóan. Az úr folytatja, pedig senki nem figyel rá. Csak homályosan emlékszem, mert rég volt már, és nagyon kicsi volt azon az utolsó napon az a gyerek, a szakácsi, akinek nem tudtuk a valódi nevét, hiszen semmilyen nyelven nem beszélt, ugye? Még nevet is miattunk neki. Bicska Maxi. Hát olyan kis fadorzó volt, beüvöltötte ezt az egész házat. Ők is elmentek. De a doktor biztosan budai ember, Budán élő. Ti vajon honnan jöhettetek? Te például, Vittorio, nézz rám! Honnan jöttél? Olyan spanyolos vagy nekem. Nem. Biztos, hogy messzebbről származol. Valahonnan a Karib-tenger környékéről. Egy kis városból. Mint valami korrupt kövér tábornok irányít. És a tenger és az óceán. Szeretnél innen elmenni, igaz? Lili megeszi a levest, és érthetően hangosan azt mondja, a kicsim olasz. Belép a doktor. Lassan jön, bizonytalanul mindenbe támaszkodnia kell, hogy el ne essen, nem segítünk neki. Rettenetesen fáradt. Leül az úr mellé, és úgy tűnik, mindjárt elájul, vagy elhányja magát. Böfög is egy gyanúsat. Nem vagyok jól. Lili megszólal. Szója leves, egyen. Talán egy pirítós kenyér? Kérdi az úr. Hallal? A doktor nemet int a fejével, és arca eltorzul a hányingertől. Nem vagyok jól. Le kéne feküdnöm. Most vacsorázunk, drága doktorom. Egyen valamit. Nem, ne haragudjon, nem bírom, olyan nincs, mondja az úr ellentmondás nem tűrő hangon. A jó doktor felpillant, de látom a szemén, hogy nem lát semmit. Te olasz barom, önts az úrnak egy kis kávét tejjel és 6 cukorral, aztán takarodj a szobádba. Lili dühösen és kihívóan nézi az urat. Én öntök a doktornak kávét, teszek bele 6 cukrot, és már vissza se ülök a helyemre. Elindulok felfelé. Lili dühösen levágja az evőeszközét, és követ. Még hallom a bentről kiszűrődő öklendezést, és az úr fegyelmezett hangját. Igya! Este van, és a kis asztaltársaság teljes titokban a szobámban ült össze. A földön, az ágyon, a szófán, a fotelekben,
és az álmainkat meséljük. A szakács, aki semmilyen nyelven nem beszél, azt mondja, én egy házban jártam ma éjjel. Üvegből voltak a falai, jó meleg volt bent, néhány könyv, és szép volt. Szép volt minden, de aztán eljött az este. És az erdő körülöttem fáztam is, és az erdő kint semmi fény. Féltem felkapcsolni az üvegház lámpáit, féltem, hogy lehetséges, hogy van odakint valaki? Az erdőben? A mosogató fiú hátra simítja a loboncos haját, és beleszív a cigarettájába. Minden erdőben jár valaki. De kicsoda? Ki járhat odakint? Érezted, ugye, hogy van ott valaki? Akár tetszik, akár nem. Lili a teáját nézi, hogy a tejszín kavarog benne. Akár tetszik, akár nem. Csend van, kávé illat. Felettünk léptek. Az úr felkelt. Minket keres. Nyugtat meg Lili, és folytatja is. Én azt álmodtam, hogy a doktor megdugott kint az erdőben, ahol ég a tűz, de akkor beléptem a szobájába, és ott feküdt a sötétben. Melléje feküdtem is. És hát egyszerre voltunk kint is, egyszerre voltunk bent is. Én láttam azt az üvegházat. Mosogató fiú újabb cigarettára gyújt. Láttalak benne, ahogy reszkedtél. Talán én voltam az, akit álmodtál. Aztán már magam sem bírtam tovább, és kimondtam. A Pontiac hátsó ülése alatt volt valaki, esküszöm, és én belenéztem a tükörbe, és a szemem. Édes Istenem! Lili odajött és megölelt. Hosszan, aztán visszajult az ágyamra, és így szólt. Ez így nem mehet tovább. Fáradtak vagyunk, sosem alszunk eleget, és mégis mindig alszunk. Aztán, ha rápillantunk az órára, hopp, egy óra elrepült. Sose több, egy. Honnan tudjuk, hány óra repült el? Kérdezte a mosogató fiú, és a füle mögé tűrte haját. A szakács oldalba bökte, és a szájáról a meg kéne mosni mozdulatot lehetett leolvasni. Valahonnan mindig megtudjuk. Valahonnan mindig. Jól állt Lilinek ez a nyomozó szerep, olyan szép volt. Mi mind mástól hallottuk, de kitől? Én tőled, igaz? Kérdezte, és a mosogató fiúra bökötte mutatójával. Igen, bólintott. Nekem te mondtad, mutatott a szakácsra. A szakács csak a takarított személyzet jelenlévő két tagjára nézett. Nekem ti? Bólogattak, és egyszerre válaszoltak. Milyen különös? Nekünk pedig a gondok. A boros pincében. A pince. Mindenki erre a szóra gondolt hirtelen. Egymásra néztünk. A pincében van az óra, mondta a szakács, és felállt a helyéről. Mind felálltunk a helyünkről. Lili kezébe nyomtam az elemlámpát, ő pedig az egyblad csapat élére állt. Lehet, hogy sokkal több idő telik el, mint gondoljuk, mondta. Valahol tehát van egy óra idebent. És valaki látja ezt az órát. Talán éppen a gondok, akit még senki nem látott. Mind megvoltunk, és álmosak, fáradtak is, igaz, de elszántak. Lili, én, a szakács, a mosogató fiú, a takarítók. Kiléptünk a szobámból, és elindultunk a folyosón. Lépcsők következtek lépcsők után, emeletek emeletek után, folyosók folyosók után, ajtók ajtók után, és végül hosszú percek múlva leértünk a pince ajtajához. A mosogató fiú odahajolt hozzám, és megkérdezte. Kikaparták a szemét, mi? Elmosolyodtam, és bólintottam. Ébredjen fel. Most.

A szobalány. Hajóval indultam útnak, mikor véget ért minden. Az ég izzott, mint Claude Lorrain festményén a kikötők fölött. Narancssárga volt. A szél csak az este kedvéért mozdult, vagy inkább csak folytottan rezgett. Néma csend máskülönben. A kastély szótlanul tűrte végi menetelét. Egészen addig én nem tudtam, mi az a győzelem. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Léptek kopognak messzebb, egyre messzebb, és a mosogató fiú zárja az ajtót. Azt mondta nekem az imént, ébredj fel, és én felébredtem. Újra Nevada. Autóm az országút szélén parkol, nyitott ajtókkal vár rám, az időre és a halálra, ami sose jön el számára. Az országút is várakozik. Én pedig széljárta autómmal a hátam mögött haladok a sivatagban órák óta. Mikor hátat fordítva a sivatagnak összecsípentem két ujjamat, hogy pontosan beleférjen a valaha volt autóm, rosta ette üveg állai maradt belőle, meg sem otszan. Nem mondaná meg senki. Mi volt egykor? Mint egy bogár, akkora csak. Már nincs értelme visszafordulni. Órák óta megyek, és mégis olyan lassan távolodik az a kicsike kép. Csak a rozsda eszi egyre gyorsabban, más nem is történik vele. Elfog a rémület, ahogy eszembe jut. Ez az életem. Elmegy az eszetek ide lent a völgyben. A pizsamás férfi éjszak felől érkezett. Csíkos, kinyúlt pizsamában, lomhán és jobb lábára sántikálva, őszülő kusza hajzattal, úgy fest, mint akit órákkal korábban hoztak ki a műtőből. Talán így is történt? Volt nála egy köntös, de úgy látom, 10 méterrel korábban elhagyta, és most ott hever a homokban. Egy üveg pezsgőt tart a kezében, és 2 pezsgős poharat. Most már nagyon biztosan érzem, hogy nem lehet baj, mert ez csak egy álom. A valóságban egy tóparti kastélyban vagyok a többiekkel, és éppen a pince felé tartunk, hogy megtaláljuk a ház egyetlen óráját. Persze nem tudnánk megmondani, hogy mit is akarunk kezdeni az órával, hiszen szegény óra csak egy óra, amennyiben van egyáltalán óra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csupán hipotézis. És nincs senki, aki megmondhatná, hogy ezzel visszatérhetünk-e régi-régi életünkbe, amit azóta porfelt, megöregedett, és nem vár vissza minket senki. Hát miért nem az úton mentek? Kérdezi magából kikelve a kórházi ember, közben meglepően nyugodt kezekkel pezsgőt ölt nekem. Fogja meg! Aztán magának is. Ott van az a hatalmas út. Hát nem gondoltok bele, hogy több esélyetek van eljutni valami lakott területre az úton maradva? Nem, nektek a sivatagba kell ófrálni. És a szegény autók? Mind belehalnak a nagy forróságba. Leülünk egy kőre, pezsgőzünk, és tűnődünk, míg meg nem halunk.